Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is. Köszönti Önöket a műsorvezető Lázár Csaba. A mai adásban hazánk sokáig elfeledett zenei kincseit fedezhetjük fel. Az Erdődi Kamarazenekar EGRI koncertjének ajánlásával, valamint a Bibliával kapcsolatos izgalmas kérdésekbe és a válaszokba kaphatunk betekintést Mik Jaluzsányi Mónika Bibliai Kisokos című könyve révén. Mindenek előtt azonban bővebben hallhatnak egy különleges vállalkozás eredményeként létrejött három kötetes kiadványról, amely Sík Sándor piarista szerzetes eddig kevéssé ismert drámaírói munkásságát tárja az olvasó elé.

0: Nem csak költő volt, hanem drámaíró is. Sík Sándor piarista, szerzetes, költő, irodalomtörténész, tanár és a magyar katolikus kultúra meghatározó alakja, életének egyik titkos szerelme a színház volt. Bár olyan művei, mint az István király vagy a Podolini diákok ismertek lehetnek az irodalom és a színház kedvelői előtt, drámaírói életművének jelentős része hosszú évtizedeken át nehezen volt hozzáférhető. Most azonban egy különleges vállalkozás eredményeként három vaskos kötetben jelent meg Sík Sándor összegyűjtött színműveinek teljes anyaga a Kairosz kiadó gondozásában. Ez a három kötet valódi irodalmi kuriózum, egy olyan Sík Sándort fedezhetünk fel benne, aki a történelem, a hit, az emberi sors és a nemzeti közösség nagy kérdéseit nem csak versben, hanem a színpad nyelvén is megfogalmazta. A köteteket Koltai András és Bozók Ferenc rendezte sajtó alá. Bozók Ferenc piarista atya a kiadvány megszületésének hátteréről és Sík Sándor drámai életművének jelentőségéről beszélget Kovács Éva Rebekával.
1: Amikor a levéltárban kezdtem dolgozni, az első feladataim között volt a Sík Sándor irodalmi és általában kéziratos hagyaték rendezés. És ezen belül vettük észre azt, hogy bizony a drámák esetében is, meg a versek esetében is elég nagy a csáki szalmája, hogy így mondjam. Azt láttuk, hogy Sík Sándor dráma hagyatékának, amiben mi beleértünk mindenféle színpadra szánt művet, egyfelvonásost, drámát, mesejátékot, amely dramatizált formában íródott, hogy arra jöttünk rá, hogy csak egy része jelent meg egyáltalán nyomtatásban, és ami megjelent nyomtatásban, az is kis példányszámban, illetve a második világháború előtt. Ami a lényeg, hogy a színpadra szánt művei egy része csak levéltárunkban, és csak kéziratban volt eddig. És a többi pedig, például az Alexius, a második kiadás 1947, tehát ugye a kék cédulás, mi úgy szoktuk mondani, a nagy fordulat előtt, még éppen, hogy megjelent a második kiadás, az Rényi című dráma, amiről megint csak érdemes beszélnünk, 1923-ban látott utoljára napvilágot, és maga az István király, amit ha úgy veszük, a Sík Sándor drámai főművének tekintünk, 1934-ben jelent meg a Szent István Társulat kiadásában, és a Boldog ember inge pedig 1930-ban. Tehát ebből is egyértelmű, hogy az a kevés példány, ami még közkézen vagy közgyűjteményekben vagy könyvtárakban van, az is poros szétesőben van, és hát valljuk be, hogy egy olyan életmű, aminek jelentős része meg sem jelent, másik része pedig a második világháború előtt jelent meg, indokolt, hogy legyen egy szintézis, és hogy újra úgymond a feledés porát lefújjuk róla, és ami még nagyon fontos, hogy nyilvánvaló, hogy a Rákosi, majd a Kádár rendszerben szó se lehetett arra, hogy kiadjanak Sík Sándortól bármit is.
2: Önök ketten szerkesztették ezt a három kötetes művet. Hogyan gondoltak akkor arra, amikor ezt elkezdték szerkeszteni, hogy mi lesz a támasz?
1: Koltai András munkatársam, aki a Piarista Központi Levéltárnak a vezetője, az volt a koncepciónk, hogy ne csupán egy olyan kiadás legyen, amelyik egymás után közli a drámákat és kész luszpassz, hanem szerettünk volna egy filológiai igényű, jegyzékkel, apparátussal ellátott kiadványt készíteni, amiben viszont nagy munka van, de mi vállaltuk ezt, mert úgy gondoltuk, hogy Sík Sándornak drámai, színpadi művekkel kapcsolatos öröksége megérdemli. Hát először is a jegyzék tartalmazza magát a kéziratot. Ez alatt azt értjük, hogy a kézirat milyen formátumban van, milyen fajta kézirat variánsok vannak, kronológiailag hogyan változott, milyen javítások vannak benne, és így tovább. Aztán van egy keletkezés történet. A keletkezés történet az, hogy mi volt az első megjelenés, hogyan változott a szöveg, mi került ki belőle, mi lett bepótolva, és egyáltalán az a legnehezebb szerintem egyébként a keletkezés történetet visszafejteni, mert nagyon fontos, hogy éppen amikor azt a valamit áthúzta és helyette mást írt, akkor az kronológiai hol is van. És vannak olyan színművek, amelyekben nagyon sokszor belenyúlt Sík Sándor életében is már. Tehát ilyen például az Advent című és a Boldog ember inge, de az István királyban is voltak. Akkor volt egy következő a jegyzékben, az előadások. Ez azt jelenti, hogy mikor és hol vitték, és kik vitték színpadra, azt is közöljük. És akkor a következő a jegyzéken belül a nyomtatott kiadásoknak a listája. Ha nem volt nyomtatott kiadás, akkor nyilván odaírjuk, hogy kéziratból levéltárba, és akkor odaírjuk a levéltári számot, hogy hol található, akár kutatók számára, de én már most már nyomtatásban is természetesen. Viszont még volt egy, hogy bonyolítsuk a saját életünket, a recenzió kritikák cikkek. És a legvégén csak azokat a kimaradt részeket közöltük, amelyek tartalmilag értékünkben méltóak arra, hogy föl lehessen őket lapozni ebben a szerényen azt a nevet adtuk neki, hogy összegyűjtött színművek. Valójában nevezhetjük bátran összes színműveknek is, hiszen az a néhány apróság, ami kimaradt belőle, azok a diákkori zsengék, amelyeket a szerző maga nem akart nyomtatásba látni.
2: Ez egy hatalmas nagy munka volt. Mennyi időbe telt, amíg ezt összegyűjtötték?
1: Azért nehéz konkrétan időt mondani, mert amellett, hogy ezzel foglalkoztunk, számos egyéb oldalágasan beúszó levéltári feladat is van. Nehéz ezt pontosan, hogyha Stahanovista rohammunkával csináltuk volna, mennyi idő alatt készült volna el ez alatt, azt értem, ha egyébben nem foglalkoztunk volna csak ezzel.
2: Több mint 1300 oldalnyi anyagról van szó, 18 színműről. Levéltárosként és szerkesztőként mi volt a legnagyobb felfedezésük a kéziratos hagyatékban? Volt-e olyan darab vagy szövegváltozat, amely önöket is meglepte?
1: Volt olyan, például a Legyőzött halál ilyen, amely rövid, egyfelvonásos színmű, amelyik annyira idegen Sík Sándornak a egyébként hagyományos drámai megszólalását, hogy meglepődtünk. Tehát ilyen kicsit frivol a Molnár Ferencnek vagy a Zsors Fejdónak a színpadi világához kapcsolható örökség. Valószínűleg hatott is rá ez a fajta színház. De ami a leginkább a kérdésére adandó válasz az, hogy például a felfedezés volt számomra az Imre Herceg Betét az István királyon belül, melyet Sík Sándor toldozott, foldozott, ide tett, oda tett, és végül kihagyott az István királyból, de mi ezt szintén értékesnek tartottuk olyannyira, tehát nem a magában a színház színmű menetébe beillesztve, de azért, ha valaki nagyon kíváncsi rá, akkor az apparátusba el tudja olvasni.
2: Önök szerint mi volt számára a dráma igazi tétje? Történelmi példázatot akart írni, vallási kérdéseket akart színpadra vinni, vagy elsősorban az emberi döntések érdekelték?
1: Egy-egy dráma esetében más a hangsúly. Nyilván a diák színpadra szánt munkákban előadhatóság, és a didaktikusság az hangsúlyosabb. Viszont mondok egy példát, a Testvérek című drámában kimutatható, sőt, még maga is tett fél-fél mondatos vallomást arról, hogy a bátyjával és édesanyjával, vagyis Sík Endrével, később külügyminiszter lett és a Rákosi rendszer meghatározó embere, tehát más irányba ment tovább, noha ő is piarista szerzetesnek készült. Tehát őt is látták, az ő testvérét, Sík Endrét reverendába. Egyszer csak úgy zárójelben mondom ezt, hogy voltak a szegedi fiatalok, az Ortutai, meg mások, akiket ő, mint tanár, atyai szeretettel irányítgatott, később Ortutaiék, hát ilyen társutasok lettek a Rákosi Kádár rendszerbe, és akkor Sík Sándor egyszer mondott egy ilyen kaján megjegyzés, hogy tudtam, hogy ti lesztek a jövő, csak nem ilyen jövőt szerettem volna. A visszatérve, tehát a Testvérek című drámában a bátyjával és az édesanyjával, vagyis Sík Endrével és Síkné Winterné Flórával való viszonyát sublimálta, ha úgy tetszik.
0: Sík Sándor eddig kevéssé ismert drámaírói munkássága, tehát három kötetben több mint 1300 oldalon vált most teljessé és hozzáférhetővé a Kairosz kiadó gondozásában. A különleges kiadványról Bozók Ferenc piarista atya beszélt Kovács Éva Rebekának. Az interjú teljes egészében október 19-én a Magvetés című műsorunkban lesz hallható itt a Katolikus Rádióban.

0: Magyarország rejtett zenei kincsei szólalnak meg az Erdődi Kamara Zenekar legújabb koncertjén az Egri Líceum dísztermében október 15-én. A zenekar legfrissebb kutatásainak eredményeként az Egri Főszékesegyházi Levéltár gyűjteményében őrzött kották közül olyan művek is felcsendülhetnek, amelyek hazánkban több száz éve nem voltak hallhatók. A koncerten a ritkaságok mellett olyan népszerű alkotók darabjaival is várják a közönséget, mint Mozart vagy Gregor Joseph Werner. Szefcsik Zsolt hegedűművész, a zenekar művészeti vezetője, Tóth Zsófiának mesélte a kutatómunka kihívásai mellett arról a sorozatról is, amelynek része a mostani Egri előadás.
1: Zenekarunk immár több évtizede foglalkozik azzal, hogy magyarországi kottatárak mélyéről olyan műveket keres elő, amelyek mindez ideig elkerülték más előadók figyelmét, és úgy gondoljuk, hogy megéri őket újra elővenni, akár több száz évi hallgatás után is. Tulajdonképpen a Zenetudományi Intézet segítségével kezdtük el ezt a munkát 32 évvel ezelőtt, eleinte az ő általuk összegyűjtött, értékesnek gondolt magyar műveket kezdtük előadni, de azt aztán saját kutatásba is kezdtem, először az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárába, de aztán fokozatosan vidéki kottatárakban is. Immár több éve fut egy sorozatunk, amiben vidéki főpapi rezidenciák zenéjét próbáljuk egy kicsit jobban bemutatni a közönségnek. Ebben a sorozatban jártunk már Szombathelyen, Vácon, ahol a helyi székesegyház kottatárát próbáltuk egy kicsit közelebbről is megnézni. Legutóbb éppen a múlt hónapban a győri székesegyházban adtunk egy koncertet, a győri székesegyházi kottatár gyűjteményéből válogatva, és most a legújabb kutatási eredményeinket az Egri Líceumban szeretnénk a közönség elé tárni. De az Egri Főszékesegyház kotta gyűjteménye most a levéltárban található, igazán értékes és érdekes műveket rejt. Ezek közül négyet kiválasztottam, amelyet most ezen a koncerten majd műsorra is tűzünk, és van egy olyan darab is, ami már nincs meg a kottatárban, de bizonyíthatóan elhangzott Egerben a 18. század közepén. Az akkori püspököknek számos reprezentatív feladatuk is volt, és Barkóczi Ferenc a 18. század közepén nem messze Egertől építetett egy kastélyt is, ahol számos fogadást adott, és van olyan írásos adat, ami ezekről beszámol, és megemlítenek ott például egy ott elhangzott olasz operát is, amelynek a kottája már nincs meg a könyvtárban, de...
2: És akkor hogyan lehet hozzáférni?
1: Hát természetesen más helyszínen, külföldi kottatárokban még felelhetőek ezek a kották, bár speciálisan ez az opera nem is maradt fent teljesen, csak egyes áriái, de minden esetre ez Nicola Porporának egy Sziró nevű operája, amiből csak néhány ária maradt fent, de ezek közül egyet sikerült megtalálnunk máshol.
2: Azért azt mesélj el, hogy hol találtak meg ilyen abszolút ritkaság számba menő kottát.
1: Az a helyzet, hogy létezik, ezt nyilván a hallgatók közül sokan tudják, egy RISM nevű adatbázis, ez Svájcban működik, ahova tulajdonképpen az összes kottatár beküldi a nála található kottákat, és ez elég jól különböző szűrőkkel kutatható, hogy tulajdonképpen hol mi van meg, és nagyon sok segítséget kaptunk már ettől. Például éppen, hogy mondjak egy példát, a múlt hónapi győri koncertünkön az egyik

0: Ezt hozzá kell tennem, hogy ezek a 18. századi kották, kéziratos kották általában már nem alkalmasak arra, vagy csak nagyon korlátozott mértékben, hogy most előadjuk belőlük a műveket, ugyanis a lúttollal írt régi merített papíroknak van egy olyan tulajdonsága, hogy a tinta az néhány száz év alatt, valószínűleg már hamarabb, átüt a lap egyik oldaláról a másikra, és egy olyan olvashatatlan, hát ilyen pötyhalmaz alakul ki a kotta körül, hogy nagyon nehéz kivenni, hogy melyik az, ami tényleg azon az oldalon van, és melyik az a kottafej, ami a másik oldalról ütött át. Tehát ezt érdemes modern kottává alakítani. Mi ezt megtettük ezeknek a műveknek. Tulajdonképpen az összes mű, amit most elő fogunk adni Egerben, ez mind talán egy kivétellel kéziratban maradt fenn, és mindegyikből mi készítettünk modern partitúrát és szólamokat. Ez azért is hasznos, mert az is a célunk ezekkel az előadásokkal, hogy amelyek tényleg jónak és maradandónak bizonyulnak, azokat mások is elő tudják adni, ezért a legjobb műveket az Erdődi Kamarazenekar ki is adja, most az elmúlt években már...
1: Akár hangzóanyagon is.
0: Hangzóanyagon is, és kottaként is, tehát ha valaki más szeretné műsorra tűzni, akkor nek ezen túl már nem lesz akadálya. Szóval visszatérve Egerhez, megtaláltuk ezt a Szíró című operából származó egyik áriát, amit most műsorra fogunk tűzni, ez azért is érdekes, mert ez a kastély már rég nem áll, sőt, Barkóczi utódja, Eszterházy Károly, ezt le is bontatta ezt a kastélyt, és a köveit beépítette a líceumba, tehát egy kicsit van egy ilyen eszmei kapcsolódás, mert most a líceumban lesz a koncert, tehát azok között a kövek között is, amelyekben egykoron elhangzott az 1750-es években ez a darab legutoljára Egerben. Hát most újra egy kis ízelítőt adunk belőle. Azt hiszem, hogy a líceum díszterme amúgy is egy szimbolikus helyszín, ugye a líceum pont az egri székesegyháza szemben áll, a Székesegyház lépcsőjéről lefelé haladva, pont azon az oldalon van a díszterem, a templom felüli oldalon, és mivel az érseki palotában igazából olyan nagy reprezentatív helység, ahol nagy koncertet lehetne rendezni, nincsen, ezért él a gyanú, bár erről igazi írásos adatok nem maradtak fent, de valószínű, hogy az egri püspökök, később érsekek a nagy reprezentatív zenés eseményeiket, koncerteket ebben a teremben, tehát a líceumnak a Székesegyház felüli oldalán lévő teremben tarthatták már a 18. század végén, 19. század első felében is.
1: Hát akkor ez egy nagyon kivételes helyszín, azt gondolom.
0: Igen, hát egy gyönyörű freskókkal kifestett terem, aminek nagyon jó az akusztikája, és pont elég nagy ahhoz, hogy egy ilyen koncertet ott megtarthassunk. És természetesen későbbi korok zenéjéből is válogattunk.
1: Igen, még a műsorról beszéljünk egy kicsit.
0: Nagyon sok érdekességet találunk ebben a kottatárban. Például, ezt talán nem mindenki tudja, hogy nagy divat volt a 19. század első felében, sőt, még a második felében is, hogy opera áriákat láttak el egyházi szöveggel, és ezeket beemelték a liturgikus keretek közé.
1: Milyen furcsa, hogy azért az opera egy egészen más műfaj, mint hát, amit az egyházi szöveg igényelne.
0: Hát igen, bár meg kell, hogy mondjam, hogy azért nagyon jó ízléssel választottak a korabeli átírók, és általában olyan karakterű zenéket írtak, operáriákat írtak át egyházi szöveggel, ami aztán végül is az egyházi szöveghez is passzol. És erre fogunk egy példát mutatni. Mozart Titus című operájának van egy tenoráriája, amit Titus császár énekel az első felvonásban, és ez Győrben valaki, ezt nem tudjuk, hogy ki, de a 19. század közepén egy Mária éneké változtatott át, egy kicsit lejjebb transponálva és basszus szólóra, egyházi szöveggel, Alma Dei című offertórium tulajdonképpen, ami eredetileg mondom egy opera ária, de ez itt valószínűleg abszolút megfelelt az egyházi követelményeknek is, és így a korabeli, vagy egy kicsit korábbi kor sztár zeneszerzőitől több olyan ária is bekerült, ami hát egy érdekesség, és ma már nem gondolnánk. Egyébként ebben a prímet, ha szabad így fogalmazni, Veszprém vezette, mert ott található a legtöbb, és ebből is adtunk már koncertet, átírt opera ária, sőt, ott még az is gyakorlat volt, hogy szimfóniákat játszottak, komplett szimfóniákat is előadtak mise keretében, ami azért a mai fülnek egy kicsit furcsán hangzik,
1: idegen.
0: De ez ez volt a gyakorlat a 19. század első évtizedeiben Veszprémben például, de ezek szerint Győrben és Egerben is. Most egy egri példát fogunk ebből mutatni. Aztán nagyon érdekes, hogy nyilván alkalmi jelleggel más városok szerzőitől bekerültek az egri kottatárba darabok,

0: Így például el fogjuk játszani Zeiler Józsefnek egy tenor és basszus szólóra írt rövid darabját, ami Ecce Sacerdos Magnus, íme a nagy főpap. Nyilván egy főpapi bevonulásra, beiktatásra íródott ez a darab, és ő egyébként, mármint a szerző, a budavári Mátyás templomnak volt a főzeneigazgatója, később az esztergomi bazilikának, és ez a műve viszont csak Egerben maradt meg, egyetlen példányban, valószínűleg egy egri alkalomra írhatta. Egyébként egy nagyon jó darab, kiváló szerzőt ismerhetünk meg belőle, tenor, basszus szó és hegedű szólóra írt darab.
1: Ez Zeiler József.
0: Zeiler József, igen. És hát természetesen a Zsaszkowski fivérektől is játszunk valamit. Zsaszkowski Endre volt a zeneszerző, és az ő bátyja volt Egerben a Regens Kóri, a kórus és zenekar igazgatója évtizedeken keresztül. Tulajdonképpen ők voltak így visszatekintve talán a legjelentősebb egyéniségek a győri székesegyház zenei életében. Elég sok mű fennmaradt tőlük, mármint Endrétől, aki a zeneszerző volt, és egy Ave Máriát azért műsorra tűzünk, hogy a közönség hallhasson az ő stílusából is. Ez az 1880-as éveket jelenti.
1: Mennyire nehéz olyan műveket játszani, amelyeknek nincsen hangzó hagyománya Magyarországon?
0: Nálunk ez már megszokott. Mindig van egy kis izgalom, hogy végül is hogy fog hatni a darab. Hát természetesen látjuk a eredetileg csak a stímeket. Na, ez megint egy érdekes kérdés. Egészen a 20. századig, vagy a 19. század végéig az volt a gyakorlat, hogy vagy egyáltalán nem készítettek partitúrát, csak szólamokat, vagy a partitúra a szerző tulajdona maradt, így a legtöbb kottatárban csak a szólamanyagok vannak meg. Hát ebből természetesen egy kicsit nehezebb látni az összhatást, ezért is praktikumból is készítünk partitúrát mindig, és ott már a gyakorlott szem látja, vagy belülről hallja, hogy körülbelül mi várható, de azért mindig egy kis izgalom a számunkra is, amikor először megszólal egy mű, hogy ez valójában hogy hat, és azért már az elmúlt 3 évtizednek a tapasztalatai alapján én igyekszem úgy válogatni, hogy nagy valószínűséggel jó legyen a darab, és ez azért legtöbbnyire be is igazolódik. Úgyhogy én most is úgy gondolom, hogy izgalommal bár, de azért jó reményekkel várjuk azt, hogy a közönségnek is tetszen majd, amit Egerben műsorra tűzünk.
2: Az Erdődi Kamarazenekar koncertje tehát október 15-én csütörtök este 7 órakor kezdődik az Egri Líceum dísztermében, ahol szólót énekel Ballabás Alíz, Balog Eszter, Komáromi Márton és Neubauer Nóránt. Az elmúlt percekben a zenekar művészeti vezetőjével, Szefcsik Zsolt hegedűművésszel Tóth Zsófia beszélgetett.

0: A bibliai kisokos csupa olyan kérdést tesz föl, amelyek a Biblia és a bibliai vonatkozású helyszínek, kultúrtörténeti események iránt érdeklődő gyermekek és felnőttek fejében megfogalmazódhatnának. A több száz kérdést és választ izgalmasan egészítik ki Nemes Anita szemet gyönyörködtető illusztrációi. A könyv szerzőjével, Mikjaluzsányi Mónikával Fülöp Tamás beszélget.
1: Az Otthon, Édes Otthon című fejezetben nagyon érdekes volt olvasni, hogy ezek a házak Jézus korában hogyan voltak berendezve. Talán nem kell annyira messzire menni ehhez, de minthogyha funkciójában is magától értetődőbben szolgálta az életet, hogy semmi felesleg.
2: Hát nyilván minden kultúra meghatározza a saját lakáskultúráját, szokásait, hogy hogyan rendezik be a lakásokat, hogyan érzik magukat kényelmesen, komfortosan. Ehhez nyilván hozzájárul, hogy milyen anyagi feltételei vannak az adott lakásház ingatlan tulajdonosainak, mert nyilván Magyarországon is egy mély szegénységben élő családnak egészen más komfortfokozata van, mint egy gazdagabb családnak. De ami óriási különbség a bibliai időszak és a mai kor között, illetve az előző történelmi szakaszokat is beleértve, az, hogy mi egy fogyasztói kultúrában élünk. Tehát, hogy minket folyamatosan arra, intenzíven arra biztat a környezetünk, és ezt most médiától kezdve, akár csak a barátok, ismerősöket látva, hogy vásárolj, vásárolj, vásárolj, vásárolj. És rengeteg olyan holmi van a házunkban, ami valójában funkciótlan, és itt most nem a képekről beszélek a falon, aminek ugye művészi funkciója is lehet dekorációs, hanem tényleg totál fölösleges tárgyakkal vagyunk körülvéve. Teljesen fölösleges, nem tudom, 6 salátás kanál meg 8 keverőtál, most csak mondtam valamit a konyhából, bőven elég lenne 1 vagy 2, fölösleges annyi eszközt és holmit tartani a házunkban, amit tartunk. Ezzel szemben a Biblia korszakában sokkal funkcionálisabbak voltak a berendezési tárgyak. Tényleg az volt, és itt most nem feltétlenül a gazdag, nagyon gazdag réteget értem, mert ott nyilván voltak luxustárgyak, de igazán csak azt rakták be a lakásba, amit használtak, meg amire szükségük volt.
1: Nehézséget okozhatott-e vajon, hogy a különböző mértékegységek nem méterben vagy kilogramban mértek a bibliai időkben, és ezek a más-más mértékek mennyire okoztak problémát az országok vagy területek közötti kereskedelemben, a nagyobb távolságok mérése többek között, de még sorolhatnánk.
2: Igazság szerint ugye a 19.-20. századig, amíg nem egységesítették a mértékrendszereket, addig ez mindig és mindenhol így volt. Tehát éppen most 16. századdal foglalkozom, az, hogy egy könyök mekkora, vagy egy öl mekkora, az sokszor nem csak országonként volt különböző, hanem területenként, vagy akár emberenként is, mert egy könyök, neked egy számítandó egy könyök, az nem ugyanaz, mint az enyém. Ehhez úgymond hozzá voltak szokva az emberek, hogy a mértékegység az egyfajta tolig mértékegységet jelentett. Ezért volt nagyon fontos az, hogy becsületesek legyenek mondjuk a kereskedők, és ne vágják át a vevőket.
1: A mesteremberek és a gazdálkodó emberek munkájáról is olvashatunk, a mindennapjaikról. Például, hogy miket készítettek, mik kerültek ki a kezeik közül?
2: Hát nyilván minden olyan tárgy és dolog, ami egy háztartásban szükséges volt, mondjuk az alaptextíliákat az asszonyok megszőtték, tehát megfonták a fonalat, de például a bútorokat is már az ácsok készítették el, a házakat is kalákában építették, de ott is szükség volt például az ácsmunkára, vagy ugye olvasunk a Bibliában Lídiáról, aki ruhafestőnő volt, tehát a külön szakma volt, hogy hogyan színesítsék, hogyan fessék a ruhákat. Beszélni kell ugye az ötvösökről, akik csodálatos ékszereket készítettek, már nagyon magas szintű volt a római korban az üvegművesség, az üvegfúvás, de ezek ugye jobbára a gazdagoknak volt elérhető. A hétköznapi ember a fazekas termékeket használta, amit a fazekas a faluban vagy a településen el tudott készíteni.
1: Említetted a fogyasztói társadalmat, és azon gondolkodtam, hogy akkoriban nyilván tudás és anyag birtokában rá volt kényszerítve az adott mester, hogy megcsinálja. Vásárolni maximum úgy lehetett, hogyha valaki egy adott mestertől megvásárolja azt a terméket, amit a saját kezével elkészít.
2: Ez volt a természetes, ez még a klasszikus kézműves iparnak az időszaka, tehát még ugye a céhes szerveződések sincsenek. A mesterek saját maguk dolgoztak, mindenki tudta, hogy az adott településen ki a jó mester, kihez érdemes menni, vagy éppen ki az olcsó, aki lehet, hogy nem dolgozik olyan jól, de olcsóbb az árulja. És ugye a mestereknek az alapanyag beszerzésétől egészen az eladásig mindennel foglalkozniuk kellett.
1: Nagy érdeklődéssel olvastam szintén a különböző szépészeti praktikákra és trükkökről akkoriban. Egy egészen extrém, vagyis egy ma már extrém és elképzelhetetlen megoldás, ami akkor természetes volt, és talán az egyetlen, ez a hajszőkítéshez kapcsolódik.
2: A mai napig is ammóniával szőkítünk, vagy van egy ilyen típus is, és hát az ammónia legtöményebben, hogy így mondjam, a vizeletben van jelen, és hát a vizelettel szőkítették a hajukat a nők, sőt, nem csak a hajat, hanem például, hogyha a kendervásznot ugye megszövik, a kender az ilyen szürkés anyagot ad, és a trágyadomba ásták el először a magyar népi kultúrában is az elkészített vásznakat, mert az ammónia kiszívja ezeket az anyagokat, és szép fehérré teszi a vásznat, illetve világosabbá a hajat.
1: A gyerekkorba is betekintést kaphatunk, hogy mi volt akkoriban, hogyan és mivel teltek a napok. A fiúk és a lányok feladatai élesen elkülönültek egymástól akkoriban.
2: Számomra nagyon izgalmas volt még tanulmányaim elején felfedezni azt, hogy a zsidó kisfiúk 5 éves kortól jártak iskolába, nyilván ez zsinagógai iskola volt, hogy megtanuljanak írni és olvasni. Elsősorban az olvasás volt fontos, és ez egy hitbeni kérdés volt, hiszen a zsidóság az a könyv népe, tehát ahhoz, hogy a Tórát tudja olvasni egy zsidó ember, ahhoz bizony gyerekkortól kezdve ugyanúgy meg kellett tanulniuk olvasni, mint ma ugye 6 éves kortól tanulnak a gyerekek. Én úgy tudom, hogy ez volt az első olyan kultúra, ahol legalábbis a fiúk, férfiak körében általános volt az írástudás, hiszen Magyarországon is Klebersberg Kunó volt az első olyan miniszterünk, aki azt mondta, hogy fel kell venni a harcot az analfabetizmussal, és hogy általánosan meg kell tanítani a magyar népet olvasni. Tehát, hogy több ezer évben megelőzték ezt a törekvést a zsidók, és ez Istennek köszönhető, Isten parancsának köszönhető, hogy olvassák, naponta olvassák a Tórát, és ez alakította ki azt, hogy a zsidók is fiúk már 5 éves kortól iskolába jártak. A lányokat viszont kifejezetten a háztartás vezetésre készítették fel. A fiúkhoz még annyit, hogy 5 éves korukig az anyjuk alá tartoztak, úgymond. És ahogy elkezdtek iskolába járni, az apjuk lett a felelős a nevelésükért és a neveltetésükért. A lányok viszont folyamatosan az anyjuk körében voltak, tőle tanultak meg szülni, fonni, kenyeret sütni, minden olyasmit, ami a háztartásban szükséges. A fiúk, ha felnőttek, utána általában az apa mellé kerültek, és az adott műhelybe, vagy az apa szakmáját tanulták meg az édesapa mellett, tehát legyen ez pásztorkodás, vagy mezőgazdaság, vagy bármi más. Tehát, hogy így a családon belül oldották meg a nevelést, szakképzést is, de az írás-olvasás tanítás az a zsinagógiai iskolákban folyt.
1: És hát a könyvek könyve. Hogyan keletkezett a Biblia, és hogy hány nyelvre is fordították le pontosan? A utolsó fejezetek egyike között olvashatunk erről.
2: Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a könyvek könyve, a Biblia a világ bestsellere, mert a legtöbb eladott példány. Fel se tudjuk mérni, hány eladott példánya volt eddig a világtörténelem során a Bibliának. A világon 7000 nyelv létezik, de ennek a fele olyan, amelyeket csak pár száz ember beszél. A teljes Biblia 700 nyelven érhető el, 1500 nyelven az Új Szövetség, illetve 1500 másik nyelven különböző bibliai fejezetek. Tehát a legtöbb nyelvre lefordított könyv a Biblia, ami hát azért is természetes, mert ugye a hitünk könyve, Biblia nélkül nehéz elképzelni a kereszténységet, de azt tudni kell, hogy a Biblia fordítás borzasztó nehéz munka. Nem csak azért, mert egy másik nyelvre kell átültetni, hanem egy másik kultúrába kell átültetni magát a Bibliát. Például Molnár Máriával foglalkoztam, ő egy református misszionárius volt a két világháború között, Pitilón szolgált, ahol még kannibalizmus is volt egyébként abban az időszakban, és ő is igyekezett legalább részleteket lefordítani a Bibliából, meg prédikált is pitilói nyelven, és az egyik legnagyobb kínja, amit leír a leveleiben, hogy alapteológiai fogalmak nincsenek. Tehát nem ismerik azt a fogalmat, hogy bűn. vagy nem ismerik azt a fogalmat, hogy eltulajdonítani a másiktól bármilyen tárgyat. Mert másfajta a gazdálkodás, másfajta a gondolkodás, és mondjuk a bűn fogalma nélkül a kereszténységet megérteni rettenetesen nehéz.
0: Mitja Luzsányi Mónikát, a Bibliai Kisokos szerzőjét Fülöp Tamás kérdezte. A könyv a Móra Kiadó gondozásában jelent meg.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Piotr Iljics Csajkovszki Variáció egy rokokó témára című szerzeményét Perényi Miklós és a Budapesti Fesztivál zenekar játszotta. Vezényelt Fischer Iván. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. 4 hetente jelentkező portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be, olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Mai műsorunk beszélgetőtársa Olá Zoltán nagypréposzt, kanonok, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola oktatója, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docense. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Lázár Csaba. Előjáróban néhány gondolat a Szent István Tudományos Akadémiáról. Ma Magyarország legrégibb könyvkiadója, a Szent István Társulat keverén belül 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály, azzal a szándékkal, hogy a magyar katolikus tudósok szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével 1915-ben Csernok János hercegprímás a munka hatékonyabbá tételére azt javasolta, hogy a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át önálló intézményé Szent István Akadémia néven. A két világháború között az akadémia a magyar tudományos közélet meghatározó tényezőjévé vált. A kommunista rezsim alatt 1952-től az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. Jelenleg 6 osztályban fejti ki tevékenységét, hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészet történeti, jog és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. A Szent István Tudományos Akadémia ma egyházmegyei tudományos társulásként működik azzal a céllal, hogy tanúságot tegyen a keresztény értékrend szellemében művelt tudományosságról.
2: Üdvözlöm a hallgatókat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. Itt tartja hamarosan ülését a Szent István Tudományos Akadémia. És itt van már beszélgetőtársam Olá Zoltán nagypréposzt, kanonok, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola oktatója, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docense. Olá Zoltán 2003 és 12 között a Gyulafehérvári Papnevelő Szeminárium rektora volt. Kutatási területe pedig az Ószövetség és több más ókori zsidóirat görög fordítása, azaz a Szeptuaginta. Professzor urat szeretném majd kérdezni a kutatásairól, annak érdekességeiről, jelentőségéről, illetve Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról is, mert abban fontos egyházdiplomáciai és szervezői szerepet vállalt. De mindezek előtt az indulásáról és az indítatásáról szóljunk. Zoltán atya milyen családba született 1971-ben, a Kovászna megyei Gelencében? Milyenek voltak a gyermekévei?
3: Igen, a háromszéki Kovászna megyei Gelencén születtem. Hát a gyermekéveim szülőfalumban teltek el, ahol szintiszta katolikus székelyfaluról lévén szó, számomra még az emlékezetes, hogy azt hiszem már 15-16 éves volt, amikor először úgy hosszabb útra keltem, tehát elég ilyen földhöz ragadt módon éltünk a 80-as években ott Gerencén.
2: Vannak testvérei?
3: 3 vagyunk fiúk. Én vagyok a Szendvics, egyik, aki a Sándor névre hallgat, ő 6 évvel nagyobb, és Tibor, ő 6 évvel kisebb, mint én. Úgyhogy 3 voltunk a családban gyermekek, és hát a szülők gondoskodásának köszönhetően eléggé gondtalan és biztos családi életünk volt.
2: Elég hamar választotta a papi hivatást, és így került Gyulafehérvárra, és onnan aztán már Rómába.
3: A szülőfalumból abban az időben többen is jelentkeztek a gyulafehérvári teológiára, többnek is papi hivatása volt, többek között dr. Kerekes László, jelenlegi segédpüspök is, de még legalább hárman, mások is elindultak a papi hivatás útján, még előttem, és hát így némileg könnyű volt errefelé irányodnom. Egész biztos, hogy az ő példájuk is, meg a nagyszüleim imádságos élete, meg a szüleim magatartása is, gyakorló katolikus keresztény emberek lévén, egész biztos, hogy nagyot nyomott alatban az én hivatásomban is.
2: Gyulafehérvár után Rómában a Pápai Gergely Egyetemen, majd a Pápai Biblikus Intézetben tanult, ahol biblikus szaklicenciátust nyert. Milyenek voltak a római évek?
3: Hát kultúrsok volt, ezt mindenképp elmondhatom, de a szó pozitív értelmében. Én összesen 4 évet voltam Gyulafehérváron, 2 érettségi előtt, mert a 11-12. Osztályt vagy évfolyamot az érettségi előtt Gyulafehérváron végeztem, 89-ben, aztán bevonultunk katonának, és hát a változások után folytattam Gyulafehérváron a tanulmányaimat 2 évet. Nagyon szép 2 év volt, sokan voltunk a gyulafehérvári szemináriumban annak idején. Igazából 2 korosztály egyesült a mi évfolyamunkban, az úgynevezett katonák, meg a nem katonák. Persze voltak idősebbek is, akik korábban próbálkoztak. A kommunista időben numerus clausus volt, úgyhogy nehezen lehetett bejutni, sajnos néha olyan is adódott, bár minden követ megmozgattak az akkori vezetők, hogy nem tudtak embereket felvenni, akik a gyulafehérvári teológiára jelentkeztek. Aztán 92-től Rómába kerültem.
2: Azért az megütötte a fülemet, hogy 89-ben volt Romániában kiskatona. Hogy élte meg az átmenetet a kaszárnyában, vagy akkor már pont kikerült?
3: Hát egyetlen egy olyan jelenetre emlékszem, ami, tehát a szokásos katonasági nehézségek nyilván adódtak. Másrészt egyetlen egy jelenetre emlékszem, valamikor novemberben külön összehívtak bennünket az egész kaszárnyából, bennünket, magyarokat. Kicsit furcsáltok is, mert ez úgy ritkán fordult elő, ugye, nacionális kommunizmus rezsim alatt, hogy minket külön magyarokat félrehívtak, és egy kissé a tiszt fenyegetőzve elmondta, hogy nehogy elkezdjünk valami rebellis dolgot, de én azt hiszem, hogy legtöbben nem értettük, hogy miről beszél. Hát utólag aztán összeállt a kép, hogy igazából sejtették, hogy lehet, hogy Romániában is lesz hát kommunista ellenes megmozdulás, és akkor nehogy mi a kaszárnyában ennek zászlói vívői legyünk.
2: Akkor térjünk vissza az életpályára, méghozzá a római évekre.
3: Hát, amint mondtam, figyelmeztettek is arra, még a kiküldés előtt, hogy hát valószínűleg kultúrsokkon estek keresztül. A szó pozitív, meg negatív értelmében is, de alapjába véve a Germanicum et Hungaricum, tehát a germán és a magyar kollégium diákjaként, hát először is azt tapasztalhattam meg, hogy a jezsuita atyák nevelési módszere más, nyilván Nyugat-Európa, Róma a nagy világváros, én, aki igazából nagyobb várost alig láttam, Gyulafehérvár is egy 60 000-es kisváros igazából, tehát Rómában azért csak úgy kapkodtam a fejem, hogy mennyire élénk az élet egy nagyvárosban. Továbbá meglepett az is, hogy nyilván Rómában rengeteg kollégium létezik, több egyházi egyetem, ahol teológiát, meg mindenféle más szakot lehet tanulni a teológián belül. Ez mind-mind meglepett, és a kulturális gazdagság, tehát igazából Róma lehetőséget adott, főleg a Germanicum et Hungaricum, a kollégium arra, hogy németül is viszonylag elfogadhatóan megtanuljak, és ezt szívesen meg is tettem a kollégiumnak akkor is. A német volt a hivatalos nyelve. és aztán 95-től átmentem a Gergely Egyetemről, a Gregoriánáról a Biblikus Intézetbe, és ott folytattam a szaktanulmányaimat, tehát ezúttal már a biblikus tudományokban mélyülhettem ott el.
2: A görög nyelv mikor érintette meg, illetve az Ószövetség görög nyelvű szövege?
3: Igazából Steve Pisano professzorom, aki szövegkritikát tanított, vele írtam úgymond a diplomadolgozatomat is, a licenciadolgozatomat is, és ő kérdezett rá, hogy esetleg nem szeretnék-e ezen a területen kutatást folytatni. Én örömmel igent mondtam, és azóta ugye a Septuaginta ügye, meg a maga a Septuaginta tényleg a szívemhez nőtt.
2: Három könyve is jelent már meg a témában. Nekünk, laikus híveknek mit fontos tudnunk az Ószövetség görög fordításáról? Mi ennek a jelentősége napjainkban? Miért van az, hogy az elmúlt fél évszázadban újra fordították ezeket, akár a görög iratokat, akár az ószövetségi részt? Mi ad időről időre aktualitást azoknak a konferenciáknak, amiknek sokszor vezetője például Szegeden?
3: A Septuaginta miért fontos? Igazából több szempontot fel lehet itt sorolni. A héber szent iratokat valahol ott a harmadik század és Krisztus előtt, tehát a harmadik század, Krisztus előtt az első század derekáig valahol ebben az időszakban készültek el a fordítások. Ariszteász hellenista zsidó író beszámol, hogy hogyan keletkezett a Septuaginta, de nyilván ez egy legendaszerű beszámoló.
2: Ugye ez szó szerint latinból 70-eket jelent.
3: Igen, szó szerint 70, igazából 72 fordítót, pontosan az Ariszteász levelének köszönhetően. Ő úgy képzeli el a Septuaginta keletkezését, hát valahol a második század közepén írta a levelét Ariszteász, és ebben úgy számol be, hogy az akkori király, Ptolemaiosz megbízta a könyvtárosát, Phaleroni Demetrioszt, hogy szerezze már be a héber szent iratokat, és az akkori főpapnak küldöttséget küld, és arra kéri, hogy hát Izrael 12 törzséből 6-6 tudós személyt válasszanak ki, őket küldjék el Alexandriába, tehát az akkori hellenista Egyiptomba, és a híres könyvtár számára készítsék el a Tóra fordítását. Tehát ez Mózes 5 könyvét jelenti, a Genezistől a második törvénykönyvvel befejezőleg. Sokan úgy sejtik, hogy azért azt szeretné megfogalmazni Ariszteász ebben a levelében, hogy az a Septuaginta példány, amit ő ismer, tehát az mint egy királyi jóváhagyással, meg az alexandriai zsidóság ámmennyével, tehát jóváhagyásával készült, de később aztán ez a legenda tovább épül, olyannyira, hogy már Szent Ágoston számára, tehát a Septuaginta is sugalmazott írás. Tehát nem csak egy egyszerű fordítás, hanem csodálatos módon ezek a tudósok külön-külön dolgoztak. Ez nem szerepel egyébként Ariszteász levelében, de a későbbi legendáriumokban már ez is előfordul, ez a gondolat, hogy külön-külön szétválasztva végezték a fordítói munkát, és lásd csodát, tehát amikor összevetették a fordításokat, az szóról szóra megegyezett, tehát ezzel is jelezni szerették volna ezzel a legendaszerű beszámolóval, hogy a Szentlélek vezetésével készült ez a fordítás. Na most tudományos szempontból miért fontos? Azért, mert a héber szövegnek ez az első fordítása, teljes fordítása. Sokat segít a héber szöveg értelmezésében is, tehát a Septuagintát sokáig úgy is használták, és a mai napig is, mint szövegkritikai szövegtanút. Például előfordul, hogy a hébert, bizonyos héber kifejezést alig ha értenek, vagy tudnak értelmezni, a görög alapján próbálják ezt értelmezni. Egyébként ez a fordítás nyilván nem egy ilyen nagyon automatikus és szó szerinti fordítás volt, sokszor értelmezik is a héber szöveget, tehát így valamiképpen a korabeli zsidó teológiai gondolkodás is megjelenik ezekben a fordításokban. Számunkra, keresztények számára azért is fontos ez a fordítás, mert az Új Szövetség zömében, vagy leggyakrabban a Septuaginta változatát idézi az Ószövetségnek, tehát nem a Héber Bibliát, hanem a Septuagintát.
2: Akkor ez azt is jelenti, hogy nem csak az Ószövetség értelmezésében, hanem az Új Szövetségében is segíthet.
3: Persze. Tehát a Septuaginta nélkül nem értenénk meg az Új Szövetséget. Így van. Aztán továbbá fontos a Septuaginta liturgikus szempontból, illetve az ókori egyház többnyire görögül írt, görögül beszélt, még Rómában is, és hát a görög teológia egészen a Septuagintára épül. Sőt, a latin teológia is, még a kezdetek kezdetén a régi latin fordítást használták, az úgynevezett Vetus Latinát, a Vetus Latina pedig a Septuagintának volt egy lányfordítása. Tehát a Septuaginta ilyen szempontból is fontos még a latin egyház számára is.
2: Ígértem a hallgatóknak, Zoltán atya, hogy kitérünk Csíksomlyóra, a Ferenc pápa látogatására, ami 2019-ben volt, és aminek a szervezés

0: például a migráns üggyel kapcsolatosan, meg stb. És hát egy nehéz időszak volt, viszont örülök, hogy sikerült, örülök, hogy szerint képességeimmel hozzájárulhattam. Én igazából a médiával tartottam a kapcsolatot, a média csoportot vezettem. Volt még egy liturgikus munkacsoport, illetve egy másik szervezői csoport, aki koordinálta az egészet. Tehát igazából én csak a médiás csoportnak voltam a vezetője. Nyilván elég sűrűn kellett Csíksomlyóra utazni, megbeszéléseket tartani, és hát a félő az volt, figyelmeztettek is annak idején a vatikáni szakemberek, hogy vigyázzunk, nehogy utolsó percen a biztonságiak kivegyék az események irányítását a kezünkből. Tehát szinte minden egyes kis dologért harcot kellett vívni. Csak egyetlen egy példát szeretnék elmondani. Számomra nagyon fontos lett volna például azt a csoportot, akiket én meghívtam, hogy legyenek önkéntesek a sajtótáborban a pápa látogatás idején. 40 embert sikerült megnyerni az ügynek, tehát ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy külföldre szakadt magyarok, Bécsből, Németországból, nagyon sok helyről érkeztek önkéntesek, és hát az utolsó percen közölték velünk a biztonságiak, hogy nem engednek be senki más, csak 3 szemét az egész média csoportból. És ahogy említettem az előbb, úgy néz ki, hogy ez gyakori világszerte is, hogy a biztonságiak úgy gondolják, hogy ők mindent felülírhatnak. Na hát ebből elég sok konfliktusunk volt az utolsó héten, nem beszélve arról, hogy arra is törekedtek sokan, hogy ennek a pápai szentmisének lehetőleg a magyar jellegét háttérbe szorítsák. Tehát, hogy a magyar himnusz miatt sokat kellett vitatkozni. Aztán én például nagyon tartottam attól, hogy esetleg megütköznek azon, akik a pápa prédikációját először románul lesznek kénytelenek végighallgatni, de hála Istennek nem volt semmi bekiáltás vagy ilyesmi, de én ettől reálisan tartottam, hogy fennáll ennek is a veszélye.
1: Ráadásul elég rossz idő volt, mégis óriási közösség jött össze akkor ott.
0: Hát úgy képzeljék el, hogy amikor az akkori román kormányfő, a Döncsilla asszony megérkezett ilyen vékony cipőben, na hát őket a vippeseket, ahol leültették, ők végig vízben álltak. Annyi esőt azt hiszem, hogy Somlyóhegye nem kapott, mint a pápa látogatás előtti héten. Én azt hittem, hogy már földcsuszamlás is lesz. De hála Istennek a rossz időjárás ellenére szép számmal részt vettek ezen a felemelő szentmisén.
1: Zoltán atya, nagyon elszaladt az időnk, nincs már lehetőségünk arra, hogy az utóbbi évek egyetemi életéről kérdezzem, vagy a biblikus konferenciák tárgyáról, de ha már itt vagyunk a Szent István Tudományos Akadémia következő ülése előtt, akkor térjünk rá arra, hogy miről fog itt szólni, miről tart előadást. Ugye 2024-ben tartotta meg a székfoglaló előadását, akkor is itt a Szent II. János Pál pápa díszteremben. Azért is kérdezem ezt, mert mire adásba kerül a mi beszélgetésünk, addigra Zoltán atya előadása már elérhető lesz a YouTube-on. Mit lehet majd látni, hallani?
0: Egy kissé ilyen népszerűsítő jellegű lesz ez az előadásom. Abból indulok ki, hogy a gyulafehérvári kanonok istallumokban van egy, hát idézőjelben horror jelenet, ez pedig arról szól, amikor a királyok második könyve, második fejezet, 23-25. Versében van egy nagyon rövid elbeszélés. Elizeus próféta elindul Jerikóból Bétel irányába, onnan gyermekek, de inkább talán úgy kellene fordítanunk, hogy hát semmire kellő suhancok szembe jönnek a prófétával is, felszólítják, gyere fel kopasz, vagy pedig kicsúfolják. A próféta pedig visszafordul, átkot mond rájuk, és két anyamedve, vagy nösténymedve jön ki az erdőből, és 42-t szétkap közülük. Na hát ezt a jelenetet megtaláljuk a kanonok is tallumokban, tehát az északi fal mellett lévő kanon

0: a kis tallumban, Illés próféta és Jónás próféta között, és erről a jelenetről szeretnék egy picit beszélni. Azért is fontos, hogy elmélyítsük ezt a bibliai jelenetet, mert Gyulafehérváron, hogyha csoportok jönnek, zarándokok vagy turisták, akkor illik erről is beszélni, és hogyha rákérdeznek és csodálkoznak az emberek, akkor valamilyen szinten tudjak magyarázatot adni erre a háromsoros bibliai történetre.
1: Zoltán atya, nagyon szépen köszönöm, akkor ezzel is ajánljuk a Szent István Tudományos Akadémia legújabb videóját. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Dogma vagy axióma című műsorunkat hallották. Olá Zoltán nagyprépost kanonokkal, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola oktatójával, a Babes Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docensével a szerkesztő Tóth János András beszélgetett. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: az Akkord Kvartett muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Dallamív. A most kezdődő fél órában évfordulók nyomába invitálja hallgatóit a világhírű művész Vladimir Ashkenazy zongorajátéka. Az összeállítás első harmadát a héten, 177 esztendeje 1849. október 17-én elhunyt Frédéric Chopin emlékének szenteljük. A romantikus zongoramuzsika általa meghonosított műfajának remekét, a G-moll balladát hallják először Ashkenazy 1985-ös Chopin albumáról, a Decca kiadásában.

Chopin G-moll balladáját, a zongora lengyel poétájának kései orosz utóda, Szergej Rachmaninov követi. Az olasz barokk Arcangelo Corelli nevezetes La Folliájának témájára komponált 20 zongora változatát 1931 nyarán írta, és saját maga mutatta be az év október 12-én. Ma éppen 95 esztendeje, Montrealban. A világhírű hegedűművész partnerének, Fritz Kreislernek ajánlott Corelli variációkat hallják most Vladimir Ashkenazy 1988-as Rachmaninov albumáról, szintén a Decca kiadásában.

0: Rachmaninov Corelli variációival ért véget a dallamív. Vladimir Askenázy zongorázott a Decca kiadónál megjelent lemezeiről. Szerkesztette Magyar Kornél. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól, amelyben ezúttal az idén 30 éves Sajó Bábonyi Holland Kert idősek otthona születésnapi ünnepségére látogatunk el. A helyszínen, a jeles nap apropóján, a kezdetekről, az ünnepségről és szakmájáról is kérdezem az intézmény tulajdonosát, orvosát, dr. Kerekes Ferencet. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a mustár magadása szól, amelyben az Eszterházy Károly főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittantanárszakos hallgatók jubileumi találkozójáról készült összeállításunkat sugározzuk. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel 1 óra műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsék velünk együtt a most következő közel 1 órát. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek!
3: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Dr. Kerekes Ferenc, orvost szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örülök, hogy ismételten találkoztunk. Sajó Bábonyban, a Holland Kert idősek otthonában ültünk le egymással beszélgetni, amely idősek otthonának ön tulajdonosa is. És évekkel ezelőtt már találkoztunk itt az idősek otthonában, de most ünnepelni érkeztünk ide, és örül a szívünk, mert hogy 30 éves idén a Holland Kert idősek otthona. Először is szívből gratulálok önöknek ehhez a szép korhoz. Isten éltesse az idősek otthonát.
4: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
2: 30 évvel ezelőtt, 1996. október 12-ére kell visszamennünk, amikor is megszületett az ötlet. Na de hogyan is jött az ötlet?
4: Hát október 12-én már készen voltunk, az ötlet az korábban született, 95 végén született az ötlet, és aztán 96 elején kezdtük az építkezést, és októberben befejeztük, és akkor adtuk át az intézményt, akkor lett megnyitva hivatalosan, mindenféle engedéllyel, meg stb.
2: De hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen idősek otthonát nyissanak, és vezessenek Sajó Bábonyban?
4: Hát akkor Borsod megyében még nem volt magán tulajdonú vagy magán indítatású intézmény, úgyhogy mi úttörők voltunk ebben a témában, de információm már volt arról, hogy van Budapesttől 30 kilométerre egy magán intézmény, amit szinte egy orvos alapított, és mondtam, hát ha ő meg tudta csinálni, akkor én is megpróbálom, hát ha sikerül meg. Ráadásul ugye nagyobbik fiunk, ő egészségügyi szakközépet végzett, akkor még később aztán egyetemet is végzett. A kisebbik a szakács volt, a feleségem orvos, én orvos vagyok, tehát úgy adódott, és ugye ismertem az öregség problémáját, mint olyat, az egy külön tudomány valójában, és hát ugye megláttam, hogy itt van egy üres épület, ami eredetileg munkásszálló volt, csak már vagy 10 éve nem használták akkor, és hát ilyen bedeszkázott ablakok voltak, meg omladozó vakolat, meg hát ugye minden csúnya volt itt, betört ablakok, és akkor úgy gondoltam, hogy hát ebből lehetne valamit kihozni, és hát eléggé vakmerő ötlet volt ez az egész, és hát végtére is azért megcsináltuk, 9 hónap alatt meg lett az egész.
2: És sikerült. Ma pedig már olyan szép az épület, hogy a születésnapra meg is szépült, meg is újult, színes lett.
4: Hát ez a mi ajándékunk volt a feleségemmel az intézménynek, ez a külső burkolatjavítás, meg ilyen kertjavítás, meg egyéb, mert úgy gondoltuk, hogy születésnapi ajándékot szabad adni a gyerekünknek.
2: Holland kert idősek otthona. Mire utal a cím? Miért lett éppen Holland kert ez az otthon?
4: Hát ennek teljesen logikus magyarázata van, mert amikor tervbe vettük, hogy megcsináljuk ezt az intézményt, meg is vettük a házat annak idején, akkor a feleségemnek a keresztapja az Egerben lakott, és volt egy holland barátja, aki egy ilyen szociális otthonban lakott a felesége, és ő annak az egész intézménynek ilyen civil szférához tartozó támogatója volt, és ők fölajánlották Nyíregyházán egy valamilyen egyházi intézménynek, hogy nekik lennének ilyen leselejtezett bútoraik, amit oda tudnának adományozni ennek a Nyíregyházi intézetnek. Csak ugye ez a Nyíregyházi intézet úgy gondolta, hogy majd mindent odahoznak neki házhoz, és akkor majd ők örülnek neki. Ellenben én meg azt mondtam a keresztapának, hogy mi bérlünk egy kamiont, elmegyünk, elhozzuk. Hát ez nekik nagyon tetszett, hogy azért neki nem áll kifizessék még a kamion árát is, és akkor mi kimentünk Hollandiába hárman Krisztiánnal együtt, és ugye elhoztuk az adományt. De ez az ember, tudját, hogy Gert, ez volt a keresztneve. És akkor Holland volt, és Holland Gert, Holland Kert lett. Így lett a Holland Kert név, és neki ez nagyon tetszett, megtiszteltetésnek érezte, hogy róla elneveztek egy intézményt, és nagyon boldog volt. Hát sajnos már meghalt meg. Szinte mindenki meghalt azok közül, akik akkor ezt az egészet intézték. Ott megismerkedtünk az igazgatóval, meg az egész helyzettel. És nekünk ez egy óriási segítség volt, mert hát akkor én úgy számolom, hogy egy 20 milliós értékű adomány volt, amiben székek, asztalok, kerekesszékek, ágyak, stb. Tehát kaptunk 30 motoros ágyat például, ebből még néhányat adtunk a máltai szeretett szolgálatnak is, mert nekünk nem kellett, hogy nem tudtuk hova tenni. De ezek olyan komoly ágyak voltak, hogy egy nagy része még tökéletesen működik, mert rozsdamentes acélból volt például. Ma egy ágyat megveszünk, mit 200 ezer forintért, és gyakorlatilag állna javítani kell, mert hullik szét. No, hát azokat meg nem kell.
2: Igen, ez akkor is nagyon nagy adomány volt, és nagy összeg, meg még ma is nagy összegnek tekinthető. Tehát megvolt az alap, elindult az idősek otthona, hogyan is jöttek ide az idős emberek, hát hogyan szépült, bővült az évek alatt, az évtizedek alatt az intézmény.
4: Én egy kicsit azért visszamennék a tőkéhez, mert tőke az nem volt. Hát ők pénzt nem adtak, hanem csak berendezést adtak. Viszont tőkénk nekünk minimális volt, úgyhogy mi kölcsönökre szorultunk. Ez egy külön történet, de ezt majd elmeséljük a megnyitón, hogy nagyon sok barátunktól, körülbelül 18 embertől kértünk kölcsön, és kaptunk kölcsön, mert akkor azért a bizalom nem a mai szinten állt, nem egy jó szinten állt, helyesebben mondva, de voltak olyan barátaink, akik azt mondták, hogy hát kölcsön nem adok senkinek, de nektek adok. És ilyen volt, sőt az egyik azt mondta, hogy neki nem kell semmiféle papír, mert hogyha visszaadod, az nagyon jó, ha meg nem adod vissza, akkor bed úgy, hogy odaadtam. Ilyen is volt. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezeknek az emberekkel, rengetegen jöttek kézzel segíteni, fúrtak, mindent csináltak, takarítottak a végén, ablakot mostak, meg mindenféle segítség, de ők itt is lesznek ma.
2: Milyen nagyságú ez az intézmény? Hogyan indult és hogyan bővült? Hogyan alakult az évtizedek alatt?
4: Hát alapterületét tekintve nem nagyobb, mert ez három szinten, azt hiszem, hogy 1600 négyzetméter alapterületű, mert ugye 40 méter hosszú és 14 méter széles az maga az épület, úgyhogy itt van 40 helyiség valójában. Úgyhogy ennek a műszaki berendezése elég bonyolult. Csak én ismerem egyébként, hogy melyik cső honnan jön, meg hova megy. Úgyhogy itt a pincében olyan csőrendszer van, hogy nagyon bonyolult. Hát alakul, mindenben volt segítség, tehát a vízvezetékes rendszereknek a boltjának a tulajdonosa az nekünk ismerősünk volt. Ők nyilván valamennyi kedvezményt kaptunk rá a szállításban, mindenben volt valami segítség, aztán a gyártól is, ha kellett valami, akkor betelefonáltam és megkaptuk. Mindenben, mindig nekünk valahogy a jóisten olyan jó kapcsolatunk van, hogy nekünk mindig mindenben segítenek. Most is ebben az egész tervezésben, hát ez egy olyan csapatmunka volt, hogy legalább 20 ember dolgozott benne, mert nem olyan egyszerű dolog.
2: Idősek otthonáról beszélünk, a legfontosabbak önöknek az idős emberek, az idősek. Milyen ez az intézmény? Bentlakásos vagy napközi otthonos? Hogyan kell elképzelnünk, és hogyan jöttek az első évtizedekben az idős emberek, és hogyan változott aztán évről évre az összetétel?
4: Hát ez egy bentlakásos intézmény első pillanattól fogva. Eleinte elég sokan jöttek Budapestről is, mert ott nagyon nehéz volt hozzájutni, és nagyon drága volt hozzájutni. Mi ahhoz képest, ugye mivel üresek voltunk, könnyű volt bejutni, és aránylag olcsó. Mert akkor, amikor mi 300 ezer forinttal indultunk belépési díjként, akkor Budapesten 5-6 millió volt ez az összeg. Úgyhogy ez volt a, hogy is mondjam, a jó, ezért fel tudtuk nagy lassan, nem túl gyorsan, kb. Egy év alatt töltöttük föl. Az első időben jött az első, aztán második, harmadik, két dolgozó, aztán így mindig folyamatosan növeltük, de hát akkor még havonta bele kellett elég sok pénzt fektetni ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Tehát körülbelül 20 ember fölött lett legalábbis már rentábilisan működtethető, akkor is non-profit módon, tehát nem, nincs több bevétel, mint a kiadás. Mindig ennek a kettőnek harmóniában kell lenni, és erre törekedni kell nekem is 15 éven keresztül, és a fiamnak is, aki most már 15 éve az igazgató, arra, hogy mindig annyi bevétel legyen, amennyi a kiadás, mert azért az állandóan változik. És most jelenleg 55-en laknak bent, 25 dolgozóval, 25 dolgozó, ennek zöme nő, akikkel elég sok a női problémák, egymással civakodnak, meg stb. Bajuk van, úgyhogy ezeket nekünk időnként kell csitítani, meg csillapítani, de hát ez a vezetésnek a lényege, hogy le kell velük ülni, beszélgetni, és aztán meg kell próbálni kiegyenlíteni az igényeket.
5: Én nem emlékszem rosszra, csak a jóra, csak arra, ami sikerül nekem. Ajándék volt minden perc és óra,

0: Időközben akkor megtelt az idősek otthona, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy hát ide is akkor gondolom, hogy manapság már egyáltalán nem könnyű a bejutás. Mert hogy minden idősek otthonában, hát elnézést a kifejezésért, de kihalásos rendszerben működik az idősek otthonának a rendszere, úgy tud újabb és újabb idős embereket fogadni és rajtuk segíteni. Mi a jelenlegi helyzet önöknél?
1: Hát jelenleg 53 lakosunk van, összesen a 30 év alatt 850 ember fordult meg lakóként, na de hogyha ezt úgy nézzük, hogy önök volt fia, lánya, meg még valaki hozzátartozik, akkor azt még 4-jel meg kell szorozni, akiket gondoltunk. Körülbelül 600 ember halt meg ennyi idő alatt. 600 ember, azoknak mindegyiknek meg kellett csinálni a halottvizsgálat, az az én dolgom volt. Valamelyik nap megkérdezik, hogy lehet ezt tolerálni, úgy lehet ezt tolerálni, és csinálni kell, mert valakinek ezt meg kell csinálni, és az, hogy egy idős ember meghal, az egy orvos, meg egy bármilyen ember számára természetes kell, hogy legyen, mert ez így működik. Sajnos hozzánk beteg, súlyosan beteg emberek jönnek, és az utóbbi 5-10 évben a demencia a fő profil, ami ide hozza az embereket. Ez nagyon sok van, sokkal több, mint régen. Lehet, hogy csak azért érzem úgy, hogy sokkal többen hozzánk jönnek, de nagyon sok a demens ember, és az ember családoknak nagyon nagy teher. Egy nagyon veszélyes dolog ez bevállalni, azt is, hogy egyáltalán gondozzuk, mert egy demens ember sokszor nem tudja, hogy mit csinál. Ugye? Tehát nekünk ezért kell a kerítésnek olyannak lenni, hogy ne tudjon kimenni, a kapunak olyannak, hogy ne tudjon kimenni. Tehát ez egy nem könnyű feladat, nem beszélve arról, hogy a demens ember például elfelejt panaszkodni, neki válja a sok. És ezért félnek a szociális otthonok fölvenni demens embert, mert a demencia egyben a fájdalom küszöbnek az emelkedésével jár. Tehát fáj neki az, csak ő nem veszi észre, és nem panaszkodik. És ezt csak úgy tudjuk uralni, hogyha a nővérke figyeli. Tehát nem úgy viselkedik az ember, mint tegnap. Akkor már nekem szóljon, erre tanítom őket mindig, hogy nekem szóljanak, ha valaki nem úgy viselkedik, mint tegnap. Mert akkor én már megvizsgálom, és meg tudom állapítani, hogy neki esetleg fáj a hasa, annak ellenére, hogy nem panaszkodik. Tehát ez egy nehéz kérdés a demenciával kapcsolatban, minden másra is a hasát csak mintának mondtam, vagy példának, de épp ezért nem nagyon szeretnek szociális otthonok demens embereket felvenni. Hát félnek az öngyilkosságtól, kineugorjon az ablakon, félnek sok mindentől. A tavat többek között azért alakítottuk át tóból kőtóvá, hogy a demens embereknek tudjanak beleesni. Ugye mi egy demens ember sajnos sok mindenre képes, és pont ez a veszélye az egésznek, ugye a tévében szoktuk látni, hogy meggyújtják a házat, felrobban az a lakás, stb. Ezt általában az idős ember figyelmetlenségének következménye. Csak ugye nyilván nem mondják be a tévébe, hogy az demens volt az ember, de valójában azért gyújtja meg véletlenül a lakását, mert nem gondolja, hogy ez veszélyes.
0: Önöknek pedig egy méltó, szép öregkort és időskort kell biztosítani. Gondolom nem könnyű feladat ez.
1: Ez sem könnyű, mert az idős ember ugye annak rengeteg problémája van. Ugye rengeteg problémája van magával, a szomszédjával, a szobatársával, mindennel. Úgyhogy egy idős embernek nem könnyű az élete, mert az rengeteg panaszsal, problémával jár, amit nekünk meg kell próbálni uralni. De a legfontosabb ebben a nővér, aki meg tudja figyelni, hogy Pista bácsi tegnap még evett, ma nem evett. Pista bácsi még kiment az udvarra, ma már nem tud kimenni. Ezt észre kell venni. Ha észreveszi, szól, megtörténik a vizsgálat, ha én úgy látom, hogy nem tudok rajta tovább lépni, akkor beküldöm a kórházba, és ez egy nagyon fontos dolog, hát otthon egy laikus ember nem

0: hosszú évtizedeken keresztül orvosa is volt, és jelenleg is orvosa ennek az intézménynek. Tudna-e említeni néhány szép példát azzal kapcsolatosan, amelyek sikerek voltak az ön szakmai életében, amelyre most is jó így visszaemlékezni 30 év után?
1: Igen, hát egy évvel ezelőtt halt meg egy lakónk, aki 24 évig lakott nálunk. 24 évig, és ő többször mondta még, amikor egészséges volt, vagy relatív egészséges, hogy neki ilyen jó élete még soha nem volt életében, mint ami itt volt. Ilyen is volt. Aztán volt még egy nagyon emlékezetes eset, amikor egyszer egy néni azt mondta, hogy olyan hálás vagyok azért, hogy levette a terhet a fiamról. Tehát nem az önző öregemben, hanem a hálás öregemben, hogy neki tudta, hogy ő teher a fiának, és levettük a terhet róla. Ezt nagyon ritkán hangsúlyozza ki egy idős ember, mert az idős ember sajnos önző. Sajnos önző, és sokszor nem veszi észre, hogy a gyerekének mekkora terhet nyom a nyakába, és úgy gondolja, hogy ezt ő megérdemli. Úgyhogy ezt is uralni kell. Ugye az idős embernek a rigójáit is uralni kell. Sokszor van, hogy egyik szobából a másikba át kell tenni, mert összevesznek. Aztán kibékülnek, akkor aztán utána azt mondják, hogy vissza szeretik menni, mert jobb volt ott. Hát olyan, mint a óvoda valójában ilyen értelemben. Vannak emlékezetes esetek, például a nővérek már megtanulták, hogyha valaki félrenyel, ami nem ritkaság időskorban, mit kell vele csinálni. Tehát már legalább 4 vagy 5 ilyen esetünk volt a 30 év alatt, amikor félrenyel az idős ember, és akkor az megfulladna, ha nem csinálnák meg azt, amit kell. És néhány szerencsés eset, amikor én ott voltam, és én koordináltam a dolgot, hogy csináltam, mert ezt csinálni kell, akkor megtanulták, és most már valamilyen maguk is meg tudják csinálni. Tehát ugye nem vagyok mindig itt. Mire a mentők jön, akkor régen késő. Tehát itt van 3-4 percünk. Ugye 3-4 perc, észre kell venni, hogy fulladozik az az ember, már pedig idős ember nem ritkán fulladozik, félrenyel, és akkor meg kell tudni, mit kell csinálni, és ők tudják.
0: Hétköznapi sikerek ezek, amelyek hétköznapi csodának is tekinthetők.
1: Volt olyan már, csak itt 2 vagy 3-szor kellett így reanimálni itt az intézménybe, és mind a 3-szor sikerült.
0: Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, ehhez a bizonyos ünnepséghez, amelyről is többször utalt. Kezemben tartom az ünnepség meghívóját, hamarosan kezdetét veszi ez a szép ünnepség. Amikor már adásba megy mindez, akkor már múltként beszélünk az eseményről, de most még előtte vagyunk és ünnepelünk. Szép 2 idézetet találtam a meghívón. A szeretet az egyetlen dolog a világon, amit minél több részre osztunk, annál több marad belőle. És a Szent István Rádió hullámhosszain talán nem meglepő, ha II. János Pál pápát is idéz. Mi szerint váljunk barátaivá mindazoknak, akiknek nincs, legyünk családja azoknak, akiknek nincs. Önöknek, gondolom, egész életükben, hivatásukban ez egyfajta arcpolitikájuk volt, ez a mondat.
1: Igen, ez az én síromon is ott lesz, mert én itt leszek eltemetve a kertbe, mert nekem ez egy régi leszögezett véleményem, hogy én itt legyek eltemetve, és arra a nagykőre, ami ott van kinn a kertben, ez van fölírva, hogy szeretet az egyetlen dolog, ami minél tovább osztod, annál jobb lesz, annál boldogabb leszel, és végtére is minden dolog, ami itt történik, ennek kell, hogy alapja legyen. Ez az ideológia.
0: Milyen lesz ez az ünnepség? Mire törekedtek az ünnepség összeállításánál? Most nem kérem, hogy mondjon el minden részletet, de mégis a Szent István Rádió kedves hallgatóinak foglaljuk össze, hogyan is ünnepelnek, hogyan is készültek erre a jeles évfordulóra.
1: Hát a feleségem volt a koordinátora ennek, mert ő ebben profibb, mint én vagyok, meg neki az irodalmi vénája is jobb, úgyhogy minden szépen elrendezett, de a lényege az, hogy mindenki itt lesz, aki barátunk, aki jó akarunk, aki bízott bennünk, és aki segített, meg a mindenki, aki ma segít az intézmény működésében, azok itt lesznek. Ennyi, de leszünk 100-an. Úgyhogy elég sok barátunk van, hál' Istennek, és ugye elsősorban az emberen múlik, hogy vannak-e barátai. Az nem úgy van, hogy csak úgy van, hanem az azért tenni kell, hogy legyen az emberek barátja, és kölcsönösen tenni kell nekik, hogy viszonoznánk.
0: A Szent István Rádió kedves hallgatóinak nyugodtan elárulhatjuk a kulisszatitkokat, hiszen amikor már mindez megtörténik, ahogy említettem is, múlt lesz, itt van a fejünk fölött jó néhány lufi, ezeknek is szerepük lesz. Gondolom a születésnap akkor lesz születésnapi torta, mire számíthatunk?
1: Minden, igen, születésnapi torta is lesz, a lufik is fel fognak menni jó kívánságokkal a levegőbe, reméljük, hogy jó magas, ha valaki majd esetleg megtalálja, és mindenki majd ráírja, hogy mit kíván, ez egy ilyen. Ezt már a menyem szervezte, ezt az egész dolgot, de ez is annak idején is felengedtünk egy ilyen légömböt.

0: az első megnyitón, igen. Hát lehetne galambokat is engedni, de most léggömb lesz.
1: Ha Kerekes Ferenccel beszélgetek, akkor nem állhatom meg, hogy ne utaljak arra a régi beszélgetésünkre, amelyet én még mind a mai napig a szívemben és a lelkemben őrzök. Az a bizonyos flow elmélet, amelyet ön olyan szépen megosztott a Szent István Rádió kedves hallgatóival, és azok a jó tanácsok, azok az életbe vett példák, amelyek mind a mai napig befolyásolhatják a mi pozitív gondolkodásunkat, hiszen az élet mit sem változik. Telhetnek az évek, az évtizedek, de a pozitív gondolkodás az jó, hogyha megmarad az ember egész életében.
0: Hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyáltalán a flow elméletnek a megalkotója az Csíkszentmihályi Mihály volt, egy magyar ember, és az egész világon ismerik azok, akik egyáltalán foglalkoznak lélektannal, de nem csak azok. És sajnos, hogy Magyarországon nagyon kevesen ismerik még a nevet is, de meg a fogalmat is. Tehát ugye a flow elmélet az a flow, mint szó, mint viselkedés. Az azt jelenti, hogy ha élvezed, amit csinálsz, nem fáradsz el, nem nézed az órát, nem nézed, hogy mennyit keresel vele, de csinálod, mert élvezed. Ez mindegy, hogy zenéről beszélünk, művészetről, orvostudományról, akinek az orvostudomány nem hoz flow elméletet, az egy orvos ugyan, van diplomája, csak nem élvezi azt, hogy most mindig valami újat lát, és mindig valami érdekeset lát, és mindig tud csodálkozni, és tud örülni, hogy ma végre megint láttam valamit. Úgyhogy ez a flow elmélet, minden világhírű ember valójában azért lett világhírű, mert a gondolkodásmódjában benne van ez, mint alappillér.
1: És gondolom, hogy ön is világéletében így gondolkodott, és szakmájára, hivatására ilyen szemlélettel tekintett.
0: Hát én azért dolgozom még most 18 évvel a nyugdíjazásom után, minden nap rendelek, mert minden nap történik valami érdekes dolog. És annyira örülök annak, hogy most megint egy ugyanarról teljesen más dimenzióban állt az ember, teljesen új dolgokat lát, úgyhogy ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok. Hát tegnap például egy olyan érdekes, meséltem is a feleségemnek, hogy kihívtak egy hölgyhöz, és mondja, hogy neki rettenetesen viszeresek a lábai. Kimegyek, megnézem, hát semmi különös. És akkor mondom neki, hogy nem, miből gondolod, hogy ilyen retten? Hát most operálták a szememet, eddig nem láttam. Hát nem aranyos? Hát viccnek is jó. Hogy megoperálták a szemét, a kataraktát ugye megoperálták, tettek be egy új lencsét, és látja, hogy visszeres a láb, de visszeres volt 3 évvel ezelőtt, csak nem látta. Hát nem aranyos? Hát most ennek is lehet örülni. Ez a humor, tehát az egészségügyben muszáj humort bevinni, mert itt, amikor az öreg otthonban, az ebédkor mondják a nővérek, hogy ez a baj, meg az a baj van, nekem mindig eszembe jut egy vicc, és akkor bedobom, és akkor egy kicsit nevetünk rajta. Tehát muszáj hígítani ezt a nehézséget, hogy itt halnak meg emberek, és szenvednek emberek, de ha valakinek fáj a foga, akkor ki kell húzni. És azt is megcsináljuk. Mi próbáljuk ezt a szenvedésüket enyhíteni, nekünk ez a dolgunk, hogy enyhítsük. Nem megoldjuk, hanem enyhítsük.
1: Dr. Kerekes Ferenc orvosnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az idén 30 éves holland kertidősek otthonának, Isten éltesse még sokáig az intézményt, önnek is, kedves feleségének szívből gratulálok ehhez a szép intézményhez, és további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen a családom nevében.
1: Az ünnepség szép pillanata volt, az a momentum, amikor az idősek otthona bejáratánál található, körülbelül 180 cm-es fehér márványból készült segítő Szűz Mária szobrot leleplezték a szervezők, és átadták az intézménynek, amely szobor dr. Kerekes Ferenc és dr. Varga Eszter személyes ajándéka. A szobor talapzatán a következő szöveg olvasható. Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk. Mi sem kívánhatunk mást, mint azt, hogy a szűzanya oltalmazza és védelmezze az idén 30 éves sajóbábonyi holland kert idősek otthonát. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen a szállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
1: szentmisében adtak hálát az Eszterházy Károly Főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittantanár szakos hallgatók, mindazért a kegyelemért, amelyeket tanulmányaik és a közösségi élet által kaptak. A jubileumról dr. Dolhai Lajos atyát, az EGRI Hittudományi Főiskola rektorát kérdeztük.
3: Az 1990-es úgynevezett politikai rendszerváltás egyik nagy látható eredménye volt, hogy a 40 év szocializmus után a liceumban, az Eszterházy Károly Főiskolán újra elkezdődhetett a hitoktatók, illetve hittanároknak a képzése. A Magyar Püspöki Kar és az akkori Oktatási Minisztérium megegyezése, megállapodása alapján. Nagy esemény volt ez, papi életemnek egyik ilyen, nagy eseménye, így is mondhatnánk, hiszen a politikai rendszerváltás előtt mi papok a liceumba hivatalosan nem léphettünk be, és még visszaemlékezni is jó, hogy a 90-es években volt olyan időszak, amikor 150-160 olyan fiatal volt, akik valamilyen szak mellett, magyar történelem, ének vagy valamilyen szak mellett, a második szakjuk a hittanári szak volt. 140-150 fiatal volt, akik a liceum épületében hallgatták az előadásokat, jogilag az Eszterházy Károly Főiskola hallgatói voltak, de a második szakjuk a hittanári szak volt, amit a hittudományi főiskolai tanárai tanítottak. Visszaemlékezni is jó erre, amikor az ember bement a liceum épületébe, lépten nyomon dicsértességgel köszöntötték az embert a liceum épületébe, és a liceum épületébe tartottuk a teológiai előadásokat. Az idei esztendő, azt is mondhatnánk, hogy jubileumi esztendő, hiszen 35 évvel ezelőtt kezdődött el ez a közös együttműködésben az a hittanárképzés. 91-92-ben még csak harmadik szakként lehetett fölvenni a hittanári szakot, 92-től pedig kétszakos formában. Az alakult ki, hogy főleg történelem és magyar szakot választották még a hittanári szak mellett, de mindig voltak ének hittanár szakos hallgatók is. És ez a közös képzés, ez nagyon jól működött egészen 2006-ig, amikor az úgynevezett bolognai folyamat keretében megszűnt az úgynevezett kétszakos képzés. Mindenesetre jó visszaemlékezni erre az időszakra, és ez nagy áldás, nagy ajándék volt a helyi egyház vagy a magyar katolikus egyház számára, mert a rendszerváltás után megnyílt a lehetőség arra, hogy fakultatív formában az iskolában is lehessen hittan tartani, és emiatt nagy szükség volt nagy számban képzett hittanárokra. Az igazság az, hogy akik végeztek, nem lettek mindnyájan gyakorló hittanárok, de mindnyájan közel maradtak az egyházhoz, és a katolikus egyházban különböző felelős beosztásokban dolgoznak azóta is. És amit szoktam még megemlíteni a jelentőséggel kapcsolatban, hogy nem csak hittanárokat képeztünk, hanem reményeink szerint keresztény értelmiségieket, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselték a keresztény hitet és a katolikus vallásosságot. Ebben az esztendőben, ahogy mondom, ez jubileum esztendő, abból a szempontból is, hogy most lesz a találkozójuk azoknak, akik először végeztek 30 évvel ezelőtt a kétszakos hittanári szakon 1996-ban. Jó megemlíteni, hogy annak idején 39-en fejezték be, nyilvánvaló többen kezdték, emlékszem még a számadatokra is, 24-en voltak történelmi hittanárszakosok, 5-en voltak magyar hittanszakosok, 5-en voltak ének hittanszakosok, még és volt néhány egyéb kategória is. Ez egy nagyon szép szám, és ebben az esztendőben a mai napon egy találkozót tartanak azok, akik 30 évvel ezelőtt kapták meg a hittanári diplomájukat.
1: A szentmisét dr. Dolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola rektora mutatta be, aki személyes emlékeiről beszélt a jelenlévőknek.
3: Egy vallomással szeretném kezdeni ezt a rövid beszédemet. Jövőre leszek aranymisés pap, azt tudjuk, hogy az 50 esztendőt jelenti, és hát ennek a papi életemnek a legszebb időszaka, túlzás nélkül állítom, az a 15 esztendő, amikor itt Egerben 1991 meg 2006 között hogy a hittanári szakosoknak a szakfelelős tanára voltam. Így öregedő, meg megöregedett korban jó visszaemlékezni erre a másfél évtizedre, vagy a 90-es évekre, főleg számomra, meg számunkra, papok számára, teológiai tanárok számára, mert az volt az én életemben, vagy a mi életünkben az igazi rendszerváltás, mert itt van a Maksai tanár úr, tudja azt, hogy rendszerváltás előtt teológiai tanárok hivatalosan nemigen mehettek be a liceum épületébe, hogy ott mi előadást tartsunk, ezt el sem tudtuk képzelni, még álmaimban sem. Ez volt akkor, ugye 1990 előtt, és visszaemlékezni jó arra, amikor ugye 1992 után mi tanáratyák rendszeresen jártunk a liceumba, és bizony 90-es években általában 150-160 volt a hittanár szakosoknak a száma egy-egy évfolyamon, általában különböző szakokon 40 hittanár szakos hallgató volt, és hát így jött általában össze a 160-as létszám. Na, a lényeg az, hogy nagyon szívesen emlékszem vissza erre az időszakra, nem csak azért, mert akkor fiatal voltam, hanem ott a liceumban ugye teológiai előadásokat tartani, azután tanévító szentmisét, meg tedeumot tartani az angol kisasszonyok kápolnájában 100 fiatalnak. Azután emlékszünk, hogy az adventi, nagybőti közös áhítatokra. Azután itt az érsek udvarba ősszel is, meg tavasszal is ezekre a szakestekre. Úgyhogy papi életemnek ez egy nagyon szép időszaka volt, amire szívesen visszaemlékszem. És hát ugye 96-ban voltak azok, akik először két szakos formában diplomát kaptak, itt a mai találkozóról készülve, meg is néztem pontosan a névsort, ugye 40 fölött volt a kezdő létszám, 44 vagy 45, és 39-en végeztek ugye 96-ban hittanári szakon, 24-en voltak olyan, akik történelmi hittanári szakon kaptak diplomát, 5-en voltak a magyar hittanosok, 5-en voltak az ének hittanár szakosok, és volt még úgynevezett 5 egyéb kategória, akik közül itt van Birkás Terézia is, aki matek-fizika szakra nyert akkor fölvételt, és mint egy Jámbor Jászapáti fiatal lányzó, 3. szakként is fölvette a hittanári szakot. A matek-fizika szak mellett ő 3. szakként végezte el a hittanári szakot, ugye így emlékezetes az ő személye. Minden esetre 1996-ban 39-en kaptatok itt diplomát a liceum belső udvarában, az ottani diplomaosztó keretében. Erre emlékezünk a mai napon, azt is mondhatnám, hogy hitből fakadó örömmel. Hát ahogy látom, ugye a tanév kezdet, meg a tanév vége szokott lenni általában az ilyen évfolyam találkozóknak az időszaka. Én azt a sajátos helyzetet élem meg, hogy én a Kecskeméti Piarista gimnáziumban jártam. Hát ugye túl vagyunk az 50 éves érettségi találkozón, és hát a kemény maga 50 év után elhatározta, hogy már ne csak 5 évenként találkozzunk, hanem azóta néhány éve minden évben szoktunk találkozni. És ezeken a találkozókon az ember számára nagy lelki élmény nem csak az, hogy találkozhat régi évfolyamtársaival, hanem a találkozókon a személyes négy szem közti beszélgetések is nagyon hasznosak, meg az ember számára az is, mikor el szokták mondani a volt diákok, hogy mi történt a diploma megszerzése óta velük, hogyan alakult azóta az életük. Emlékszem itt a piarista érettségi találkozókkal kapcsolatban, bár abban az időben az egyházi iskolák, egyházi gimnáziumok mások voltak, mint manapság. Hát ennek a legfőbb oka az volt, amikor én Kecskeméti piarista gimnáziumba jártam, akkor ott 30-40 piarista szerzetes élt, és ott testnevelés órákat leszámítva mindent piarista tanár tanított, most meg 3-4 piarista atya van a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban. A lényeg az, hogy mi akkor az évfolyamból 11-en is papok lettünk, manapság ilyen már nem igen fordul elő, de a többi évfolyamtársal való beszélgetés, meg ottani beszámolók az életükről, a volt évfolyamtársak beszámolója, mindig olyan érdekes, meg tanúságos számomra. Emlékszem rá, hogy néhány évvel ezelőtt az egyik évfolyamtársa mesélte el, hogy hát érdekes módon tanár lett, de nem rögtön, mert régen egyházi gimnáziumból rögtön tanári szakra nem igen vettek föl senkit állami egyetemre a 60-as, 70-es években. Végül is tanár lett kis kerülővel, és a lényeg ilyen évfolyam találkozón ő is, meg más is ugye elmondta azt, hogy hát civili közegben, ugye nem egy egyházi iskolában, ott értette meg igazán, hogy mi is a kegyelem. Jó, hittanórákon tanult, meg tanultunk arról, hogy mi a kegyelem, Bibliából kiindulva szépen megtanulgattuk, hogy mi is a kegyelem, de ő a saját életében tapasztalta meg azt, hogy Isten kegyelme jelen van és működik a világban, és ő úgy gondolja, hogy élete legnagyobb kegyelme az volt, hogy egy vallásos, jó katolikus családban született bele, és hogy a kecskeméti piarista gimnáziumban érettségizett. Élete legnagyobb kegyelmének ezt a két tényezőt tartja, mert az ő egész későbbi életét ez a két tényező határozta meg. Hát remélem, remélhetőleg a kedves jelenlévők között is többen vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az ő életükben is nagy kegyelem, Isten kegyelmi ajándéka volt az, hogy annak idején 92 meg 96 között itt az Eszterházi Károly Főiskolán hittanár szakos hallgató lehetett. És a hittanári szak nem csak arról szólt, hogy szereztünk egy diplomát, ami esetleg arra képesített, hogy a történelem vagy magyar mellett hittant is taníthassunk, hanem remélhetőleg az itteni tanulmányok, az itteni közösségi élet megerősített bennünket a hitben, azután az egyházhoz való kapcsolatunkban. És hát a mai találkozó alkalmával, amikor 30 éves jubileumot ünnepeljük, akkor itt a szeminárium kápolnájában, egyéni meg közös imádságainkban adjunk hálát, ahogyan a meghívóban is benne volt, mindazokért a kegyelmekért, amit az akkori 4 esztendő alatt itt a tanulmányaink által, meg a közösségi élet által kaptunk. Mai napra rendelt olvasmányt, meg Szent Evangéliumot olvastuk fel. Érdekes módon egy kicsit illik is ez a mai evangéliumi szakasz a mai találkozónkhoz. Hallottuk tartalmi szempontból, ez a mai evangéliumi szakasz két részre osztható. Az első részben arról van szó, hogy megváltó Jézus már nyilvános működése idején is elküldte nem csak a 12 apostolt, hanem másik 72 tanítványnak is küldetést adott az evangélium hirdetésére. És a mai evangélium első részében arról van szó, hogy ez a 72 tanítvány visszatért Jézushoz, és beszámoltak arról, hogy az ő küldetések során mit tapasztaltak, mit láttak, milyen pozitív és negatív tapasztalataik voltak, és hát többek között ezt mondták, hallottuk, Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Hát ez egy nagyobb pozitív tapasztalat lehetett ennek a 72 tanítványnak, hogy a megváltó Jézus segítségével hát hatékonyan, eredményesen tudták hirdetni az Isten országának az evangéliumát. Nyilvánvaló, talán mondanom sem kell, egy ilyen jubileumi találkozó nagyon alkalmas arra, hogy mi is, mint ez a 72 tanítvány, beszámoljunk arról, hogy az elmúlt 30 esztendőben mi történt velünk. Itt nem csak arra gondolok, hogy férhez mentünk, megnősültünk, gyermekeink születtek, többször is állást változtattunk, nem csak erre gondolok, hanem hát arra, hogy mai nap ragyogó alkalom arra, hogy gondoljunk arra is, reflektáljunk arra is, hogy az elmúlt 30 esztendőben hogyan tapasztaltuk meg saját életünkben az Isten kegyelmét, az Isten gondviselő szeretetét, az, hogy a Szentlélek Isten kegyelmi segítségével sok minden olyan dologra is képesek voltunk, amire hit nélkül, vallásosság nélkül, a Szentlélek Isten kegyelmi segítsége nélkül képtelenek lettünk volna. Aztán hallottuk a mai evangéliumi szakasz második része, tulajdonképpen nem más, mint a megváltó Jézusnak egy szép hálaadó imádsága. Ezt nem kell mondanom, mi ismerjük mindnyájan a Szentírást, hogy maga a mírunk Jézus Krisztus is imádkozott, és hát az ő imádságos életének az volt a lényege, hogy az imádság csendjében, mint egy megbeszélte a mennyei atyával való küldetését, de az ő imádságos életéhez is az írások szerint, az evangéliumok szerint hozzá tartozik a hálaadó imádság. És egy ilyen jubileumi találkozó bennünket is biztasson és bátorítson arra, hogy a mi lelki életünkben, a mi Istennel való kapcsolatunkban is legyen ott a hálaadó imádság. Ha nem is minden nap, de életünk nagy forduló pontjain adjunk hálát az ember teremtő és üdvözíteni akaró Istennek. Mert mindazok, akik vagyunk, mindaz, amit elértünk, ne feledkezzünk meg arról, azt nem csak magunknak, hanem a gondviselő Istennek és a Szentlélek Isten kegyelmének is köszönhetjük. És ezért időnként hálát is kell adnunk. Azt szokták mondani, hogy a hálátlan embernek tulajdonképpen két bűne is van. Az egyik az, hogy a hálátlan ember nem fedezi fel, nem látja be azt, hogy mennyi sokat köszönhet másoknak, szeretteinek, családtagjainak, munkatársainak, és még a vallásos emberek között is vannak olyanok, akik nem látják be azt, nem gondolnak arra, hogy mennyi sokat köszönhetnek a gondviselő Istennek is. Kedves jubiláns hallgatóink, hát mi ne essünk a hálátlan embereknek a bűnébe, újra meg újra fedezzük fel, lássuk be azt, hogy mennyi sok mindent köszönhetünk másoknak, és mennyi sok mindent köszönhetünk a jó Istennek. Az, hogy most itt vagyunk, az, hogy többé-kevésbé egészségesek vagyunk, normális családban élünk, és lehetne még sorolni, hogy mi mindenért lehet és kell hálát adnunk a jó Istennek. Hát a hálátlan embernek nem csak az a bűne, hogy nem fedezi fel, hogy mennyi mindent köszönhet másoknak, hanem a másik bűne az, hogy nincs benne elég alázat ahhoz, hogy azt ki is fejezze. Szavakkal, vagy másféle formában. Mi legyünk olyan alázatos emberek, akik ki tudjuk azt mondani, hogy köszönöm. Köszönöm neked, vagy köszönöm neked, Istenem. Mindazt, amit elértem, mindazt, ami vagyok. A mai evangélium második része, a megváltó Jézusnak ez a hálaadó imádsága emlékeztessen bennünket arra, hogy újra meg újra, de főleg életünk nagy fordulópontjain adjunk hálát az ember teremtő és az embert üdvözíteni akaró Istennek. Még egy rövid gondolatot szeretnék szóvá tenni, mindnyájan ismerjük ezt a Padre Piót, jelenleg Olaszországban, ugye ő az egyik legnépszerűbb szent volt, ugye régen az olaszoknál a Szent Antónió volt a legnépszerűbb szent, ugye páduai Szent Antal, az ember beült egy olasz taxiba, a sofőrnek a kormány mellett mindenképpen ott volt Szent Antónió, Szent Antalnak a képe. Mostanában ugye a legnépszerűbb, ugye ez a Padre Pio, ez a kapucinus szerzetes, mindjárt hallottunk róla, nagyon népszerű az olaszok körében. Hát tőle szeretnék egy szép imádságot, egy szép fohászt idézni. Valahol olvastam, hogy ez a Padre Pio élete minden napján elmondta a következő rövid fohászt. Istenem, a múltat irgalmadba, a jelent szeretetedbe, a jövőmet pedig a gondviselésedbe ajánlom. Hát én pedig erre szeretném biztatni a kedves jelenlévőket, hogy a mai napon is, meg életünkben gyakran Padre Pio-nak ezt a szellemes tömör imádságát mi is mondjuk el újra meg újra. Uram Istenem, a múltat irgalmadba, a jelen szeretetedbe, a jövőt pedig a te gondviselő jóságodba ajánlom. Ámen.

0: Kérdésünkre Benyovszky Péter, a gyöngyösi Vakbottyáni János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, gimnázium és kollégium igazgatója beszélt emlékeiről.
1: Én úgy jöttem ide 1992-ben, hogy már feleségem volt, és volt egy gyerekem. Azóta már hárman vannak, mert két unokám is van. De amikor ide jelentkeztem, akkor egy viszonylag friss megtérőként, tehát egy néhány éves egyházban való lét után jelentkeztem ide, úgyhogy én előtte, nyilván ebben a történelmi helyzetnek is volt szerepe, én semmilyen keresztény nevelést nem kaptam, hittarra soha nem jártam, akkor szereltem le a katonaságtól, és friss megtérőként én igazából kerestem a helyemet. Több irány is szóba jött, tehát ilyenkor főleg így utólag már azt érzi az ember, hogy a döntést azt nem mindig ő hozza, ő rábízza magát a Jóistenre, és akkor a Jóisten tereli úgy az életét, ahogy én ezt nagyon sokszor éreztem. És igazából így kerültem ide Egerbe, amit azóta egy pillanatig sem bántam meg. És még egy nagyon-nagyon különleges helyzet volt a miénkben, az, hogy mi az első pillanattól fogva, tehát első évesként is, mi voltunk a legöregebbek. Mivel nem volt felsőbb éves, hittamból, és illetve voltak néhányan, bocsánat, tőlük, akik harmadik szakként vették föl, de ugye ők még különlegesebb csapat voltak, többen itt vannak egyébként közülük is most. Tehát mi úgy töltöttünk itt 4 évet, hogy mindig mi voltunk a nagyok. Ráadásul nagyon sokan voltunk, azóta is emlegetik sokszor az atyák is, a tanáraink is, hogy micsoda élet volt akkor. Hát persze könnyű volt akkor nagyon nagy életet produkálni, mert hogy hát egyrészt nem volt még mobiltelefon, ez is biztos, hogy benne van, másrészt meg még csak a hittanszakon voltunk 24-en. Nagyon-nagyon összetartó csapat voltunk akkor is, meg azóta is nekünk azon a csapaton belül van egy még összetartóbb olyan baráti kör, a fiúk, vagy ahogy Dolhai atya szokta emlegetni, Benyó és bandája. A fiúk, akik minden évben azóta is, de közös külföldi út, találkozások, pótszilveszter, nagyon gyakran találkozunk. És lehet, hogy ennek az egész kis közösségnek mi vagyunk az a magja, aki ilyenkor azért mozgatja az egészet. Közöttünk szerencsére van Egri is. Magának a szervezésnek, meg ezeknek a találkozóknak ők a motorjai, a középpontjai. Nagyon nagy hálával tartozunk ezért nekik, de az biztos, hogy és szerintem ezt valamennyire mondhatjuk, hogy amit mi itt Egerben abban a 4 évben kaptunk, az egy egész életre szóló tanítás, egész életre szóló tudás, lelkiség, abból táplálkozunk.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az Eszterházy Károly Főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittantanárszakos hallgatók jubileumi találkozójáról készült összeállításunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

Narekis Szent Gergely imája. Ó, hatalmas lélek, küldd el édességet, sugarát! Engedd meg lelkemnek, hogy befogadja és gyümölcsöztesse a te lelki magodat. Elismerjük, hogy csak a te végtelen bölcsességed által növekednek és nyílnak bennünk ajándékaid. Tekened föl az apostolokat, ihleted a prófétákat, oktatod a tanítókat, nyitod meg a némák ajkát és a süketeknek fülét. Aki oly közel vagy hozzám, nyújts ki jobbodat, erősíts meg együttérzésed kegyelmével, oszlasd el lelkemből a feledés homályos felhőjét, szórd szét kegyelmeddel a bűn sötétségét, hogy értelmem éles látásával a földi életből a magasságokba emelkedjek.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett és Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.

0: az Anima Sony felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdión összeállítása.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből, Udvarhelyi Erzsébettől. Október 1-én Prém Szabolcs építészmérnök és mérnök tanár kávéval készült alkotásaiból nyílt kiállítás a Szentesi Tokácsli galériában. A művész 2015-ben kezdett el kísérletezni a kávéfestészettel, amit a daguerrotípiákat idéző szépia hatású hangulata miatt kedvelt meg. Az akvarellhez hasonló vizes bázisú technika rendkívüli türelmet igényel. Egy-egy sötétebb tónusú portré, akár 30-40 réteg kávé épül fel. Prém Szabolcs fő témája a nőiesség, a női alak és az érzelmek finom ábrázolása, bár portrékat és épületeket is fest. Szeptember 30-án játszótársak Ilovszky 80 címmel nyílt fotókiállítás Ilovszky Béla munkásságából, aki idén ünnepelte 80. születésnapját. Ilovszky Béla több mint 55 éve dokumentálja a magyar színházi élet legfontosabb pillanatait, képei mára már a színház története megkerülhetetlen részévé váltak. A színházi fotózás iránti szenvedélye a Békés Csabai Színházban teljesedett ki, ahol Sándor János főrendező olyan darabokat állított színpadra, mint Páskándi Géza vagy Székely János művei. Jelenleg mintegy 20 évnyi analóg filmanyagát szeretné rendszerezni és digitalizálni. Emellett építi a teater.hu online adatbázisát, amely már a több mint 330 ezer képet tartalmaz, és a magyar színház történet egyik legjelentősebb digitális archívumává vált. Tervei között szerepel egy portrékötet, valamint a színházi előadások tematikus feldolgozása is, például a harmadik Richárd vagy a három nővér különböző feldolgozásainak bemutatása képeken keresztül. A Tokaj Egyajai Szüreti Napok szombati programja volt a célállomása az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének Platán csoportja által tett kirándulásnak. Területvezetés mellett tekinthették meg az Andrássy kastélyt és annak parkját Tiszadobon. Az építményt gróf Andrássy Gyula a Lohármenti kastélyok mintájára építette az 1800-as évek végén. A kéz kastélyt ő azonban soha nem láthatta, berendezése fiára, ifjabb Andrássy Gyulára maradt. 1918-ban azonban a kastélyt kirabolták, összetörték a bútorokat, tárgyakat, rengeteg dolog megsemmisült. A család nem tért vissza Tiszadobra, így a kastély előbb kórházként, majd gyermekvárosként működött. A felújítás után 2015-től fogad látogatókat. A Szentesi Díszmadár szakkör rendezésében a Szentesi Művelődési Központban az alapító Gajda Péter emlékére díszmadár kiállításon mutatták be a szentesi vagy a vidékről érkezett tenyésztők, madárkedvelők, a kedvenc madaraikat. A kiállításon több mint 100 különböző fajtájú színű és nagyságú madarakat csodálhattak meg, és hallgathatták a madárcsicsergést a látogatók, akik között nagyon sok volt a gyermek. Még szeptember 18-a és 27-e között az olaszországi Jezolóban rendezték meg a kickbox sportág utánpótlás világbajnokságát. A versenyen 79 ország több mint 2900 versenyzője mérte össze erejét, de az edzők száma is rekordot döntött. A 24 fős formagyakorlat válogatott tagjaként érkezett az olasz tengerpartra az orosházi Szemenyei Máté Bence. Egyéni, zenés, pusztakezes kategóriában képviselte hazánkat. A 14 fős kategóriában ugyanaz élmezőnyben az 5. helyen végzett, ugyanakkor a csapat kategóriák tekintetében a saját korcsoportjában, Balatinc Zoltán csapattársával mind a kreatív, mind a zenés kategóriában világbajnoki bronzérmet szereztek.
1: Orosháza és környéke híreit Udvarhelyi Erzsébettől hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Növeli dolgozói létszámát a CATL kínai akkumulátorgyár Debrecenben, miután a folyamatos modulgyártás után az akucella gyártás próba üzeme is beindult. A jelenlegi 2800-ról év végére 3300-ra növeli a létszámot, jelentette be a debreceni gyár operatív ügyvezetője a gyárat bemutató sajtóeseményen, adta hírül az MTI. Qin Liang hozzátette, a 2024-ben indult modulgyártásban már a harmadik gyártósor is elindult, azóta több mint 500 ezer modul készült el, amelyek mintegy 10 ezer járművet hajtanak Európa szerte. A debreceni gyár az európai autógyártók igényeit hivatott kielégíteni, nikkel, kobalt, mangán és lítium vasfoszfát akkumulátorokat állítanak elő, mondta az igazgató hozzátéve. A debreceni gyár hosszú távú stabilitást, munkahelyeket és új üzleti lehetőségeket biztosít a régió számára. Qin Liang emlékeztetett rá, hogy a cellagyár augusztusban megkapta a használatba vételi engedélyt, teljesített minden az engedélyekben előírt feltételt, és szeptember 22-én megkezdődött az akkumulátorcellák próbagyártása az első két gyártósoron. A vállalat néhány műszaki beállítás követően a másik két soron is elindítja a cellagyártást. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Európai Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. A projekt keretében korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátlépő rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik meg, tették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a Debrecen repülőtéren és a Sármellék repülőtéren valósul meg. A projekt befejezésének tervezett határideje 2028. szeptember 25-e. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. A compliance szerepe napjainkra túlmutat a jogszabályoknak való megfelelésen, a szervezeti működés egyik meghatározó irányítási eszközévé vált, amely hozzájárul a bizalom, az átláthatóság és a hosszú távú versenyképesség biztosításához. Egyebek mellett ez volt az egyik legfontosabb megállapítása a Debreceni Egyetemen tartott 4. compliance konferencián, amin csaknem 300 szakember vett részt, adta hírül az egyetem. A rendezvény szervezői azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy platformot biztosítsanak a compliance, vagyis a megfelelőség, a szabálykövetés, illetve a kockázatkezelés a szervezeti integritás aktuális kérdéseinek megvitatására, valamint lehetőséget teremtenek a szakmai tapasztalatok megosztására, a párbeszéd erősítésére. Ennek jegyében a jogi, gazdasági, hatósági és vállalati nézőpontok egyaránt megjelentek, lehetővé téve a megfelelési kérdések komplex, többdimenziós megközelítését. Az akadémiai együttműködések lehetőségeiről és az oktatói, kutatói, valamint hallgatói csereprogramokról volt szó a Holland Királyság magyarországi nagykövetének látogatásán a Debreceni Egyetemen. William van Eet Jenei Attila nemzetközi rektorhelyettes fogadta, olvasható az Unideben. A Debreceni Egyetem és Hollandia kapcsolata évszázados múltra tekint vissza, a reformáció koráig, a híres debreceni peregrináció ideig nyúlik vissza. A találkozón Jenei Attila nemzetközi rektorhelyettes emlékeztetett a közös református hagyományokban és az évszázados akadémiai cserekapcsolatokban gyökerező kapcsolat ma is meghatározó az intézmény nemzetközi partnerségei között. Kiemelte, hogy a mobilitási programokban történt változások ellenére a Debreceni Egyetem és a külföldi egyetemek, így a holland intézmények kapcsolata az elmúlt években is intenzív és sikeres maradt. William van Eet, a Holland Királyság magyarországi nagykövete szerint a konzultációk, a közös munka és a csereprogramok egyaránt hozzájárulnak Magyarország és Európa kapcsolatának erősítéséhez. Mint mondta, ebben a nagyon izgalmas időszakban a folytonosság stabilitást ad. A találkozó résztvevői reményüket fejezték ki, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói és kutatói számára hamarosan újra megnyílnak az Erasmus+, illetve a Horizon program által nyújtott lehetőségek.
Több mint egy évtized a debreceni közösségekért, ezzel a felütéssel kezdte bejegyzését Papp László. Debrecen polgármestere Halász D. János munkáját köszönte meg, aki több mint 10 éven át vezette a DEMKIT, ez idő alatt pedig számtalan kezdeményezéssel és programmal gazdagodott Debrecen közösségi és ifjúsági élete, írja a Hajdu Press. Halász Dániel János debreceni kulturális szakembert 2015-ben nevezték ki a DEMKI ügyvezetőigazgatójának. Első kinevezését követően az önkormányzat 2021-ben újabb 5 évre meghosszabbította a megbízatását. Irányítása alatt a DEMKI fogta össze Debrecen különböző városrészek művelődési házait, közösségi tereit és ifjúsági programjait. Nevéhez fűződik számos helyi kulturális és hagyományőrző kezdeményezés támogatása, mint például a Nemzeti Művelődési Intézettel közös kézműves és hímző kiállítások megvalósítása a Tímárházban. Megbízatása szeptember 30-án járt le. A debreceni közgyűlés döntése értelmében a DEMKI új igazgatója október 1-től Enyedi Imre. Debreceni épület is nyert díjat az Évháza 2026 versenyen, írja a HAON. Az Évháza pályázat közel 20 éve következetesen keresi és díjazza az arra méltó lakó és középületeket, valamint azok alkotóit. Ezzel nem csak értéket közvetít, hanem az idők során az állandóság szimbólumává is vált, a stabilitást és a folytonosságot képviseli. Ezen cégek számára, amelyeknek ezek az értékek fontosak, fókuszként szolgál a pályázat, és akár a szakmai munkájuk terepeként is definiálható. A bírálati szempontok az elmúlt évtizedekben alkalmazkodtak az építészet és az építés területén megjelenő innovációkhoz, illetve a változó elvárásokhoz. Ugyanakkor máig jellemző a pályázati zsűri szellemiségére annak igénye, hogy az eredménnyel az adott kor maradandónak vélt értékeit mutassa be. A fődíjak mellett idén is további 5 szakmai különdíj odaítélésére adtak felhatalmazást a zsűrinek szakmai szervezetek és azok a gyártó cégek, akik ezzel az építészek munkáját ismerik el évtizedek óta. A hagyományosan elismert pályázatot támogató cégek az építészekkel való kapcsolat és párbeszéd fontosságát emelték ki. A MEVA Zsalurendszerek ZRT támogatói különdíját nyert el a Debreceni Egyetem járműlaborja. Az országos nyílt és nyilvános évháza pályázaton az elmúlt valamivel több mint 3 évben, azaz 2023. január 1-e után megépült családi házak, nyaralók, középületek és társasházak tervezői adhatták be munkáikat. Darunéző túrákon túl csillagászati, madarász és természetesen Szent Dömötör napi behajtási ünnep, Daru Fesztivál és kézműves vásár is színesíti októberben a Hortobágyra látogatók élményeit, írja Hajdu Press. Mint sorolják, október 16-án pénteken daru vonulás lesz Andaházán, október 17-én távcsöves barangolás a Csillagos Égbolt Parkban alkonyati madarászattal, október 17-én és 18-án 15 óra 30 perctől és október 23-ától november 1-ig vezetett túrákat tartanak a darvak nyomában, október 24-én pedig a Szent Dömötör napi behajtási ünnep és kézműves vásár, valamint Daru Fesztivál várja az érdeklődőket. A látogatóközpontban 2 interaktív kiállítást tekinthető meg, a Hortobágy természete és a pusztai kincsestár, a jószág haszna. Ezüstérmet hozott az idénykezdés a DSI Debrecen vívójának, tudta meg a Dehír. Szeptember 26-a és 27-e között rendezték a Kadett Junior Párbajtőr Magyar Kupa 3. fordulóját a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. Az új évad első versenyére Budapestre utaztak a DSI Debrecen pengeforgatói, hogy 2 korosztályban lépjenek pástra a Magyar Kupa 3. fordulójában. A párbajtőrözők közül Sárvári Rita rögtön egy szép eredményt ért el, a juniorok között ezüstérmest lett. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: vezetője. Végül a szakmai bizottság mindkettejük pályázatát egyhangulag támogatta, ugyanakkor a közgyűlés két illetékes szakbizottsága Vizi Katalin megválasztását javasolta. A közgyűlés egyhangulag a jelenlegi igazgatónak adott bizalmat, akinek az új megbízatása 5 évre szól. Vizi Katalinnal beszélgettünk.
1: Ugye a Modernnek a nevében benne van a Modern és Kortárs Művészeti Központ, tehát ez egyben feladat megjelölő is, hiszen nekünk nem csak a kortárs képzőművészettel kell foglalkoznunk, hanem a modernitással is. Erre van ugye szövetségesünk, Antal Péter személyében az Antal Lustig gyűjtemény, amivel az elmúlt 20 évben a Modem egyébként szisztematikusan foglalkozott, és amivel a következő évekre nézve is picit más jelleggel egy edukációs kiállítás sorozat keretében fogunk együttműködni, és ilyen módon a modern, mint időbeli művészeti meghatározás, vagy meghatározottság, az megmarad a Modem életében. Viszont mindemellett, hát jó magam is, mint ügyvezető, illetve a kurátori csapat is a kortárs képzőművészet mellett elkötelezettek vagyunk, azért is, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy abban a nagyon statikus és didaktikus oktatási környezetben, ami jelenleg még a Magyarországon jellemző, azt szeretnénk, és hát abban hiszünk és bízunk, hogy a kortárs képzőművészet egy olyan eszköz tud lenni, ami az önálló és kreatív gondolkodást segíti. Tehát ez az out of box nem szép magyar, sőt, tehát ugye egyetem nem magyar kifejezés, de végig csak nagyon leíró, nagyon találó. És mi ebben próbálunk segíteni, és pont egyébként ez adja azt a küszöbb félelmet, ami miatt nagyon egy viszonylag szűk réteg az, akit nem a Modem, hanem ez a műfaj érdekel, de mégis azt gondolom, hogy picit még várnunk kell, az edukációra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk, ami a következő 5 évnek abszolút zászlós hajó feladata és missziója, mind a kiállítások, mind egyébként például ilyen eszközök bevonásával, meg hát persze a múzeumpedagógia, mint borzasztó fontos eleme itt a Modem gondolkodásmódjának. Tehát, hogy ebben nekünk is van dolgunk, szerepünk, sokan csinálják, sokan felfedezték ennek a hiányát, hogy ez a generáció, aki felnőtt, és itt beszélek inkább a most 20 évesekről, de hogy dráma lesz, mert ugye az oktatásból, vagy a tananyagból ki van véve a vizuális művészetek, és ez dráma lesz, tehát az, amikor a világ képekkel kommunikál, és képekből kell tudnunk tájékozódni, és a képek szimbólumokat rejtenek, és azt nekünk tudnunk kellene olvasni, de nem tudjuk, egy idő után nem fogjuk tudni, a fiatalok nem fogják tudni, ott dráma lesz, és ebben nekünk muszáj itt tevékenyen részt vennünk.
0: Az mondjuk egy elmúlt 20 év, ez lehet, hogy általánosan is lehetne kérdezni, de most a Modem esetében tudjuk, hogy ez elmúlt 20 év, ki kell, hogy jelölje a következő 20 évet, vagy ki jelölheti, vagy most éppen szerencsés helyzet, mert ahogy most utaltunk is rá, hogy a modernség mindig is ott lesz az ászlón, az eleve kijelöli a következő 20 évet. Tehát mondjuk egy 20 év ünneplése segíti abban, hogy mondjuk a következő 20 év hogyan teljen.
1: Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. Nem az ünnepséget tekintem ilyen jellegű összegző és jövőbe tekintő lehetőségnek, hanem számomra sokkal inkább az első 5 éves ciklusom lezárása és az új ügyvezetői státuszom megpályázása volt az, ami gondolkodásra késztetett. És ott, ez ugye most nyáron zajlott, csak ugye kedves hallgatóknak információként mondom, hogy nekem most volt az újraválasztásom, meg kellett pályáznom ezt az ügyvezetői pozíciót, és ez volt egy olyan lehetőség, amiben az én első 5 éves ciklusomat és a Modem első 20 évét összegeztem, és kijelöltem az irányt, hogy merre tovább, ha és amennyiben én kerülök vissza az ügyvezetői székbe. Ez történt, a város vezetése, a közgyűlés egyhangúan úgy döntött, hogy velem szeretné folytatni a Modemet, úgyhogy most nagy esély van arra, hogy az én vízióim valósulnak meg, amiben azért vannak adottságok, amitől nem lehet, nem tudunk, és nem is akarunk eltekinteni, hogy modern és kortárs képzőművészettel foglalkozunk, pont. Tehát, hogy ez nem változhat, nem fog változni.

0: Antoine Silverman muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. 14. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szentszéki Sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős pápai ház prefektúrája hétfő este arról tájékoztatott, hogy a kezelés miatt október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A 71 éves egyházfő vasárnap délben jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A püspöki kar elnöke, Mateo Zuppi bíboros biztosította a Szentatyát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. Az egyházfő november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást. A programot egyelőre nem módosították. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, hogy a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Közben hétfőn újabb orosz támadások érték Ukrajna városait és energetikai létesítményeit. Miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. Ezt megelőzően Washington az üzemanyagárak letörése érdekében megállapodott Moszkvával az orosz dízel kínálatának növeléséről. Az EU külügyminiszterei hétfőn Luxemburgban úgy vélték, a Trump-Putyin dízel megállapodás aláássa a transatlanti egységet. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön hétfőn elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját. Ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben kiemelte, olyan 2027-es költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. A kormányfő ismét felszólította az állami számvevő szék és a gazdasági versenyhivatal elnökét hivatalukból történő távozásra. Magyar Péter azzal vádolta a Fidesz és a KDNP képviselőit, hogy a magyar emberektől ellopott pénzből finanszírozták a kampányukat. Szombaton 13 ember vesztette életét, és több mint 300-an megsérültek a huszik támadásában. Vasárnap egy ember meghalt, és közel tucatnyian megsérültek egy újabb támadásban, Riád nemzetközi repülőterén, jelentették a szaúdi hatóságok. Hazánk időjárásáról. Kedden többnyire napos idő várható az ország középső felén, gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi a szél megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá. Ti farizeusok tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 37-től a 41. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach D-moll koncertójának fináléját hallották Tom Koopman játékában. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeumi igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Vasárnap délben az úrangyala elimádkozásról mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy királya fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a Teológia Összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példaveszélyben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívással szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az útkereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszük magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeromos a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk. A mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk. Azok helyek, ahová a király fia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
2: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
1: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. És mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Az Úrangyala elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszák kinővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsolyita Nővérek kongregációjának alapítónőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az Úrangyala elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa, elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltávolítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáiban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szent Atya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
2: Carissimi!
1: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
2: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
1: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
3: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szent Atya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, Az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
2: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
3: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja, és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szent Atya beszédében arra is kitért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyháza a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgatóhelyettes.
1: Leó pápa Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szent Atya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szent Péter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szent Péter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az Egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szent Atya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is az ima a szeretet alapja,
2: la preghiera è il fondamento della carità,
1: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava a cselekvés, azt a táblatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonnyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott karitas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálás a Péter fillérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szent Péter kő tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta. God has made us a family and
4: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Rádió tegnapi adását hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. 14. Leópápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szentszéki Sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős pápai ház prefektúrája hétfő este arról tájékoztatott, hogy a kezelés miatt október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A 71 éves egyházfő vasárnap délben jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A püspöki kar elnöke, Mateo Zuppi bíboros biztosította a Szentatyát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. Az egyházfő november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást. A programot egyelőre nem módosították. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita, külügyminiszter, az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, hogy a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Közben hétfőn újabb orosz támadások érték Ukrajna városait és energetikai létesítményeit. Miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. Ezt megelőzően Washington az üzemanyagárak letörése érdekében megállapodott Moszkvával az orosz dízel kínálatának növeléséről. Az EU külügyminiszterei hétfőn Luxemburgban úgy vélték, a Trump-Putyin dízel megállapodás aláássa a transatlanti egységet. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön hétfőn elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját. Ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben kiemelte, olyan 2027-es költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. A kormányfő ismét felszólította az állami számvevő szék és a gazdasági versenyhivatal elnökét hivatalukból történő távozásra. Magyar Péter azzal vádolta a Fidesz és a KDNP képviselőit, hogy a magyar emberektől ellopott pénzből finanszírozták a kampányukat. Szombaton 13 ember vesztette életét, és több mint 300-an megsérültek a huszik támadásában. Vasárnap egy ember meghalt, és közel tucatnyian megsérültek egy újabb támadásban, Riád nemzetközi repülőterén, jelentették a szaudi hatóságok. Hazánk időjárásáról. Kedden többnyire napos idő várható az ország középső felén, gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi a szél megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Ludwig van Beethoven A-dur vonós négyesének a harmadik tétele hangzott el. Előadta az Alban Berg kvartett. 6 óra 15 perc. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Jézus komolysága nem akadályozta abban, hogy határtalanul nyájas legyen. Erkölcsi arculatának ez az új vonása tisztán kibontakozik előttünk, ha összehasonlítjuk őt előhírnökével. Keresztelő Szent János igazi hős, hérosz. Bámulatos bátorsága, nyíltsága, pártatlansága és alázatossága. Milyen zord egész külsejében. Még ifjú korában elhagyja az atyai házat, hogy egy lakatlan helyre vonuljon, ahol csak sakálok és ragadozók élnek. Júdea pusztaságában ma is mutogatnak egy barlangot, amely lakáshol szolgált neki, és egy kőpadot, amely fekhelyéül szolgált. Eledele pedig sáska és erdei méz volt. Egész öltözete egy teveszőrből készült köpeny, derekán bőrövvel átkötve. Sem hajzatát, sem szakállát olló soha nem érintette. Így egész megjelenése szokatlan volt, és elgondolhatjuk, milyen hatást keltett a tömegre, mikor elhagyta magányát, hogy a Jordán folyó mentén a bűnbánatot hirdesse. Szava kemény, lélekbevágó, szinte inkerült volt. Viperák fajzata, mondta a farizeusoknak, akik hallgatták. Tartsatok bűnbánatot, mert a fejsze már a fák gyökerére tétetett, és minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és a tűzbe vettetik. Jézus jellemében több szeretetre méltó tulajdonságot figyelhetünk meg. Ha szabad úgy mondanunk, az Isten fia emberségesebb, mint Zakariás fia. Jézus nem remete, mint Szent János. A pusztában való tartózkodása nem remetéskedés, hanem csupán visszavonultság, hogy felkészüljön nyilvános működésére. Ő valóban az Emmanuel, az Isten velünk. Az emberek közt lakozik és szokásaikhoz alkalmazkodik. Úgy öltözködik és táplálkozik, mint a többiek. Meghívásokat fogad el menyegzőkre és ünnepségekre, kétségtelenül nem azért, hogy személyes elégedettséget keressen, távol legyen tőlünk ez a gondolat, hanem azért, mert amikor sokan összejönnek, alkalmat lát arra, hogy tanítson. Nyájas a szó igazi értelmében, akivel lehet beszélni, és könnyen megközelíthető. Még ma is az egyenlőség korában, ha előkelő személyiséggel akarunk beszélni, előbb kihallgatást kell kérni.

találkozzék. A kisváros lakosait nagyon elszomorította eltűnése, így keresésére indultak, és amikor megtalálták, kérve kérték, térjen vissza hozzájuk. Jézus azonban így szólt. Más városoknak is kell hirdetnem az Isten országát, mert azért küldettem. Milyen szilárdság van ebben a válaszban, és mi nyájasság. Jézust semmi sem térítheti el kötelességétől, de nem tudja megállni, hogy ki nem utassa ennek a jó népnek, mennyire meghatott a keresésük. Azt szokták mondani, hogy a nagyság elszigetel. Szép irodalmunk egyik legszebb eposzában Viny megénekli az előregedett Mózes panaszait. A próféta kiszabadította a népét a fogságból, bölcs törvényeket adott, elvezette az ígéret földjének határáig. Elismerik szolgálatait, tisztelik, rettegnek tőle, de nagyon nagy ahhoz, hogy szeressék. A legnagyobb rangú embernek nincs egyenrangú társa, ezért nincsenek barátai. És Mózes nem bírta elviselni ezt az egyedüllétet, ezért a halál után vágyódik. Uram, mondja, nagyját ettél, és árván öregedtem magamra. Ó, hadd szunnyasszon el már a föld szelíd nyugalma. Ha igazat mond a költő, ha nincs kivétel a törvény alól, melyet kimond, akkor milyen lehetett az Istenember elszigeteltsége, aki tudása, életszentsége, istensége teljes magasából uralkodott környezetén? Ki volt nagyobb Jézusnál? Ki volt mégis szeretetre méltóbb, leereszkedőbb, közvetlenebb? Nincs benne semmi lekicsinnés. A gőg legkisebb nyomát sem látjuk nála. Vannak olyanok, akik, mikor alacsonyabb sorsú szeméről van szó, ezt mondják, nem tartozik az én társadalmi köreimbe. És még milyen hangsúllyal? Mikor ilyen emberrel tárgyalnak, olyan hideg udvariassággal teszik, amely távol tartja a másikat. Jézus nem volt a mi köreinkből való, az atyától született, az égből, az örökké valóságból jött. Mindemellett nem lebeg felsőbb körökben, megközelíthetetlen fényességben. Az ember fia leszállt közénk, és mindenben hasonló akart lenni testvéreihez.

Wolfgang Amadeus Mozart C-dur andante hangzott el Jean-Pierre Rampán és a Bécsi Szimfonikusok játékában. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Elfogadták az Európai Unió Oroszországgal szembeni új szankciós listáját Luxemburgban. Brüsszel tiltakozik a Trump-Putyin egyesség miatt. Varsói Biztonságpolitikai Fórum orosz-ukrán energiaipari tűzszünet. Jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetést. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogait szabályozó törvényt, amely a kárpátaljai magyar iskolák számára is fontos változásokat hozhat. Magyarország szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, ami lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének folytatását. Közben újabb orosz támadások érték Ukrajna városait és energetikai létesítményeit. Nyíri Kata jelenti.
2: Az ukrán parlament 266 képviselő támogatásával elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásáról szóló törvényt. A jogszabály biztosítja, hogy a kisebbségekhez tartozó gyermekek az ukrán mellett anyanyelvükön is tanulhassanak. A magyar tannyelvű osztályokban a magyar nyelvet az oktatás során és az iskolai kapcsolattartásban is használhatják. A törvény különleges védelmet biztosít azoknak az iskoláknak, ahol a tanulók többsége valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanul. Ezeknek az intézményeknek az átszervezéséhez vagy bezárásához az ukrán oktatási minisztérium jóváhagyása is szükséges lesz. Az oktatási tárca becslése szerint a szabályozás legfeljebb 141 Kárpátalján, Csernivci, Odessa és Lemberg megyében működő iskolát érinthet. A törvényt most Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elé terjesztik aláírásra. Elfogadása az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások folytatását is elősegítheti, lehetővé válhat két újabb tárgyalási fejezet megnyitása. Emellett Harkivban egy orosz Shahed drón csapódott be egy többszintes lakóépületbe hétfő reggel. Az épületben tűz ütött ki, és a korai jelentések szerint többen megsérültek. A Harkiv megyei gázkitermelő létesítményeket is támadás érte. A Naftogaz közlése szerint az éjszakai csapások tüzet okoztak, és megrongálták a vállalat infrastruktúráját. Az Európai Unió eközben újabb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt. A korlátozások többek között az orosz hadipar kötődő személyeket és szervezeteket érinti. Brüsszel továbbra is arra szólítja fel Moszkvát, hogy hagyjon fel az ukrán polgári és energetikai infrastruktúra támadásával.
0: Fontos előrelépésnek nevezte a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében Orbán Anita külügyminiszter, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Orbán Anita az X közösségi oldalon hétfőn kifejezte, hogy a magyar kormány várja az ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Ukrajna jövője az Európai Unióban van. A csatlakozási fejezetek keddi megnyitása várhatóan zökkenőmentes lesz. Erről már Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő beszélt hétfőn Luxemburgban. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját. Jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn. Támogatását fejezte ki az amerikai elnöknek az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetre vonatkozó bejelentésével kapcsolatban. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon. A Trump-Putyin dízel megállapodást rosszul fogadták az EU külügyminiszterei, akik szerint az aláássa a transzatlanti egységet. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Donald Trump úgy véli, Zelenszkijnek választásokat kellene kiírnia, az orosz fél pedig azt közölte, az ukrán elnök ezt nem akarja megtenni. Az Európai Unió továbbra is szankciókat alkalmaz Oroszországgal szemben a Donald Trump amerikai elnök és Vladimir Putyin orosz elnök között a hétvégén megkötött dízel megállapodás ellenére, közölték hétfőn európai külügyminiszterek. A megállapodás értelmében Moszkva azonnal 300 000 tonna dízelt bocsát az amerikai és a globális piacokra, további 500 000 tonnát novemberben, majd további 1 000 000 ezt követően. A megállapodás elősegítése érdekében Washington széleskörű szankciómentességet adott ki az orosz dízelolajra 2027 áprilisáig, ami aggodalmat keltett Ukrajnában és szövetségesei körében. Az EU hétfőn elfogadta a szankciós listájának eddigi legnagyobb kiegészítését, amely több mint 1600 olyan szemét és szervezetet céloz meg, akiket az orosz háború támogatásával vádolnak. A szankciók által érintettek több mint fele ballisztikus rakéták gyártásával áll kapcsolatban. Svédország szintén bírálta a dízel megállapodást és arra bíztatta európai kollégáit, hogy használják fel az oroszországi lefoglalt eszközöket Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásának fokozására. Észtország képviselője szerint a Trump által vasárnap hirtelen bejelentett energiaszünet nem működik, utalva Oroszország Ukrajna elleni szüntelen légicsapásaira. Donald Trump élesen bírálta szombaton Volodymyr Zelenszkijt, amiért az ukrán haderő az orosz kőolajfinomítókat támadta. Donald Trump szerint Zelenszkij láthatóan problémát akar okozni az egész világnak. Úgy vélte, a finomítók elleni ukrán csapások eredményezik, hogy az amerikai farmerek számára emelkedik a gázolaj ára, minthogy ebből az üzemanyagból Oroszország nagy mennyiséget ad el a világpiacon. Ideje, hogy új elnöke legyen Ukrajnának, hangsúlyozta az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszkij a megállapodás kapcsán azt közölte, hogy megbeszélte Trump tűzszüneti bejelentését Mark Rutte NATO főtitkárral, a kanadai miniszterelnökkel és a finn elnökkel is. Ukrajna támogatja a tűzszünetet, és fontos, hogy Oroszország is támogassa. Zelenszkij ugyanakkor elmondta, hogy az orosz erők továbbra is légitámadásokat mérnek az energetikai infrastruktúra ellen, beleértve egy Harkivban, Ukrajna második legnagyobb városában található közös fűtési és erőmű elleni csapást.
0: Az orosz hírszerzés szerint az Európai Bizottság lejárató kampányt folytat a Rosszatommal és a Paks 2 projekttel szemben. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Mindeközben az orosz külső hírszerző szolgálat sajtószolgálata azt közölte hétfőn, hogy Brüsszel lejárató kampányt folytat a Rosszatom és az orosz állami atomenergetikai vállalat részvételével Magyarországon épülő Paks 2 atomerőmű ellen, a kampány fő megrendelője pedig az Európai Bizottság vezetése. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen az orosz külső hírszerző szolgálat szerint egyértelműen megfogalmazta stábja számára azt a feladatot, hogy rákényszerítse Magyar Péter kormányát az Oroszországgal folytatott békés célú atomenergia együttműködés feladására. Az orosz kémszolgálat tudni véli, hogy von der Leyen, aki szerinte gazdag tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalatok érdekeinek önös érdekű lobbizásában, arra számít, hogy aktív szerepét a Rosszatom Magyarországról való eltávolításában és az orosz koncernek egy nyugati céggel való felváltásában méltóképpen értékelni fogják. Az orosz kémszolgálat sajtószolgálatának közleménye szerint az euróbürokraták nyíltan elismerték, hogy az európai gyártók képtelenek tisztességesen versenyezni a Rosszatommal a nukleáris energiapiacon, ami azt jelenti, hogy a Paks 2 bármely egyéb változata kevésbé lesz hatékony és biztonságos. Mindemellett védelmi innovációs program létrehozásáról szóló rendeletet fogadott el az Európai Unió tanácsa hétfőn. Az új 115 millió eurós finanszírozási eszköz célzott támogatást nyújt a kis- és középvállalkozásoknak az innovatív védelmi megoldások kidolgozására és elterjedésének támogatására. Mindemellett libanoni védelmi és biztonsági intézmények megerősítését szolgáló erők képzését támogató misszió létrehozásáról határoztak hétfőn az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei Luxemburgban. A misszió kezdeti megbízatása 3 évre szól. Az Európai Unió 2028-2034-es időszakra szóló több éves pénzügyi keretére vonatkozó az ír Soros elnökség által előterjesztett módosított kompromisszumos javaslatot az Európai Parlament 4 politikai csoportjának vezetője pedig elutasította.
0: Szombaton 13 ember vesztette életét, és több mint 300-an megsérültek a Huszik támadásában. Vasárnap egy ember meghalt, és közel tucatnyian megsérültek egy újabb támadásban Riad nemzetközi repülőterén, jelentették a szaudi hatóságok. A Reuters emlékeztet, a szaudi királyság légi hadjáratot folytat a Huszik ellen, akik szárazföldi háborút vívnak Jemenben a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni kormány ellen. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelte, olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális, gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Magyar Péter ismét felszólította az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra. A kormányfő felszólalásában azzal vádolta a Fidesz és a KDNP képviselőit, hogy a magyar emberektől ellopott pénzből finanszírozták a kampányukat. Fejes Péter vasmegyei főügyész helyettest javasolta legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök hétfőn. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, Vas megyei főügyész helyettesként ment nyugdíjba 2025-ben. A bíróság első és másodfokon egyaránt törvényesnek ítélte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Sesták Miklóssal szembeni őrizetbevételi eljárását, közölte az MVVH hétfőn az MT-vel. A mentelmi jog felfüggesztése egy egyedi konkrét személyre és ügyre vonatkozó parlamenti határozat, amely döntés az ülést vezető elnök általi kihirdetésével azonnal véglegessé válik. A KDNP-s képviselőt még azelőtt vették őrizetbe, hogy hivatalosan értesítették volna mentelmi jogának felfüggesztéséről. Hak Péter jogtudós, az ELTE professzor emeritusza szerint ezért megsérthették Sesták Miklós mentelmi jogát, ezért indokolt lenne, hogy az országgyűlés kivizsgálja az ügyet. Böjte Csaba ferences szerzetes nyilvános válaszban utasítja el a magyar állami támogatással kapcsolatos kritikát, amely a Piski hídnál vívott az 1849-es diadalmas csata színhelyén kialakuló 48-as emlékhelyre vonatkozik. Gáspár Sándor tudósítása.
4: Mivel a sajtóban is napvilágot látott, hogy vannak, akik elvitatják azt a 200 millió forintot, amit a Piski csatatéren kialakítandó emlékhelyre kapott a Szent Ferenc Alapítvány a magyar államtól, nyilvános válaszban utasítja el a kifogásokat Facebook levelében Böjte Csaba, és közli, türelmesen várja a pénzügyi ellenőrzést, ugyanakkor büszke arra, amit a történelmi szentély megmentéséért tett. A véres csatában elesett katonáknak emléket állító kő obeliszket 2025-ben helyreállították. Idén februárban a csata évfordulójára pedig felkerültek rá az eredeti szöveggel megegyező feliratok és egy BEM dombormű is. A Szent László Alapítvány 2019-ben 80 ezer euróért megvásárolta a több száz éves ingatlanokat a 2 hektáros területtel együtt, ezután hagyta jóvá Böjte Csaba személyes megkeresésére Kásler Miklós miniszter egyedi miniszteri döntésként a 200 millió forintot, hogy az itt elesett 1500 katona nyugvóhelyén hozzanak is létre emlékparkot. Az utolsó fillérig a tervekre, az engedélyekre és az épületre költöttük a kapott támogatást. Mindennel hivatalosan el is számoltunk. Az épület udvarán az 1919-ben ledöntött 10 méter magas monumentális emlékoszlopot sikerült közadakozásból újból fölállítani. Írta posztjában a jelenleg csíksomjai plébános, aki 30 éven át szolgált Déván és Szászvároson. Tegyük hozzá, hogy a hatalmas méretű gránit tömbök azért maradtak meg, mert a rombolás után a piski és környékbeli magyarok külön-külön elásták, majd az évtizedek teltével többségüket a piski római katolikus templom udvarára szállították. De vannak gránit tömbök, amelyek csak Böjte Csaba felhívására kerültek elő évszázados rejtekhelyükről. Érthető, hogy Csaba testvér nyilvános levelében fölkérte a kritizáló újságírót és azokat is, akik sajnálják a pénzt az emlékhelyre, menjenek el oda éppen október 12-én, Böjte atya ott várja, és megmutatja a helyszínen, miképpen becsülik azoknak a katonáknak az emlékét, akik 1849. februárjában életüket áldozták a szabadságért Hunyad megyében a Piski hídnál.
0: A Fidesz szerint a jogot és a szabadságot szolgálja, hogy AVH figyelő néven listázzák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait a párt weboldalán. A Fidesz hétfői közleményében arra reagált, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság közölte sérti az általános adatvédelmi rendeletet, de bizonyos esetekben akár jogellenes is lehet az NVVH munkatársainak listázása. A Fidesz azt írta, nem lehet jogellenes egy olyan politikai kezdeményezés, amely rámutat a kormányzati hatalom és az önkényuralmi erőszakszervezet visszaéléseire, és bemutatja az egypártrendszer felé haladó önkény politikai fogjait. A párt szerint az AVH figyelő a magyar jogállamiság visszaállítását célozza. A Fidesz a budapesti BEM téren tartja ünnepségét az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, közölte az ellenzéki párt sajtófőnöke hétfőn az MTI-vel. Az október 23-ai rendezvényen felszólal Áder János volt köztársasági elnök. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint az ünnepségen beszédet mond Schmidt Mária történész professzor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője is. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatója közölte, az egykor az intézményt is működtető alapítvány köteteit visszarendelték a könyvesboltokból. Schmidt Máriát a kormány eljárása a kommunista diktatúra idejére emlékeztette, amikor fontos klasszikus kötetek csak titokban terjesztett szamizdatként voltak elérhetők. A történész arra is választ vár, hogy mi indokolta a döntést. Jövő hét elején műtik 14. Leó pápát, mondta október 11-én Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója a pápa vasárnapi, az urangyala imádság utáni váratlan bejelentésével kapcsolatban, amely szerint tüdőműtét vár a Szentatyára. A nyilatkozatot az Agenzír, az olasz püspöki konferencia hírportálja közölte. A kórházi beavatkozás a vatikáni források szerint a Gemelli klinikán lesz. Az olasz püspöki konferencia kifejezte együttérzését, közelségét. A püspöki kar elnöke, Matteo Zuppi bíboros biztosította a pápát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. A Szentatya november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást. Chicagóban Blaise Kopik bíboros érsek hívott mindenkit közös imádságra. Kiderült, kik kapják idén a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford új makrogazdasági modelleket fejlesztettek ki, amelyek jelentősen javították a hatékony stabilizációs politika végrehajtásának képességét. Ők rakták le az új Keynesi paradigma alapjait, amelyben a modellek mikroalapokra, azaz alulról felfelé építkeznek, áll a Nobel-bizottság hétfői indoklásában. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Győr vasútvonalon Biatorbágy-Herceghalom között biztosító berendezési hiba lassítja a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre kimaradó járatokra kell számítani. A Bicske-Budapest közötti G10-es vonatok kimaradnak, az S12-es vonatok helyett Biatorbágy-Herceghalom között a reggeli órákban pótlóbusz szállítja az utasokat. Tatabányáról Budapestre az Intercity vonatokat javasoljuk, melyek helyjegy nélkül is igénybe vehetőek. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A Budapest-Vácsóbb vasútvonalon karbantartás miatt változott a menetrend. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz szállítja az utasokat. Budapesten tart a Kerepesi út feletti vasúti híd felújítása, emiatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár-Angyalföld között jár, Rákos és Angyalföld között óránként közlekednek az S76-os vonatok. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart a felújítás. A Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A 60 Szolnok vasútvonalon október 15-jéig 60 és Jászberén között pótlóbusz szállítja az utasokat, ugyancsak karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a Gyékényes-Pécs vonal felújítása. Gyékényes és Vízvár között kell pótlóbuszra átszállni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mávinform.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karintér-Frigyes utat a Bercsény utcától az Irin József utcáig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es-6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót lezárták a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után lezárták a külső sávot, itt gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György úton lezárták szintén a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Lenhosék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. Főpirenk még egyszer, röviden. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Elfogadták az Európai Unió Oroszországgal szembeni új szankciós listáját Luxemburgban. Brüsszel tiltakozik a Trump-Putyin egyesség miatt. Varsói Biztonságpolitikai Fórum, orosz-ukrán energiaipari tűzszünet. Jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetést. Elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt.
7: Múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
8: 2026. október 13-a van kedd. Isten éltesse Kálmán és Ede nevű hallgatóinkat. A Kálmán egy török eredetű, a magyar név használatban meghonosodott név. Jelentését a maradék, életben maradt szóval hozták kapcsolatba. Az Ede egy német eredetű név, jelentése vagyonőrző, védelmező. Hitvalló Szent Edward Anglia királyának ünnepe van ma. Uralkodása alatt megkezdődött a Westminster apátság építése, amely később az angol király koronázások hagyományos helyszíne lett. Edwardot békés vallásos uralkodóként tisztelték, halála után avatták szenté. 1307. október 13-án 4. Fülöp francia király parancsára letartóztatták a templomos lovagrend franciaországi tagjait. A rend a keresztes hadjáratok idején jött létre, eredeti feladata a Szentföldre utazó keresztény zarándokok védelme volt. Idővel hatalmas birtokra és jelentős pénzügyi befolyásra tettek szert, ami a király érdekeivel is ütközött. A templomosokat ezért eretnekséggel és titkos vallás ellenes szertartásokkal vádolták, sokukat kínzással kényszerítették vallomásra, a rendvezetői közül pedig többen mágián végezték. 5. Kelemen pápa végül 1312-ben feloszlatta a rendet. 1479. október 13-án a Kenyérmezei csatában Kinizsi Pál Temesi István és Bátori István erdélyi vajda seregei győzelmet arattak az Erdélybe betörő oszmán hadak fölött. A Szászváros közelében vívott ütközetben a magyar csapatok kezdetben nehéz helyzetbe kerültek, Bátori meg is sebesült. Kinizsi erősítése azonban fordulatot hozott, és a támadók visszavonultak. A győzelem Mátyás király uralkodásának egyik nevezetes katonai sikere lett. 1792-ben ezen a napon tették le a későbbi Fehérház alapkövét Washingtonban. Az Egyesült Államok elnöki rezidenciájának terveit az ír származású építész James Hoban készítette. Az építkezés 8 évig tartott, és John Adams elnök 1800-ban költözhetett be először az épületbe. A Fehérház elnevezés csak később terjedt el, hivatalosan 1901-ben Theodore Roosevelt elnök vezette be. 1893. október 13-án kezdődött meg Budapesten a rendszeres áramszolgáltatás. A közmű kiépítése már az előző évben megkezdődött, a Magyar Villamossági Részvénytársaság pedig gőzgépekkel és generátorokkal felszerelt áramfejlesztő telepen indította el a szolgáltatást. Kezdetben a villamos világítás csak délutántól másnap reggelig működött, de a következő évben már közel 1700 fogyasztót láttak el árammal. 1960. október 13-án Nyikita Hruscsov szovjet pártfőtitkár cipőjével verte az asztalt az ENSZ közgyűlésén. A szovjet vezető a Fülöp-szigetek képviselőjének felszólalása közben veszítette el a türelmét. A korabeli beszámolók szerint levette a cipőjét és azzal csapkodta az előtte álló asztalt. A jelenet a hidegháború egyik legtöbbet emlegetett epizódjává vált, jól példázva, milyen feszült régkör uralkodott a nagyhatalmak között a világszervezetben. 1962. október 13-án avatták fel a Barátságkő olajvezeték magyar szakaszát. A közel 150 kilométer hosszú vezeték Szőny, Százhalombatta és Kápolnás nyéktérségét kapcsolta össze, és a Szovjetunióból az akkori Csehszlovákián keresztül érkező olajat szállította Magyarországra. A beruházása a hazai ipar és energiaellátás szempontjából is jelentős előrelépés volt. 1972. október 13-án zuhant le az Andokban, azaz urugvái repülőgép, amely egy rögbi csapatot és hozzátartozóikat szállított a Chilébe. A hegyek között rekedt utasok közül többen túlélték a becsapódást, de a hideg, az élelmiszerhiány és az elszigeteltség miatt egyre kilátástalanabb helyzetbe kerültek. Túlélésük érdekében végül halott társaik húsát is elfogyasztották. A keresésüket december 22-én siker koronázta, a túlélőket több mint két hónappal a katasztrófa után találták meg. Történetüket az Életben maradtak című film is feldolgozta.
7: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.
9: Szívem első gondolatja, hozzád szállt fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged ellak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy, amen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Gergely Péter káplán. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a jelenlévő és a közvetítéseken keresztül bekapcsolódó Krisztus híveket. Ezt a reggeli szentmisét hálából Dorkáért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket. Én, Pál mondom nektek, ha csupán az ószövetségi törvényt tartjátok meg, Krisztus semmit sem használ nektek. Ismét kijelentem, hogy mindaz, ami a körülmetéléssel vállalja az ószövetségi törvényt, köteles azt a maga teljességében megtartani. Ha a mózesi törvény megtartása által akartok Isten előtt kedvessé válni, elszakadtatok Krisztustól, és elvesztettétek kegyelmét. Mi azonban a Szent Lélektől vezetve, a hittel várjuk a megigazulást, és reméljük annak beteljesedését. Jézus Krisztusban ugyanis nem az számít, hogy valaki a körülmetélkedéssel vállalta-e az ószövetségi törvény megtartását vagy sem, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mos kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: Ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek, hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is. Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Szent Pál azt mondja, hogy Krisztusban egészen szabaddá váltunk. Egészen szabaddá, nem vonatkoznak ránk a törvények. És az hagyján, hogy nem vonatkoznak ránk a törvények, de ráadásul a tálak és edények elmosása az nincs összefüggésben Jézus korában a mózesi törvénnyel. A papoknak a liturgikus körülmények között meg kellett mosakodniuk, meg kellett mosniuk a kezüket, és meg kellett mosni az edényüket, de nem vonatkozott arra a mózesi törvény, ilyen micvák nem vonatkoztak arra, hogy az étkezések előtt mindig mindenkinek kezet kell mosni, és mindig mindenkinek el kell mosogatni a tálakat és edényeket. Ez egy ilyen szokás volt akkoriban, és ráadásul csak bizonyos csoportoknak volt a szokása, tehát például a farizeusoknak, más közösségek, az esszénusok például, más rituális tisztasági szabályokat vezettek be, az esszénusok nem mosták el étkezés előtt az edényeket. Ez csupán egy ilyen hagyomány volt, egy szokás. Az, hogy megütköznek, vagy hát ez a farizeus megütközött azon, hogy Jézus ezt a szokást, ezt a hagyományt nem tartja be, az nem mást jelent, mint azt, hogy azt arra vágyik ez a farizeus, hogy Jézus is vegye fel ezeket a szokásokat, ezeket a hagyományokat, amiket ők követnek. De Jézusnak nem annyira fontosak ezek a hagyományok, hanem Jézus az Isten akaratát szeretné megtenni. Méghozzá egészen radikális módon, ugye elmegy egészen addig, hogy vérrel verejtékezve kimondja, hogy nagyon fáj nekem ez a helyzet, nem szeretném megtenni, de legyen meg a te akaratod. Jézusban egészen szabaddá váltunk a törvények alól, de ebben a szabadságban arra vagyunk meghívva, hogy megtegyük az Isten akaratát. Úgy éljük az életünket, ahogyan arra az Isten vágyik. Azt tegyük, amit az Isten vágyik, hogy megtegyük, és azt ne tegyük, amire az Isten nem vágyik. Ez a szabadság, ez bizonyos értelemben nehezebb, mint egyébként magát a törvényt betartani, de közben megtapasztaljuk azt, hogy az Isten nem akkor fog minket szeretni, hogyha betartjuk a törvényt, hogyha azt tesszük, amire ő vágyik, amit ő akar, amit ő kér tőlünk, hanem ő szeret, és ezért én megtartom a törvényt, megtartom azt, hogy azt teszem, amire ő vágyik. Ő előbb szeretett minket, és utána erre a szeretetre válaszul. Ebben a szabadságban úgy teszek, ahogy ő vágyik arra, hogy mit tegyek és mit ne tegyek. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Szentmisénk szándékára fogadd hálánkat Dorkáért, és fogadd őt gyermekeid közé. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg. Mindenható örökisten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen, attól, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el híveid könyörgéseit és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket!
1: Remeltük az Úrhoz!
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
1: Méltó és igazságos!
0: Valóban méltó és igazságos, hogy hálát adjunk, és a dicsőség és a dicséret himnuszát énekeljük néked, Urunk végtelen jóságú Atyánk. Te szent fiad evangéliuma által fiaidat az egyház közösségébe gyűjtötted minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből élez az egyház, és egységben kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, és mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját, így hűséged jelévé lesz az egyház és ígéreted záloga, melyet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban minden időkre adtál. És ezért minden mennyei erővel együtt, itt a földön szüntelenül ünneplünk téged, és az egész egyházzal egységben énekeljük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyen számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálos hirdetjük, Urunk, és hitrávaljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között. Egységben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, és az egész püspöki renddel, hogy néped ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység és az egyetértés prófétai jeleként ragyogjon. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor. És a te
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz
0: nélkünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nélkünk.
0: Isten fiatal az Atya akaratából leszed.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyőződik.
2: Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre. Amen.

Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. Ami Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magam egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.

0: Könyörögjünk!
1: Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint fiat szent testével és vérével tápláz, tégy minket az isteni élet részessévé Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.

0: Szent misét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! 14. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szentszéki Sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős pápai ház prefektúrája hétfő este arról tájékoztatott, hogy október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A 71 éves egyházfő vasárnap délben jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, amit műtéttel kezel. A püspöki kar elnöke Matteo Zuppi bíboros biztosította a Szentatyát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. Az egyházfő november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentinába és Peruba tervez apostoli látogatást, a programot egyelőre nem módosították. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Közben hétfőn újabb orosz támadások érték Ukrajna városait és energetikai létesítményeit, miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. Ezt megelőzően Washington az üzemanyag árak letörése érdekében megállapodott Moszkvával az orosz dízel kínálatának növeléséről. Az EU külügyminiszterei hétfőn Luxemburgban úgy vélték, a Trump-Putyin dízel megállapodás aláássa a transatlanti egységet. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanács ülésükön hétfőn elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját. Ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése Oroszország-Ukrajna elleni háborújának kezdete óta. A globális gazdaság az idén 3,1%-kal, jövőre pedig 3,4%-kal növekedhet, a Nemzetközi Valuta Alap kedden ismertetett friss előrejelzése szerint. Az idei várakozás nem változott az áprilisi prognózishoz képest, a jövő évit viszont a korábban várt 3,2%-ról emelte a szervezet. A Világgazdasági Kilátások című felülvizsgált előrejelzés szerint az idei globális infláció 4,7% lesz, az áprilisban becsült 4,4% helyett, a jövő évit pedig 3,7%-ról 4,1%-ra változtatták a jelentés készítői. Tavaly 4,1% volt a globális infláció, tudósít az MTI. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Győr vasútvonalon Biatorbágy-Herceghalom között biztosító berendezési hiba lassítja a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre, kimaradó járatokra kell számítani. A Bicske-Budapest közötti G10-es vonatok kimaradnak, az S12-es vonatok helyett Biatorbágy-Herceghalom között a reggeli órákban pótlóbusz szállítja az utasokat. Tatabányáról Budapestre az Intercity vonatokat javasoljuk, melyek helyjegy nélkül is igénybe vehetőek. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A Budapest-Váci-Szób vasútvonalon karbantartás miatt változott a menetrend. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz szállítja az utasokat. Budapesten tart a Kerepesi út feletti vasúti híd felújítása, emiatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár-Angyalföld között jár. Rákos és Angyalföld között óránként közlekednek az S76-os vonatok. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart a felújítás. A Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A 60 Szolnok vasútvonalon október 15-jéig 60 és Jászberény között pótlóbusz szállítja az utasokat, ugyancsak karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a Gyékényes Pécs vonal felújítása. Gyékényes és Vízvár között kell pótlóbuszra átszállni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mávinform.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utcánál a külső sávban, itt le is lassult a haladás. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt és a Baross tér környékén. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. A 9. kerületben a Mester utcában tart a felújítás, mától lezárták a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. A 11. kerületben a Nagyszőrös utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Hír TV-nek adott interjút, amelyben elmondta, új kommunista, radikális, baloldali gazdasági kormányzás van, és csak a valóságból lehet kikövetkeztetni, hogy mi történik az országban. Meglátása szerint a valóság az adó emelések felé mutat. A Kata megváltoztatásáról kiemelte, a kormány egy 100%-os adó emeléssel kiszúr 138 ezer emberrel. Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság csak azért nem áll földbe, mert Szijjártó Péter jól végezte a munkáját. Példaként említette a BMW, a Mercedes, a BYD vagy a különböző akkumulátorgyárak beruházásait. A pártelnök elmondta, a mostani kormány átadja a magyar gazdaság lehetőségeit a külföldieknek. A hazánknak készült IMF ajánlások kapcsán úgy vélekedett, a mezőgazdaság, valamint a kis- és középvállalkozások bajban vannak, az építőipar földbe állt, a turizmusban két számjegyű infláció van. Orbán Viktor a korrupciós ügyeket politikai propagandának nevezte, amivel megpróbálják felszámolni a jobboldalt. A pártelnök véleménye, hogy ezért hozták létre, idézzük, az új AVH-t, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, ami politikai utasításokat hajt végre. Orbán Viktor szerint ilyen nem szokott megtörténni demokráciában és jogállamban. Majd előre vetítette, hogy a feljelentések közül lehet, hogy egy sem állapít meg bűncselekményt. Az aranykonvoj kapcsán arról beszélt, ez Európa legnagyobb korrupciós ügye, amiben vastagon benne vannak a nyugatiak és az ukránok is. Leszögezte, hogy nem kellett neki konkrét intézkedéseket hoznia, mert a magyar hatóságok maguktól tették a dolgukat. De ha kellett volna, akkor utasította volna őket, ezért akarják most bíróság elé állítani. Tervei szerint Orbán Viktor az első nagy béke meneten szólal majd fel. A Magyar Nemzet arról is írt, hogy 10 napot ver rá a Szuezi csatornára az új északi útvonal, de van egy gigantikus orosz bökkenő. Visszatért ugyanis Dél-Koreába egy konténer szállító hajó, amelyet az északi hajózási útvonalon közlekedtettek. A Penstar Akro augusztus 22-én indult a déli Puszán kikötőjéből, eljutott a brit Felixstowe-ba, majd Rotterdamba, Gdanskba. Az alternatív útvonal 10 nappal rövidebb volt. A vizek azonban messze nem jégtelenek, mindenképp segítségre van szüksége a konténer szállítóknak. Erre pedig egyedül az orosz flotta jégtörői képesek, ám nem olcsó a segítség igénybevétele. Az emberi beavatkozás azonban a jeges tengeren veszélyes folyamatokat indíthat el, így felgyorsíthatja az olvadást. Nagy tengerjáró cégek ezért kijelentették, elkerülik az északi útvonalat. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. október 13-a kedd, Kálmán és Ede névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. A Felvidéki Mária Rádió műsor igazgatóját, Lépes Lóránt atyát kérdezzük a reggeli riportban.
6: Egy kis rádióról van szó, nemzetiségi rádió, tehát azon kívül, hogy a keresztény gyökereket próbáljuk erősíteni, számunkra nagyon fontos az is, hogy magyar nyelven szólaljunk meg, és a anyanyelvünkhöz való hűség, ez külön a Felvidéki Mária Rádiónak egy ilyen alaptémái közé tartozik, hiszen nemzetiségi rádióként is működünk.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz agrárvilág rovat is a mezőgazdaság híreivel 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsorunkat is ajánljuk hallgatóinknak. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart, a zenei szerkesztő Varga Ramóna. Márko Mazzini felvételével folytatjuk.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! 14. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szent Széki Sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős pápai ház prefektúrája hétfő este arról tájékoztatott, hogy október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A 71 éves egyházfő vasárnap délben jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, amit műtéttel kezelnek. A püspöki kar elnöke Matteo Zuppi bíboros biztosította a Szentatyát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. Az egyházfő november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentinába és Peruba tervez apostoli látogatást, a programot egyelőre nem módosították. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Közben hétfőn újabb orosz támadások érték Ukrajna városait és energetikai létesítményeit, miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. Ezt megelőzően Washington az üzemanyag árak letörése érdekében megállapodott Moszkvával az orosz dízel kínálatának növeléséről. Az EU külügyminiszterei hétfőn Luxemburgban úgy vélték, a Trump-Putyin dízel megállapodás aláássa a transzatlanti egységet. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei és 2%-ról 2,1%-ra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását kedden közreadott legfrissebb jelentésében. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar hazai össztermék. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az idejét 1,9%-ra vitte le, az áprilisban becsült 3,8%-ról. A jövő évit pedig 3,5%-ról 2,8%-ra változtatta. A Budapest Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templom búcsúját október 11-én tartották. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt, aki megáldotta a felújított orgonát és a templom új homlokzatát, tudósít a Magyar Kurír. Molnár Miklós plébániai kormányzó homíliájában a Magyarok Nagyasszonya ünnepének jelentéséről és Szent István örökségéről beszélt. Úgy fogalmazott, Mária a kereszt alatt lett az emberiség édesanyja. Gyermekének lenni ezért nem csupán örömöt jelent, hanem annak reményét is, hogy az Istennel megélt szenvedésből új élet fakadhat. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, azonban főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Az északias szél főként a Tiszántúlon megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Egy korábbi találkozás emlékét idézzük fel a reggeli riportban. Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió műsor igazgatója és Szikora József valamikor nyár közepén futottak össze, mint egy véletlenül az Apostol Televízió műsora, illetve Szederkényi Károly Gazdagréti plébános vendégeként. Így adódott lehetőség a Felvidéki Mária Rádió bemutatására a műsor igazgató Lépes Lóránt atya szavai által. Szikora József interjúja következik.
1: Lépes Lóránt atyával beszélgetünk, a Felvidéki Mária Rádió igazgatójával. Jól mondtam-e mind a két megnevezést, vagy mind a hármat? Felvidéki Mária Rádió igazgató Lépes Lóránt atya.
2: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést. Igen, Lépes Lóránt atya vagyok, a Felvidéki Komáromban működöm, a plébánián ott kisegítek, de egyébként a Felvidéki Mária Rádió Miriam műsorigazgatója vagyok.
1: Milyen hatókörrel működik ez a rádió? Például lehet-e fogni Magyarországon, illetve milyen az elérhetősége a Felvidéken?
2: Ugye egy kis rádióról van szó, nemzetiségi rádió, tehát azon kívül, hogy a keresztény gyökereket próbáljuk erősíteni, számunkra nagyon fontos az is, hogy magyar nyelven szólaljunk meg, és a anyanyelvünkhöz való hűség, ez külön a Felvidéki Mária Rádiónak egy ilyen alaptémái közé tartozik, hiszen nemzetiségi rádióként is működünk, 24 órás műsorunk van naponta, tehát éjjel-nappal szólunk. Szlovákia területén 4 frekvenciánk van, és pedig keletről indulva Rozsnyó, Rimaszombat, Léva és Érsekújvár. Tehát ezen a 4 földfelszíni frekvencián, FM frekvencián működünk, természetesen interneten, és ma már vannak ilyen lehetőségek a tévén keresztül is, ugye lehet hallgatni a rádiókat, tehát bizonyos ilyen tévécsatornákon is ott vagyunk.
1: Mielőtt a tartalomra irányuló kérdést is föltennék, a következő az, hogy van-e adat arról, hogy mennyien érdeklődnek a Felvidéki Mária Rádió műsora és tartalmai iránt?
2: Igen, nagyon jó kérdés ez, és erre mi is kíváncsiak lenni, pontos számot nem tudok mondani. Azt azonban tudom, hogy mi rendszeresen adunk ki magazint, 2 havonta készítünk a Mária Rádió, Felvidéki Mária Rádió magazint, és ezt pedig 2200 címre küldjük, tehát feltételezzük, hogy azok hallgatnak is bennünket, és bár ugye olaszországi központ azt mondja, hogy ezt a számot azért meg kell szorozni általában 4-től 6-tal, tehát hogy az egy ilyen reális elképzelés, hogy körülbelül kik azok, akik rendszeresen hallgatnak bennünket.
1: Ez abból következik, hogy oda kerül valahova a magazin, és azt nem csak egy ember olvassa, hanem 4-szer vagy 6-szor annyi?
2: Hát ugye ez családokhoz jut, és ha többen vannak egy családban, akkor valószínű, ha többen is tudnak bennünket hallgatni.
1: És akkor feltehető, hogy igen, hogy akik a magazin olvassák, azok hallgatják is.
2: Igen, sőt, ugye nem mindenki igényli ezt a magazint, mert vannak, akik azért visszajelzik, hogy már ne küldjük, mert már idősek nem látnak. Ők azért a Mária Rádiót hallgatják, de már olvasni nem tudnak, tehát hogy kérik, hogy ne küldjük, illetve most már újabban elektronikus formában interneten is elküldjük, és ugye ez lényeges megtakarítás, ugye postaköltséget akkor nem kell így fizetnünk, és ezért hálások is vagyunk, hogy ilyen módon is tudjuk tartani a kapcsolatot.
1: Mondtad, Lóránt atya, hogy nemzetiségi, hogy mennyire fontos a magyar nyelvnek az ápolása. Ezzel együtt a Mária Rádió kifejezetten katolikus rádió, és a műsor tartalmai is ilyenek.
2: Igen, tehát szokás mondani, ezt az olasz központ szokta említeni, hogy egy Mária Rádió van, a világon csak különböző nyelveken szól, tehát hasonlóképpen működik a Mária Rádió világszerte, de mivel mi kisebbségi rádió is vagyunk, tehát nekünk azon kívül, hogy a keresztény gyökerek erősítésével foglalkozunk, még itt van egy plusz feladatunk, ez pedig az anyanyelvünkhöz való hűség és akár a magyarság tudat erősítése.
1: Ez hogy nyilvánul meg? Van olyan műsor, amelyiknek ez kimondottan témája, vagy úgy általában a műsor készítőknek az alapattitűdje?
2: Igen, az ott van, mondhatná így a vérünkben, és ezt nem is mondta nekünk senki, ezt magunk kiéreztük, hogy ez a feladatunk, ami ide Magyarországon ugye természetes, hogy magyarul szólunk, és hogy magyarok készítik a műsorokat, azért az nálunk nem annyira egyértelmű, és nem annyira természetes, tehát ezért is fontos, hogy ezt segíteni tudjuk alátámasztani, és eleve a műsor készítők, vagy a riport alanyok is, még ha nem is közvetlenül mindig erről beszélünk, de az mindig is valahol ott van.
1: Két kapcsolatról szeretnék kérdezni, az egyik a Magyarországi Mária Rádióval ápolt kapcsolat, a másik pedig a szlovák nyelvű Mária Rádióval ápolt kapcsolat.
2: Igen, tehát Magyarországi Mária Rádióban is működtem 2017 és 2019 között. Ugye a nyelvből adódóan vannak közös műsoraink is, illetve tudunk cserélni is műsorokat, van, amit mi tudunk átvenni Magyarországi Erdély vagy Délvidéki Mária Rádiótól, és vannak műsorok, amit pedig tőlünk vesznek át, illetve technika segítségével arra is van lehetőségünk, hogy élőben összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, mert vannak ilyen közös műsoraink, illetve amikor a Mária Rádió világcsaládnak van rózsafűzére világ minden tájáról, akkor az összes Mária Rádió összekapcsolódik, és természetesen tolmács segítségével így tudunk kapcsolódni, akár Guadalupe-ba, illetve Lourdesból tudunk közvetíteni, vagy Fatimából, Szentmisét is itt tovább.
1: És a szlovák nyelvű Mária Rádió?
2: Az az igazság, hogy a szlovák nyelvű Mária Rádiót is mi felvidéki magyarok indítottuk, és 16 hónapig működtettük, és akkor, mikor később már ugye kezdődött formálódni a pozsonyi csapat, akkor most már átadtuk, mi mondtuk, mi most befejezzük itt, eddigi hallgatóinkat átirányítjuk hozzátok, mondtuk a pozsonyiaknak, és ott most már van egy külön stáb a Pozsonyban, és akkor a szlovák nyelvű adást azt ők vezetik.
1: Hallhatunk egy-két szót a napi műsor struktúráról?
2: Igen, a műsor struktúra egyébként adott, és ez így működik az összes Mária Rádió a világon, és pedig ima rádiónak is szoktak bennünket nevezni, mert ugye viszonylag sok imádságot közvetítünk, a műsoridőn körülbelül 30%-át imádságok teszik ki, ide tartozik a napi szentmise, a zsolozsma, tehát az egyház hivatalos imája, 24 óra alatt mind a négy rózsafűzér, az irgalmasság órája, litániák, egyéb imádságok. A következő egyharmada a műsornak, az pedig a hitünkkel foglalkozó műsorok, tehát hittan, erkölcstan, szentségtan, imádságról szóló műsorok, egyháztörténelem, vagy akár kánonjog, tehát mondhatni ilyen hittanórák, katekézisek, biblia magyarázat, és a maradék 30% az meg azokat úgy hívjuk, olyan kategóriába tartoznak, hogy életvezetési műsorok. Tehát itt lehetnek akár egészségügyi, orvosi műsorok, továbbá nekünk van, vagy a Magyarországi Mária Rádióban és az Erdélyben is vannak családi élettel foglalkozó műsorok, vagy kis pszichológia, önismeret, kiskertész, közgazdás, és itt tovább. Tehát ezek mondhatni, hogy ilyen világi műsorok, de hívő ember szemszögéből próbáljuk megközelíteni ezeket a témák, vagy akár jogi műsorok is.
1: Záró kérdésként azt teszem föl Lépes Lóránt atyának, a felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójának, hogy milyen imádságos javaslattal, milyen életvezetési javaslattal áll elő a felvidéki Mária Rádió.
2: A felvidéki Mária Rádió 2026-os évre meghirdette a békesség évét, tehát úgy gondolom, úgy is mutatkozott, ez elég időszerű téma, tehát ezzel foglalkozunk, sőt vannak tematikus napjaink minden hónapban, ezen belül van egy külön téma, az, amit boncolgatunk, sőt minden napra van egy ilyen 30-40 másodperces gondolat, tehát minden napján ehhez a témához kapcsolódik, tehát ezt folytatjuk természetesen, és szeptemberben, amikor az iskola kezdődik, akkor mindig új erővel szoktunk indítani mi is új műsorokat. Nyáron nem szoktunk új műsorokat indítani, és szeptemberben meg pedig új lendülettel próbáljuk folytatni, illetve új műsorokat is indítani a műsorunkban.
1: A felvidéki Mária Rádió üzenete az, hogy legyen békesség köztünk mindenkor. Köszönöm szépen Lépes Lóránt atyának, a felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójának.
2: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődés, a beszélgetés, és szeretettel üdvözlöm a Katolikus Rádió hallgatói családját is.
0: Lépes Lóránt atyát, a felvidéki Mária Rádió műsorigazgatóját Szikora József kérdezte.

0: A következő percekben műsorajánlóval folytatjuk adásunkat.
1: Aki ma reggel netán föl akar jutni a Kilimandzsáró csúcsára, tartson velünk 9 óra 4 perckor. A házunk táján műsorában a világjáró leányzó Gárdai Hédi vezet fel minket. Következzék most egy rövid részlet.
2: Igazából azért ezt választottam, mert a különlegessége miatt, mert hogy ehhez hasonló utazásban még nem volt részem. Egyébként az Everest Base Campen is gondolkoztunk, az is körülbelül 5800 méter magas, és ott viszont az a különbség, hogy ugye nem mész fel a tetejére, és akkor úgy voltam, hogy hát akkor valaminek inkább a tetejére, ha már.
1: Mert a Kilimandzsáró az 5900, ugye? 5900?
2: 5895 méter magas.
1: És ott föl lehet menni a tetejére, az mitől függ?
2: Hát az, hogy fel lehet menni, így hegymászói tapasztalat nélkül, az attól függ, hogy van egy olyan rész, ahol ilyen turista útvonal, vagy ilyen túraútvonal jellegűen fel lehet sétálni, és nincs szükség csákányra, beülőre, ilyenekre. Az Everest tetejére én úgy tudom, hogy a csákányra már nincs szükség, mert ebben lehet, hogy tévedek, viszont beülőre igen, illetve ott azért az aklimatizáció az azért teljesen más, főleg, hogy 8000 méter fölött van egy olyan, hogy halálzóna, ahol oxigén palack nélkül csak egy bizonyos ideig tartózkodhat az ember, és akkor azért ahhoz kell egy olyan, hogy mondjuk bizonyos időn belül feljutni.
1: Szegény édesanyád, édesapád, hiszen egyetlen gyerek vagy. Hogy bírják ők ezt idegileg, amit te művelsz?
2: Hát jó kérdés. Valószínűleg aggódnak értem, viszont ez egy ilyen családi vonás szerintem ez az utazás, inkább mondjuk anyukám részéről, bár apukám is járt pár helyen. Amikor gyerek voltam, anyukámmal mindig azt játszottuk, hogy az asztal alá beültem egy laborban, fejemre tett egy csákót, és a Gibraltári szoroson keresztül utaztunk a Jóreménység fokára, és akkor ott mutogatta a térképet, meg hogy milyen állatok merre vannak. Egyébként elvileg az északi, meg a déli sarkra is mentünk valamikor, mármint így a játékon belül. Viszont én valamiért Afrikára emlékszem, hogy mindig a Gibraltári szoroson keresztül a Jóreménység fokára mentünk.
1: Na most megnyugodtam mindenről, édesanyád, tehet eztől kezdve. Na a nagy kaland, volt neked egyáltalán tapasztalatod, bármi ilyen hegy, János hegyen kívüli tapasztalatod?
2: Magas hegy, nem igazán. A legmagasabb hely, ahol voltam, az 3500 méter magasan volt a Pireneusokban, viszont az egy ilyen egynapos túra volt, ott egyébként ki is jött a magas hegyi betegség.
1: Már 3000 fölött ki is tud jönni.
2: Ez inkább attól függ, hogy mennyi időt ad az ember aklimatizációra, mert a Kilimandzsárón nekem 4000 méter körül kezdődtek ezek a tünetek, viszont így nagyon hamar elmúltak.
1: Milyen tünetek kezdődtek?
2: A Pireneusokban akkor ott csak szédültem. A

0: Kilimandzsáró közepén ott is inkább szédültem, és nem tudtam, hogy most micsoda, honnan jön, mert utána elkezdtem valami miatt aggódni, aztán annak is van valami tünete, egy kis hányinger is volt, viszont ez egyébként hamar elmúlt.
1: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a házunk táján műsorában hallgathatják meg.

0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! 14. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szent Széki sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős pápai ház prefektúrája hétfő este arról tájékoztatott, hogy október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A 71 éves egyházfő vasárnap délben jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, amit műtéttel kezelt. A püspöki kar elnöke Matteo Zuppi bíboros biztosította a Szentatyát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. Az egyházfő november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentinába és Peruba tervez apostoli látogatást, a programot egyelőre nem módosították. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Amerikai Black Hawk katonai helikopterek beszerzéséről, a koszovói biztonsági erők fejlesztéséről és Koszovó NATO csatlakozási törekvéseiről egyeztetett Ejup makedonci koszovói védelmi miniszter Matthew Whitakerrel, az Egyesült Államok NATO nagykövetével a Varsói Biztonsági Fórum keretében, közölte hétfőn a Pristinai Védelmi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint Koszovó már megindította az amerikai Black Hawk helikopterek megvásárlásához szükséges eljárásokat. A koszovói védelmi miniszter hangsúlyozta, az Egyesült Államok támogatása meghatározó szerepet játszik a koszovói biztonsági erők fejlesztésében. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, azonban főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délfelé, a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Pestre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Budaörsi úton végig, valamint az Egér úton a Kőérberki úttól befelé. Torlódásra kell számítani a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Baross tér környékén, a Váci úton a városhatártól szakaszonként, illetve a Rákóczi hídon Budára. De lassú az előrejutás az Üllői úton befelé, a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Határúton és az Ady Endre úton a közös csomópontnál, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóúttól befelé. A 9. kerületben a Mester utcában tart a felújítás, mától lezárták a Lenhósék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
1: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Hír TV-nek adott interjút, amelyben elmondta, új kommunista, radikális, baloldali gazdasági kormányzás van, és csak a valóságból lehet kikövetkeztetni, hogy mi történik az országban. Meglátása szerint a valóság az adó emelések felé mutat. A Kata megváltoztatásáról kiemelte, a kormány egy 100%-os adó emeléssel kiszúr 138 ezer emberrel. Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság csak azért nem áll földbe, mert Szijjártó Péter jól végezte végezte a munkáját. Példaként említette a BMW, a Mercedes, a BYD vagy a különböző akkumulátorgyárak beruházásait. A pártelnök elmondta, a mostani kormány átadja a magyar gazdaság lehetőségeit a külföldieknek. A hazánknak készült IMF ajánlások kapcsán úgy vélekedett, a mezőgazdaság, valamint a kis- és középvállalkozások bajban vannak, az építőipar földbe állt, a turizmusban két számjegyű infláció van. Orbán Viktor a korrupciós ügyeket politikai propagandának nevezte, amivel megpróbálják felszámolni a jobb oldalt. A pártelnök véleménye, hogy ezért hozták létre, idézzük, az új AVH-t, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, ami politikai utasításokat hajt végre. Orbán Viktor szerint ilyen nem szokott megtörténni demokráciában és jogállamban. Majd előre vetítette, hogy a feljelentések közül lehet, hogy egy sem állapít meg bűncselekményt. Az aranykonvoj kapcsán arról beszélt, ez Európa legnagyobb korrupciós ügye, amiben vastagon benne vannak a nyugatiak és az ukránok is. Leszögezte, hogy nem kellett neki konkrét intézkedéseket hoznia, mert a magyar hatóságok maguktól tették a dolgukat. De ha kellett volna, akkor utasította volna őket, ezért akarják most bíróság elé állítani. Tervei szerint Orbán Viktor az első nagy békemeneten szólal majd fel. A Magyar Nemzet arról is írt, hogy 10 napot ver rá a szuezi csatornára az új északi útvonal, de van egy gigantikus orosz bökkenő. Visszatért ugyanis Dél-Koreába egy konténer szállító hajó, amelyet az északi hajózási útvonalon közlekedtettek. A Penstar Akro augusztus 22-én indult a déli Pusan kikötőjéből, eljutott a brit Felixstowe-ba, majd Rotterdamba, Gdanskba. Az alternatív útvonal 10 nappal rövidebb volt. A vizek azonban messze nem jégtelenek, mindenképp segítségre van szüksége a konténer szállítóknak. Erre pedig egyedül az orosz flotta jégtörői képesek, ám nem olcsó a segítség igénybevétele. Az emberi beavatkozás azonban a jeges tengeren veszélyes folyamatokat indíthat el, így felgyorsíthatja az olvadást. Nagy tengerjáró cégek ezért kijelentették, elkerülik az északi útvonalat. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: Műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. Itt ül mellettem a stúdióban kolléganőm Csút Judit, aki a 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell szerkesztője, és az adás témáit fogja most a hallgatók figyelmébe ajánlani. Ami engem nagyon megfogott, ahogy így előzetesen beszélgettünk, hogy lesz egy Izlandhoz kapcsolódó téma.
3: Így van, pont ezen gondolkodtam, hogy utazunk egy kicsit a térben, és utazunk majd egy kicsit az időben, hiszen az egyik beszélgetés az valóban egy kicsit Izland világát próbálja meg közelebb hozni. Serközi Ildikó lesz a vendégem, aki annak idején, 20 évvel ezelőtt élt is Izlandon bő egy évet, utána az élményeit megírta egy könyv formájában, mi ennek kapcsán beszélgettünk először, ez a Bálna pörkölt címet kapta ez a kötet, és most 20 év után visszatért Izlandra a lányaival, hogy megmutassa nekik ezt a helyet, ami nagy hatással volt rá annak idején, és forgatott is egy dokumentumfilmet, 4 nagy interjúról van szó, tulajdonképpen gyönyörű vágóképekkel, személyes történetekkel, véleményekkel, tehát egy szubjektív megközelítése ez a dolgoknak, de azt hiszem, hogy mind a 4 embernek a kapcsolódása, története érdekes ehhez a helyhez, amiről úgy gondolom, hogy egyre többet beszélünk, egyre többet hallunk, ez a beszélgetésben is előkerül, hogy talán köszönhetően azoknak az izlandi íróknak is, akiknek a köteteit szép számban vehetjük most már a kezünkbe.
1: Igen, nagy népszerűségnek örvend most az izlandi irodalom.
3: Így van, tehát ugye, például ugye nyilván megemlítjük majd Stefánzon ebből a szempontból, és tényleg, hogyha valaki olvasott már tőle regényt, akkor belopózik az ember gondolataiba az, hogy vajon milyen hely lehet ez, ahonnan ilyen történetek jönnek, hiszen ugye sokszor Stefánzonnal például visszautazhatunk az időben is, és nagyon érdekes az, amit a régebbi korabeli évszázadokkal ezelőtti Izlandról elmesél és mond, és természetesen szó esik majd az időjárásról, hogy az valóban nem vitt Izlandon, és hogy abból a napsütésből nem lehet megélni, ezt most konkrétan a filmből idéztem, ezen kívül szó lesz még norvég mintás pulóverekről, lesz majd két tárgy is, amit Ildi bemutat nekünk, amiket elhozott, amik őt Izlandra emlékeztetik, úgyhogy ez lesz az első témánk. És hát utána pedig visszatérünk Budapestre, azon belül is a második kerületbe, Pesti Dekútra, a Klebelsberg kastélyszalonnak az aktuális programjairól beszélgetünk majd Szollár Péter igazgató úrral. Itt több minden téma is előkerül, például jövő hét hétfőn indul egy új sorozat a kastélyszalonban, ami a tudományt fogja előtérbe helyezni. Ugye ez a Klebelsberg kastély, Klebelsberg Kuno és feleségének volt az otthona, és mindig is nagyon fontos volt ezek között a falak között a kultúra, és hát ugye Klebelsberg Kuno a tudományért is rengeteget tett, és bár ez a kastélynak turisztikai funkciója is van, de ez a kastélyszalon, ez egész évben kínál programokat. És hát ez a tudománnyal foglalkozó sorozat, ez egy újdonság, amelynek Szabó Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló fiatal kutatója lesz majd a vendége, ez jövő hétfőn lesz, úgyhogy erről is lehet majd hallani, de ezen kívül kitekintünk még további októberi és néhány novemberi programra is, tehát így az őszhöz próbálunk kedvet csinálni, de hát így sem jutott idő arra, hogy mindent végig beszéljünk. Végül pedig kultúr Morzsák rovatunk kínál további aktualitásokat, úgyhogy sok mindent meg lehet tudni az őszkulturális kínálatából ma délután.
1: Számos program lehetőség is lesz tehát, mindez az Akvarában 15:04-től.

0: 8 óra 45 perc, Agrárvilág, hírek a mezőgazdaságból, Gulyás Lóránt rovata következik.
1: A Magyar Állattenyésztők Szövetsége üdvözli a szaktárca készülő agrárstratégiáját. Ezt a szervezet elnöke Zászlós Tibor mondta nemrégiben a Kán Egyetemi Napok megnyitóján, ahol tucatnyi fogatot és tenyész állatot vonultattak fel az ömében dunántúli gazdák.
2: Valóban ez a kép, ami elénk tárul, fogatok és bemutatott állatok, ez egyedülálló. Magam szinte mindegyiken részt vettem, és volt alkalom, amikor értelemszerűen, mivel megbetegedett a felvezetőm, ott álltam a Herefordbikával lent. Tehát ismerem kívülről, belülről ezt a kiállítást, és felemelő érzés nyilván itt lenni. Bőségesen gyülekeznek, no nem az eső felhők, hanem a vihar felhők fölöttünk. Ugye az éghajlatváltozással, értelemszerűen a piaci anomáliákkal és tartós problémákkal figyelembe véve a vírusok és különféle baktériumok járványos megbetegedésének a hátterét, árnyékát, amikbe élünk. Viszont hallgattam dr. Buzza László államtitkár úrnak a habilitációs előadását, amikor belefoglalta, hogy a járványoktól nem félni kell, hanem védekezni kell ellene. És ez adta a gondolatmenetet, hogy igen, ez a problémákkal szemben, amiket elsoroltam, védekezni kell. És akkor joggal kérdezhetnénk meg, hogy jó, de hogyan? Hát nem olyan egyszerű. Igen, és ekkor jutott eszembe egy gondolat, ami úgy hangzik, hogy a nem megvalósított stratégia az álom. Viszont stratégia nélkül dolgozni az rémálom. És itt van a dolognak a lényege, hogy igenis meg kell határoznunk ezeknek a problémáknak az irányát, és válaszokat kell ráadni. És itt kell üdvözölnöm a minisztériumnak azon álláspontját, hogy egy agrárstratégiát fog letenni az asztalra. Igen, egy agrárstratégia nélkül bizony csak vakrepülés tudnánk végezni.
1: Az érdekvédő szerint a stratégia alkotás során termékpályák mentén kell gondolkodni.
2: Beszélgettünk arról, hogy ebben a stratégiában alapvetően a termékpályák menti egyesülések, a termékpályák menti támogatások fognak alapvetően szerepelni. A végső cél a magas hozzáadott értékű termék előállítása céljából. Igen, ebbe egy szereplő a magyar állattenyésztés. És nem is akármilyen szereplő, hiszen a tenyész állataival exportképes piacokon szerepel. Az elmúlt években, csak megemlítem, mert nyilván itt nagyon sok fiatal van, hál' Istennek, hogy amikor magam a 70-es évek végén, 80-es évek elején kezdtem a szakmai pályámat, és akkor kezdődtek el igazán a Holstein-Fritz keresztezések, a 80-as években azt mondták a szakemberek, hogy Hollandiát, Dániát, Izraelt soha az életben nem érjük utol. És ma már Holstein vonatkozásában a harmadikak vagyunk a világban. Nemhogy utolértük, lehagytuk őket. És ez nyilvánvaló az a magas szintű tenyésztési munka eredménye, ami most is a genomika napi felhasználásával a Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségébe zajlik. Igen, ez a termékpályának a része. Része, hiszen az állami támogatást valahol az itt felvezetők, itt levő állattartók kapják meg azáltal, hogy nem kell befizetniük, és a magas genetikai hozzáadott értékű állatokat viszont használni tudják.
1: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba pedig a többi között arról beszélt, hogy az éghajlatváltozás és a piaci viszonyok változása okozta kihívásokhoz alkalmazkodni kell. Az alkalmazkodás pedig nagy részben a jövő generációin és a szakmai utánpótláson múlik.
3: Ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen, alkalmazkodni tudjunk, ahhoz viszont tudás kell. És meg is érkeztünk, itt vagyunk az egyetemen, és én nem csak rossz hírekkel jöttem, hanem jó hírekkel is szolgálok. Ebben a tekintetben bizakodva nézhetünk, tekinthetünk a jövőre. Hiszen 2021 óta, amióta a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem létrejött, és a Kaposvári Kampusz is ennek egy kiemelt intézménye, kampusza, meg többszöröztük a felvett hallgatói létszámot az egyetemre. Agrárhallgatókat, vidékfejlesztés iránt érdeklődő diákokat, ráadásul magasabb bemeneti pontszámokkal, ami azt jelenti, hogy egyre tehetségesebb fiatalokat tudunk megnyerni a jövőnek, az ágazat fejlesztésének. Nagyon fontosnak tartjuk éppen ezért a szakképzés, fejlesztés népszerűsítését is. Nálunk itt Kaposváron a szakképzés és a felsőoktatás kéz a kézben együtt jár, együtt működik, hiszen még ha tovább megyünk, az óvodától egészen a doktori képzésig tudunk életpályát biztosítani a fiataloknak. Amikor körbejártam a kiállítás területét, akkor nagy örömmel láttam azt, hogy a Móric, a szakiskolánknak az egyik nagy molinóján öles betűkkel volt kiírva a kérdés, hogy melyik a legfontosabb hivatás a világon. És ott volt a válasz is, mezőgazdász. Ennek azért is örültem, mert amíg vannak ilyen érdeklődő fiatalok, akik ezt vallják, addig biztos vagyok benne, hogy a magyar vidéknek nem kell aggódnia a jövője miatt.
1: Többen nem tartják be a számla és nyugtaadási szabályokat a szálas takarmányok piacán, derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményéből. Az érintettek ellenőrzésekre, a szabályszegők pedig szigorú szankciókra számíthatnak. Az adóhatóság tájékoztatása szerint revizorok, adat és kockázat elemzők szűrik ki azokat, akik nem tartják be az adóügyi előírásokat. A széna, a lucerna vagy éppen a szalma üzletszerű értékesítése, ugyanis gazdasági tevékenység, így az ilyen adásvételekre is vonatkoznak a bizonylatolás szabályai.
0: Agrárvilág című mezőgazdasági rovatunkat hallották.

Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő 2026. október 13-án, kedden. Fülöp Csaba hangtechnikus és Varga Ramóna zenei szerkesztő nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A Szent Atya október 13-án kedden délelőtt vonul be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással eltávolítanak egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből. Emiatt módosítani kell tervezett programját, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, tudósít a Magyar Kurír. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. 3 ember életét vesztette, és 10 megsebesültek az északkelet ukrajnai Harkiv Holodnohirszki kerületében az orosz csapatok éjszakai rakéta támadásában. A kelet-ukrajnai Dnyiprót kedreggel ért orosz légicsapásokban pedig 1 ember megsebesült, megrongálódott több lakó épület és a közlekedési infrastruktúra, jelentették az illetékes ukrán hatóságok, melyről az MTI tudósít. Harkivban orosz rakéta csapódott egy 4-szintes lakóházba, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig 3 holttestet emeltek ki a katasztrófa védők, tette közzé Oleg Szinyehubov katonai kormányzó és Ihor Terehov polgármester a Telegramon. A mentés folytatódik. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei és 2%-ról 2,1%-ra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását kedden közreadott legfrissebb jelentésében. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar hazai össztermék. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az idejét 1,9%-ra vitte le, az áprilisban becsült 3,8%-ról, a jövő évit pedig 3,5%-ról 2,8%-ra változtatta. Amerikai Black Hawk katonai helikopterek beszerzéséről, a koszovói biztonsági erők fejlesztéséről és Koszovó NATO csatlakozási törekvéseiről egyeztetett Ejup Makedonci koszovói védelmi miniszter Matthew Whitakerrel, az Egyesült Államok NATO nagykövetével a Varsói Biztonsági Fórum keretében, közölte hétfőn a Pristinai Védelmi Minisztérium. A koszovói védelmi miniszter hangsúlyozta, az Egyesült Államok támogatása meghatározó szerepet játszik a koszovói biztonsági erők fejlesztésében. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, azonban főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű, az északias szél, főként a Tiszántúlon megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.

0: Köszöntöm Önöket és mai ifjú vendégünket, a világjáró leányzót, Gárdai Hédit. Amikor meghallottam a hírt, hogy Gárdai Hédi egyik barátjával együtt megmászta a Kilimandzsárót, a neve után már nem is csodálkoztam olyan nagyon ezen. Biztos voltam ugyanis benne, hogy az édesapád csak az én volt kollégám Gárdai László lehet, akivel évtizedeket nyomtunk le a ma már elpusztított Királyi Rádióban. Ő ugyanis emlékeim szerint elképesztő ötleteiről, vidám történeteiről volt híres, rádiós ifjúsági stúdiós korunktól fogva. Emlékszem a vizsgaműsorainkra, ahol mindenki rendkívül okosnak, műveltnek, kívánatosnak igyekezett mutatkozni, őt kivéve. Ő ugyanis a Vidám Parkban készítette élete első fontos, tanulságos vizsgaműsorát a dolgos szoknya felfújó mutatványossal. No, de visszatérek hát hozzád, Hédi, innen a te vagányságod. Mondhatnám, na azért te csak vigyázz magadra, de nem mondom, mert rád, rátok, az angyalok vigyáznak. Kérlek akkor, Hédi, hogy most mutatkozz be röviden, mondjuk sorolj fel nekünk néhány dolgot, ami a legfontosabb számodra az életedben.
1: Számomra a legfontosabb az, hogy ne a hosszú távú célokban, hanem a mindennapi apróságokban, meg mindennapi percekben találjam meg a boldogságot. Nyilván emellé nekem is vannak céljaim, az utazás az egyik hobbim, ezáltal tudom a látókörömet szélesíteni, új embereket megismerni, új típusú embereket megismerni, olyan élethelyzeteket látni, amik eltérnek az enyémtől.
0: Eszembe jutott erről, hogy édesapád, akit a rádiósok jól ismernek, és a hallgatóknak se kell bemutatni, hiszen a Krónikának, a Ráadásnak volt sokáig műsorvezetője, és volt két fantasztikus külön műsora, amit maga talált ki magának, a Magyarország apróban és a Pótkerék. És most erre hallasz, amit te mondtál, hogy az ötletek, az, tehát bátor volt ezekben. Bátor volt, és vállalta mindig azt, ami éppen eszébe jutott, akkor is, hogyha valaki nézett, hogy mi lesz ebből. Ezt az utat követed valamennyire te is?
1: Lehetséges, hogy észre lehet benne venni hasonlóságokat, viszont nekem nem szándékom senki útját sem követni. Kitalálom, hogy mi az, ami nekem tetszik, kipróbálok új dolgokat. Ha ez az út tetszik, akkor folytatom, ha esetleg még mindig tetszik, de megunom, akkor változtatok, ha hiányzik, visszatérek. Nekem nincsen célomban senkinek az útját sem követni. A mindennapi boldogságnak a keresése, megtalálása a célom, és igazából annak örülök, hogyha sikerül azoknak az embereknek ezt az életszemléletet átadni, akik körülöttem vannak. Mert lehetséges egy éven keresztül várni valamit, ami boldoggá tesz, de annak az egy várakozós évnek is boldognak kell lennie.
0: Ez szépen hangzott. Én azért csaptam le rád, mert hallottam azt a megrendítő hírt, hogy te elindultál a Kilimandzsáróra. Hány éves vagy most?
1: 26 éves vagyok.
0: 16-nak is kinézel körülbelül.
1: Hát 15 és 35 között szerintem az emberek manapság már ugyanúgy néznek ki.
0: Hogy határoztad el ezt a fantasztikus dolgot?
1: Igazából még 2019-20-21 környékén az egyik barátnőm küldött egy TikTok videót, amiben egy lány arról mesélt, hogy ő egy nap alatt kitalálta, hogy ő elmegy a Kilimandzsáróra, és ez lehetséges egyébként tapasztalat nélkül is megtenni, és akkor ez számomra nagyon, nagyon izgalmas volt, és az egyetem befejezése után szerettem volna egy nagyobb utazást, valamit, amit én találok ki, mert igazából én nagyon szeretek utazni, és igazából mindegy, hogy bárhova, csak általában barátokkal megyek, és mindig az történik valahogy, hogy én mondok valamit, és valahogyan soha nem az lesz belőle, amit nyilván nem bánok, mert csodálatos helyekre jutottam el, viszont szerettem volna, hogy most ezt én válasszam ki, és lehetséges, hogy volt benne valami olyan, hogy ez egy ilyen sikerélményt adható dolog. Igazából azért ezt választottam, mert a különlegessége miatt, mert hogy ehhez hasonló utazásban még nem volt részem. Egyébként az Everest Base Campen is gondolkoztunk. Az is körülbelül 5800 méter magas, És ott viszont az a különbség, hogy ugye nem mész fel a tetejére, és akkor úgy voltam, hogy hát akkor valaminek inkább a tetejére, ha már.
0: Mert a Kilimandzsáró az 5009, ugye? 5900?
1: 5895 méter magas.
0: És ott föl lehet menni a tetejére, az mitől függ?
1: Hát az, hogy fel lehet menni, így hegymászói tapasztalat nélkül, az attól függ, hogy van egy olyan rész, ahol ilyen turista útvonal, vagy ilyen túraútvonal jellegűen fel lehet sétálni, és nincs szükség csákányra, a beülőre, ilyenekre. Az Everest tetejére én úgy tudom, hogy a csákányra már nincs szükség, mert ebben lehet, hogy tévedek, viszont beülőre igen, illetve ott azért az aklimatizáció az azért teljesen más, főleg, hogy 8000 méter fölött van egy olyan, hogy halálzóna, ahol oxigén palack nélkül csak egy bizonyos ideig tartózkodhat az ember, és akkor azért ahhoz kell egy olyan, hogy mondjuk bizonyos időn belül feljutni.
0: Szegény édesanyád, édesapád, hiszen egyetlen gyerek vagy. Hogy bírják ők ezt idegileg, amit te művelsz?
1: Hát jó kérdés. Valószínűleg aggódnak értem, viszont ez egy ilyen családi vonás szerintem ez az utazás, inkább mondjuk anyukám részéről, bár apukám is járt pár helyen. Amikor gyerek voltam, anyukámmal mindig azt játszottuk, hogy az asztal alá beültem egy lavorban, fejemre tett egy csákót, és a Gibraltári szoroson keresztül utaztunk a jóreménység fokára. És akkor ott mutogatta a térképet, meg hogy milyen állatok merre vannak. Egyébként elvileg az északi, meg a déli sarkra is mentünk valamikor, mármint így a játékon belül. Viszont én valamiért Afrikára emlékszem, hogy mindig a Gibraltári szoroson keresztül a jóreménység fokára mentünk.
0: Na most megnyugodtam mindenről, édesanyád, tehát eztől kezdve. Na, a nagy kaland, volt neked egyáltalán tapasztalatod, bármi ilyen hegy, János hegyen kívüli tapasztalatod?
1: Magas hegy, nem igazán. A legmagasabb hely, ahol voltam, az 3500 méter magasan volt a Pireneusokban. Viszont az egy ilyen egynapos túra volt. Ott egyébként ki is jött a magas hegyi betegség.
0: Már 3000 fölött ki is tud jönni.
1: Ez inkább attól függ, hogy mennyi időt ad az ember aklimatizációra, mert a Kilimandzsárón nekem 4000 méter körül kezdődtek ezek a tünetek, viszont így nagyon hamar elmúltak.
0: Milyen tünetek kezdődtek?
1: A Pireneusokban akkor ott csak szédültem. A Kilimandzsáró közepén ott is inkább szédültem, és nem tudtam, hogy most micsoda, honnan jön, mert utána elkezdtem valami miatt aggódni, aztán annak is van valami tünete, egy kis hányinger is volt, annak is van némi tünete, viszont ez egyébként hamar elmúltak.
0: Azon gondolkodtam, hogy kezdődik az ilyesmi az emberben. Jó, most tudjuk a gyerekkort. Egyetemre mentél, és egészen más irányba. Mit tanultál?
1: Szabadbölcsészet szakon végeztem, filozófia specializációval és portugál minorral.
0: Miért pont ezt választottad?
1: Az jó kérdés. Nem tudom, úgy kiválasztottam valamit. A portugált azt egyébként azért választottam, mert feltétlenül nyelvi minort szerettem volna, és úgy gondoltam, hogy megkönnyítem a dolgomat, mert hogy spanyolul már tudok, és a portugál nyelvnek körülbelül 80%-ban megegyezik a szókincse, és nekem általában a nyelveknél a szókincsel van a legnagyobb problémám.
0: Elvégezted az egyetemet, a szülők megnyugodhattak, és most már szabad vagy, nem?
1: Pontosan így érzem.

0: Most visszatérünk Gárdai Hédivel a Kilimandzsáróra. Hogy kezdtél készülni erre a kalandra?
1: Ugye ehhez kellenek, azért kell valami felszerelés, a meleg ruhákra gondolok, mert azért fönt elég hideg az idő, meg hideg a szél. Erősen fúj a szél, és kell megfelelő cipő, meg ilyenek. Ezen kívül edzőterembe jártam, illetve próbáltam havonta minimum egyszer elmenni, kirándulni. Nyilván az 1000 méter magas Magyarországunkon ez annyira nem kivitelezhető, de amennyit tudtunk, kirándultunk.
0: Nem egyedül indultál neki hazulról, hanem egy barátoddal, Volner Mátyással. Ő is ilyen gyerekkori indítatású?
1: Azt nem tudom, mert gyerekkorban őt még nem ismertem, és mi inkább a közös utazásokat tervezzük együtt, mint sem a gyerekkorunkról beszélgetünk, és megfejtjük, hogy mit miért szeretnénk, csak kiválasztunk egy országot, hogy ide szeretnénk menni, és megtervezzük.
0: Tehát volt először a ruhák beszerzése, ugye a felszerelés, ezekhez tanulmányokat is kellett, gondolom, végezni. Akkor magadtól honnan tudtad, hogy mi kell hozzá?
1: Igazából az internet sokat segített benne, de legjobban egy ismerősöm segített. Vendégségben voltam, és ott volt egy srác, aki nagy kiránduló, és ő segített, hogy ilyen kabát, ilyen aláöltözet, ennyi réteg, kesztyű, két réteg kesztyű.
0: Azt is tudom rólad, hogy térkép, a világ térképen nagyjából a fejedben van, tehát ha bárki megkérdezi, hogy minek, melyik országnak mi a fővárosa, te azt úgy kívülről tudod.
1: Ez nem teljesen igaz. Európát tudom, Ázsiát is tudom, körülbelül. Azt hiszem, vannak valami szigetek, aminek sose tudom a fővárosát. A visszafele úton a repülőn megtanultam Afrikát, de ott is van amit keverek. Óceánia meg Észak-Amerika az még hátra van. Észak-Amerikával nem tudom, hogy fogok megbirkózni, mert körülbelül, amikor ránéztem, akkor az egyiknek az a főváros, hogy Georgetown egybe, a másiknak az, hogy Georgetown, a harmadiknak az, hogy Georgetown külön, és aztán ugyanezt eljátszották James-szel.
0: Most már csak azt mondd meg, hogy miért nem térképész, miért nem földrajztudós lettél?
1: Azért, mert hogy mind szép és csodálatos, hogy tudom ezeket a fővárosokat, de hogy én a térképen meg nem találnám. Jó, lehet, hogy igen, de például egy folyót nem ismernék fel. A folyókról az utolsó tudásom, hogy a Tigris és az Eufrateszt úgy tudom megkülönböztetni, hogy melyik, hogy az Eufratesz a hosszabb szó, és az Eufratesz a hosszabb folyó. És akkor itt be is fejeződött a tudásom.
0: Na, tehát a ruházatod megvolt. Utána mi következett?
1: Repülőjegyvásárlás, elindulás. Nyilván vízum is kellett, biztosítás. Én egy kicsit elfoglalt voltam, szóval ezeket az kedves utitársam intézte fő

0: Az igen, túraútvonal, ezért a lezuhanás annyira nem fenyegeti az embert. A magashegyi betegség az pedig nyilván arra van egy gyógyszer is, csak ha a vezető, a csoportvezetőd úgy érzi, hogy neked nem biztonságos tovább menni, akkor gondolom szól.
1: Hova jelentkezik az ember?
0: Miként nagyon sokan indítanak ilyet. Mi egy Unstoppable Kilimanjaro nevezetűvel mentünk, aminek egy tanzániai nő a tulajdonosa. Ez egy kisebb cég, annyira sok túrát nem szerveztek, és akkor mi őket választottuk így a leírás alapján, a honlap alapján, meg az ár alapján is.
1: Megérkeztetek, vártak ők ott titeket a repülőtéren?
0: Igen, egyébként ez egy nagyon komplett szolgáltatás volt. A reptéren vártak, elvittek minket a kis panziónban. Szintén ez a utazási iroda vagy cég foglalt le nekünk. Onnan eljöttek értünk kocsival, és felvittek minket a kiinduló ponthoz, a Macsame kapuig, és akkor onnan a hordárokkal meg a guide-okkal mentünk felfele, és akkor a visszaút is körülbelül így volt szervezve, hogy teljesen minden megvolt.
1: Hány napig mentetek felfele?
0: Nem, felfele, hát 5,5 napig, 6 napig, csak a hatodik nap éjfélkor indultunk, hogy napfelkeltére felérjünk.
1: Ez volt a csúcstámadás?
0: Igen, ez volt a csúcstámadás.
1: És addig, míg odáig eljutottatok, addig semmi probléma nem volt?
0: Hát ezt azért nem mondanám. A kedves utitársamnak már nagyon hamar elkezdődtek a magashegyi betegség tünetei. Neki is volt szédülés, hányinger is, ő nem tudott aludni éjszaka, viszont azért tudott valamennyire akklimatizálódni, mert amikor felértünk az alaptáborba 4600 méterre, akkor már teljesen jól volt a csúcstámadás előtt.
1: Mit eszik ilyenkor az ember? Mit iszik útközben? Nektek kell vinni, vagy hozza valaki?
0: Teljes all-inclusive ellátást kaptunk. Jött velünk egy séf is a hegyre. Nem is értettük, hogy a hegyen egy gázrezsóval hogy tud ilyen csodálatos ételeket főzni.
1: Nem mondod, ott volt a gázrezsó már korábban is, vagy csak ő hozta?
0: Ők hozták, mindent ők hoztak, és első este egyébként a túravezetőink azt mondták, hogy ó, nagyon bőséges lesz a vacsora, nagyon-nagyon bőséges, itt mindenki azt hiszi, hogy fogyni fog, mert egész nap sétál. Nem, valószínűleg 3 kilót fel fogtok szedni, és akkor megjelenik, mert amúgy pincérünk is volt, a sátorban volt egy kis asztal, és akkor volt egy pincér, és akkor ő hozott mindent, meg vitt el mindent, és akkor kaptunk egy tál popcornt. Úgy vagyunk vele, hogy hát ez érdekes.
1: Moziban izgalmas. Egy kevés jó belőle, de...
0: Izgalmas, ez lenne a bőség, és mondom, nem panaszkodok, legalább adtak valamit. Meg kim voltak ilyen kencék, vaj, nutella, lekvár, méz az asztalon, és akkor a popcornos tálat elvitték, és hoztak kenyeret. Mondom, akkor ez a vacsora. És akkor jól bezabáltunk, megvacsoráztunk, teljesen jól laktunk. Igen, ezután tudtuk meg, hogy ez nem a vacsora volt, ez a vacsora előtti nasi volt, és utána kaptunk egy 3 fogásos vacsorát.
1: Szta mindenit!

0: Folytatjuk a beszélgetést Gárdai Hédivel, a csúcshódítóval. Milyen veszélytelen ételeket, tehát hogy átgondolt dolog volt ez, hogy mit adnak, vagy bármi, amit megszokott az ember?
1: Minden nap kaptunk levest, szerintem ez a vízpótlásra volt, mert azért a minél magasabb az ember, annál könnyebben kiszárad. Olyanokat kaptunk, hogy uborkaleves, szerintem ez névről borzalmasan hangzik, de zseniális volt. A séf, én nem tudom, hogy mi ez a Michelin csillagos úriember, de hogy mindig nagyon jókat főzött. Egyébként úgy éreztem, hogy inkább olyanokat kaptunk, amit így könnyű felhozni, de gyümölcsöt is mindig kaptunk, zöldség is volt.
0: Édesség?
1: Hát azok az ilyen kencék, az ilyen nutella, méz, lekvár, reggelihez kaptunk palacsintát.
0: Társaság milyen volt? Kikből állt? Milyen nemzetiségűek voltak?
1: A mi csoportunk, egyébként ez egy nyilvános csoport, szóval bárki jelentkezhetett volna, viszont mi csak ketten jelentkeztünk, szóval kirándulókból mi voltunk ketten. A többiek, a hordárokkal annyit nem tudtunk beszélgetni, mert ők mindig előre rohannak, felállítják a tábort, és akkor utána meg inkább pihennek, szóval velük kevesebbet tudtunk beszélgetni. A túravezetőink tanzániaiak, de ránézésre a többiekre is ezt mondanám, mert meg egymással szuahélire hasonló nyelven beszélgettek, szóval gondolom ők is tanzániaiak.
0: És ti ketten voltatok a csoport? Tehát nem voltak mások, akik nem szolgálatotokra álltak, hanem csak ugyanígy kirándultak volna, úgymond?
1: Mi ketten voltunk a csoport, de azért, mert ketten jelentkeztünk erre az időpontra, viszont több csoport is indult, több cég, szóval a táborokban azért elég sokan voltunk, elég sok sátor, elég sok különböző csoport. Annyira a barátkozásra, ismerkedésre nem azt mondom, hogy nem volt lehetőség, inkább a pihenést választottuk, hogy azért mégis sikeres legyen ez a túra.
0: Tényleg orvosi vizsgálatra mentél előtte, hogy nem lehet ez veszélyes számodra, vagy nem?
1: A kedves utitársam, ő elment a Nemzetközi Oltóközpontba tanácsért. Ott írtak neki vízhajtót a magashegyi betegségre, illetve malária gyógyszert is, mert a földön, mármint hogy a tengerszinthez közelebbi égövben azért vannak malária szúnyogok. Azt végül nem szedtük be, mert hogy a malária gyógyszer mellékhatása az nagyon hasonló a magashegyi betegség tüneteihez. Szóval inkább úgy voltunk, hogy akkor fújjuk magunkat sprével, és nem kockáztatunk. Én a házi orvosomhoz mentem el vízhajtót iratni, illetve minden nap kétszer mérték a véroxigén szintünket és a pulzusunkat. Az oximéterrel a pulzust meg a véroxigén szintet.
0: Tehát egy orvos is megy ilyenkor a csoporttal?
1: Nem, ezeket a túravezetőink mérték.
0: Hány szakaszból állt az út?
1: 5 napig mentünk felfelé az alaptáborig, és akkor a 6. nap volt a csúcstámadás, és akkor a 6. nap délutánján kellett volna lefele elindulni, és az lett volna akkor a 7. szakasz, meg utána a következő nap lett volna egy 8. szakasz, ameddig visszaérünk egy kiinduló pontra.
0: És miért volna?
1: Történt egy kis incidens. Az alaptáborból úgy gondoltuk, hogy lehetséges, hogy talán bölcsebb döntés, ha mentőhelikoptert hívunk, ugyanis egyikünk se érezte magát csodásan, viszont amikor a kedves utitársam sóhajtott egyet, hallottam, hogy bugyborékol a tüdeje, szóval kicsit aggodalommal töltött el, illetve én sem voltam a legfényesebb állapotban. A csúcstámadás estén felfele menet is 4-szer hánytam.
0: De azért a csúcsra följutottatok. De hogyan, hogyha ilyen állapotban voltatok?
1: A túravezetőink mondták, hogy menjünk, hogy sikerülni fog, hogy higgyünk magunkban. Meg nekem az első hányásnál azt mondta Kenny, az egyik túravezető, hogy na, ez teljesen jó, hogy hánytál, most kell menni a következő hányásig, mert addig nem fogsz émelyegni.
0: Tehát nem próbáltak visszatartani, amikor láttátok, hogy rosszul vannak. Nyilván tudták, hogy ez valószínűleg nem lesz olyan súlyos, és ezen át kell gyalogolni.
1: Igazából a súlyosabb következményeknek, a magashegyi betegség súlyosabb következményeinek hasonló a tünete, mint a magashegyi betegség erősebb fokozatának. Szóval én úgy gondolom, hogy a túravezetőink úgy gondolták, hogy mi oda felmegyünk, eltöltünk ott 10 percet, lejövünk, és akkor minden rendben lesz. Szóval szerintem ők így mérlegelték a helyzetet, és úgy gondolták, hogy érdemes még feljebb menni.
0: tulajdonképpen a csúcs támadásnál kezdődtek igazán a rosszabb perce?
1: Nekem igen, egyértelműen. A kedves utitársamnak már korábban kezdődtek, és inkább itt csak felerősödtek, de ő sem volt teljesen a helyzet magaslatán.
0: Tehát akkor ilyen állapotban azért mentetek és hittetek abban, hogy lesz csúcsra érkezés, és lett is.
1: Én úgy voltam vele, hogy én azt hittem, hogy vissza fogok fordulni, mert igazából nekem az élmény számít, nekem annyira nem fontos, hogy mondjuk el tudjam magamról mondani, hogy felértem a csúcsra. Nekem az is jó, hogy ezt megéltem, és valamikor, amikor úgy gondoltam, hogy na innen már tovább nem megyek, akkor visszafordulok. Viszont úgy éreztem, hogy a kedves utitársamnak viszont fontos lenne felérni, és attól tartottam, hogyha én visszafordulok, akkor az arra inspirálná, hogy ő is velem tartson, és úgy voltam vele, hogy őt fel kell juttatni, mert neki ez sokkal fontosabb, mint nekem.
0: Beszéltetek is erről, vagy csak végig gondoltad?
1: Előtte nem beszéltünk róla, utána igen, és ő azt mondta, hogy egyébként tovább ment volna, és ő is gondolkozott egyébként a visszaforduláson, de azt mondta, hogy tovább ment volna. Viszont ezt soha nem tudhatjuk meg.
0: Fölértetek a csúcsra, akkor már milyen állapotban voltatok?
1: Mentálisan zavarodott állapotban. Úgy éreztem, sosem keltettek még műtéti altatásból, sosem volt még műtétem, de szerintem így érzi magát az ember, amikor rögtön felébresztik. Kicsit mentálisan zavarodottak voltunk, minden ködös volt, mintha valami rengeteg gyógyszer hatása alatt lettünk volna, érzelmileg is teljesen túl voltunk telítődve.
0: Pozitív irányban?
1: Hát az jó kérdés. Nem feltétlenül emlékszünk, mert azért eléggé ködösek az emlékeink az estével kapcsolatban.
0: Este értetek föl?
1: Napfelkelte után jóval, de az esti része volt a legnehezebb. Akkoran ugye a leghidegebb, fúj a szél, fejlámpával mész, nem látod, hogy hova lépsz.
0: Mennyi ideig voltatok fönn a csúcson?
1: Én olyan 10 percnek éreztem. Gondolom körülbelül annyi is lehetett.
0: És akkor éreztetek feszültséget mondjuk a rátok vigyázók részéről, hogy féltettek titeket, vagy normálisnak találták ezt az állapotot?
1: Nekem nem igazán volt erőm erre figyelni, igazából körülbelül arra se volt erőm, hogy körbenézek, hogy mit látok, csak úgy voltam, hogy jó, oké, felértünk, fotózzuk le magunkat ezzel a táblával, csodálatos, menjünk vissza 5000 méter alá.
0: És akkor rögtön el is indultatok egy olyan 10-15 perc múlva lefele?
1: Rögtön el is indultunk, igen.
0: Ez a lefele menettel, ez nem nehezebb ilyenkor, mint a feljutás, mert hiszen akkor már megviselt állapotban van az ember.
1: Hát lefele az egyébként szerintem mindig könnyebb, viszont talán lassabb, de nem vagyok benne biztos. Én viszont segítséggel tudtam lejutni, mert az egyensúly nem volt teljesen a helyén. Elesni nem estem, meg semmi ilyesmi, csak mindig úgy éreztem, hogy úristen, ha elemelem a lábam és leteszem, akkor el fogok dőlni, és aztán elemeltem a lábam, letettem, és nem dőltem el. Ezért a másik túravezetőnk, az Abdulli segített le.
0: És valami bot vagy támaszték volt nálatok?
1: Egész végig túrabottal mentünk. Amikor a túravezetőm lesegített, akkor a bal kezemet fogta, az jobb kezemben volt az egyik túrabot, a bal kezében meg a másik túrabot, és tulajdonképpen végig sieltem ezen a törmelékes földön.
0: Miért nem hívtatok oda a csúcsra helikoptert, ha már ennyire nem voltatok jól?
1: Mert a legmagasabban lévő helikopter leszállópálya az lejjebb van.
0: Mennyivel lejjebb?
1: A mi alaptáborunk az 4600 körülbelül 4600 méteren volt, és akkor ott volt az a legközelebbi helikopter leszállópálya, amit mi igénybe tudtunk venni.
0: Tehát 5000 körülére már nem megy fel a helikopter?
1: Van még a mi táborunk felett, a Barafu Camp fölött egy másik tábor, a Koszovó Camp, ez viszont fizetős, szóval oda feljebb megy, ez egy, hát talán 5000-4800, ezt most csak tippre mondom, méter magasan van, és oda megy, viszont mi oda nem hívhattunk, mert az egy fizetős tábor.
0: Mennyit mentetek lefele ilyen állapotban?
1: Ez egy 5 kilométeres út, így a vezető segítségével szerintem egy 3 óra alatt leértem.
0: És az hány méter? Márhogy, tehát 5 kilométeres út, csak szintben ez mit jelent, hogy hányal lejjebb?
1: Ez egy ilyen 1300 méteres szintkülönbség.
0: És ott mi történt? Rögtön jött a helikopter, vagy várni kellett, enni adtak el, vagy mi volt?
1: Ott még tanakodtunk, hogy igen, egy ebédet kaptunk egyébként, amikor visszatértünk, és még tanakodtunk, hogy hívjuk-e a helikoptert, vagy ne, vagy most mi legyen, mert hogy annyira nem vagyunk rosszul, meg nem tudom micsoda. Nekem az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na, én nem biztos, hogy helikopterrel megyünk le, amikor meghallottam a kedves utitársam bugyborékoló tüdejét, és igazából a biztosítóval kellett egyeztetni, hogy kifizeti-e, mert a társaság csak akkor küld helikoptert, hogyha a biztosító rából intott, hogy igen, benne van a szolgáltatásaiban a mentőhelikopter, 5000 méter fölött is biztosít, és ki fogja fizetni, és akkor el is küldték. Egyébként ez egy ilyen 15 perces procedúra volt.
0: És ott akkor még ettetek, ittatok, vagy már nem volt semmihez se erőtök, kedvetek?
1: Enni még ettünk valamennyit, nem annyira sokat. Összepakoltunk a sátorban, amennyire, hát igazából teljesen, csak eléggé lassú volt, mert ennyire egyiknek se volt hozzá ereje.

0: És visszatérünk Gárdai Hédivel, akivel az utak gyönyörűségeiről beszélgetünk.
1: Elköszöntünk a segítőinktől, a hordároktól, a séftől, a túravezetőinktől, és odaadtuk neki a borravalókat.
0: Megszerettétek őket?
1: Én igen. Nekem az egyik kedvenc karakterem a pincér volt, akinek az angol tudása egy kicsit hiányos volt. Nem zavaróan hiányos, de egy kicsit hiányos, és mindig mosolygott, és nagyon kedves volt. Nekem ő volt az egyik kedvenc karakterem.
0: Kérnek utána valamiféle véleményt a társaság, amelyikkel utaztatok? Tehát írtok vissza ilyenkor, hogy mi tetszett, mi nem, mi volt hiány?
1: Szerintem maga a társaság nem kérte, hogy írjunk véleményt, viszont mi írtunk, mert szokásunk. Ráadásul úgy, hogy ez egy kisebb cég, ami még új, és jót tesz neki bármiféle hozzászólás.
0: Mit tudtok arról, hogy magyarok mennyire szoktak ilyenre vállalkozni?
1: Hát én arra gondolok, arra tudok tippelni, hogy a költség miatt nem annyira. Azért ez inkább észak-európai pénztárcára van számolva.
0: Megmered mondani, hogy mibe került?
1: Mi egy olcsóbbat választottunk egyébként, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor legyen a borravaló a magasabb, mert az biztos, hogy a hordároknak megy. Maga csak ez a befizetett túra 800 ezer forint körüli volt, és akkor ehhez még fejenként 800 ezer az fejenként mondom, és akkor ehhez még ilyen 250 ezer forint körüli borravalót adtunk fejenként.
0: És plusz a felszerelés, gondolom, a ruházat, minden, amit hát ki kellett gazdálkodni. Én úgy érzem rajtad, hogy te azért keresel pénzt, hogy újabb kalandokra gyűjtsél.
1: Hát én azért keresek pénzt, mert az a szabadságomhoz a kulcs. Ez az, amikor döntéseket tudok hozni a saját életemről. Ez az, amikor az embernek minél több pénze van, nyilván ez is egy határig, annál több döntése van, annál több lehetősége van, és imádok utazni, tényleg. De ha mondjuk holnap valami másra akarnám költeni a pénzem, akkor meg ez a más dolog lenne az, ami inspirálna, mert igazából a szabadságomat vásárolom meg azzal, hogy van pénzem.
0: Nem kellene neked egy saját kis utazási irodám, mert azt tudom, hogy zseniálisan szervezed az utakat, tehát mindenre gondolsz, és nagyszerű szervező vagy.
1: Ebben nem gondolkozom, mert...
0: Én igen.
1: Nekem a saját vállalkozás az egy olyan dolog, ami ijesztő. Nekem a munka az egy olyan dolog, ahova bemegyek, jól érzem magam, mondanám, hogy amennyire tudom, de legtöbbször tudom, és nem is kicsit. Emiatt elég szerencsésnek mondhatom magam. Viszont amikor az embernek saját vállalkozása van, akkor a szabad idejében is azon aggódik, hogy van elég bevétel, kiadás, mit rontottam el, elfelejtettem adózni. Nekem lehetséges, hogy majd, de jelenleg nekem semmi szükségem ilyen feszültségre. Lehetséges, hogy több pénzem lehetne, lehetséges, hogy több szabadidőm is lehetne. De nekem az a szabadidő annyira sokat nem ér, amikor a fejem hátuljában ott motoszkál, hogy úristen, ezzel is foglalkoznom kéne, azzal is most nem foglalkozom.
0: Neked a szabadság nagyon fontos. A saját döntési lehetőség és a teljes szabadság. Át tudod ezt nyomni a családon?
1: Hát most már azt mondom, hogy igen, mert rájöttem arra, hogy nekem nem az az életcélom, hogy a kedves szüleimnek megfeleljek, és van saját pénzem, vannak saját döntéseim, velük élek egyébként, és nagyon sok mindenben segítenek, és ha valami döntésemmel nem értenek egyet, akkor én megmondom, hogy ezen a döntésen nem tudtok változtatni, igen, a ti házatokban élek, ha azt szeretnétek, hogy ezt a döntést ne hozzam meg, Akkor dobjatok ki, albérletet kell keresnem, és nem lesz pénzem arra a döntésre, amit ti nem támogattok. Viszont ezt nem teszik meg.
0: Nagyon szeretnek, ez itt a probléma.
1: Mi szafarizni is voltunk, megnéztük Tanzániát.
0: Előtte még?
1: Előtte ezt a Mosi nevezetű kisvárost megnéztük, utána az Arusha nevezetű nagyobb várost megnéztük, és szafarizni is voltunk.
0: Volt egy pillanat, amikor hazatelefonáltál, és eléggé kétségbe esetten a végén.
1: Igen, igen. Ennek az volt a legfőbb oka, hogy rosszul használtam az internetet, mert hogy voltak olyan tüneteim, amik így agyödíma gyanúsak voltak, mert hogy alapvetően lejöttünk a hegyről, nekem a tüneteim teljesen elmúltak, viszont amikor Mosiból átmentünk Arusába, ami körülbelül 500 méterrel magasabban van, akkor visszajöttek. Én meg azt próbáltam az internet segítsége által kideríteni, hogy ha agyödémám volt, akkor az így vissza tud-e húzódni, el tud-e tűnni, tünetmentesen lehetséges, hogy van, viszont a hegyi agyödéma az teljesen más, illetve a kedves utitársamnak sajnos tüdődémája lett, szóval miatta is aggódtam, és mert nem arra kerestem rá egyik esetben sem, hogy hegyi, ezért a sima szervi problémákból kialakuló ödémákra kerestem rá, és arra adták a választ, hogy ne szállj fel repülőre, meghalhatsz, ilyeneket, problémák lesznek, azonnal menj orvoshoz.
0: És akkor külön elhatározás volt, hogy eldöntötted, hogy mégis elindulsz haza, és felszállsz.
1: Ezt a szüleim mondták, hogy figyelj, nem tudsz mit tenni, indulj.
0: Újra mennél?
1: Így, hogy már voltam, így nem mennék még egyszer, de hogyha ezek az információk, meg ez a megélés bennem lenne, de még nem lettem volna ott, akkor mennék.
0: Következő terv van?
1: Következő terv. Hát tervek mindig vannak. Most egy ilyen kisebb utazás lesz, egy barátnőmmel megyek Hamburgba, aki Németországban él, és akkor ott találkozunk. Egyébként terv az sok van, így, hogy dolgozom, így amúgy izgalmasabb is, hogy úristen, egész évre megtervezni a szabadságokat, meg szólni előre. Mik is vannak tervben? Fuerteventura egy másik barátnőmmel, a Kilimandzsárós utitársammal tervezünk menni Szaúd-Arábiába, Vidámparkba, a Six Flagsbe ezt az új hullámvasutat kipróbálni, ami a leggyorsabb, legmagasabb és leghosszabb, ha jól tudom. Ez is tervben van. Tervben van Kína szeptember-október körülre, ahol az Avatar-hegyeket szeretnénk megnézni. De ameddig nincsen a repülőjegy megvásárolva, addig én semmilyen tervet nem tekintek fixnek.
0: Neked csak megszületni volt nehéz, ugye? Az összes többi az most már könnyen megy.
1: Megszületni sem volt nehéz, császármetszéssel születtem, semmi dolgom nem volt.
0: Akkor innen van ez a sok erő, energia benned. Van-e végcél ezen az úton, vagy az út a cél maga?
1: Az út a cél maga.
0: Hát én nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk, és kívánom neked, hogy további kalandokhoz legyen ereje, kedve a szüleidnek.
1: Köszönöm szépen.
0: És most elköszönünk mára, várom önöket szeretettel jövő csütörtökön is. A szerkesztőt, Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Szentatya ma délelőtt vonul be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással eltávolítanak egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből. Emiatt módosítani kell tervezett programjait, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, tudósít a Magyar Kurír. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi gyárában, jelentette be Stella Lee ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-ben hétfőn sugárzott interjúban. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozóinak számát Európában. Stella Lee, aki a cég nemzetközi üzletágát felügyeli, azt mondta, európai munkaerő állományuk a közeljövőben már meghaladja a 10 000-et. A vállalat szakembereket kíván felvenni, mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsátottak az európai vállalatoknál. Ennek eredményeként a BYD a régió autóiparának egyik legnagyobb munkaadójává válhat, írja az MTI. A Keresztény Demokrata Néppárt elutasítja a gyermekvédelminek álcázott gender törvényt. Álláspontjuk szerint az iskolákban és a médiában sincs helye az LMBTQ tartalmak népszerűsítésének, közölték kedden az MTI-hez eljuttatott közleményben. Az ellenzéki párt azzal összefüggésben, hogy az országgyűlés kedden szavaz az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó javaslatról, úgy fogalmazott, a KDNP álláspontja továbbra is világos, minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és lelki fejlődéshez, az erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Fejes Péter vasmegyei főügyész helyettest javasolta a legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök hétfőn. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vasmegyei főügyész helyettesként ment nyugdíjba 2025-ben. A Budapest Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templom búcsúját október 11-én tartották. Az ünnepi Szent Mise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt, aki megáldotta a felújított orgonát és a templom új homlokzatát, tudósít a Magyar Kurír. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, azonban főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű, az északias szél főként a Tiszántúlon megélénkül, a hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz.

0: 10 óra 8 perc. Következik a ténykérdés. A riporter Takács Bence.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Beköszöntött az ősz, véget ért a szeptember, érkezik az október, vagy már itt is van, ami természetesen minden család életében egyrészt a nyári időszakból való visszarázódás jelenti a hétköznapokba, de talán sokkal fontosabb az egészségünk megóvása érdekében. Már most arra gondolni, hogy lehet, hogy messze van a május, lehet, hogy hosszú lesz a tél. A vendégem dr. Dolovsiák Anna Mária házi gyermekorvos, akit első körben arról kérdezek, hogy mi a tapasztalata, hogy október, szeptember végén, október elején mennyivel több a beteghez fordulók száma, mik történnek ilyenkor igazából az orvosi rendelőben?
2: Minket alapellátó orvosokat is foglalkoztat. Görbén lehetne bemutatni, hogy mennyire emelkedik a betegforgalom, ahogy elkezdődött az iskola. Érdekes módon nyáron, meg a szünetekben nem betegek a gyerekek, és ahogy elkezdődött szeptember 1-én az iskola, 3-án már elkezdtük gyártani az igazolásokat, és elkezdtük hallgatni a panaszos szülőket, meg vizsgálni az éppen náthás gyerekeket. Fölvetődik a kérdés, hogy mi az, ami miatt a gyerekek az iskola időszakban betegek, a szabadság alatt meg egészségesek. Ennek számtalan oka lehetséges, és nem mindig betegségről van szó, hanem én azt hiszem, hogy a mai gyerekek el vannak kényelmesedve, el vannak puhulva, az immunrendszerük úgy szintén el van puhulva, és mi mindenre mindig, a szülők mindig mindent azonnal meg akarnak gyógyítani, nem hagyják a szervezetet dolgozni, hogy küzdjön le egy náthát, küzdjön le egy torokfájást, azonnal elkezdik nekik adni a mindenféle szereket, gyógyszereket. Azt most már örömmel mondhatom, hogy mi házi gyerekorvosok ritkán adunk antibiotikumot, csak akkor, amikor nagyon nagy szükség van rá, de természetesen vannak szülők, akik előveszik a besbejzolt gyógyszereket, és azonnal elkezdik adni az antibiotikumot egy kis náthára a gyereküknek. Ez egy helytelen megoldás, hagyni kéne a gyerekeket gyógyulni. Én ezt már nagyon régóta mondom, hogy itt baj van a gyerekek otthoni ellátásával, nagyon kényeztetik a szülők őket, nézzük csak meg, hogy beviszik a bölcsödébe szeptemberbe a gyereket, és már rajta van harisnya nadrág, vastag nadrág, és egész nap a gyerek benn a bölcsödébe, ebbe a meleg ruhába van, ugyanígy viszik ki is, na de ugyanígy van télen is a gyerek. És amikor én is a rendelésemen merek szólni a szülőnek, hogy ez a kisgyerek túl van öltöztetve, de amikor elindultunk hazulról, ez volt a válasz. Igen, akkor egy vékony réteget le kéne vetni róla, vagy föladni rá, de nem pedig úgy, hogy vastag harisnyaladrág és beburkoljuk. Én körülbelül 20 évvel ezelőtt, mikor az északi országokba jártam novemberbe, megdöbbenve láttam, hogy a gyerekek tértharisnyába, akkor még volt nálunk is tértharisnya, tértharisnyába járnak iskolába, és nem fáztak meg, és nem voltak ennyit betegek, edzettek voltak. Nálunk is valahogy jó lenne ezt bevezetni.
1: Most, hogy október van, mik azok a jó tanácsok, javallatok, akár a nagyszülők felé, akik délután lehet, hogy a gyermekekkel vannak, vagy a szülők felé, akik lehet, hogy csak hétvégén vannak a gyermekekkel, amelyek véget az immunrendszer erősíthető. Én nem olyan jól olvastam egy tanulmányt, mely szerint a különböző tápanyagokban, itt most értem a zöldségeket, gyümölcsöket, húsokat, már nem ugyanazok a tápértékek vannak, mint a 50-es, 60-as években, vagy mint amikor a piacon vettük a kereskedőtől, tehát a tényleg abból élő személytől a terméket. Hogy lehet, és itt tanácsot kérnék, hogy lehet jól felerősíteni az immunrendszert?
2: Ez egy nehéz kérdés, mert a szülői toleranciától függ ez, főként meg a pedagógusok toleranciájától, mert addig, amíg azt látjuk, hogy egyet köhint egy gyerek, vagy egy óvodásnak folyik egy kicsit az óra vizes orfolyással, akkor már nem veszik be a közösségbe. Igenis, egy enyhe náthával mehessenek közösségbe, egy-egy köhintéssel mehessenek közösségbe, maradjanak otthon a lázas gyerekek, és a régi módszer szerint kúrálják ki, de hagyjanak neki, fektessék az ágyba, adjanak neki megfelelő mennyiségű folyadékot, folyadékot, meg teát, de nem fekete teát, meg nem buborékos italokat, és kaphat még C-vitamin. És hogyha hagyják így helyre jönni, akkor hozzászokik a szervezet. Mert igenis, minden kis rendelkezik egy sajátos flórával, amiben vannak vírusok, baktériumok, de az egyén ezzel együtt él. Az egyént nem betegíti meg, de hogyha bekerülnek közösségbe, akkor az X egyének a kis flórája átkerül a másiknak a torkába, orrába, kezére, és azt meg megbetegíti. És a szervezetnek nagyon sok ilyen vírussal, baktériummal kell találkozni, hogy ki tudjon dolgozni ellenanyagot ezek ellen. Ilyenre léteznek különböző immunerősítők, de ez is jó lenne, hogyha a szülő megbeszélni az orvossal, nem pedig az internetről szedne össze, és akkor ad neki mindenfélét, és lehet, hogy valamit túladagol a másikból, meg keveset ad neki. Régen miért nem volt ennyi beteg gyerek? Engedtük őket iskolába, elfogadták a szülőnek a bejegyzését, hogy 3 napig Pistiken állt, amiatt otthon volt, meggyógyult, visszament a közösségbe. Most orvosi igazolás kell hozzá, ami rendkívüli módon megnehezíti az orvos, a szülőnek a helyzetét, de a gyerek helyzetén nem javít.
1: Márpedig a fókuszban mégiscsak a szülő és a gyermek kapcsolata kellene, hogy legyen. Talán érdemes még elkanyarodnunk az immunrendszer erősítése végett a fizikai aktivitás területére. Doktornő, mit tapasztalt tehát a hosszú évek praxisa során? Mennyivel lustult el a fiatalság, tehát a 18 éves korig tartó generáció, mennyivel lett mondjuk elhízottabb, amiről rengeteg tanulmány szól, mennyivel alakult ki ez a ülő életmód, ami ugye egy ilyen értékű, hogy valamit nyomkodok, vagy számítógépezek, vagy televíziót nézek, és eznek milyen hatása lehet a fiatalokra?
2: Érdekes módon, hogyha megnézem a sportolókat, érdemes lenne egy statisztikát csinálni, mert szerencsére a praxisomban sok sportoló van, akiket nagy ritkán könyörgéssel látok évente egyszer, tehát ez azt is jelenti, hogy nem betegek. De miért nem betegek a sportolók? Mert edzett a szervezetük. Ma a szülők azt mondják, hogy mindenfelé cipelik a gyereküket, és mégis betegek. Lehet, hogy nem megfelelő helyre cipelik, vagy nem kinti sportra. De azt látom, hogy a vízisportot üző gyerekek a legedzettebbek. Vízilabdázók, a kajakozók, evezősök, kenusok, ezek a gyerekek abszolút nem jelennek meg a rendelőbe, és nem azért, mert máshoz mennek, nem betegek, edzettek. És itt jön be az, amit már említettem, az öltözködés is, hogy el vannak lustulva, el vannak kényelmesedve, nem mozognak, otthon a kütyüket nyomogatják, és nem is tudják a szülők, hogy milyen iszonyatosan sok kárt tesznek azzal, hogy engedik a gyerekeket kütyűzni.
1: Ha le kéne bontani ilyen heti időmérlegre, és mondjuk akár arányokat felállítani, tehát ugye most minket nagyszülők is hallanak, szülők is hallgatnak. Mi az, ami mondjuk egy 10 éves koraiban lévő gyermek számára ideális? Én egy tanulmányban azt olvastam, hogy már 30 perces kertészkedést el kéne fogadni fizikai aktivitásnak. Én ezt lefordítom. Lehet, hogy nem kéne, hogy doktornő említette, a gyerekeket hozni-vinni, hanem menjenek haza az iskolából, mert lehet, hogy ez egy fél óra út, lehet, hogy tömegközlekednek is, és közben az immunrendszerük erősödik.
2: Ezzel maximálisan egyetértek, tehát a szabadban töltött sport, itt az a lényeg, szabadban töltött sport. Most az előző években szó volt a nagyszülőkről. A nagyszülők nagyon betegek tudnak lenni, amikor ápolják a beteg kisunokájukat, mert ők még nem találkoztak ezekkel a kórokozókkal, és mivel időskorban már gyengül az immunrendszer, ezért ők a legveszélyeztetettebbek, úgyhogy én minden családnak javaslom, hogy amikor elkezdődik, hogy a nagyszülők vigyázzanak a gyerekükre, hogy a nagyszülőket oltassák be minden betegség ellen, olyan kórokozók ellen, amilyen oltást a kisgyerekek kaptak, például pneumokokkusz ellen, influenza ellen, vegyék fel az oltásokat, mert ezzel sokat tudnak segíteni önmagukon, és a gyerekeken is sokat tudunk segíteni a védőoltásokkal. Október végén, november elején jelennek meg a patikákba különböző oltóanyagok. Még mi orvosok sem tudjuk, hogy idén milyen oltóanyagot fogunk kapni, de aki fél a tűszúrástól, annak el tudom mondani, hogy 2 éves kortól 18 éves korig létezik már gyerekek számára egy orspray formájában adható szer, ami megkönnyíti a gyereknek is, meg az orvosnak is a dolgát, mert nem kell szúri. Tanulmányban olvastuk azt, hogyha például valaki minden évben felveszi az influenza elleni oltást, akkor 10 év alatt eléri azt, hogy már minden a előforduló és korábban előforduló és a jövőben előfordulható vírus ellen védettséggel rendelkezik. Tehát el is kapja az influenzát, az nem jár szövődménnyel, és gyenge nátha formájában zajlik le nála. Tehát érdemes.
1: Dr. Dolovsiák Anna Mária gyermekházi orvosnak nagyon szépen köszönöm. Szerintem a tanulság az egyértelműen az, hogy a nagyszülőkön kell kezdeni a kezelést, pláne hogyha a gyermek viszi haza a betegséget, és a másik, hogy az immunrendszer legjobb erősítése a testmozgás, a sport, a szabadban végzett tevékenységek köre, még akkor is, ha ahhoz fel kell öltözni. Köszönöm kedves figyelmüket, minden jót, viszonthallásra!
0: Dolovsiák Anna Mária gyermekházi orvossal a szerkesztő Takács Bence beszélgetett.

Kedves hallgatóink, műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. 17 óra 5 perckor jelentkezik a Kerengő közéleti beszélgetések műsora. A szerkesztő Sályi András a következő témákkal várja önöket. A hőség az első téma. Vajon megoldást jelent-e a légkondicionálók használata? Ki lehet-e alakítani egy épületet úgy, hogy élhető legyen a nyári hőségben és a téli fagyok idején is? Erről lesz szó dr. Szalai Zsuzsanna egyetemi docenssel, a BME építőanyagok és magas építés tanszékének munkatársával. Az adás második részében 17 óra 30 perctől témáink a vagyonadó, az ingatlan adó és az általános forgalmi adó. Vendégünk lesz Csat Magdolna közgazdász, az adók és a gazdaság, erről lesz szó tehát 17 óra 30 perctől.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Tarbai Ede. Varjú Dombi mesék.

0: egyik nagynéném, ha csak tehette, mindenféle füveket gyűjtött a kosarába. Köhögés, torokfájás, álmatlanság, hascsikarás és még százféle nyavaja ellen. Olykor hajnalban kelt, máskor délután ment ki a mezőre, aszerint, hogy melyik fűnek mikor volt ideje. A falubeliek furcsa módon, ellentétben Sára néniről alkotott hitünkkel, őt tartották boszorkánynak. Mi tudtuk róla, ártalmatlan teremtés, mindenkinek a javát akarja. Oda-haza talán a rendet is azért követelte meg mindenkitől, hogy nagyanyámnak kevesebb legyen a dolga. Csak éppen önmagának nem tudott parancsolni. Ha a szekrényét kinyitotta, minden kiborult belőle, a cipőkefétől kezdve a szabóollón keresztül egészen a kis piros tejes lábasig. Ezek után nem is csodálkoztam azon, hogy egyszer egy tavaszi délutánon rendrakás közben róla is mesét mondott keresztapám, azaz boszorkány hírében álló nagynéném édes testvéröccse.
1: Mese az öreg esernyős tündérről. Ha már a langyos szél dudál a kémények közt, kútnál, vájúnál, s a jégcsapok is régen elolvadtak, az országúton egyre jár, kell, baktat a jó öreg esernyős tündérnéne. A dolga, tudjuk, nem kevés, szép tarkapettyes ernyőt vesz kezébe, s hol ő jár, biztos nincsen jégverés, mindenfelé csak friss eső szemezget, mely búzát, árpát, rost növeszt meg. Mindenhová meghívják jó cipóra, kolbászra, borra, pástétomra, és elbeszélik, hogy mind telt a tél. Cserébe ő is mindent elmesél, hogyan foltozza ködbönkéjét fűvel, hogy mennyit szőtt és font karácsonyig, hogy januártól kezdve mit is művel, formázva mázas csuprok százait. Ha jól lakott, s a bort is elkortyolta, indul tovább, hisz sok, nehéz a dolga. Amerre jár, kezében ott az ernyő, juhászodik a jéggel terhes felhő. Nehéz csapása friss esőre vált, növesztve búzát, gyönge almafát. Történt azonban egyszer márciusban, hogy jó öreg esernyős tündérnénénk kinyitva titkos, kacatos szekrényét keresni kezdte szerszámát, hogy hol van. Mi minden volt a polcokon, dióhéj, tökmag, pergamen, kis tégelyekben balzsam, zsír, korom és maradékok, lemvászon, sejem, üveg, gyűszű, szakácskönyvek lapja, fülvédő, kesztyű, molyos hálósapka, s az alsó polcon mindezek megett, a bűvös ernyő lámcsak ott hevert. A jó öreg esernyős tündérnéne, amint az ernyőt kézbe vette, már látta, sejmét szörnyű nagyba érte. Az idő itt-ott jól kikezdte. A sok likat csak nézte nénénk, fejét csóválta hüm mögött. Az nem lehet, hogy így érhesse végét, majd szép és bűvös új sejmet szövök. Az emberek mind számítanak én rám, várják, mikor és hol kezdem a sétám, és tudják, amíg kezemben ott az ernyő, juhászodik a jéggel terhes felhő, nehéz csapása friss esőre vált, növesztve búzát, gyönge almafát. Ha nem segítek, hét nehéz lakat, pókháló zárja rám a házamat. Mind ebben volt egy bökkenő. Honnan keríthet most elő 77 féle szálat, hogy összeszőve meglegyen mi kell, varázslat a jégesők vad nagy felhőivel. A jó öreg esernyős tündérnéne fölvette foltos nagy kabátját, nem ügyelt soha ruhára, kicsiségre, ha folytathatta hasznos tudományát. és végig talpalt 77 barátot, tündért, manót és más efféle népet, és köpenyükből egy-egy szálat vágott, mert erre volt a legnagyobb szükséglet. Míg gyűlt a szál a kosarába, olvadt a hó, a sárba beléragadt cipője, botja, az útját mégis rendületlen rótta. Az emberek hiába hívták, sehova nem tért be most, csak csoszogott tova, míg végre megtelt fonállal limlomos szekrénye. Akkor pihent ám jó nagyot, takarták csíkos paplanok, de másnap föl kell, fel bizony a nappal, és szövőszékhez ül, míg kannácskában szagos teát forral, ezt reggelizte mindig egyedül, zörgött a gép, és kattogott, és nőtt, csak nőtt a sok sejem, bámészkodók lepték el künn az ablakot, hogy lássák, lesz-e ernyő, és milyen. Amikor kész lett, elismerően néztek össze. Sohasem láttak eddig ilyen szépet. Némán maradtak ott megilletődve, hol kék volt, zöld, hol piros, lila, sárga, ezüst, arany. Ki tudná felsorolni? A sok kucsmás csak állt, a száját tátva. Hű, haj, varázsos ám, e holmi! A jó öreg esernyős tündér néne, akinek dolga nem kevés, új, tarka pettyesernyőt vett kezébe, hogy ne legyen már többé jégverés. A kémények közt kútnál, vájúnál hallotta langyos széldudál. Ezért elindult, és amerre baktatott, a jégeső mind megjuhászodott.

Egyszer egy napon nagyon bánatos voltam. A rossz napok között mindig az a legrosszabb, amikor semmi sem sikerül. Nos, ez a nap pontosan olyanra sikeredett. Minden kiesett a kezemből, és rendszerint a törékeny dolgok. Az egyik pohár valósággal kiugrott a markomból. Mindenben megbotlottam, ha másban nem, a saját árnyékomban. Mit tehettem mást? Mindezt elpanaszoltam Varjú Dombi keresztapámnak. Az öreg, talán vigasztalásul, mondta el a következő történetet.

Mese a csősszé lett sárkányról. Nem sokkal Péter Pál előtt a búza, a rozs még lábon állt, egy fáradt vándor sárkány járt mezőt, és hét szomorkás hangján így danált. Hely, jó a kedvem, jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán, szombaton, és minden más egyéb napon. Régen bizony, no, másként szólt a nóta, vidáman szállt, míg lépkedett. Azóta hét homlokán a gond redőt redőkre vont. Már évek óta baktatott, és sok gúnyát elkoptatott, míg egyszer Péter Pál előtt a búza rozs még lábon állt, két furcsa hátú domb között a fáradt vándor sárkányunk megállt. Megállt, ahol még nem régen kaszáltak, s a széna már kazlakba gyűlve száradt, s ő köpenykéjét maga alá gyűrve leült a fűbe. No csak hisz, kezdte rakta sorba, mindenkinek van itt munkája, dolga, egyik kaszál, a másik rendbe rakja, a harmadik forgatja, szárogatja, hogy jó legyen a szén a kis csikónak, mikor tejet már ő se szophat. Az életét ott számba vette lassan, mert bölcsebb lett, mióta vándorolt tapasztalatban. Hisz sok felé járt, és sok dolga volt. Elsőbben is egy suszter műhelyében segédkezett, hol csirisztkent serényen, s oly vastagon az egyik csizmatalpra, hogy ráragadt a majsztrom ujja, Marka. A nagybajúszú mester fél napig lótot futott, míg lelt egy valakit, aki a csizmát lefejtette róla. Így suszterunknál nem volt többé dolga. Majd elszegődött el egy vén szabóhoz. Gondolta, az csak régi holmit foltoz, itt nem tesz kárt soha. Kezében járt a tű, fütyült, mint más legény, és rettentően örült, mert készen lett a rábízott ruha. A baj csak ott volt, hogy a nadrág szárat szegény sárkányunk összevarta. Így nem bújhattak rajta át a lábak. Vitték is már a mesterhez, panaszra. Aztán egy kéményseprő vette pártfogásba. Velem jöhetsz a tetőre, padlásra, s mivel még oskolában nem tanítják, meglesheted a mesterségem titkát. Reménykedett, de már legelső útján bizony már itt is bajt csinált a sárkány. Mivel nagy teste súlyos volt, a ház gerince eltört, s nem volt maradás. Mert látta, rosszra fordul minden dolga, mezők és erdők útját egyre rótta, s a régi dalt dúdolta csak, amint a földeken haladt. Hely, jó a kedvem, jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán szombaton, és minden más egyéb napon. Így ballagott, míg meg nem állt, mivel egy fán egy hirdetést talált. Szemüvegét egyik orrára téve, betűzte sorról, sorra átböngészte. Figyelem, csősz kerestetik, dolga hajnaltól estelig riasztani a verebeket és pockokat és egereket. Mindezért napi öt dukát dukál. Jelentkezés a falunál. Nocsak! Ez a munka nekem való. A csősznek sok nehéz a dolga, vigyáz, és jár kell, ami jó egész határa tisztje, gondja. A sárkány köpenyét vállra vetve elment a hirdetésben feltüntetett faluba helyre, skalapjait kezébe vette szép szerényen.
az egyességet azon mód megkötötték. Hét homlokáról elszállt el a gond, hiszlám csak, végre mások hasznát vették, hét torka ettől vidáman dalolt, és aratáskor szállt, zengett az ének, a legény hangra cifráztak a vének. Hey, jó a kedvem, jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán, szombaton, és minden más egyéb napon.

Varjú Dombi mesék. Tarbai Ede meséjét Bánfi György mondta el. A második rész hangzott el. Közreműködött Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Tar Éva. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Szentatya október 13-án, azaz ma délelőtt vonul be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással eltávolítanak egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből. Emiatt módosítani kell tervezett programjait, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, tudósít a Magyar Kurír. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi gyárában, jelentette be Stella Lee ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-ben hétfőn sugárzott interjúban. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozóinak számát Európában. Stella Lee, aki a cég nemzetközi üzletágát felügyeli, azt mondta, európai munkaerő állományuk a közeljövőben már meghaladja a 10 ezret. Ennek eredményeként a BYD a régió autóiparának egyik legnagyobb munkaadójává válhat. A hatékony és érték alapú egészségügy felé szeretne elmozdulni a kormány, azonban ehhez sok akadályt kell leküzdeni, mondta az egészségügyi miniszter egy budapesti szakmai konferencián hétfőn Budapesten. Hegedű Zsolt, a Magyar Egészséggazdaságtani Társaság rendezvényén azt mondta, jelenleg a magyar egészségügy alul teljesít, az elkerülhető betegségek terén csak kullogunk az Európai Uniós országok után. A szűréseken való megjelenési arány rossz, az ágazat működése pazarló. Ezek a kritikus mutatók azt jelzik, hogy sokkal többet kellene költenünk GDP arányosan az egészségügyre, emelte ki. A Tisza kormány gender törvényének tartja a Fidesz frakció az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó javaslatot, amelyről ma határoz a parlament. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a Fidesz kitiltotta, a Tisza kormány visszaengedi a gyermek nevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. Az előterjesztés megengedi, hogy a szexuális fejlődéssel kapcsolatos foglalkozások a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésre, a nem megváltoztatására vagy a homoszexualitás népszerűsítésére irányuljanak, fogalmaztak a javaslatról. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, azonban főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű, az északias szél főként a Tiszántúlon megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Tizenegy óra négy perc. Ma ünnepli 85. születésnapját Paul Simon, 12-szeres Grammy-díjas amerikai zenész és dalszövegíró, aki a világhírű Simon & Garfunkel duó egyik tagja. A magyar származású muzsikus kétszer került be a Rock and Roll Hall of Fame-be. Először 1991-ben a Simon & Garfunkel tagjaként, majd 2001-ben szólózenészként is. 2006-ban a Times magazin a világunkat formáló 100 legjelentősebb ember közé választotta. A hangolóban most hallgassanak meg néhány felvételt az ő előadásában, melyhez jó szórakozást kíván a szerkesztő Varga Ramon.

Paul Simon énekelt. A hangoló folytatásában hallgassák meg Mozart 361-es köhelyjegyzékszámú B-dur fúvós divertimentójának első öt tételét. A St. Martin in the Fields kamarazenekar muzsikál.

Mozart 361-es kőhelyjegyzékszámú B-dur fúvós divertimentójának részleteit hallották a St. Martin in the Fields kamarazenekar fúvósainak előadásában. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadósság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT legújabb, kedden közzétett elemzésében. Az összefoglaló szerint az uniós támogatások a beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már a megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reálgazdasági keresletet. A GKI számításai szerint az uniós források 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás. A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi gyárában, jelentette be Stella Lee ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-ben hétfőn sugárzott interjúban. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozóinak számát Európában. Stella Lee, aki a cég nemzetközi üzlet ágát felügyeli, azt mondta, európai munkaerő állományuk a közeljövőben már meghaladja a 10 000-et. Ennek eredményeként a BYD a régió autóiparának egyik legnagyobb munkaadójává válhat. Fejes Péter Vas megyei főügyész helyettest javasolt a legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök hétfőn. Fejes Péter jogász egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vas megyei főügyész helyettesként ment nyugdíjba 2025-ben. Egy ember meghalt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt kedre virradóan történt lövöldözésben. Egy másik brüsszeli helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt sérüléseibe. Az RTL.info francia nyelvű belga hírportál tájékoztatása szerint a brüsszeli ügyészség kedreggel megerősítette, a belga főváros XL nevű kerületében az Európai Parlament szomszédságában történt halálos áldozattal járó lövöldözést, valamint beszámolt a brüsszeli Zsett kerületében történt egy rendőr halálát okozó támadásról. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést, írja az MTI. 5. alkalommal találkoztak a ciszterci rend fenntartásában működő iskolák képviselői Egerben, írja a Magyar Kurír. Október 9-én és 10-én a Gárdonyi Géza ciszterci gimnáziumban tartották a ciszterfesztet. 5 ciszterci iskola találkozója ez, amelyen a tanárok és diákok vesznek részt. Pécsről a Szent Margit ciszterci iskola központ és a ciszterci rend Nagy Lajos gimnáziuma. Székesfehérvárról a ciszterci Szent István gimnázium, Budapestről pedig a budai ciszterci Szent Imre gimnázium képviselői érkeztek. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, azonban főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északias szél, főként a Tiszántúlon megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá. Ti farizeusok tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből, a 37-től a 41. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12:10 megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeumi igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter körtagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
1: Cari fratelli, sorelle, buona domenica!
0: Vasárnap délben az úrangyala erimádkozásról mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy király a fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a teológia összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példaveszélyben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívásra szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt, néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az út kereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszi magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeremus a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk. A mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk. Azok helyek, ahová a királyfia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
1: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
0: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek, amelyek mindennapjainkat megtöltik. És mindez Isten ajándék a világ üdvösségére, mondta katekézisében Leó pápa, azért fohászkodva Máriához, az Úr édesanyjához, hogy segítsen nekünk növekedni ebben az örömben, hogy az mindig és mindenhol, még ott is, ahol nem értik meg, nagylelkűen, bátran és hittel hirdessük.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az Úrangyala elimádkozását követően Leó pápa utalt rá, hogy szombaton Mantovában a boldogok sorába iktatták Maria Ignácia Iszák kinővért, az Azolai Jézus Szent Szíve Orsaita Nővérek kongregációjának alapító nőjét. Boldog Maria Ignácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Milliók mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az Úrangyala elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa, elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltáborítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáiban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szentatya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
1: Carissimi.
0: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
2: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szentatya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
3: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
2: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja, és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szentatya beszédében arra is kitért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyháza a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgató helyettes.
0: Leó pápa Szentpéter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szentatya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szentpéter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szentpéter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az Egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában,

0: bátrak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava a cselekvés, azt a táblatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonnyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott karitas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálás a Péter fillérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szent Péterkő tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta. God has made us a
1: family. Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek. A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek.

0: külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Guzsajas című népzenei összeállításunkban a Magos zenekar felvételei szólnak.

0: A Magos zenekar felvételei szóltak Guzsajas című népzenei összeállításunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhárom óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Lezárult kedden a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, és újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára, közli az MTI. Magyarország Európai Unió mellé rendelt állandó képviselete a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az Európai Unió tanácsának döntése megnyitja az utat az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való teljes körű hozzáférés előtt. A tájékoztatás szerint a tagállamok konszenzussal döntöttek a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás lezárásáról. Csaknem 22%-kal nőtt az építőipari termelés volumene augusztusban az egy évvel korábbihoz képest, tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal kedden. A jelentés kitér arra is, hogy az előző hónaphoz viszonyítva 14%-kal volt nagyobb az építőipari termelés volumene. Az építmény főcsoportok közül az egyéb építmények építése megduplázódott, az épületek építése viszont 9,6%-kal elmaradt a tavaly augusztusitól. Megválasztotta Radetzky Andrást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává kedden az országgyűlés, írja az MTI. A szavazáson a Fidesz és a KDNP jelöltjeit elutasították. A Mi Hazánk által ajánlott Radetzky András egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen, egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. 5 év után lezárta a román korrupció ellenes ügyészség azt az eljárást, amelyet Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármester és több kollégája ellen indított, a városházi állásokra meghirdetett versenyvizsgák és áthelyezések ügyében, közölte kedden a kronika.ro hírportál az előjáró Facebook bejegyzése alapján. A vádhatóság egyebek mellett azt vizsgálta, törvényesen alkalmazták-e a városvezetők 4 új személyi tanácsadóját. A szervezet több esetben azt állapította meg, hogy a feltételezett bűncselekmény nem létezik, más esetekben pedig azt, hogy a vizsgált magatartás nem minősül bűncselekménynek, tudatta a polgármester. Egy ember meghalt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt kedre virradóan történt lövöldözésben. Egy másik brüsszeli helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt sérüléseibe. Az RTL.info francia nyelvű belga hírportál tájékoztatása szerint a brüsszeli ügyészség kedreggel megerősítette. A belga főváros XL nevű kerületében az Európai Parlament szomszédságában történt halálos áldozattal járó lövöldözést, valamint beszámolt a brüsszeli Zsát kerületben történt egy rendőr halálát okozó támadásról. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést, írja az MTI. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, azonban főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
1: Üljünk le egy kávéra!
4: Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Mádi Zoltán atyát, pápai prelátust, főesperest. Hol is kezdjük máshol, mint a kezdetek kezdetén, a gyermekéveknél? Hol és mikor is született atya?
5: Budapesten születtem 1949. december 17-én, de aránylag keveset laktunk Budapesten, mert édesapámat, mint vezérkari tisztet az ÁVU letartóztatta, elvittek Kistarcsára, és aztán minket kitelepítettek Sarudra. Történethez hozzá tartozik, hogy amikor megállt az ÁVU-sok teherautója a Pócs Matyi bácsi és a Rozi néni ház előtt, reggel hajnalban 3-kor, akkor az öregek először meglepődtek, aztán nagyon megörültek nekünk, mert azt hitték, hogy mint kulákukat őket viszik, de így jobb volt, hogy csak minket hoztak.
3: Milyen nagy családba született? Több testvére van? Nagyszüleiről, szüleiről mit tudhatunk?
5: A családunk talán a Mándi része, az a Parciumból származik, Szinyérvára járul, ahol volt egy kis kastélyuk, jelentősebb birtok is a nagyapámnak, és hát ott született a édesapám és a nagybátyám, és hát hosszú időn keresztül ott éltek. Aztán a Trianon miatt nagyapám az első világháborúban a erdélyi hadtestben is szolgált, és ezért aztán menekülni kellett, így aztán a feleségének a házába jöttek Sajó Örösre, apám is végül is aztán ott született, de később visszamehettek Szinyérvárajára, és akkor apám ott nevelkedett, ott járt iskolába. Aztán Kőszegre ment, a Jurisicsba, később pedig Pécsre, az Zrínyi Katonai Kollégiumba, és aztán a Bújai János hat akadémián végzett folyamőrként. Édesanyám miskolci eredetű, a Szepesi családból származik. Szepesi családnak azért eléggé visszamegy a története, hiszen a Mikszáth Kálmán könyvében szereplő negatív hős Szepesi is tulajdonképpen a családnak valamilyen korai őse vagy legalábbis hozzátartozója lehetett. Családból még büszkén emlegetik aztán a Szepesi Ignác pécsi püspököt, aki egri kanonok volt, bibliafordító, és hát mondjuk így a katolikus papiágnak ő egy reprezentáns képviselője a családban. Édesapám miután kiszabadult a börtönből, akkor a diplomája révén, hiszen vízügyi jellegű végzettsége volt, vízügynél, földmunkát gépesítő vállalatnál ilyen helyeken helyezkedett el, először bújtatottként, tehát gyakorlatilag segédmunkásként vehették csak föl, de mérési feladatokat, tervezési feladatokat is azért rábíztak, mert értett hozzá. Édesanyám hosszú időn keresztül 3 gyerekével, bátyám András, húgom Mária Magdolna, Nyéklátházán laktunk, a kitelepítés után odafogadott be a nagynénénk, neki is államosították a házát, amit hát kis túlzással talán kastélynak is mondanak, és abban ő fogadta a deklasszált rokonságot, és hát még így kerültünk mi is oda egy szobába, 5-en, amikor megszületett a húgom, és itt gyakorlatilag az általános iskoláimat is ott végeztem.
3: A keresztény hit, a jóisten szeretete, az már gyermekkorában kialakult önben? Tehát egy vallásos családba született bele?
5: Egyértelműen vallásos volt a család, tehát azzal együtt, hogy édesapám református volt, édesanyám volt katolikus, aki hát ragaszkodott hozzá, hogy ő csak katolikus templomba tud házasságot kötni. Viszont a vasárnapi Isten tiszteleten kívül különösebb vallási feladatok, vallási tevékenységek nem voltak a családban. De édesapám minden vasárnap ment Isten tiszteletre, és hát mi is, amikor már betöltöttük a 7. életévünket, akkor anyuval mindig mentünk a vasárnapi szentmisére, aztán olyan 8-10 éves korunkban elkezdtünk a bátyámmal együtt minisztrálni.
3: Általános iskolát említett, az iskolák, a tanulmányok. Tudatosan hogyan választotta tanulmányait? Mi szeretett volna lenni, ha nagy lesz? Erre vagyok elsősorban kíváncsi.
5: Az első vágyam az az volt, hogy orvos legyek. És pedig azért, mert rengeteg betegségen estem át. Hozzátartozott után volt egy hipohonder hajlamom is, hogy amikor 1956-ban volt a nagy gyerekparalízus járvány, akkor a tanítónénink olyan lelkesen beszélt, hogy mire kell vigyázni, higiéna és egyéb dolgok, hogy én akkor rögtön elhatároztam, akkor én ezt biztos megkapom. És hogy egy hónapig tényleg betegségtudatokat produkáltam, Hát hál' Istennek lebénulni nem tudtam magamtól, és aztán úgy elfelejtettem az egészet, és akkor kigyógyultam a betegségből. De gyerekkoromban 6 éven keresztül minden évben volt tüdőgyulladásom, átestem szamárköhögésen, kanyarulni és egyéb ilyen jellegű dolgokon, és így aztán nagyon imponált nekem a doktor bácsi, aki jön és meggyógyít, és akkor én is orvos akartam lenni.
3: De mégsem orvos lett önből, hanem plébános. Mikor fogalmazódott meg először önben, hogy a papi pályát szeretné választani?
5: Az, hogy a papi pályát akarom választani, ez tulajdonképpen az érettségi alkalmával. Diósgyőrben egy ilyen idősebb plébános atya volt, a Petrovszky Lajos bácsi, és hát édesanyám elvitte hozzá a ballagási meghívónkat, és akkor a Lajos bácsi összecsapta a kezét, hogy hát ez egy olyan aranyos, tiszta szemű gyerek, hogy én biztos vagyok benne, hogy pap lesz. Hát erre anyámmal is egy jót nevettünk, hogyha én pap, ugyan már. De valahogy a bogarat elrejtették a fülembe, és attól kezdve ez úgy azért ott motoszkált, annyira, hogy egy jó hónap múlva, vagy talán még annyi se volt, elmentem az ottani lelkiatyám, az egy servita atya volt, egy jenő atya, és mondtam neki, hogy hát egy ilyen dolgok jöttek elő, és hát most mit csináljak. És arra mondta, hogy hát tudod, mit úgyis jelentkeztél máshova, menj el szépen felvételizni, és hogyha felvesznek, akkor van egy éved arra, hogy imádkozzál a jó Istenhez, azért, hogy megmutassa, hogy mi igazából a te utad.
3: És hogyan mutatta meg a jó Isten?
5: Hát úgy, hogy utána tényleg felvettek, elvittek katonának, és a katonaságnál minden alkalommal imádkoztam, kértem a Szentlélek segítségét, talán nem a mai vallási igényeknek megfelelően saját szavaimmal is, hanem betanultam egy Szentlélek imádságot, és azt imádkoztam el mindig, és mire leszereltem a katonaságtól, talán még egy hónappal a leszerelés előtt is egyértelmű vált, hogy engem a Jóisten erre hív. Talán ebben még az is belejátszott azért, hogy mindjárt a szolgálatunk elején valahol úgy összevesztem az akkor éppen részeg étkezde parancsnokkal, és így aztán a tisztesek is úgy látták, hogy Mándi maga jobb lesz, hogyha őrségbe megy, és nem a konyhára. Viszont az őrség az egy nagyon jó dolog, mert az ember csendben van, nyugalomban, és rengeteget lehet imádkozni. Egy őrség alkalmával azt hiszem az egyéni csúcsom, hogy 26 rózsafűzérnek az elimádkozása volt.
3: Egy kérdés erejéig akkor térjünk ki arra, hogy hol is volt ön katona?
5: Hódmezővásárhelyen voltam, eléggé távol innen, aminek talán az volt a rossz oldal, hogy talán 2 vagy 3 alkalommal tudtam csak hazajönni szabadságra.
3: A katonaság után pedig akkor a papi pályát választottam, és egyenesen Egerbe vezetett az ön útja?
5: Nem, először Debrecenbe mentem, hogy kikérjem a érettségbizonyítványomat és a papírjaimat, és aztán azzal mentem volna Egerbe. De azt mondták, hogy postán küldik el, így aztán Egerbe, mondhatnám így a szemináriumba, hitelbe fölvettek, mert nem volt semmilyen papírom, de elhitték.
3: Legendákat lehetett arról hallani, hogy annak idején milyen sok kispap volt a szemináriumban, az ön év folyamán hányan tanultak, és hányan váltak aztán pappá, és hányat szenteltek pappá, amikor önt is pappá szentelték?
5: A helyzet az, hogy az első évet azt 16-an kezdtük, de ebből a 16-ból tulajdonképpen, vagy 6-ot rögtön elvittek katonának, tehát talán 1,5-2 hónap múlva, viszont helyére jött 4 másik, akik már leszereltek a katonaságtól. Ők tényleg megjárták a hadakutyát, mert abban az időben volt Csehszlovákiának a Varsói szerződés által történő internacionalista megsegítése, és őket is kivitték oda.
3: És akkor így hányan végeztek, amikor önt pappá szentelték?
5: A helyzet az, hogy az Egri Egyházmegyében akkor végül is 3-unkat szentelték pappá, de az Egri szemináriumban jártak akkor a Váci növendékek is, és a Váci növendékeket talán abban az évben nagyon bőségesen voltak, mert 12 új pap volt a Váci Egyházmegyében, ennek viszont a fele a Szegedi szemináriumban végzett, hogy nekem Egerben 6 osztálytársam volt, közülük talán ilyen nevezetes személy volt a Varga Lajos segédpüspök atya, illetve Nagy Károly, aki az országos karitásznak is volt vezetője.
3: 1974 volt ez az emlékezetes év, és hol mutatta be első szentmiséjét? Hogyan emlékszik vissza arra a bizonyos első misére?
5: Első szentmisémet, hát Diósgyőrvi templomban mutattam be. A Kiliánban laktunk, és aztán ott mutattam be egy mellékoltárnál, mert azért az volt a szokás, hogy az új mise előtt az ember nem mutat be ünnepélyes szentmisét.
3: Milyen emlékezetes pillanatokat idézne fel abból a szentmiséből? Szülei megérhették még ezt a szép ünnepélyes alkalmat?
5: Ezen a szentmisén édesanyám ott volt, édesapám dolgozott, tehát ő nem tudott ilyen formában eljönni. Hát az ünnepélyes alkalom aztán következő vasárnap volt a Diósgyőrben, ahol a szokásoknak és az illendőségnek megfelelő nagy primíciát tartottam.
3: Minden pap választ egy jelmondatot magának. Ön milyen jelmondatot választott?
5: Az volt a jelmondatom, hogy megismertük a szeretetet, amelyel Isten szeret minket, és hittünk benne. Ez azért volt számomra akkor fontos, mert úgy 5 évre egy kicsit a hivatásomban elbizonytalanodtam, hogy alkalmas vagyok én, megfelelő vagyok-e arra, hogy az Úr szolgája legyek, méltó vagyok-e rá, és van-e mondani valóm tulajdonképpen, egyéni mondani valóm a híveknek, és aztán úgy éreztem, hogy erre egy eléggé sok nemleges választ tudnék csak adni, viszont itt jött az ige, hogy a papságot az ember a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetében bízva választja, és akkor egészen biztos, hogy nem fog szégyent vallani. Aztán ez a szentírási ige egy új értelmet is nyert közben, úgy káplánkoromban elkezdtem volna folytatni a további tanulásokat, Budapestre jártam föl, ahol már görög nyelvvel is. És ott ennek a szentírási résznek a eredetije az valahogy úgy hangzik, hogy megismertük a szeretetet, amelyet az Isten oltott belénk, és hittünk benne. És így nyert egy másik értelmet a szentírási mondat, hogy a mindenható Isten szeret minket, és általunk is szeretni akarja az embereket, na ezért adta nekünk azt a szeretetet, amit a szívünkbe oltott.

0: főbállomásokat én csak felsorolom, ön pedig majd lesz olyan kedves néhányat. Ezek közül kiemel Rakamaz, Miskolc, Eger, Hort, most ismételten Miskolcon beszélgetünk. Nos, milyen szép emlékek is jutnak eszébe papi pályafutásával kapcsolatosan?
1: Talán a papszentelés előtt adta meg nekem az Úr, amit sokan úgy mondanak, hogy a megtérés kegyelmét, és egy közösségben voltam együtt, és mondhatnám így, hogy a köztünk lévő Jézussal találkoztam, és akkor egy ilyen elhatározás volt a szívembe, hogy, és ezt ugye a közösség imádkozó tagjainak is mondtam, hogy imádkozzatok ezért, és kérjetek rajtam számon, hogy ahol vagyok, ott igyekszem egy olyan közösséget létrehozni, amely a hitéből él, és amely a köztünk lévő Jézussal megajándékozhatja az embereket. Ez egyrészt ilyen karizmaként kaptam meg a Jóistentől a fokalá lelkiség keretében, aminek a jelmondata az, hogy legyenek mindnyájan egyek, és a fokalá lelkiségnek az egyik erőssége, kegyelmi adománya a köztünk lévő Jézus. Úgy próbálunk együtt lenni, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az evangélium szavai szerint közöttünk velünk lehessen. És így aztán akármelyik helyre is mentem, mindenütt ezt éreztem elsősorban feladatomnak, hogy egy ilyen közösséget hozzak létre. Így Rakamazon is elindult egy olyan kicsit szerény méretű, de egy olyan 10-12 személyes ifjúsági hittan, akikkel aztán elkigyakorlatra is elmentünk, és akik aztán úgy hallom, hogy utána is úgy megmaradtak, aztán később találkozva néhány személlyel, taggal úgy örömmel láttam, hogy megmaradtak a hitben, Jézus Krisztus szeretetében, és egy kicsit talán a közösségnek is az érdeme volt ebben.
0: 1988-ban kapta meg azt a feladatot Seregi érsek atyától, hogy templomot és egyházi gimnáziumot építsen az Avason. Aztán a Jóisten kegyelméből az Avasdéli Isten ége templomban mutathatta be ezüst miséjét, sőt, a közelmúltban arany miséjét is. Nem kis feladat volt ez 1988-ban.
1: Seregi érsek úr odajött, és hát mondjuk ilyenkor az illik a régebben ott lévő munkatársaknak felajánlani a lemondásukat. És hát én is felajánlottam érsek úrnak, és akkor érsek úr azt mondta, hogy hát ha komolyan gondolod, lehet, hogy majd kapsz valami más feladatot. És akkor merült fel a kérdés, egyébként Felkei László professzor úr, aki itt közben már létrehozta a gyermekegészségügyi központot Miskolcon, neki akkor volt egy ilyen nagy váltás, hogy nem csak kommunisták lehettek országgyűlési képviselők, és köztük volt a Velkei professzor úr is, aki az Avasnak volt a képviselője, és ott mindenáron szeretett volna egy egyházi gimnáziumot, szeretett volna egy piacteret és egy úszodát. És hát tulajdonképpen a professzor úr egyértelműen biztosította erkölcsi támogatásáról, de a nehézség azért az volt, hogy abban az időben még, amikor ez a dolog elkezdődött 1978-ban, akkor még a régi rendszer volt, és akkor az állami egyházügyi hivatal eljátszotta azt a játékot, hogy azonnal meg lehet kezdeni a templom tervezését, mihelyt megvan az elvi engedély, és rögtön megadjuk az elvi engedélyt, mihelyt megvannak a tervek. És aztán úgy indult el a dolog, hogy jött egy ilyen törvényerejű rendelet, hogy a egyházi építkezésekhez nem kell állami elvi engedély, és érdekes módon, amikor ez a rendelet kijött, éppen itt voltam a Vincenti plébánián, és püspök atya mondta, Kovács püspök atya lelkesen, hogy Zolikán,

0: feléit. Ott jön ki, azt mondta, hogy hát odaadja a 10%-ra, tehát mondom, hogy ne haragudjon, ennél sokkal jobb ajánlatunk van. De olyan is volt, aki vett egy, hogy atya, nekem nem sok pénzem van, de vettem egy lottószelvényt, kitöltöm, hogyha megnyerik, akkor ez a templomra menjen. Aztán gyerekekkel is elmentünk, fiatalokkal, akkor a templom építésekor alakult az úgynevezett alapkő együttes. Ilyen zenélő, éneklő társaság, akik úgy érezték, hogy na hát akkor ők akarnak lenni a templomnak az eszmei alapkövei, és velük éppen elmentünk talán Óz mellé valahova egy plébániára, egy ilyen összetartású csapaterősítőre, és akkor ott merült fel a kérdés, hogy na hát akkor hogy is áll a templom építés, és hát akkor mennyi is kellene még hozzá, és akkor mondtam, hogy hát most éppen 11 millió forintot kéne nyerni a lotton, és akkor meg lenne a templomnak a tetőzete. És a gyerekek úgy fellelkesedtek, hogy atya, akkor imádkozzunk. Hát én egy kicsit szégyeltem a dolgot, hogy annyi mindenért lehet imádkozni, pénzért imádkozzunk. De hát bennük olyan a lelkesedés volt, hogy nem tudtam leállítani őket. De aztán, no, akkor imádkozzunk most egy kicsit, most koncentráljunk a számokra. Koncentráltunk. Tibi, szaladj el a postára, vegyél lottószelvényt. Már nem lehetett, mert mindenki ezt a 11 milliót akarta megnyerni. De aztán Miskolc, meg voltak a számok, Miskolcon töltöttük ki a szelvényt, és első héten nem nyertünk semmit, második héten nem nyertünk semmit, 5 héten keresztül nem nyertünk semmit, aztán 6 hét múlva megjelent a számlán, a egyházközség számlán 11 millió forint azzal, hogy a feladó kérésére anonim. A OTP József Nádor téri fiókjából adták föl. Én rákérdeztem, és mondták, hogy ne haragudjon, ez a feladó kérésére anonim, de mondom, hogy mégis engem zavarna, hogy esetleg honnan mint jöhet, és egyebek, hát mondjuk akkor, hát mondjuk lehet, hogy valaki szerencsejátékból, vagy valami más dologból ajánlotta föl. Ennyi választ kaptam, és hát így aztán. Egyébként akkor már felturbúsodott a lottó nyeremény, azt hiszem 180 millió forint, amit végül is 4-en nyertek meg.
1: Még egy érdekes történet. Az Avason a kápolna oltárképe melletti domborművön látható fiatalos, kissé pufókarcú szent evangelistát annak idején Mándi atyáról mintázta a művész, de arra a fiatal arcra már csak az idősebbek emlékeznek. Hát mi ennek a története, kedves atya?
0: Hát Szent Máté, és a kérdés az, hogy hát ugye a régi ilyen donátorok nem szerepelt az, hogy hát valamiképpen magukat is megörökítik ezeken a képeken. És hát én mindenképpen ragaszkodtam volna hozzá, hogy Felkei professzor úr fölkerüljön. Föl is került a professzor úr, ő a Szent Lukács képében, mert hát ő az orvosok védőszentje. És akkor, de hát akkor úgy mondták, hogy hát akkor az atyát is, és akkor én mondtam, hogy jó, de hát akkor legyen Máté a vámos. És aztán így kerültem föl, hozzátartozik, hogy az új mostani plébános atya is mondta, hogy ahogy láttalak ám, hogyha téged az oltárképen, és akkor kérdeztem, hogy ki volt az, nem találta előse.

0: Beszéljünk egy kérdés erejéig, néhány gondolat erejéig az egri évekről is, hiszen Egerben volt érseki irodaigazgató, Eger belvárosában, a bazilikában plébános, főesperes, 2004-ben lett belvárosi plébános, és ugye 2000-ben jött létre a Magyar Katolikus Rádió Eger, a későbbi Szent István Rádió, és ezen rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány kuratóriumának elnöke is volt ön jó néhány évig. Jól gondolom én ezt, és jók az értesüléseim?
1: Tulajdonképpen ez azért úgy volt, hogy hát aki az érsekségem volt, a rádió alapítási úgy kezdődött Seregi érsek úrnak a 2000. évvel kapcsolatban, két gondolat fogant meg a fejében. Az egyik az, hogy esetleg a Mátrán kékes tetőre kéne fölépíteni egy olyan nagy keresztet, ami még, teszem azt, a strádáról is látszik. Másik pedig az volt, hogy esetleg hozzunk létre egy katolikus rádiót. És akkor végül is a kékesére ez nem nagyon jött meg az engedély, és akkor érsek úr, hát akkor megkérdezte, akkor tulajdonképpen az én alapvető feladatom az volt, hát akkor még egy olyan 130 kilós voltam, hogy én üljek az érsekség pénzes ládáján, és akkor megkérdezte érsek úr, hogy hát Zoli, lenne 200 millió forintunk a katolikus rádió elindítására. És erre mondtam, hogy hát érsek úr, amire te gondolod, arra van pénzünk. És hát mondjuk így kellett nekem valamiféleképpen az anyagi alapokat ehhez biztosítani, és ami hát két dolgot jelentett, egyrészt a stúdió berendezését, másrészt a munkatársaknak is a fizetését, egyéb jellegű dolgokat, és hát a működéshez szükséges egyéb feltételeknek a megteremtését is.
0: Ha már a Szent István Rádió hullámhosszain beszélgetünk, milyen szép emlékei vannak ezzel a rádióval kapcsolatosan, ami úgy eszébe jut első gondolatként?
1: Talán amikor az első ilyen élmény az volt, hogy Juhász Feri atya jött be az érsekségre, hogy most meg fog szólalni próbaképpen a katolikus rádió, és akkor valamelyik délután együtt hallgattuk, azt hiszem, azt az
0: 2000. augusztus 19-én és 20-án.
1: Próbaadás volt róla, azt hiszem, hogy ezt a szép évzáró éneket immáron a lenyugodott, azt énekelték el, az volt az első ilyen dolog, amit hallottunk, és aztán 19-20-ban is tényleg volt egy ilyen adás, amit már örömmel szívesen hallgattunk, ami nekem kedves élményem volt, hogy egész véletlenül az első ilyen papírriportot azt velem készítette a rádió, hogy mondani szoktam egy picit úgy, hogy ha ló nincs jó a szamár is alapon, mert érsek urat kérték föl rá, de érsek úrnak akkor püspökkari elnök is volt, valami nagyon sürgős tendője volt, és így aztán gyorsan telefonált a Feri atya, hogy Zoli, át tudnál jönni, mert kellene egy élő riportot csinálni, és érsek úr nincs itt. Hát átmentem.
0: A rádió Egerben és Miskolcon szólalt meg először, és bizony a miskolci emberek is szerepeltek abban a kísérleti adásban, hiszen a Sétáló utcán kolléganőmmel járkáltunk, és megkérdeztük az utcaemberét, hogy mit is jelent nekik augusztus 20-a. Aztán mindenki elmondta, hogy kinek mit jelentett ez a bizonyos ünnep augusztus 20-a. És elérkezett 2000. október 20-a, amikor már 24 órás adásban megszólalt a rádió. Nagyon sokan szeretik azt a szlogenünket, hogy Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak, és azóta is szólunk az éterben. Nagy hála ezért a Jóistennek, a Szűzanyának, Seregi István érsek atyának, és önöknek, kedves atya, akik biztosították ezeket a körülményeket.
1: Dicsőség az Úrnak, én is csak azt tudom elmondani, én is mindig örömmel hallgatom katolikus rádiót, általában rózsafűzért, esténként, ha úgy jön, akkor a rádióval együtt szoktam imádkozni.
0: Térjünk vissza szolgálatához. Eger és bazilika, a belváros gyönyörű bazilikája. Hány éven keresztül volt plébánosa az egri bazilikának, és milyen szép emlékek jutnak eszébe az egri évekről?
1: Mondjuk az egri évekkel kapcsolatban azért ne felejtsük el, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus legfőbb feladatként a szegényekkel való törődést hagyta ránk. És így aztán, amikor egri Jézus szíve plébánián voltam, akkor ott elindult egy hajléktalan melegedő. Tehát tudjuk, hogy a nagyvárosokban azért eléggé sok hajléktalan ember van, és ilyen hajléktalan szálló éppen volt, de ott az volt a szokás, hogy nem tudom, este 6-tól reggel 9-ig lehetnek ott, aztán napközben kitakarítanak, és akkor este fogadják újra az embereket, és ezeknek az embereknek nem volt hova menni. Jézus szíve plébánián viszont volt egy régi plébánia épület, ami hát egy kicsit úgy a lakhatóság határán mozgott, és akkor azt alakítottuk ki, mert nem olyan messze volt ez a hajléktalan szálló, hogy akkor napközben akkor ott fogadtuk ezeket a hajléktalanokat, síros kenyérrel, teával volt be, tettünk még egy televíziót is éppen, hogyha nézni akarják, ágyat, hogyha valaképpen aludni akar, és hát ugye ezzel indult a dolog. Van a főplébánián viszont, és ez talán azért az egyházat mindenképpen dicséri, hogy a koldusok nagy része azért hozzánk jön. Mert hát csak-csak megmaradt bennünk a mi úrunk Jézus Krisztusnak a felhívás, hogy figyeljünk oda a szegényekre. És aztán én, ha jöttek is becsülettel a koldusok, de házvezetőnemnek mondtam, hogy pénzt senkinek se adjon, mert hát abból úgyis ital lesz. Viszont, ha valaki ételt kér, azt mindenképpen. Aztán jött a házvezetőnöm, a Kocsisné Timi, és mondta, hogy atya, én már naponta 10-12 liter levest főzök, és gyűjtjük az ilyen fél literes tejfeles poharakat, hogy abba adjuk, mert szegények mindig mondják, hogy hát nekik meleg étel kéne, mert azt sehol se kapnak. És aztán végén láttam, hogy ezt valamiféleképpen meg kell oldani. És hát a megoldás az az volt, hogy rájöttem, és talán ebben egy kicsit inspirált itt Miskolcon a Kartelernő atya példája is, aki létrehozott egy ilyen hajléktalanoknak szállnak konyhát. Tehát ő rendszeresen, nem stanott is 50-60 embert tetettek a Minorita rendház mellett működő kollégiumhoz kapcsolódóan, és hát akkor itt is kéne létrehozni egy ilyen ételosztó helyiséget a hajléktalanok számára. Hát, hogy mondjam, az elhatározása szép volt, a Szentírásban is ott van a mondat, hogy megmondom én neked, ember, hogy mit kér tőled az Isten, törd meg kenyeredet az éhezőknek. És akkor ebben ott megvolt a szándék, hogy meg kell törni a kenyerünket az éhezőknek, de úgy helyet valósával se találtam, mert próbáltam itt használaton kívül lévő iskolaépületet, kolostort, egyebeket, de úgy sehol sem lelkesedtek az ötletért, hogy őszinte legyek én se annyira, mert hát azért úgy a hajléktalanokkal azért eléggé sok probléma és nehézség van, és hát akkor most engedjen be őket a plébániára. Aztán történt egy ilyen tragikus esemény, hogy egy szerencsétlen valaki, akit ilyen jótékonyságból befogadtunk, öngyilkos lett a plébánia épületében kialakított lakásban, és akkor éreztem azt, hogy meg kell szívlelni azt a másik mondatot is a Izajás könyvéből, hogy a hajléktalan szegényt fogad be házadba. És akkor ott alakítottunk ki tulajdonképpen az ő lakásában, meg ez csatlakozott még két helyiség is, amiben hát ilyen 1600-as évek végétől voltak felhalmozva az egyházi anyakönyvek, amit átvittünk a könyvtárba, és akkor ott alakítottunk ki egy ilyen hajléktalan konyhát. Ami hát gyakorlatilag úgy működött, hogy az egyházi intézmények konyháiról hoztuk el a maradékételt. És akkor itt nyilván ez azért úgy volt, hogy kell káposzta főzelék, mindig maradt, fasít sose, akkor egy kis kiegészítés kellett hozzá, és mondjuk tényleg az egyéni csúcsunk az volt egy ilyen téli napon, hogy 166 embernek osztottunk ki két fogásos meleg ételt ott a plébánián, tehát leültetve őket, és ezt a dolgot ilyen formában elintézve és ellátva. Talán még egy érdekességként elmondom, hogy az is nagyon szednített a konyha ügyén, amikor a rendőrségi étkezde is felajánlotta, hogy a maradék ételt ők is szívesen elküldik, és ott tényleg finom és tartalmas ételeket kaptunk.
0: És hány évig tudott ez a szolgálat működni?
1: Tulajdonképpen amíg én ott voltam, addig ez működött, utána valamiféleképpen átalakult, azt hiszem a Caritas vette át, nem a plébánián működött, és talán egy ilyen normatív támogatáson alapuló konyha lett belőle.
0: Mit jelent az ön számára az Egri Bazilika? Hiszen azért évekig ott volt plébános, most már a megújult Eger szépségét és égkörét jelentő bazilika. Milyen önnek újból és újból belépni a bazilika ajtaján és kapuján?
1: Természetesen minden papnak a szívéhez nő a székesegyház, hiszen ott szentelték fel diákonussá, ott szentelték fel pappá, pláne, hogy én ott azért majd 10 éven keresztül szolgáltam, voltam, így valamiféleképpen a szívemhez kötődik. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Seregély érsek úr megkérdezte tőlem, hogy Zoli, akarsz-e a bazilikába jönni plébánosnak? És akkor azt mondtam, hogy nem.
0: Miért?
1: És ennek az volt az oka, hogy finoman szólva a bazilika plébánosa, legalábbis én úgy éreztem, hogy az érsek káplánja. Tehát, hogy hiába ő ott a plébános, azért az érsek fölötte áll. amiben nyilván az is benne van, hogy nagy ünnepeken természetes dolog, hogy a főpásztor mondja az ünnepi miséket, prédikációkat, egyebeket, stb. És ott nem volt bennem talán elég alázatosság, hogy örömmel fogadjam azt, hogy másod hegedűs leszek. De becsülettel elláttam azért ott is a feladatomat, hozzátartozik, hogy jó munkatársaim voltak, káplánatyák, akik ifjúsággal, gyerekekkel, egyebekkel foglalkoztak, tartozott hozzánk akkor még egy általános iskola, amivel hát szintén kiálltunk kitoktatni, tanítani, és a plébánia területén lévő iskolákban is folytattunk kitoktatást.
0: És ezután következtek a horti évek?
1: Tulajdonképpen, amikor Ternyák érsek úr idejött, akkor megint hát azért egy általános helynöknek, aki mondhatnám, hogy Seregi érsek úrnak azért a bizalmából kerültem én erre a helyre, természetes volt, hogy föl kell ajánlani a lemondását, hogy a főpásztor esetleg fiatalabb, más, nagyobb végzettségű, jobb képességű emberekkel vegye körül magát. És akkor első felajánlásomra azt mondta, hogy hát maradj Zoli, majd esetleg térjünk vissza, hogyha az új segédpüspök jön. És akkor, amikor kinevezték a segédpüspök atyát, talán ki Ferenc püspök atyát, akkor újra mentem az érsek úrhoz, és akkor mondta érsek úr, hogy ha komolyan gondolod, akkor lehet róla szó. És akkor úgy ő kérdezte, hogy hát nevezd meg egy plébániát, hogy hova mennél szívesen. Akkor név szerint nem mondtam a horti plébániát, de azt mondtam, hogy hát érsek úr, egy olyan közepes plébánia, ahol lehetőleg nincs káplán. Mert egész életemben azért mindig fügtem egy kicsit másoktól, és hát most élek, szabad akarok lenni. És aztán, hogy beszélgettünk, és valahogy a lelkivezető mondta egyszer, hogy te, a Somodi atya most hortról mindenképpen nyugdíjba akar menni, hát akkor pályázd meg azt. És akkor így megpályáztam, és aztán a Ficek helynök úr mondta akkor, hogy hát mondta érsek úr azért, hogy tudod, hogyha általános helynök megpályázik egy plébániát, azt azért illik neki megadni. És így kerültem Hortra, hozzá tartozik, hogy az első pillanattól kezdve otthon éreztem magam, jól éreztem magamat, hívek is kedvesek voltak, segítőkészek voltak. Hát akkor még természetesen Hort és Csány együtt volt, mint Csány, mint oldalagosan ellátott plébánia, és aztán később még megkaptam ellátásra Nagy Rédét is, hogy három plébániát kellett ellátni.
0: Horti plébános idejében a Magyar Érdemlend Rovakkeresztje polgári tagozata kitüntetésben is részesült, ehhez szívből gratulálok, és mit jelentett önnek ez a kitüntetés, valamint hát milyen emlékei vannak a horti évekkel kapcsolatosan, hány évet töltött ott?
1: Horton összességében talán 13 évet töltöttem, de mondjuk, hogy egy kicsit a Rovakkeresztre visszatérve azért az ember egy idő után már úgy látja azt, hogy ezek a kitüntetések azért nem annyira érdemből születnek, hanem inkább ismerettségek révén. Tehát mondhatnám így, hogy volt hittanosom, aki úgy magasabb pozícióba került, úgy eszébe jutott, hogy hát akkor lepjük meg az atyát azzal, hogy szerzünk neki egy kitüntetést, és hát így kaptam meg én a Rovakkeresztet.

0: Miskolcon beszélgetünk, Miskolc fontos volt az ön életében, az avasdéli római katolikus plébánia esetében, és fontos most is, mert a nyugdíjas éveit már itt, a mincenti plébánián tölti. Immár hány éve is nyugdíjas?
1: Hát mondjuk, hogy másfél éve. Tulajdonképpen lassan már két év, hogy nyugdíjas vagyok. Az érdekessége talán az, hogy a jelenlegi lakásom, amiben lakom, az már harmadszor fogad be. Tehát először, amikor a Minorita templomban voltam, káplán kartelenő atya mellett, akkor laktunk itt a Glória épületében, mert akkor a kolostorból még ki voltunk tiltva, annak ellenére egyébként, hogy kolostor épületében a templomhoz kapcsolódó részét nem államosították a kolostornak, és akkor innen jártunk át a Minorita templomba. Aztán amikor az Avasra jöttem, akkor itt is püspök atya itt fogadott be, ugyanazokba a két szobába, ahol most is lakom, és akkor innen láttam el az avasi feladataimat, és hát nyugdíjasként is ugyanabban a két szobába jöttem. Annyiból talán alakult a dolog, hogy már saját fürdőszobával, és azért ilyen szempontból jobb felszereltséggel.
0: Erre lettem volna kíváncsi, hogy szebb lett az évek alatt az a bizonyos szoba?
1: Hogy mondjam, tehát maga az épület az 1700-as években épült, tehát Miskolcnak azt hiszem egyik legrégebbi épület, egy gyönyörű szép bolthajtásos termekkel, egyebekkel, mindennel, ami hát úgy alapvetően adja, hogy az ember jól érezze ott magát, és hát mondjuk tényleg szebb és komfortosabb is lett.
0: Aranymiséjére két történet erejéig még szeretnék kitérni, a közelmúltban ünnepelte az avasdéli plébánián, és két szentírási idézetet választott erre az aranymiséjére. Az elsőt életútja összefoglalásaként János apostoltól megismertük a szeretetet, melyet Isten oltott belénk és hittünk benne, a másodikat pedig az időskorára, Lukács evangéliumából vett idézet, erőt adó imádságként, maradj velünk, Urunk, mert már esteledik. Miért ezekre a szentírási részekre esett az ön választása?
1: Hát azért 75 éves korában azért az embernek már gondolni kell arra, hogy tulajdonképpen esteledik, és hát mondjuk, hogyha nem is gondolna rá, azért egyre romló egészségi állapota is azért újra és újra figyelmezteti, hogy hát bizony itt lassan-lassan a földi életünk vége felé közeledünk, és hát várnánk az örökké valóság. És az a maradj velünk, Urunk azért arról szól, hogy majd az Úr kísérjen át engem az örökké valóságba, a mennyei örök boldogságba, és hát mondjuk azzal lesz teljes a papi pályám.
0: És egy aranyos, megmosolyogtató történetet is olvastam önnel kapcsolatosan. Az aranymiséjén egy hölgy, aki évtizedek óta nem találkozott az atyával, kijelentette. Teljesen máshogy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, de az ő erős hangját azonnal felismerem.
1: A hang az, azt hiszem, a hang is valahol a jó Istennek az adománya.
0: Egy rádióban erről beszélnünk kell.
1: És hát ilyen szempontból azért majdnem éppen a Szent István Rádió révén országosan ismert vagyok, hiszen a bazilika plébánosaként azért hosszú időn keresztül a hetes miséken nagyon sokszor miséztem, szóltam a hívekhez, és így aztán eléggé ismert a hangom is. Hozzátartozik az igazsághoz azért, hogy nálam általában mindig a hangomat dicsérik, és nem a prédikációmat.
0: A versbarátok körének évadzáróján találkoztunk egymással, természetesen készült versekkel is. Nem meglepő módon. Milyen versekkel is? Miért ezekre a versekre esett a választásom?
1: Tulajdonképpen az első ilyen vers egy rövid valami. Még nagyon pici koromban, mondhatnám, óvodás koromban tanultam. Nagyanyám a Farkas Imre költőt nem nagyon ismerik ma már. Ő neki volt nagy tisztelője, és akkor megkapta a címét, és akkor írt neki, hogy úgy örülne, hogyha küldene neki valamilyen vers kötetet, vagy verseiből néhányat, és akkor egy pici, hát eléggé rossz állapotban lévő kötetet írt, amire egy ilyen sajátos ajánlást írt, amit aztán nagyanyám minden ismerősének, vendégének úgy elújságolt, hogy na hát a Farkas Imre ezt írta neki, és ez úgy szólt, hogy szép az én életem, gyönyörűbb a múltam. Lepkétől, rigótól mindent megtanultam. Lepke most is száldos virágról, virágra, a rigó meg fütyül az egész világra.
0: Nagyon aranyos.
1: Másik vers, amit tulajdonképpen azért vettem, mert még általános iskolás koromban egy ilyen szavaló versenyen indultam Radnóti Miklósnak az erőltetett menetével, és hozzátartozik, hogy aztán gimnáziumban is, meg nyilván ilyen sokkal kis körökben, de azért több szavaló versenyen részt vettem, és még díjakat is sikerült ezzel a versrel szerezni, és így aztán ez a vers valahogy nagyon a szívemhez nőtt. Radnóti Miklós, erőltetett menet. Bolond ki földre rogyván fölkél, és újra lépdel, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet. De mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem er. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól, talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, s félelemtől bolyhos a honi éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, s nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. Mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngene. Nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lombok közt gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s én fölkelek. Talán még két rövidebb. Egyik talán a Rónai György és a Vörös Sándor egyszerre voltak 60 évesek. És akkor egymásnak írtak egy-egy verset, amelyben a Rónai ezt írta a Vörös Sándornak. 60 évet, ha megértünk, legalább annyit értünk, ami kár ért, az is értünk, sebeinkből lett a vértünk. És talán még egy Pilinszky Jánosnak, tulajdonképpen egy négy sorosa, ami nem nagyon jelent meg, azt hiszem, verses kötetében, de hogy valahol nagyon-nagyon segíti néha a orvosújtott embert. Rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Meghallgattad mindig, amit mondtam, s halandóból így lettem halhatatlan.
0: Köszönöm szépen Máli Zoltán atyának a beszélgetést. Sok mindenről beszéltünk, és köszönöm szépen, hogy még versekkel is színesítette ezt a riportot és ezt a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, örültem neki.

0: A nap imája.
1: Istenem, a te alkotásod minden. Tieid tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tartassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a te szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint te kívánod.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Johann Sebastian Bach D-moll kettős verseny hegedűre és oboára című művének harmadik tételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! A mellrák elleni küzdelemről való megemlékezéssel nyitotta meg az országgyűlés keddi ülésnapját Forsthofer Ágnes házelnök. Az MTI beszámolója szerint a napi rend előtti felszólalásokban a Mi Hazánk frakcióvezetője a nemzeti szuverenitás védelmét sürgette. A KDNP képviselője a gazdák helyzetét bírálta, a támogatások emelését és a zöldségek áfájának csökkentését szorgalmazta. A kormány képviselői válaszukban az előző kabinet intézkedéseit bírálták. Elfogadta a parlament az új gyermekvédelmi törvényt. A kedden megszavazott jogszabály korlátozza a gyermekek fejlődését károsító tartalmak és közterületi reklámok megjelenését, valamint gyorsított helyzetfelmérést ír elő a kórházban hagyott gyermekek ügyében. A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk nemmel szavazott. A Fidesz gender törvénynek tartja a javaslatot. A Mi Hazánk több pontját támogatta, de bírálta, hogy szerinte visszaengedik az iskolákba az LMBTQ propagandát népszerűsítő szervezeteket. Megválasztotta az országgyűlés Radetzky Andrást kedden a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították, írja az MTI. A Mi Hazánk által ajánlott Radetzky András egyetemi oktató korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen, egy nem szavazat érkezett. Tartózkodás nem volt. Elnézést kért Karácsony Gergely főpolgármester az érintett kerületek vezetőitől, amiért nem egyeztetett velük előzetesen a kormánnyal kötött parkolási megállapodásról. A Telexnek adott keddi interjújában elismerte, hogy későn tájékoztatta a polgármestereket, ugyanakkor túlzónak nevezte a reakcióikat. Közölte, egyeztetni fognak az ügyben. Bejelentette azt is, hogy 20-szorosára növelni a fővárosi szolidaritási alap forrásait, és szerinte a turizmus, valamint a forrás megosztás területén is rendezni kell a fennálló kérdéseket. Nem hagyták az utolsó pillanatra az átállást a vállalkozások. Szeptember 1-től már a papíron és számítógéppel kiállított nyugták adatait is kötelező beküldeni az adóhatóságnak. A NAV közlése szerint az első hónapban már több mint 12 millió nyugta adata érkezett be, 32 milliárd forintot meghaladó értékben. Egyre népszerűbb az ingyenes elektronikus pénztárgép alkalmazás is, amellyel közel 700 ezer nyugtát állítottak ki. Rövidebb ideig járnak a balatoni kompok hétfő óta Szántód és Tihany között. Az MTI tájékoztatása szerint az első járatok indulási ideje nem változott. Az utolsó komp azonban Szántódról este 7-kor, Tihanyból 4:48-kor indul. November 1-ig továbbra is fél óránként közlekednek a járatok, ezt követően hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon fél óránként. A kompok egész évben járnak, a balatoni menetrend szerint hajózási szezon viszont október 25-én véget ér. Végül a várható időjárásról. Döntően napos idő várható, de gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
0: Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és régi kedves barátunkat, Bese László Zsozét, aki hát több fronton tevékenykedik évtizedek óta a hazai zenei szcénában, hogy így mondjam, hiszen nem csak a tiltott, tűrt, támogatott TTT Rock Archivum kurátora, a magyar Pink Floyd klub elnöke, ami ma nagyon fontos pozícióként kerül latba, hiszen magyar Pink Floydról és a Pink Floyd klubról fogunk zenélni és mesélni, de hát ezer és más tevékenységet és ezer és más fronton tevékenykedik, hiszen beszélgettünk az elmúlt műsorokban a 20 éve indult Leukémia Fesztiválról, az Országos Jótékonysági Fesztivál sorozatról, a leukémiás betegekért és a hozzá kapcsolódó emberekért jótékonysági válogatás albumsorozatról, amely mind a nemes célt szolgálja, de most arról fogunk beszélgetni és zenélgetni, hiszen ahogy hallhattuk a Funky Dö című számot, Richard Wright szerzeményét, itt a Magyar Pink Floyd Klub, amely ugye idén 20 éve, hogy elindultak a zenehallgatós klub délutánok. És hogy indultak el, és a Magyar Pink Floyd klubnak hogy lett elnöke barátunk Zsozé, az természetesen elmeséli mindjárt, hiszen aztán még majd jön három remek, izgalmas felvétel a végére is, de közben egy kicsit akkor Pink Floyd klubozzunk Bese László Zsozéval. Isten hozott, mesélj, szia!
1: Szervusz, köszönöm a kívást! A Pink Floyd klubnak három különböző előzménye van, ez három baráti társaság, akik összejártak zenét hallgatni, lemezeket cserégetni, filmet nézni, és amikor a szélessávú internet által már nem csak az elit juthatott a nethez, hanem kvázi bárki, akkor kiderült ilyen beszélgető zenefórumos beszélgetéseknél, hogy hát több ilyen társaság él, asztaltársaság, vagy ilyen gyűjtői társaság él az országban, és ebből három elkezdett rendszeresen összejárni, több is volt, tehát ezt nem akarom kisajátítani, ők nem jöttek. Elkezdtünk összejárni, tartottunk nagyon vidám napokat, ez leginkább úgy ment, hogy kibéreltünk mondjuk egy kávézót, de onnan kiírtottuk a rossz zenéket, és akkor mondtuk, hogy akkor most itt most ma egész nap Pink Floyd szól, és ha valaki bejön és akar kávézni, vagy hallgatni, teheti, de ha neki előbörögni, akkor zárt körül, tehát
0: világos.
1: És akkor ezért vállaltunk egy elég húzós fogyasztást. Az ugye a magam részéről az elején kávé volt, de aztán annyi kávét nem lehetett kibírni, úgyhogy átálltam forró csokizásra. Azért meg az orvos szólt.
0: Becsületből.
1: Nem mindegy, szóval ez így ment. És akkor, amikor az egyik ilyen társaságnak a vezetője, a Száz Dávid, a testvérével kiment Angliába dolgozni, részben a megélhetés miatt, részben meg úgy tudom, hogy kint is akartak zenélni, meg hát nyilván megnézni ezeket a Pink Floyd, úgymond most idézőjelben ne értse senki félre ilyen kegyhelyeket, akkor végül is ők megkértek, hogy legyek ennek az egésznek az elnöke, amúgy nem szeretem ezt a kifejezést, aminek az közvetlen előzménye meg az volt, hogy addig is én szerveztem ezeket az összejöveteleket, zenecserélgetést, filmnézést, és körülbelül egy éve voltam, most megint idézőjelbe teszem elnök, amikor rájöttem, rengeteg fiatal jött nálunk, fiatalabb, hogy fölnőtt egy nemzedék, aki még soha nem hallott jó minőségbe zenét. Soha. Tehát letöltöttek MP3-ban ilyen borzalmakat, meg ilyen rossz műanyag kis dobozkákat kötöttek a számítógéphez, meg akkor még inkább ilyen diszkmenen ment, de abban is, és nem az, hogy meghallgattak volna egy jó lemezt fülhallgatón, hanem telirakták MP3-mal, tudom, egy lemezre, vagy egy CD-re 5 albumot, vagy 20-at, és na mindegy, is rájöttem, hogy amúgy azért is nem értékelik különösen a kolai korszak lemezeit a Pink Floydból, meg egy-két talán nehezebben értető szólólemezt, mert hogy hát nem hallják. És akkor arra gondoltam, hogy hát meg kéne osztani az emberekkel ezt az élményt, és akkor először magánházakban kezdtünk el. Méghozzá legelőször, ha jól emlékszem, a Faragó Zoltánnál, aki a Pink Floyd klub alelnöke lett a felkérésemre. Neki az Otthonic utcán egy polgári lakásban laktak. Nagy belmagasság, ugye az is kell a hanghoz, komoly hifi cucc. És akkor oda elfértünk 10-12-en értelmesen, úgyhogy még hallgatni is lehessen, tehát nagyjából akkor a nagy szobájuk volt, mint ez a stúdió, mondjuk ez nem sokat segít a hallgatókon, hanem egy nagyobb teret képzeljenek el.
0: 30 vagy 40 négyzetméter.
1: Igen, tehát mondjuk ahol le lehet már ülni a hívjelet, és nem száll el a hang, meg nincs teli zsúfolva, mert a másik szobába is fér cucc, tehát mondjuk egy polgári lakásban rendes hifi cucc. Ez ment egy darabig, és úgy nézett, hogy ennek van hatása, mert azok az emberek, akik mindig csak a Dark Side of the Moon, Visionary Fall, vagy mit tudom én, a Gilmore mániások ilyen Divisionből, meg ilyeneket hallgattak, hát egyrészt kaptak egy kis előadást, mit tudom én, 5-10 perces bevezetőt, hogy ez az album mikor készült, miről szól, mire érdemes figyelni, és akkor rendes hangcucc előtt normálisan meghallgattuk, néha volt ilyen kvázi szeretett vendégség, hogy mint valaki hozott szendvicset, vagy sütit, vagy kólát, vagy mit tudom én, vagy teát főzött. És akkor ez így ment, és akkor úgy nézett ki, hogy ennek van hatása és létjogosultsága, mert hogy ilyen futótűzszerűen ment a híre, és egyre többen jöttek, és egyrészt ki is nőttük a szobát, másrészt meg egy idő után untuk, hogy mindig ugyanazt kell hallgatni, mert hát ugye jöttek az újabbak, és hát csecsemőnek minden vicc új.
0: Igen.
1: Volt olyan lemez, amit már főleg ilyen, mit tudom én, Dark Side, Quadrophon kiadás, meg stb., amit 11-re már magam is untam. És akkor elkezdtünk keresni helyeket, és akkor ami végül is elindult 2006. augusztusában, nagyjából 20 éve, hogy onnantól fogva én bementem audiofil szalomba, hifi szalomba, nevesítettem is, például az Audio Centrumban volt egy high-end bemutatóterem, és ott hát ilyen kölcsönös reklám jegyében ott volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, havonta egy alkalmunk, vagy két hetente, és az úgy nézett ki, hogy két kis előadás, az első részben bemutatta a helynek az egyik szakember, hogy éppen most milyen cuccot fogunk tesztelni, tehát ők is bemutatták, hogy mik vannak, utána én megint elmondtam a kis mondókámat, hogy most milyen lemezt hoztam, milyen kiadásban, mire figyeljenek, meg hogy hát aki mit óckodik egy Nick Mason szóló lemeztől, vagy egy második, harmadik Pink Floydtól, az miért tegyen vele egy próbát, vagy hogy egyáltalán miről szól, hogy mit fejez ki ez a zene, mondjuk egy filmzenénél. És akkor ez nagyon szépen ment, aztán ugye voltunk az Audiofil szalomban, meg több helyeken, idén az Audio Fórumban van egy ilyen, hát még csak ismerkedés, tehát mi ezt mindig be kell vezetni, ez a társaság és az a nemzedék azért nehezen mozog, és még nehezebben fogad el valamit vagy szokát másik helyre, de hát rugalmasnak kell lennünk, ahol erre van nyitottság, vagy ahol van alkalmas lejátszó eszköz, mert ugye nem csak nagy lemezeket szoktam bemutatni, hanem Super Audio CD-t, DVD Audio-t, Blu-ray Audio-t, volt már szalagos kiadás, lézerdiszket mutattunk be, eredeti lézerdiszket, képpel, a korabeli japán cuccon, ugye ehhez is kellett egy vintage felszerelés, hogy ez olyan legyen, amilyen. És hát nagyjából ennyit tudok róla elmondani. Azt gondolom, hogy ez is egy misszió, mert azóta már még egy nemzedék fölnőtt, akinek fogalma sincs a minőségi zenéről. Most az, hogy a telefonon hallgat a digitális mocsárból valamit, az biztosan nem fogja közelhozni mondjuk a Morfim zenéhez. Tehát...
0: Ez nagyon nagy kincs és felelősség, hogy a szép és jó dolgokat megismertetni. Ugyanis mindig elmondom én is, hogy az emberek nem buták, nem igénytelenek, nem sötétek, csak egyszerűen az a bűn, amikor az említett pont-pont-pontokkal bombázzák őket, és úgy élnek, hogy azt hiszik, hogy zenét hallgatnak, és már ha nincs egy ilyen ember, mint te, aki küldetésként ilyen tevékenységet folytat, nincs egy olyan szülői, családi háttér, ahol már az apuka és a nagypapa is a Pink Floydot vette le a polcról,
1: hát
0: vagy a Sirius-t, vagy a mindegy, mondhatom, Minit, vagy Bartókot, uram bocsá, vagy Muzsikást, vagy nincs olyan baráti kör, ahol idősebb haveroktól, hogy mi magunk is, ugye, King Crimson, Frank Zappa, vagy éppen Vivaldi négy évszak, mert az is elkezdődött valamikor, emlékszem, tinédzserként, a sok jó Deep Purple mellett sírtam a tél tételen, és mosolyogtam a tavaszon, és onnantól klasszikus zenét is gyűjtöttem. És hát a pedagógusok, a zenetanárok, tehát ez mind-mind egy csodálatos küldetés, hogy boldogok legyenek a gyerekek, és tudják, hogy miről van szó, amikor azt mondjuk, hogy muzsika, zene, nyilván a sok szép hazait, és ez esetben a Pink Floyd Group esetében pedig ezt a világbajnok Floydot. Úgyhogy nagyon köszönjük a tevékenységedet, gyorsan el is hallgattam, hogy zenével búcsúzhassunk, Dese László, Zsozé, visszavárunk szeretettel, köszi.
1: Én is köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balog Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik. Ugi Szabina, a gránátalma íze. Hangjáték, a szerző azonos című regénye alapján. Második rész.
3: 38. Sétálj el Erichében a Vénusz kastélyig, és hagyd, hogy a folyton fújó szél összeborzolja a hajad. 39. Csodáld meg a Taorminai Görög Színház romjait a világegyetem legtökéletesebb fényében, alkonyat idején, mint Csontvári. Végre úgy érzem, jól haladok a könyvvel. Nagy sikere volt az utolsó 10 jegyzetemnek, bár természetesen a szerkesztőm szerint még mindig jókora késésben vagyok a többiekhez képest. Minden esetre úgy gondolom, megérdemlek végre egy kis aktív pihenést. Elvégre Szicíliában vagyok. Ma reggel a kedvenc kávézomban, ahol már a második alkalom után tudták, hogy cukor nélkül kis kakaóporral megszorva szeretem a kapucsinót, szólt a csapos, hogy nézzem meg a tandemestjüket. Azt mondta, minden kedves külföldi lánynak ingyenes lesz a belépés, sőt, még azt is hozzátette, hogy még az is lehet, hogy összefutok egy magyarral. Kötve hiszem, bár ki tudja. Kezdem azt érezni, hogy itt bármi megtörténhet. A tandem lényege, hogy különböző anyanyelvű emberek párt alkotnak, hogy nyelvórát tartsanak egymásnak. Amint belépek, rögtön világossá válik számomra, hogy mit jelent a tandem olasz módra. A hely dugig van helyiekkel, akiknek többsége természetesen csak csajozni jár ide. Az egyik asztal mellett hallom, ahogy egy amorózó mutogatva magyarázza egy megszeppent szőkelánynak a dolgok lényegét. Dugóhúzó, üveg, bor, ajak, nyelv, édes. A lány meg persze bólogat és röhögcsél, mintha életében először hallaná. Mintha a világon nem minden férfi így akarná borzasztó érzékien is elegánsan fitogtatni, hogy mekkora macsó. Pincér! Még egy martinit legyen szíves! Köszönöm, jöhet bele az olajbogyó is! Szuper! Mit is keresek én itt? Nem hiszem, hogy ma este bárkivel is magyarul csacsoghatnék.
4: Szia! Hogy vagy?
3: Hogy vagyok, te magyarul beszélő, 2 méter magas, átható tekintetű isten, akinek a hangja olyan mély és erős, hogy a kiveszőben lévő fehér tigrisekről szóló természetfilmet kéne szinkronizálnia? Tulajdonképpen jól. Egyre jobban. Sőt, remekül.
4: A pincér jó barátom, és ő mondta, hogy jár ide egy magyar lány. Gondoltam, megnézem magamnak, hát, ha tudunk kicsit csacsogni magyarul. Brian.
3: Hello, Brian. Az én nevem Barbara. És? Mit csinálsz itt Szicíliában?
4: Keresem magamat.
3: Üdv a klubban! És hogy beszélsz magyarul?
4: Nagyapám magyar. 48-ban hagyta ott az országot. Apám már kint született, de anyám amerikai, ezért én már nem beszélek olyan jól magyarul.
3: Nem is igaz, tök ügyes vagy.
4: Az egyetem után rájöttem, hogy én nem akarok ügyvéd lenni. A sok gonoszság helyett látni akartam a világot, szép dolgokat, tudod?
3: Bár olaszul mindketten beszélünk, Brian kitartóan magyarul próbál beszélni hozzám. Én pedig cserébe angolul válaszolok neki. Ha valamelyikünk elakad, a másik a saját nyelvén siet a segítségére. A kedvességéért és az újabb martiniért cserébe a legszebb szavainkkal ajándékozom meg Brian-t. Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.
4: A sír azt is jelenti, hogy valaki könnyezik, ugye?
3: Igen!
4: Talán azért, mert a sír mellett szoktunk sírni a leginkább, nem?
3: meg lehet. Na és ahhoz mit szólsz, Brian, hogy lenolaj?
4: Micsoda? Úgy hangzik, mintha egy hawaii káromkodás lenne. Nagyon vicces.
3: Pedig ez elvileg nagyon tetszik a külföldieknek. Bocs.
4: Jaj, ne!
3: Brian, minden oké?
4: Persze, persze, csak lehet, hogy jobb lenne kicsit kimenni a levegőre.
3: Oké, de azért ne rohanj annyira. Nem vársz meg? Ez meg mi volt?
4: Megjelent a semmiből az ex-pasim.
3: A te pasid? Ó, oh, ez az én formám.
4: Catania a melegek fővárosa Olaszországban, nem tudtad?
3: Nem. Ebből én eddig semmit sem vettem észre. Elvégre itt a férfiak is sokszor olyan nőiesek, az a rengeteg hajzselét, tudod, meg a járásuk.
4: Nem, nem ezek a melegek ismertető jelei. Magunk közt ezt jóval finomabb jelekkel fejezzük ki. 8 hónapig voltunk együtt. Minden tökéletes volt, minden. De aztán felbukkant a srác egykori nője, aki persze meggyőzte, hogy nem élhet így élete végéig, amikor olyan gyönyörű gyerekeik lehetnének, és így tovább. A szokásos történet, azóta férj és feleség lettek.
3: Spondját rá, öregem!
4: Keep walking! Egyébként holnap reggelre szervezünk egy lakókocsis kirándulást a lakótársaimmal. Ha gondolod, tarts velünk! Van köztünk mindenféle. A sofőr az egyik legjobb cimborám. Jön még egy szicíliai tarantella együttes énekese az argentin feleségével, majd meglátod, milyen jó fejek.
3: És hová mentek?
4: Azt hiszem, éjszakra valami kénes termálfürdőbe. De tulajdonképp nem tök mindegy. Reggel 10, Piazza Duomo. Ugye eljössz, Barbara?
3: Hát persze, hogy eljövök. Na de nem reggel 10-re, ahogy Brian mondta, hanem 11:30-re. Elvégre Szicíliában vagyunk.
4: Ott jön Luigi és Paola. Luigi nagyszerű népzenész. Paola pedig fotóművész, férj és feleség.
5: Hol? Nem látom.
6: Luigi?
4: Ott balra.
6: Gyere már!
4: Luiginál van egy gitár, tok nélkül. Egy színes madzagszerűséggel van felerősítve a hátára.
5: Aha, és mellette az arasztalány?
4: Ő, Paola. Luigi feleség.
6: Nem magyaráz. Láttam, hogy mennyire megbámultad.
7: Hát muszáj volt ránéznem, hogy elvehessem tőle a visszajárót.
6: Talán már volt is köztetek valami. Csak épp nem emlékszel rá.
7: Te nem vagy normális, komolyan mondom. Lassan már a szememet sem merem kinyitni, mert amire ránézek, te arra rögtön féltékeny leszel. A magyar lány. Ciao. Briantől már sok jót hallottunk róla. A nevem Luigi.
5: Barbara.
7: Ő pedig itt Paola, a feleségem.
8: Ciao, örvendek.
4: És merre jár vajon a sofőrünk, Otto?
7: Nem aludt otthon ma éjjel. Azt hiszem, dolgozott. Vagy bulizott. De ne aggódj, az neki nem gond. Napokat képes végig bulizni alvás nélkül.
5: Brian, elmúlt már dél, nem kéne felhívni Ottót?
4: Azt mondta, fra poco, azaz nem soká. Ez olasz időszámítás szerint jelenthet 5 percet, 45-öt, vagy akár fél napot is. Szóval egy sör biztosan belefér még a várakozásba.
9: Amici, buongiorno!
5: Te jó ég! Hogy néz ki ez a lakóautó? Brian, neked aztán nagyon vicces barátaid vannak.
4: Vagány, mi? Ez a sok szép virág és szivárvány színű elefánt.
5: Nem inkább gicseset akartál mondani?
4: Azt hiszem, ez mind Otto műve. Már alig várom, hogy bemutassam neked. Egy kicsit talán... De majd úgy is meglátod.
9: Ha-ho, testvéreim! Ha-ho! De örülök nektek! Téged még nem ismerlek! Ottó vagyok, vagyis ebben az életemben így hívnak.
5: Barbara, nagyon örülök, hogy végre...
9: Készen állsz egy kis jó csobbanásra a híres neves Szegyesztába?
5: Én már vagy 2 órája készen állok rá.
4: Ugyan, hagyd csak. Az elején még én is felhúztam magam azon, hogy soha, sehová, senki nem bírt időben megérkezni.
5: Áruld el a titkod. Hogy tetted túl magad rajta, mert egyelőre engem még eléggé felhúznak ezzel?
4: Az elején mindenki így van vele. Holott ezzel csak magukat védik.
5: Magukat védik? Mi van? Tőlem?
4: Dehogy tőled. Mindenkitől. Hogy ne nézz olyan naívan, szívem. A maffia hazájában sosem lehetsz elég óvatos. Önvédelemből nem mondják meg például azt, hogy pontosan hol és mikor találkoznak.
3: De miért is?
4: De tényleg ennyire naív vagy? Hát, mert egyszerűen sebezhetővé válnának. Bárki oda mehetne és sícsúgy lepuffanthatná őket délután 3-kor a piaccán.
3: Nem hiszem el, hogy ennyire paranoiások.
4: Na jó, meg lehet, hogy egy picit lusták is.
9: Nos, indulhatunk, barátaim!
3: Szigorúan Brian mellé telepszem, és igyekszem úgy ülni, hogy még véletlenül se lásson rám a visszapillantó tükörből Luigi, aki az anyós ülésen foglalt helyet. Az igyekezetem azonban hiába való. Paola zsigerből utál. Hogy ne is lásson, Luigi nyakába fúrja a fejét, és szorosan magához ölelve a fiút, el is alszik. Pompásan haladunk. Bár az átlagos olasz sofőrök többségével ellentétben Otto nem használ GPS-t. A 6. érzékében bízik. Közben csöndben többször újra tervez. Közel 100 métert tolatunk vissza az autópályán, egy isten háta mögötti földúton belefutunk egy tehéncsordába, szép lassan körbezárnak minket. A dudaszóra, spanyol, magyar, angol, olasz nógatásokra meg sem mozdulnak. Centinként tologatjuk őket. Így érünk vissza a főútvonalra.
5: Mi ez a zene, Otto?
9: Boa! Nagyon szeretem!

0: testvérekkel. Nagyon szeretem őket is. Teljesen újjászületek, ahányszor csak oda megyek.
1: Aha, egy kicsit lehalkítanád?
0: Jó.
1: Szóval tündérek?
0: Néha még látni is szoktam őket.
2: És te mivel foglalkozol? Barbara, ugye?
1: Igen. Úti könyveket írok Szicíliáról.
0: Ó, egy írónő! Hát akkor neked mindenképp el kell mesélnem azt, hogy Szicíliában, egészen pontosan az Etna kürtőjében, el lehet jutni a föld belsejébe, ahol egy teljesen más, nagyon fejlett civilizáció él.
1: Aztán, mesélj még!
0: Na, szóval ősi, földön kívüli civilizáció
1: számára. És az elkövetkező pár órában teljesen felvilágosodom a szinkronicitásról, a permakultúráról, a marihuána gyógyító erejéről és legalizálása égető szükségességéről, a bukott angyalokról, az indigó gyerekekről, a goa tudattágító erejéről, a citrom rákgyógyító hatásáról, a vízben lévő fogamzásgátlószerekről, a húsban lévő hormonokról, a vegánság filozófiájáról, de legfőképp arról, hogy sok vizet kell inni, és mindig, de mindig pozitívan gondolkodni.
0: És őrzik a titkukat. Barbara, ugye írsz ezekről a dolgokról is a könyvedben. Nagyon fontos, hogy eljussanak ezek az információk az emberekhez.
1: Otto, én úti könyvet írok.
0: De hát az élet is egy utazás, kedves. Az élet a legnagyobb utazás.
3: Mi ez a szag?
0: Gyógyvíz, kedves! Megérkeztünk! A legkiválóbb gyógyvíz! Kövessetek, barátaim! Tudom az utat! Erre, csak erre! A büdös tojás szag irányába! Látjátok már a tavat? Ott, a sás mögött! Ott lesz mindjárt!
1: Psst, te, Brian! Azt jól látom, hogy ezek most itt levetkőznek!
4: Hát, ha gondod van a meztelenséggel, akkor ne nézz ide!
1: Menj csak előre, mindjárt én is csatlakozom hozzátok. Itt vagyok! De forró, te jó ég!
5: Akkor irány a hideg víz.
1: Mit mondtál, Luigi, hogy menjünk vissza a patakba, amin keresztül vártunk?
5: Az bizony, Barbara kedves. Na, döglött teknős békák vagytok, vagy mi? Vamos!
0: És most megint vissza a meleg vízbe. Törölköző nincs úgy, hogy csak gyorsan, gyorsan!
5: Ez
0: olyan ilyen fantasztikus
5: víz! Szerintetek szépen, hogy valaki belepisél.
1: Luigi!
5: Gyertek már közelebb!
0: Na, mit mondtam?
6: Nagyon jó, tényleg!
4: Te, Otto! Én éhes vagyok.
1: Én is éhes vagyok.
0: Aggodalomra semmi okunk. Fenséges vacsorát rittyentünk nem sokára. Na lássuk csak, mi mindent tartogat számunkra a lakóautó. Két zacskó spagettit, egy üveg pistáciapesztót, egy nagy üveg grappát, meg persze olívaolajat.
5: Csak hát valahogy meg kéne főzni a tésztát, Ottókám.
0: Mennyire igazad van, barátom. Gyerünk, menjünk el fát gyűjteni, mint az őseink. Na gyerünk, fiúk, gyerünk, indulás!
1: És honnan szerzünk vizet?
7: Hát a patak volt, te buta. Amiben megfürödtünk. Itt tered fent a hegyekben. Olyan tiszta, hogy inni is lehet belőle.
1: Biztos?
7: Te mindig ennyit aggódsz. Vagy ez még anyai örökség?
1: Anyámat hagyjuk ki ebből, de ha jobban belegondolok, azt hiszem az aggódás eléggé magyar szokás. Szeretünk biztosra menni. Milyen szép tetoválásod van, Paola?
7: Ó, ő itt Luigi. Ez pedig én vagyok. Két különálló fa, de a gyökereink összefonódnak. Két éve házasodtunk össze. Akkor varrattam magamra.
1: Hogy ismerkedtetek meg?
7: Cambridge-ben tanultam képzőművészetet. Aztán európai körútra indultam. És amikor ideértem Szicíliába, az első buliban megismerkedtünk. Luigi egyik haverjánál laktam. Amikor másnap újra találkoztunk a közös haverunknál, Catániában. Nem hittem a szememnek. Azt gondoltam, hogy ez is csak egy egyéjszakás kaland lesz.
1: A sors.
7: Az bizony. Hát tudod, elég intenzív időszak következett. Tudod, amikor nem bírtak tényleg egyetlen percet sem a másik nélkül tölteni, csak szerelmeskedtek, asszatok, esztek, és mindenféle hülye neveket találtak ki egymásnak, meg az anyajegyeiteknek. A baj csak az volt, hogy már majdnem lejárt a vízumom. Két választásunk volt. Vagy velem jön Luigi Argentínába, vagy összeházasodunk. És mivel kizárt volt, hogy Luigit elengedi az anyja ilyen hosszú útra, hát összeházasodtunk.
8: Hú, elég lazák vagytok, mit ne mondjak.
7: Óriási bulit csaptunk. Augusztus volt. 628 fok. Én bikiniben voltam, Luigi pedig rövid nadrágban. Az elején nem is akartak így minket beengedni a házasság kötőterembe, de aztán ott is ismert valakit Luigi. Így gyorsan lezavartuk a ceremóniát. Hát bár Luigi szülei nem jöttek el, mivel azt mondták, hogy ez egy erkölcstelen házasság. Csak polgári.
9: Fogd egy kicsit erősebben,
7: Úristen!
9: Kicsúszik a kezem.
7: Ott van, nézd!
9: Oké, de akár meg is állhatunk.
8: Ezek meg mit hoznak?
7: Hát, úgy láttam, hogy találtak most egy korhat pálmafát.
0: Ahó, lányok! Ezt nézzétek! Micsoda ajándékot kaptunk földanyánktól! Egy csomó, csodás, száraz pálmaágat!
8: Ez volt életem legfinomabb vacsorája. Köszönjük, Otto! Oh.
4: Ilyen Otto a világ legjobb szakácsa.
7: Így van, ilyen, ilyen.
0: Ne nekem köszönjétek! Az univerzum ajándéka volt, nem az enyém.
7: Lassan indulni kéne, földapám. Hosszú még az út hazafelé.

0: Minkje! Az Istenért! Mit csináltál? Otto!
1: Na miért? Te láttad?
0: Nem. De miért mentél gyorsan?
1: Nem lehetett volna megállni, csak ha 20-szal megyek. Olyan hirtelen ugrott ki a bokor mögül.
2: Mi az? Mi történt?
3: Elütöttük? Biztos? Fiúk, mondjatok már valamit.
0: Hát, átmentünk rajta. Éreztem a huppanást.
4: Mi? Elütöttünk valakit?
0: Otto, gyere, meg kéne nézni.
1: Én nem merem.
3: De lehet, hogy még él szegény.
4: Valaki elárulná végre, hogy mi történt, amíg én aludtam?
2: Elütöttünk egy kutyát.
1: Úgy tettem. Megöltem. Megöltem ezt a gyönyörű teremtést.
0: Ez csak egy kutya, Otto. Nyugodj már.
3: Rúgyi! Hogy tudsz ilyet mondani, te szívtelen?
1: Bocsáss meg, drága kis kutya. Következő életünkben te is elüthetsz engem. De hidd el, nem szándékosan tettem. Bocsáss meg.
2: Ezt nézzétek.
4: Kis kutyák. Ó, de édesed.
0: Új, menjetek onnan. Ne nyalogassátok a vért.
1: Ó, nem. Most mit csináljunk? Nem hagyhatjuk csak úgy itt őket.
0: Te ütötted el az anyjukat.
1: De épp veled beszélgettem, amikor kiugrott elénk.
0: Jó, de te meg...
3: Srácok, hé, nyugalom. Senki sem hibás semmiért. Véletlen volt, oké? A kutyákat viszont nem hagyhatjuk itt. Legalább ennyivel tartozunk az anyjuknak.
5: Itt most kanyarodj jobbra. Otto, itt... Igen. Aha. Ebben a házban van az albérletem. Na, itt meg is állhatsz.
1: Otthon. Édes otthon. Jó kis kaland volt, ugye?
5: Az már egyszer biztos, hogy soha életemben nem felejtem el.
2: Jól áll neked ez a fekete kiskutya.
5: Olyan jó meleg.
4: És milyen puha a szőrük. Egyszerűen bűn lett volna otthagyni őket. Barbara... Megtartod, ugye? Az itteni menhelyek borzasztóak. Ugye nem hagyod magára ezt a pici kis állatot?
5: Hát, jó lenne, de nekem aztán haza kell mennem Magyarországra, ha végeztem a munkámmal. Otthon meg van egy macskánk, szóval...
3: Hogyan már, ez csak kifogás? Mindent meg lehet oldani. Csak akarni kell.
5: Hát igen. Meglátjuk. Igazából abban sem vagyok biztos, hogy haza akarok-e menni.
1: Bora, ott te, Barbara! Biztos, hogy tudsz rá vigyázni?
5: Valahogy biztos megoldom.
4: Na, ez a beszéd.
5: Sziasztok, srácok!
2: Majd beszélünk. Csók, cara mia.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao.
5: Na, gyere, te kis hülye. Bemutatlak a lengyel lakótársamnak.
4: Egy kutya! Egy kis kutya, jaj, de édes! Hát ezt hol találtad?
5: Hát ez csak úgy jött.
4: És akkor most velünk fog lakni?
5: Nem tudom.
4: És a főbérlőnk?
5: Na, ezt meg még végképp nem tudom.
4: És hogy hívják? Nem tudomnak. Úgy követ téged, mint az árnyék.
5: Ez igaz. Legyen hát a neved árnyék. Olaszul ombra.
4: Ombra? Nagyon szép név.
5: 40. pont. Fürödj kénes gyógyvízben éjszakon egy baráti társasággal, és tuti, hogy egy kiskutyával térsz haza.

Elhangzott Ugi Szabina, a gránát alma íze. Hangjáték, a szerző azonos című regénye alapján. A második részt hallották. Szereplők Barbara, Gáspár Kata. Brian, Zöld Csaba. Paola, Zakariás Éva. Luigi, Farkas Dénes. Otto, Kerekes József. Kásia, Katona Kinga. Szövegkönyv Ugi Szabina. Hangmérnök Liszkai Károly és Gera Csilla. Zeneszerző Oravec Péter. Zenei szerkesztő Bögös Herrietta. Szerkesztő Szikora József. Gyártásvezető Werner Nagy Eszter. Rendezte, a rádiós regénytárt hallották.

0: Liszt Ferenc E-dur magyar rapszódiáját Arthur Rubinstein szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Ma délután megműtik 14. Leó pápát a római Gemelli kórházban. A Szentszéki sajtóiroda keddi közlése szerint a Szentatya már megérkezett az intézménybe, ahol eltávolítják a tüdejében felfedezett gócot. A Vatikán News emlékeztetett, a pápa vasárnap személyesen tájékoztatta a híveket arról, hogy a vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható elváltozást találtak nála. A Szentatya a hívek imáit kérte. Állapotáról és a műtétről várhatóan este adnak tájékoztatást. Ma van az áttétes mellrák elleni küzdelem világnapja, ebből az alkalomból a parlament keddi ülésén is felhívták a figyelmet a betegségre és a szűrővizsgálatok fontosságára. A képviselők közül többen rózsaszín kiegészítőt viseltek, ezzel fejezve ki együttérzésüket az érintettekkel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A korai felismerés jelentősen növeli a gyógyulás esélyét. Megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét kedden titkos szavazáson az országgyűlés. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Terhes Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettesre 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségek anyanyelvi oktatását bővítő törvényt, amely a kárpátaljai magyarokat is érinti, írja az MTI. A jogszabály az ukrán mellett biztosítja a magyar és más uniós nyelvek használatát az iskolákban. A módosítást 266 képviselő támogatta, Volodymyr Zelenszkij elnök pedig már alá is írta. Orbán Anita külügyminiszter üdvözölte a döntést. Magyarország korábban jelezte, hogy a törvény elfogadása esetén támogatja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatását. Rövidebb ideig járnak a balatoni kompok hétfő óta Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első járatok indulási ideje nem változott. Az utolsó komp azonban Szántódról este 7-kor, Tihanyból 4-8-kor indul. November 1-ig továbbra is fél óránként közlekednek a járatok, ezt követően hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon fél óránként. Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik az Orionida meteorraj, óránként akár 15 hulló csillagot is láthatunk. A svábhegyi csillagvizsgáló azt írta, a megfigyelésre a hajnali órák a legalkalmasabbak, amikor már a hold fénye sem zavarja a látványt. A hulló csillagokat a híres héliüstökösből származó apró porszemcsék okozzák, amelyek a légkörbe érve felizzanak. Maga a héliüstökös nagyjából 76 évente tér vissza a nap közelébe, az általa hátrahagyott porszemcsékből keletkező hulló csillagokat azonban minden ősszel megcsodálhatjuk. Végül a várható időjárásról. Döntően napos idő várható, de gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül, késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
4: 15 óra 4 perc.

Az akvarell következik. Köszönti Önöket a műsorvezető Ungvári Judit. Kulturális magazinunkban elsőként az adás szerkesztőjének Csút Juditnak az összeállítása következik, amelyben egy dokumentumfilm kapcsán hallhatnak beszélgetést Izlandról, majd pedig a Klebelsberg kastély szalon aktuális programjairól esik szó. Végül kultúrmorzsák rovatunk következik. Maradjanak velünk!

0: Észak 64. fok, 8. perc, 51. másodperc, ez a koordináta annak a szélességi körnek a leírása, amely Reykjavikon is keresztül halad, és hát ez a címe annak a filmnek is, mely Sárközi Ildikó és Valuska Gábor közös dokumentumfilmje, amelyet Reykjavikban forgattak. Ennek kapcsán vendégünk Sárközi Ildikó, a film szerkesztője és riportere. Természetesen Izlandról fogunk beszélgetni, méghozzá tegeződve, hiszen nem ez az első alkalom, hogy találkozunk, ugyanis 2011-ben megjelent a Bálna pörkölt című köteted, írásod is, ami szintén Izlanddal foglalkozik. Ez a film most tulajdonképpen egy újabb építőköve annak a kapcsolatnak, ami téged Izlandhoz fűz, ami éppen 20 évvel ezelőtt, 2006-ban kezdődött. Izlandról talán többet beszélünk az utóbbi időben. Köszönhető ez talán azoknak az íróknak is, hogy más nem mondjak, Jón Kálmán Stefánssonnak, akinek könyveit egyre gyakrabban kézbe vehetjük, és úgy ír erről a világról, hogy mindenképpen felkelti az érdeklődést. Hogyan tapasztalod ezt most így 20 év után, és hát ugye nem titok, hogy így 20 évvel később azért is tértél vissza Izlandra, hogy megmutasd a lányaidnak ezt a helyet, ahova te akkor kiköltöztél egy időre, és ekkor készült ez a film is.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. 2006-ban mentem ki először Izlandra. Valójában azért, mert hogy én nagyon-nagyon nem tudtam a helyemet, nem tudtam itt az öndefinícióval élni, míg akkor elvégeztem egy főiskolát, a tanítóképző főiskolát, tanítónéni lettem, úgy, hogy közben orvos szerettem volna lenni, úgyhogy itt egy erős zavar volt még az én lelkemben, és tulajdonképpen én egy lehetőséget kaptam annó, akkor 20 évvel ezelőtt, hogy kimenjek Izlandra, mégpedig önkéntesként, és egy óvodában dolgoztam. Egy évvel később hazaérkeztem, de nagyon-nagyon erős volt ez a hatás, ami engem ott ért, de szerintem azért, mert hogy egyáltalán nem voltam felkészülve arra, hogy hova megyek, hogy egyáltalán ez az Izland, ez hol van, merre van, és úgy, ahogy mondtad, akkor 20 évvel ezelőtt Magyarországon még nagyon-nagyon kevesen hallottak róla. 2011-ben még annyira hatása alatt voltam, hogy annak ellenére, hogy 2006-ban, illetve 2007-ben voltam ott, ki kellett magamból írni, úgyhogy Bálna pörkölt címmel írtam egy útikönyvet erről az egy évről. Kapok azóta is visszajelzést a könyvvel kapcsolatban, hogy sok embernek segít, de hát azóta nagyon sokat változott a világ. Az interneten már nagyon sok információ felelhető a szigetről, illetve hát nagyon sok magyar lett ott kint. Akkora hatással van a sziget, hogy sokan blogolnak, sokan írnak róla, úgyhogy úgy, ahogy mondtad, Valuska Gábor operatőr barátommal és a két lányommal elindultunk, és megmutattam nekik azokat a helyeket, ahol én annak idején jártam. Nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ez így most egy kerek egész, és azt hiszem, hogy itt le fogom tudni zárni végre magamban ezt a szigetet, de szerintem majd még egyszer-kétszer visszatérek egy kisebb, rövidebb látogatás erejéig.
0: Ez a film most 4 nagy interjút dolgoz fel, 4 ember, 4 különböző látásmód, de azt hiszem, hogy majdnem mindegyik történetben előkerült a kiégés szó, és ha jól emlékszem, akkor már a könyved esetében is, illetve annak a fülszövegében is arról lehet olvasni, hogyha eljön az a pont, amikor azt érezzük, hogy egy kicsit meg kéne állni, vagy egy kicsit nézőpontot kéne váltani, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, és például neked is Izland erre egy nagyon jó lehetőség volt, de a filmben a beszélgető társaknál is ez többeknél felmerült, hogy egész egyszerűen kiégtek, és valami nagyon mást akartak, és akkor jött a képbe Izland.
1: Izland atmoszférája adja szerintem azt a lehetőséget, hogy az ember óhatatlanul is lefoglasítani. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ez egy sziget, bár nyilván amikor az ember ott van, és most mindegy, hogy Reykjavikban, a fővárosban, vagy Akureliben, az északi fővárosban, az ég és az óceán találkozása, ha látom, ha nem, annak a kettősége, annak az ereje, ahogy ez a két rész egyszerűen találkozik, beborítja egy ilyen ködös homály ezt a szigetet, és óhatatlanul is csak azon kapja magát az ember, hogy lelassít, gondolkodik, és élvezi az ott lévő csendet, és élvezi az ott lévő természetet. Ez ideig csodálatos. Annyi változott talán az elmúlt 20 évben, hogy nagyon-nagyon sok bevándorló érkezett, és úgy, ahogy mondod, a 4 főszereplő, azért hívom őket főszereplőnek, mert mindegyik egy-egy főszereplő, mindegyik kölyüknek nagyon hálás vagyok, hogy betekintést adtak az életükbe, és egyáltalán, hogy mit csinálnak ott Izlandon. Ugye van, aki nagyon régóta ott él, van, aki rövidebb ideig, az egyik szereplő azóta egyébként haza is költözött, de mindegyik kölyük valamit keresett, vagy nyugalmat, vagy pénzt, ugye nem titkolt dolog, hogy nagyon jól lehet ott keresni, vagy egész egyszerűen önmagát.
2: Személyes élményeken, személyes véleményeken keresztül rajzolódnak ki ezek a párbeszédek, szó esik az időjárásról, hát természetesen ez egy központi dolog, hogyha Izlandról beszélünk, a munkáról, arról, hogy ki mit hozna haza, de akár a politikáról is. Tehát, hogy nagyon sok személyes történetet, véleményt megismerhetünk, és itt, ha már a személyes dolgoknál járunk, itt az asztalon is van előtted 2 tárgy, ami meg a te személyes kötődésed Izlandról, Izlandhoz. Mesélsz nekünk erről a 2 tárgyról, ugye az egyik egy kőzet, darab, ami ma már ritkaságnak számít, ennyit árultál el Igen. róla az interjú előtt, illetve a másik pedig egy kis kanálka. Miért pont ezt a 2 választottad?
1: Ez a darab Wiekből származik, ez a fekete tengerpart. Ott tulajdonképpen minden fekete, a tengerparton is a homok, és a körülötte lévő hegyek is, és képzeld el, hogy olyan nagyon sok ember hozott már el egy-egy ilyen követ, illetve homokot, hogy Izland kormánya hozott egy törvényt, hogy senki nem hozhat most már ki ilyen követ, úgyhogy ennek az értéke felértékelődött azóta. Én egyébként ezt ajándékba kaptam a vezető óvónőtől, ahol én dolgoztam. Nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy ezt annak idején ezt nekem ajándékozta, de azóta még értékesebb lett számomra, mert most, hogy 20 évvel később visszatértünk, nyilván a lányaimnak nagyon tetszettek azok a kövek. Vannak, amilyen itt is látható, egy kicsit jobban látszik rajta a vulkanikus kőzet mi volta, de vannak teljesen sima kövek. Na most ezek a simábbak tetszettek a gyermekeimnek, hát le kellett őket beszélni, úgyhogy felvételek vannak róla, hogy nézd, ezt most elhoznám, de nem hozom el. A reptéren ugyanis átnézik a csomagokat, hogy van-e ilyen kő, illetve homok, és ezeket beszedik, és tőle vissza is viszik délre, Wiekhez. A kanálka pedig nekem azért nagyon fontos, mert amikor én megérkeztem 20 évvel ezelőtt Izlandra, én nem beszéltem angolul. Tulajdonképpen én ott tanultam meg angolul. Az izlandi emberekről tudni kell, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos számukra a saját kultúrájuk, a saját nyelvük, és ezzel kapcsolatosan mindjárt fogok mondani egy nagyon fontos dolgot, amit ott tanultam, de a kanára visszatérve azért fontos ez számomra, mert azt a kettőséget mutatja, hogy egyrészt ugye, hogy lehet látni, itt van rajta az Izland címere, és hát egy kicsit már lekopott a teteje. Ez ugye maga, hát maga Izland, és a kanálon egy jelenet van, mégpedig a dán hódításról. Ugye a dánok és az izlandiaknak elég szoros kapcsolatuk van, illetve volt, a történelmük igencsak összefor. Én kicsit úgy éreztem magam, mint egy dán, egy ilyen kicsit bevándorló, kicsit oda nem illő ember, aztán a végén elfogadtak, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy nekem ez szimbolizálja ez a kanál. Egyébként egy régiségkereskedőtől vettem, mert hogy ott nagyon-nagyon komolyan dívik, még mai napig is, hogy a házakat, lakásokat szeretik ezekkel a régiségekkel bebútorozni az otthonukat. De amit akartam mondani, hogy még mit jelent számomra ez a kanál, nyáron van Izlandon az egyik legnagyobb ünnepük, nemzeti ünnep, függetlenségi ünnep tulajdonképpen, és én ott tanultam meg 20 évvel ezelőtt, hogy hogyan lehet jól, kultúráltan, kellemesen megélni azt, hogy valaki valamilyen nemzethez tartozik. hogy van egy kultúrád, van egy néped, van egy országod, van egy nyelved, és még sorolhatnám sok minden más, és ezt hogyan lehet úgy megélni, hogy ez mást ne sértsen. Hogy büszke legyél arra, ahonnan jöttél, amilyen nyelvet beszélsz, amilyen kultúrát te képviselsz, de ez mind egységben és együtt. Ugyanis ezen a bizonyos júniusi napon az izlandi emberek egyszerűen csak felveszik az maguk által kötött pulóverüket, itt mindenki magának köti a pulóverét.
2: Ami a filmből kiderül, hogy arra születni kell, hogy azt valaki aláöltözet nélkül tudja viselni, mert annyira szúr.
1: Abszolút, ez egy apjúból készült pulóver, nekem is van ilyen, én is kötöttem annó, egyébként nem tudok kötni, tehát hogy ezt annó még az óvodában tanították nekem, és ilyen nagyon jó kis csomagokat lehet vásárolni, le van írva, hogy hogyan lehet kötni, és tényleg egy szakavatott ember segítségével bárki meg tud kötni egy pulóvert.
2: Mert mint az óvodában, ahol dolgoztál. Igen. Viszont a gyerekek tényleg tanulnak kötni,
1: van,
2: tehát hogy ez valóban szintén egy ilyen közös tudás.
1: Igen.
2: Az izlandiak között, hogy mindenki el tudja készíteni a norvég mintás pulóverét?
1: Abszolút, abszolút. Az iskolában ez kötelező tantárgy is, tehát a kötés és a főzés, illetve a barkácsolás is. És ezt a bizonyos pulóvert mindenki fölveszi, akkor egyébként is sokat hordják, és ülnek a dombtetőn, vagy a domb aljában, vagy a magán a dombon, és közös koncerteken vesznek részt, énekelnek. Csodálatos az egész, senki nem akarja másikat megbántani, felülkerekedni, és én ezt ott tapasztaltam meg 20 évvel ezelőtt, és azon a napon vettem ezt a kanalat, úgyhogy ilyen sok-sok jelentése van számomra. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani most.
2: Ahogy így gondolkodom, nekem van egy olyan élményem, hogy minél többet olvasok Izlandról, vagy akár olvasom Stefánzon regényeit, vagy próbálom elképzelni azt, hogy ez milyen lehet ez a hely, vagy ez az ország. Egyébként ebben ugye a film segít, hiszen a beszélgetések között gyönyörű vágóképek vannak, amikből megismerkedhetünk a tájjal, városi képekkel, de mégis valahogy így azt érzem, hogy egyre inkább formálódik bennem valami, és minél inkább formálódik bennem valami Izlandról, az valahogy így egyre beljebb kerül, és egyre inkább valahogy úgy élő, de nehéz megfogalmazni, hogy mit gondolok róla így látatlanba. A te könyved, vagy akár ez a film, ez segíthet ezt egy kicsit kézzel foghatóbbá tenni?
1: Nagyon remélem, hogy sok embernek, már csak azért is, mert amit te most mondasz, ez annyira igaz, hogy ez még velem is így van. Tehát van egy jelenség, van egy ország, van egy atmoszféra, amit mind-mind-mind ad ez a hely, és kicsit olyan, mint egy meleg kabát, amit az ember magára vesz, és nagyon jó érzés benne lenni, de mégis egy kicsit furcsa, mert mégsem a miénk, életidegen egy icike-picike, de mégis nagyon vonzódik az ember hozzá. Mindenkit inkább arra bíztatnék, hogy mind a mellett, hogy ezt a filmet, hogyha van kedvük, akkor természetesen nézzék meg, mert ez egy közelebb tudja vinni az embereket ehhez a világhoz, már csak azért is, mert a benne lévő szereplők nagyon őszintén beszélnek, a nehézségekről is. Tehát nem csak arról, hogy milyen jó nekik ott élni, hanem hogy ténylegesen milyen nehézségekkel kell megküzdeni. Említetted az időjárást például, ahogy szokták ott mondani, ez nem vicc. Tehát ami ott van, egy olyan jó 30 km/h széllel nem annyira baráti kint lenni több órát a szabadban.
2: Vagy hogy még egy idézetet mondják, az egyik riportalany, interjú alany mondta, hogy annyi kevés napsütést kapunk, hogy abból nem lehet megélni.
1: Igen, és valóban nagyon sokat utaznak az izlandiak máshova, de aztán mindig visszatérnek. Ez például egy nagyon érdekes dolog, hogy az emberek inkább mennek Izlandra, de az izlandiak nem fognak eljönni onnan. Tehát az egy ilyen megmagyarázhatatlan, mágneszerűen oda vonzza az embereket. Ha bárkinek bármiféle vonzata Skandinávia felé van, nyilván több ember járt, és elérhetőbb ugye Norvégia, vagy Dánia, vagy Svédország, de Izland egyrészt azért, mert nagyon drága, már az odautazás is, illetve a szállás, az étel, minden nagyon-nagyon drága. De ha valaki egyszer oda eljutott, akkor azt hiszem, hogy függővé válik a szigettől. Azt hiszem, hogy én is az vagyok.
2: Sárközi Ildikó volt a vendégünk, aki a Bálnapörkölt című kötete után elkészítette az Észak 64 fok 8 perc 51 másodperc című dokumentumfilmjét is, ami elérhető a legnagyobb közösségi megosztón. Ildi, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindenkinek sok sikert, aki szeretné felfedezni Izlandot.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: A Klebersberg kastélyszalon programjait ajánljuk az akvarell folytatásában, a mikrofonnál továbbra is Csúcs Judit, vendégünk pedig Szoller Péter, a kastélyszalon igazgatója. Hallgatóink már hallhattak a Klebersberg kastélyszalonról, de azért ez jóval régebben volt, úgyhogy mondjuk el, hogy merre található Budapesten ez a kastély, amelynek nagyon gazdag kulturális kínálata van egész évben, és akár azt is kérdezhetném, hogy így a vénasszonyok nyarán milyen látványt nyújt, hiszen a kert is egy fontos része ennek a kastélynak, ott is lehet tenni egy sétát.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Maga a Klebersberg kastély épület együttes az egy testben két lélekként működik már elég régóta, 2021 óta, hiszen ez nem csak egy kulturális intézmény, hanem ennek van egy turisztikai oldala is. De a kastély szalon programjai, amelyeket már kezdetektől fogva szervezünk itt a második kertben, azon belül pedig Pestidek úton, ami szerintem a második kert egyik legszebb része, abban az épületben, amelyet Klebersberg Kuno és felesége Botka Sarolta 1920 és 22 között a saját maga számára épített. Ebben az épületben és ebben a kertben már abban az időben is a kor legnagyobbjai művészei, sportolói, egyházfiai megfordultak, de még Fischer Anni is zongorázott ebben a kertben, tehát amit mi kulturális szalonként működtetünk, egyfajta misszióként, azt már elődjeink is megtették, így mi nem csak a kertet, ahogy ön is említette, vonjuk be a kulturális életünkbe, amely egy üde szín volt azért, és mégis azért 4 hektár, ezen a területen, hanem magát azt a szalont is, ahol Klebersberg és Sarolta a mindennapjait élte. El szoktam mondani, hogy ez a helyszín, ez a köz és a magántörténelemnek egy meccéspontja, hiszen pont ma egyeztettem kulturális diplomáciáját felelős helyettes államtitkárral arról, hogy folytassuk ezt az együttműködést, amelynek keretében kulturális szakdiplomaták jöttek a házfalai közé, ott tartottunk konferenciákat, találkozókat, mindenféle

0: 9-én hétfőn este 6 órától lesz. Szabó Norton, mit tegyünk, ha felénk tart egy aszteroida című előadása lesz ez, bár a leírást olvasva inkább olyan volt, mintha egy skifiben találnánk magunkat, és ráadásul ez egy új sorozatnak az első állomása, ami a tudományt teszi majd a fókuszba.
1: Ez pontosan így van. Az ősz folyamán már a szeptemberi hónapon ugye túl vagyunk, és októberben ez lesz az első olyan programunk, ami egy teljesen új programelem, eddig ez nem volt. Ugye Klebsberg a tudomány területén sorolhatnánk, hogy mit tett. Csak említem a Magyar Tudományos Akadémia állandó állami támogatását, amiért ez ma is még létezhet. De nagyon sokat tett a művészetért, az egyéb tudományos területekért, és ebből az ötletből kiindulva szeretnénk most elindítani Szabó Norton előadásával azt a sorozatot, ami Klebsberg és a tudomány nevet viseli. Ennek keretében minden hónapban szeretnénk olyan tudóst, előadót, kutatót meghívni oda a szalomba előadni, és ez lehet egy interaktív előadás, de lehet egy kicsit tudományosabb előadás is, amely olyan intézményekből jön, amelyhez Klebsbergnek valami módon köze volt. Nagy szerencsénk van, hogy a magyar tudományos élet és a magyar művészeti élet az nagyon aktív és nagyon színes és sokrétű, úgyhogy bízom benne, hogy még hosszú ideig tudunk meríteni ebből a körből. És Szabó Nortont én onnan ismerem, hogy ő ugye a Svábhegyi Csillagvizsgálónak a kutatója, egy fiatal kutató, és nemrégiben volt szerencsém meghallgatni az ő előadását, és én onnan úgy álltam fel, hogy én szeretném oda mi hozzánk is elhozni. És hát ugye nekem nem titkolt célom az is, hogy azért itt a fiatalabb közönséget is be tudjuk ezzel vonzani, hiszen én magam is szerettem a fizikát, bár nem azzal foglalkoztam később, de ha lett volna egy olyan személyiség, aki ezt kicsit esetleg segíti, akkor lehet, hogy az én pályám is máshogy alakult van, és bízom abban, hogy ott a helyi fiatalság, a helyi tizenévesek közül is talán lesz olyan, akit esetleg a csillagászat vagy a fizika fog ezek után érdekelni.
0: Mert hát ugye szó esik majd Magyarország legrégebb óta működő távcsővéről, és valóban egyébként a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalára, hogyha valaki fölmegy, akkor biztos, hogy előbb vagy utóbb Szabó Norton valamilyen videóban, vagy valamilyen formában szembe fog jönni, és érdekesen mutatja be akár ott a csillagvizsgáló programjait is. Hogyan kap majd ez teret itt a Klebsberg kastélyszalomban?
1: Nekem az lenne a célom, hogy ezek az intézményeken ne csak egy eseti együttműködés legyen egy-egy előadás keretéig, hanem ahogyan akár a Limnológiai Intézettel Tihanyban, akár a római, berlini, bécsi Collegium Hungaricumokkal, kulturális akadémiákkal is, Magyar Művészeti Akadémiával is van egy hosszú távú, több éven át tartó, több programot és több szakmai együttműködést hozó, mondhatom azt, hogy barátságunk, jó kapcsolatunk, úgy remélem, hogy ezekkel az intézményekkel is ezt ki tudjuk alakítani, hiszen ugye nem csak a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, hanem nagyon sok olyan intézmény van, amely ma is azért működhet, mert azt annak idején Klebsberg előrelátásának köszönhetően létrehozta, vagy valamilyen olyan jogi törvényi keretet adott hozzá, amelyel a mai napig ez működni tud. A Magyar Tudományos Akadémia ebben most szerintem egy nagyon nagy potenciál, hiszen az ő kutatási hálózat rendszere az, ami majd ebben egy nagy merítést tud nekünk adni. Ugyanígy a Magyar Művészeti Akadémia, és hát majd még azért a Szegedi Egyetemet, Pécsi Egyetemet, Debrecen Egyetemet sem felejthetjük el. Az ELT-t is, hiszen az is volt köze Klebsbergnek, úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel még a kollégáknak sok dolga lesz.
0: Klebsberg és a tudomány címmel indul tehát új sorozat a Klebsberg kastélyszalomban október 19-én, a vendég pedig Szabó Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló fiatal kutatója lesz. Októberben még egy másik programot kiemelnénk, Hedri Mária Borbála című előadásra, amely Nádasdy Borbála naplóregény trilógiája alapján készült, és ez egy ünnepi előadás az 56-os forradalom 70 éves évfordulója alkalmából. Mit lehet tudni erről a megemlékezésről, erről az estéről? Hogyan illeszkedik majd ez a 70 éves évforduló ünnepség sorozatába?
1: Mindig reflektálnunk kell az adott év legfontosabb pillanataira, de nem szabad egyfajta élő naptárként mindig mindenre programot szervezünk, hanem ki kell választanunk a számunkra valamiért legfontosabb eseményeket. 56 eseménye nyilván szinte minden magyar családot érintett, és nekünk abban a szerencsében van részünk, hogy Nádasdy Borbála rendszeres vendége a kastélynak. Ő volt talán az egyik első olyan

0: beszélgető partner, akit én elhívtam 2021-22 körül, és ő rendszeresen azóta is ott van velünk, és ő egy másik előadásunk, saját produkciónk után tette fel nekünk azt a kérdést, nekem, és a darab azóta már elhunyt írójának, Edri Máriának, aki a művészeti vezetőnk is volt, hogy tudnánk abban a segítségre lenni, hogy az ő életéből is, az ő történetéből is létrejöjjön egy darab. És ez meg is valósult, és tavaly sikerült bemutatnunk 2025-ben ezt a két szereplős darabot, hiszen ezt a Borbála történetet nem csak egy személybe játssza el Gajdó Delinke személyében, hanem maga a történet ihletője is, Borbála is ott van a színpadon. A maga hosszú éves tapasztalatával és nagy világlátásával ő végig ott van, és végig aktív részese is a darabnak. Ő ezzel végig turnézza az országot, és bátran vállalja, hogy őnek ebben feladata van, hogy a saját maga történetén keresztül a hazánknak ezt az időszakát elmesélje, megint csak inkább a fiataloknak, vagy azok a korosztálynak, akinek talán erről már nincs elképzelése. És ezért ez a darab nekünk itt a 70. évforduló alkalmával talán kézenfekvő, hogy így tisztelegjünk az 56-os hősök előtt.
1: Ugye, ha jól mondom, ő 1957-ben 17 éves volt, és teljesen egyedül az életét kockáztatva menekült Ausztriába. Tehát ez a regény, ez a történet, egy történelmi keresztmetszet a békeidőktől a szülei meghurcoltatásáig, a kényszerű emigráció hontalanságáig. Tulajdonképpen megjelenik az ő 17 éves vagy fiatalkori énje, és ő is ott van a színpadon, és igen, így mesélődik el ez a történet.
0: Nagyon egyszerű díszlettel, több síkon játszódik a történet, és Petnázi Attila rendezőnknek köszönhetően nagyon szépen elválasztható az, hogy mikor éppen a 17 éves Borbála, és mikor éppen a jelenkorban ott személyesen ott ülő, a színpadon ott ülő Borbála mesél. Tehát a történetet figyelni kell, hiszen nagyon sok síkon, nagyon sok történelmi ismeret van benne, de nagyon szépen kiadja ezt a teljes történetet, és nyilván, mint minden jó színházi darab, mindenkit valahogyan máshogyan szólít meg. Tehát van, aki ezt a fiatal lány szemszögéből nézi, van, aki a nagymama szemszögéből, van, aki az özvegy feleség szemszögéből, van, aki a hontalan menekült szemszögéből, van, aki a gyermek szemszögéből, és ezért mindenkinek valamilyen üzenetet hordoz, de azért az általános összkép az lesz, hogy ez az élő emlékezet, ez itt van velünk, ott van a színpadon, lehet vele beszélni, beszélgetni, és hát ennek a darabnak is az a feladata, hogy ezt a történetnek ezt a szakaszát megpróbálja minél több helyen elmondani, és utána nyilván ebből újabb gondolatokat kelteni.
1: Mindez tehát október 21-én este 7 órától a Klebelsberg kastély szalonban. Egy kicsit kinézünk a novemberi hónapra is. November 11-én például lesz egy mártonnapi felvonulás, ha már itt a fiatal korosztályt említettük, ami ökumenikus általános iskolások mártonnapi műsora lámpás felvonulással. Ez például egy ingyenes program, tehát november 11-én ez is egy olyan eseménye a Klebelsberg kastélyszalonnak, ami a fiatalokat, általános iskolásokat szólítja meg. És aztán pedig november 20-án Sali Noéminak lesz majd egy előadása, lehet ezt így mondani, este 6 órától, ami a téli ünnepköröket veszi majd sorra, nevezném inkább talán mese délutánnak. Ezek a téli ünnepkörök, ezek nagyon fontosak abban, hogy végigvigyenek minket a karácsonyig, az év végéig. Mit tehet hozzá ehhez ez a program?
0: Ugye van az a másokszor elcsépelten mondott mondás, hogy a hagyományunk az nem rab, hogy őrizzük, nem beteg, hogy ápoljuk, hanem meg kell éljük, és tovább kell adjuk a gyermekeknek. Mi is mindezt a mártonnapi felvonulást, amit ön is említett is, ennek keretében szervezzük helyi kisiskolásoknak, fiataloknak, hiszen nekünk nagyon fontos az, hogy a közönségünk az nagy része azért a helybeli lakosságból, Pestidegkút lakosságából áll össze. És nekünk ez a november 11-e környéke, ez azért is nagyon fontos, hiszen Klebelsberg születésnapját is ünnepeljük november 13-án, idén a 151-et. És ez a november, ez egy picit sűrűbb talán, mint más hónap, hiszen azért igyekszünk a programjainkat azért minden hónapban Klebelsberghez kötni, tehát azért ez nekünk mindig egy irányvonal. A Sali Noémi előadása ez abból egy picit talán kilóg, hogy Klebersberg ez nehezen köthető, viszont ugye a hagyományunk tisztelet és megélése okán mégiscsak azt gondolom, hogy helye van itt nálunk, és ő már nem először van nálunk, mint előadó, és nagyon nagy érdeklődésre tartott számot, és hát valóban, ahogy ön is mondta, ez inkább egy ilyen mese délután, az ő megjelenése, hanghordozása inkább mégiscsak egy olyan szellemiséget tükröz, mint egy nagymama, aki ott összehívja a családot, és az egész program régi téli ünnepek is talán ehhez kapcsolható, hogy mint egyfajta nagy közösség, egy nagy család, talán szabad ezt így mondani nagy szóval, ott össze tudunk gyűlni, és egy kicsit ki tudunk szakadni a mindenféle hétköznapi nyűgök alól, és vissza tudunk menni azokba a régi ünnepkörökbe, régi szokásokba, amiket már talán el is felejtettünk, bár a Noémi ott van nekünk, hogy erre mindig emlékeztessen bennünket.
1: Mondjuk el még azt, hogy ha valaki szeretne elmélyedni a Klebersberg kastélyszalon programjaiba, akkor hol teheti meg ezt?
0: Egyrészt megteheti azokban a programfüzetekben, amik ott a helyszínen, a Templom utca 12-ben, a második kertben megtalálhatóak, illetve hát ugye ma már a közösségi média és az egyéb weboldalak megkerülhetetlenek, ezért ugyanúgy a közösségi média összes platformja, mi ott vagyunk. Akár a videós tartalmakat keres valaki, akár ha egyéb programokról vagy egyéb információkról szeretne tájékozódni, akkor a Klebersberg kastély és egyéb kapcsolódó részeit megkeresve meg fogja találni, és hát várunk mindenkit szeretettel.
1: Érdemes tehát ellátogatni Pest Hidegkútra, ahol várja az érdeklődőket a Klebersberg kastélyszalon. Szolár Péter igazgató úrnak pedig köszönöm, hogy ismét a vendégünk volt, és ajánlhattuk ezeket a programokat.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

0: Ez itt az Aquarella, Magyar Katolikus Rádió kulturális magazinja. Csúth Judit összeállítása után Kultúrmorzsák című rovatunk következik, melyben Zsoldos Szilvia programajánlóját hallják.
1: Október 18-án vasárnap szüreti családi nap lesz a Várkert bazárban. Az egésznapos programok során zenével, bábszínházzal, kézműves foglalkozásokkal és interaktív játékokkal várnak kicsiket és nagyokat. Az aulában ingyenes, de regisztrációhoz kötött programok lesznek interaktív játékokkal és kézműveskedéssel. A Kenderkóc játszóház gyermekméretű babakonyhájában a gyerekek főzhetnek, teríthetnek és szerepjátékokban próbálhatják ki magukat. A kézműves foglalkozásokon természetes alapanyagokkal és minőségi eszközökkel készülnek majd a saját alkotások, amiket haza is lehet vinni. A zeneműhely, a régi zene varázsa 10 és 1 óra között minikoncerttel és Bárdi Szabolcs hegedűkészítőmester kézműves foglalkozásával várja a gyerekeket. A Várkert hangjai koncertet délben hallgathatják meg az aulában, az Újbudai Petőfi Sándor általános iskola gyermek és felnőtt kórusa jóvoltából. De a nap folyamán belépőjeggyel meghallgathatják Pár Julcsi Bolha cirkusz gyermekkoncertjét, és megnézhetik a Ne felejts báb színház Maszat és Sári című zenés báb előadását is a Várkert bazárbeli szüreti családi napon. Szavaink súlya címmel nyílt meg a Vízivárosi Galéria legújabb kiállítása, ami a szöveg és az azt hordozó felület viszonyát vizsgálja. A 19. században elindult technológiai átalakulás a tömegkommunikációt a nyelv, kiváltképpen az írott nyelv felől a képi kommunikáció felé terelte. Ez a folyamat az internet, valamint az okostelefonok és már a mesterséges intelligencia korában a korábbinál is gyorsabb ütemben zajlik. Mindez azonban nem jelenti, hogy a szavak súlytalanul lebegnének a plazmafényben. Sőt, a közösségi média felületei minden eddiginél nagyobb nyilvánosságot jelentenek az írott nyelvi formának is. A Szavaink súlya kiállítás november 27-éig tekinthető meg, kettő péntekig 10 és 18 óra között a Kapás utca 55 szám alatt található Vízivárosi galériában. Idén első alkalommal rendezik meg a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivált a budapesti Szent István Bazilikában. Az októberi koncertsorozat még két estén, október 24-én és október 31-én szombaton este 8 órától várja a közönséget magyar és külföldi orgonaművészekkel, a klasszikus orgonairodalom alkotásaival, kortárs művekkel és improvizációkkal. A Stephanus célja, hogy Budapesten a Szent István Bazilikában egy olyan nemzetközi rangú orgonafesztivál szülessen, ahol a hangszer, a tér és a művész találkozása különleges zenei élménnyé válik. A fesztivál középpontjában a Szent István Bazilika teljes körűen felújított nagy orgonája áll. A 97 regiszteres, több mint 6000 sípos hangszer Magyarország legnagyobb, egyetlen orgonaszekrényben elhelyezett orgonája. A nagy orgona különleges hangzásvilága és a bazilika akusztikája együttesen adja azt a környezetet, amelyben a meghívott művészek programjai megszólalnak. További információ és jegyvásárlás a stephanusorgan.hu oldalon. Október 17-én szombaton este 6 órától a Hegyvidéki Kulturális Szalon zeneszalonjában az Animátó Kvartett koncertjét hallgathatják meg. Az Animátó Kvartett egy különleges hangzásvilágú formáció, amely a klasszikus zene eleganciáját, precizitását ötvözi az örökzöld jazz klasszikusokkal és a könnyed szórakoztatással. A kvartett megszólalását az egyik legsokoldalúbb fúvós hangszer a klarinét mellett a basszus alapokért felelős fagott teszi igazán egyedivé, és ezáltal is képes egyesíteni a vonós négyesek intimitását a fúvósok energiájával. A kvartett tagjai fiatal művészek, akiknek eltökélt céljuk, hogy lebontsák a klasszikus és a szórakoztató zene közti gátakat, és folyamatos párbeszédre törekszenek a közönségükkel. Jegyek a kulturalisszalon.jegy.hu oldalon. Megjelent Csepregi Márta nyelvész, az ELTE Finnugor tanszéke nyugalmazott docensének legújabb kötete, Befedez a kék ég, szibériai úti beszámolók és naplójegyzetek címmel. A könyv a szerző terepmunkák során gyűjtött tapasztalatait foglalja össze olvasmányos stílusban. A mű elektronikus formában is elérhető az edit.elte.hu címen. Álmokfutó idők. Színdarab a hortobágyi internálásokról. Legközelebb november 9-én hétfő este 7:30-tól látható Fazekas István történelmi drámája a József Attila Színház stúdió színpadán. A darab a hortobágyi internálások megrendítő, színházban eddig még soha fel nem dolgozott történetét tárja a néző elé. Az 1952 nyarán játszódó kamaradráma a magyar gulág világába vezet. A kitelepítések embertelen mechanizmusai között két sors találkozásán keresztül vizsgálja az erkölcsi döntés lehetőségét. Főszereplők Újréti László, Nagy Enikő, Remzső Sándor és Márton Éva Izabella. Rendező Molnár Kristóf. Az álmokfutó idők tehát legközelebb november 9-én tekinthető meg a József Attila Színház stúdió színpadán.
0: Kultúrmorzsák című rovatunkat Zsoldos Szilvia készítette. Az akvarellezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a szerkesztő Csut Judit volt. Az ő nevükben is köszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Kubai Jenő Mozaik című művének részletét Szecsődi Ferenc és Kassai István játszotta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Óra 50 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánlónk következik, 17 óra után jelentkezik majd a Kerengő, amelynek szerkesztője Sáj András itt ül a stúdióban, és mindjárt beavatja Önöket, hogy milyen témákkal várja a hallgatókat.
5: Hihetetlen lehetőség előtt állnak a kedves hallgatók. 17 óra 5 perckor az egyik, 17 óra 30-kor a másik, közel fél óra az egy-egy vendég. Az első témája a hűség. Emlékszel rá?
0: Amikor hát most már nehéz.
5: Hát, ugye? Az ember becsukta hajnalban az ablakot, de hiába, és becsukta a zsalút, meg a spalettát, meg mindent, de hiába. És a légkondicionáló piaca persze dübörgött, de aki régi gangos házban lakott, és lement az udvarra, az mindig úgy érezhette, hogy van egy kis mozgás, egy kis szellő, és mindig volt, és mintha hűsebb is lett volna odalent. De még fönn, a tetőtér alatti lakásokban is elviselhetőbb volt a meleg, mint azokban az új lakásokban, ahol lapos volt a tető, alacsonyabb a belmagasság, óriásiak az ablakok. Szóval a kérdés az, hogy mit tud hozzátenni az építészet a klímaváltozáshoz. Mert valamit a régiek tudtak, akkor is volt azért meleg, most hogy mennyire meleg, de hát azért ha csak irodalmi műveket olvasunk, azért a óriási nagy hőségek meg haszályok akkor is voltak. De nem volt akkor légkondicionálás, máshogy kellett védekezni, és megtették. Mi az, amit elfelejtettünk? Hogyan kell építkezni ma? Mit tehet az átlagpolgár? Hogyan teheti elviselhetőbbé, kényelmesebbé a nyári hőséget, meg a téli hideget? A kettő valamennyire összefügg. Egy vendégem lesz Szalai Zsuzsanna, a Budapesti Műegyetem építőanyagok és magasépítés tanszékének docense, aki nyilván beszél arról is, hogy milyen lehetőségek vannak passzív oldalról, tehát szigetelés, téglafal, és nem tudom micsoda, belmagasság, és magas padlástér, és egyebek. Meg persze vannak olyan lehetőségek, mint mennyezet, hűtés és egyebek, az sokkal jobb, mint a légkondicionálás, csak most mondom, kedves hallgatók, egy picit drágább is, meg valahol nem is lehet már utólag megvalósítani. Szóval arról szól a dolog, hogy mit tehet az építészet. Hihetetlenül érdekes és izgalmas dolog szerintem. És majd elmondom azt is, hogy ha én most házat építenék, az milyen ház lesz? De most nem mondom el, majd akkor, 17 óra 5 perctől.
0: Igen, a második
5: adózás. Te szeretsz adózni?
0: Hát nyilván senki sem szeret, de muszáj.
5: Senki sem szeret. Jó, értem, senki nem szeret. Ki az a bolond, aki azt mondja, hogy jaj, én szeretnék, de ez azt is jelenti, hogy senki nem szeret, hogy alkalomattán keresed, hát ez ilyen nagyon szubjektív kérdés, nem kell rá válaszolni, keresed a lehetőségeket, hogy hol lehet valami kicsikét lefaragni abból, ami, és ez a kérdés már nem hozzád szól, hanem a tisztelt hallgatókhoz, hogy tisztelt hallgatók keresik a lehetőséget, hogy hol lehet akár egy kicsit nem egészen fehér, hanem olyan szürke módszerekkel enyhíteni az adókon. És milyen adót szeretünk? Hát egyiket sem. De sokféle adó van, Magyarországon 54 féle adó van állítólag. Ezt a mesterséges intelligencia mondta, tehát nem biztos, hogy egészen stimmel. De ingatlanadó, vagyonadó, SZIA, vagyis személyi jövedelemadó, ÁFA, vagyis általános forgalmi adó, és hogyha bejön a vagyonadó, akkor az hogy lesz? Honnan tudja valaki, hogy az én vagyonom az nem üti meg az 1 milliárdos mércét, mert ott húzták meg a határt állítólag. Megnézik, bejönnek az én lakásomba, vagy megnézik a földhivatalban a nevem alatt, hogy mi az az ingatlan, ahol szereplek, hogy milyen autón van, és van-e festmény a birtokomban? Hogy nálam van-e Leonardo utolsó műve, vagy nincs? És akkor ez hogy van? És mi számít bele a műkincsek? És ha nem tudom, hány millió forintos órám is bele számít? Hát az a, nem tudom, hány millió forintos órám még egyelőre csak eszmei, kedves hallgatók, ne ijedjenek meg, de ki tudja? Szóval hogyan van ez? És az egyik kérdés az, hogy mi a jó adórendszer, hogyha a gazdaság szempontjából vizsgáljuk. Tehát a vagyonadó arra jó, hogy elüldözze a vagyonosokat, vagy arra jó, hogy föllendítse a gazdaságot. Hogy az általános forgalmi adó azért igazságos, mert mindenki ugyanannyit fizet, és aki mondjuk egy 100 milliós autót vesz, az is megfizeti a 27%-os adót, meg az is, aki tízlek a vajat. Hát, ilyen kérdésekről beszélgetünk Csat Magdolna közgazdásszal, és akkor még az is nagyon jó kérdés, hogy az adórendszer mennyire bonyolult. Azt mondta nekem a múltkor egy riportalanyom, hogy a jó adórendszer mindig bonyolult. Igen, de ha nagyon bonyolult, akkor sok pénzbe kerül. Akkor olcsóbb a hús, mi, hogy van ez fordítva, olcsóbb a leves, mint a hús, vagy fordítva? Szóval nem tudjuk, gazdaság és adózás, és minden, ami ezzel összefügg. Hát, ami fél órába belefér, és gondolkozzanak el, kedves hallgatók, hogy önök szeretnek-e adózni, megtalálják-e a kiskapukat, keresik-e, örülnek-e, ha találnak egy kiskaput. Egyébként nem bűn, ha valaki talál egy kiskaput. Hát az a van egy keret, ki kell használni. Na, szóval Kerengő 17 óra 5-től és 17 óra 30 perctől. Az első rész a hőség, a második az adózás és a gazdaság.
0: Várjuk Önöket.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Ma délután megműtik 14. Leó pápát a római Gemelli kórházban. A Szentszéki sajtóiroda keddi közlése szerint a Szentatya már megérkezett az intézménybe, ahol eltávolítják a tüdejében felfedezett gócot. A Vatikán News emlékeztetett, a pápa vasárnap személyesen tájékoztatta a híveket arról, hogy a vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható elváltozást találtak nála. A Szentatya a hívek imáit kérte, állapotáról és a műtétről várhatóan este adnak tájékoztatást. Arra kéri a Mi Hazánk mozgalom az államfőt, hogy ne írja alá a kedden elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomagot. Dúró Dóra, a párt alelnöke a parlamenti döntés után közölte. Levélben fordulnak Baka Andráshoz. A politikus szerint a módosítás megnehezíti a szülők hozzáférését a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásához, és lehetővé teszi LMBTQ lobby szervezetek visszatérését az oktatásban. Több mint 100 000 hamis luxusmárka jelzéssel ellátott ruházati terméket foglaltak le egy török kereskedőtől Budapesten. A Nemzeti Adó és Vámhivatal keddi közlése szerint a férfi raktáraiban és üzleteiben cipőket, kabátokat, nadrágokat és pólókat találtak. A márciusi rajtaütés után a közelmúltban újabb 25 000 hamisítványt foglaltak le. A jogtulajdonosoknak okozott kár elérheti a 7 milliárd forintot. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig bűnügyi felügyeletét rendelte el. Nem hagyták az utolsó pillanatra az átállást a vállalkozások. Szeptember 1-től már a papíron és számítógéppel kiállított nyugták adatait is kötelező beküldeni az adóhatóságnak. A NAV közlése szerint az első hónapban már több mint 12 millió nyugta adata érkezett be, 32 milliárd forintot meghaladó értékben. Egyre népszerűbb az ingyenes elektronikus pénztárgép alkalmazás is, amellyel közel 700 000 nyugtát állítottak ki. Elítélték az Európai Unió vezetői a Bulgária partjainál kedden történt dróntámadásokat. A két érintett hajó közül az egyik elsüllyedt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások a tengerészek életét és a Fekete-tenger biztonságát is veszélyeztetik. A bolgár kormány szerint egyelőre nem tudni, ki felelős a támadásokért, írja az MTI. Október 21-éről 22-ére virradó éjszaka tetőzik az Orionida meteorraj, óránként akár 15 hulló csillagot is láthatunk. A svábhegyi csillagvizsgáló azt írta, a megfigyelésre a hajnali órák a legalkalmasabbak, amikor már a holdfénye sem zavarja a látványt. A hulló csillagokat a híres héliüstökösből származó apró porszemcsék okozzák, amelyek a légkörbe érve felizzanak. Maga a héliüstökös nagyjából 76 évente tér vissza a nap közelébe, az általa hátrahagyott porszemcsékből keletkező hulló csillagokat azonban minden ősszel megcsodálhatjuk. Közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten baleset történt a 10. kerületben, a Kőér utcában, a Vaspálya utca felé az Üllői út után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Budakeszi út után, és a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út előtt a külső sávban. Akadozik az előrejutás az Üllői úton a Nagykörútnál, a Rákóczi úton a Barostér közelében, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Szél Kálmán tér környékén is. Szép Csilla, BKK Info.
2: Végül a várható időjárásról. Derült idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. Az esti órákban fokozatosan hűl a levegő, késő estére 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 5 perc. A következő fél órában Sportkulissza című műsorunkat hallhatják. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
4: A siker nem egyetlen nagy lépés eredménye, hanem ezernyi olyan napé, amikor akkor is dolgozol, amikor senki sem lát. Ezt a fontos üzenetet vallja magáénak Bódis Tamás, hosszú távfutó, aki történelmi győzelmet aratott a legendás spártatlonon, miután 19 óra 40 perces versenycsúccsal teljesítette a legendás 246 kilométeres Athén és Spárta közötti ultrafutó versenyt. Ennek apropóján látogatott el rádiónk stúdiójába. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és természetesen téged is itt a sportkulisszában.
5: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást.
4: Fontos rögtön kiemelni, hogy immár második alkalommal lettél a spártatlon győztese, ugyanis 2019-ben is te értél elsőként célba, akkor 23 és fél óra után, tehát ahhoz képest majdnem 4 órával teljesítetted gyorsabban ezt a 246 kilométeres távot. Na de élményben mennyire volt más az idei verseny a 7 évvel korábbihoz képest, illetve mennyire tudtad már feldolgozni ezt az óriási sikert?
5: Kicsit másabb volt a 2019-es évhez képest, azért itt volt elég komoly esőzés, tehát szakadó esőbe indultunk, és már a verseny első szakaszában tényleg majdnem, hogy bokáig érő vízbe kellett futni, és egy szál trikóba indultam el. 40 kilométer körül azért elég komolyan fáztam, és ott muszáj voltam, a tempóba próbáltam megkapaszkodni, hogy ne hűljek ki, és tudtam, hogy ezzel is egy kicsit tarthatom ugye ezt az állapotot. És ugye a 2019-es spártatlon az inkább a melegről szólt, meg ugye a spártatlonnak inkább a meleg az egyik apropója, és ugye ezt így szokták meg az emberek. De amikor ennyire szélsőséges mondjuk egy időjárás, én azt gondolom, hogy felér azzal, hogy esik az eső, vagy meleg van, tehát ugyanolyan nehézségi szintet tud adni. Itt maga ugye, hogy folyamatosan vizes vagy a cipőd, folyamatosan beázik, vizes ruha van rajta, nehezebb a ruha, nincsenek ott a pontokon az emberek, mert ugye elbújnak, le van takarva minden, nem adnak oda semmit a kezedbe, tehát azért elég jelentős volt most is a nehézítő körülmény, és így tudnám jellemezni egyébként a kettő spártatlont, hogy az egyik egy ilyen aránylag nagyon nagy melegben történt, a másik pedig egy ilyen nagyon szélsőséges, hideg, esős zivatarban.
4: És ha jól tudom, a vége az különösen emlékezetes volt számodra, az utolsó nagyjából 10-15 kilométer, amikor óriási támogatást kaptál, nem csak a magyar szurkolóktól egyébként.
5: Így van, igen. Tehát az utolsó 10 kilométer környékén, amikor már a hegyről ereszkedünk le, ez ugye a siratófalnak a teteje, az utolsó nagy emelkedőnek a vége, körülbelül 20 kilométert kell lefelé futni, mielőtt beérünk Spártára, és még Spártába egy 4-5 kilométert kell ilyen aránylag síkon futni, de a hegynek az utolsó 1 kilométeres lejtőszakasz szába eszmetlen sok gyerek várt, akik velem futottak. Ők csak a lejtőn tudtak lefelé jönni, utána pedig egy ilyen biciklis tömeg, gyerek tömeg fogadott, ők végig jöttek mellettem. Kb. Úgy éreztem magam, mint Forrest Gump, amikor csatlakoznak hozzá, futok és ordibáltak, kiabáltak. Akkor szembesültem azzal, hogy itt valószínűleg rekord lesz. Tudtam, valahol bíztam belül, de nem néztem annyira az órát, de ők folyamatosan skandálták, hogy új rekord, meg hogy go, gyerünk, gyerünk. Úgyhogy ez azért nagyon tudott hajtani még az utolsó pár kilométeren.
4: Igen, ugye egész pontosan 19 óra 40 perc, 51 másodperces időeredménnyel futottál új versenycsúcsot a spártatlonon, amellyel éppen a mögötted másodikként befutó, korábbi négyszeres spártatlon bajnok görög Fotis Zizimopoulos rekordját adtad át a múltnak. Mindezt tetted úgy, hogy már az első órákban az élre kerültél, és gyakorlatilag végig te diktáltad a tempót. Ez is volt akkor a terved, hogy az elejétől te irányítsd a versenyt?
5: Így van, gyakorlatilag egy konkrét célra jöttem ide, egy pontos terve, hogy szeretném ezt az egész spártatlon most megfutni. Tudtam, hogy itt lesz Fotis is. Fotisról azt kell tudni, hogy ő talán a top 2, top 3 ultrafutó maratonistája élén van, és tényleg nagyon nagy presztízzel rendelkezik. Hát ugye a spártatlon négyszer megnyerte pályacsúccsal, és mindig ilyen 20 óra körüli időkkel futotta, amit az annó 20 évig fenntartó pályacsúcstartó Janis Kurosz verhetetlen, meg azt gondolták, hogy lehetetlen megdönteni rekord. Ezt a Fotis bontotta le, és onnantól kezdve is tényleg valami félelmetes idővel teljesítette, úgyhogy tudtam, hogy ez az ember itt lesz, és olyan tervem volt, hogy amikor elindulok, akkor ezt az egész mérkőzést én irányítsam, és ennek azért volt egy előzménye, mert idén nagyon sok versenyen volt, próbálgattam tök gyors versenyeken, Ultra Balatont is ugye pálcsúccsal tudtam nyerni, és tudtam, hogy még a végén is milyen sebességre vagyok képes. Úgyhogy a tervem az volt, hogy az elejétől kezdve elég nagy tempóba haladunk, tehát itt azért 4-5, 4-15-ös tempóban is mentünk, egyszer utólért, ott akkor visszaelőztem, és akkor jóval mondtam, hogy menjünk akkor még egy gyorsabb fokozatban, és nem akartam hagyni, hogy érvényesüljön, hogy ő a frissítéseket meg tudja oldani, belekényszerítettem abba, hogy elhamarkodja a frissítést, vagy ne tudjon átöltözni, ugye az esős időben tudtam, hogy majd ő át akar öltözni, én tudtam, hogy jobban bírom ezt a szélsőséges időjárást, és gyakorlatilag 80 kilométernél volt ilyen 2-3 perces előnyöm, onnantól kezdve pedig folyamatosan nyílt az olló, 7 perc, 10 perc, 15-18, a hegynél már egy 18 perces, és ugye a legvégére 52 percre nőtt az előny, úgyhogy ez így volt megtervezve.
4: És tényleg tökéletesen végre is hajtottad. Érdekes, hogy történelmi versenycsúcs ide vagy oda, hogyha jól tudom, nem kifejezetten erre a versenyre készültél, hanem inkább a felkészülésed egyik őszi állomásaként felfogható a Spártatlon.
5: Így van. Tehát ugye a tavasszal elindult nekem a versenyem a BSM-mel, a Balaton Supermaratonnal, ahol körbe kellett futni a Balatont. Ezt már megnyertem előtte években háromszor, kétszer pályacsúccsal, és ott is saját magam pályacsúcsát szerettem volna megdönteni, ez sikerült is. Majd Miskolc-Kassa, itt egy héttel később Miskolcról kellett Kassára futni, itt úgy szintén saját pályacsúcsomat döntöttem meg, és erre 6 napra volt egy Ultra Balaton, az Ultra Balatonra megint csak több mint 1 órás pályacsúccsal megnyertem, és 2 órára lett a második. Ezt követően egy 100 kilométeres országos csúcsot futottam 3 héttel, több mint 10 perccel megdöntöttem az akkori 22 éves rekordot, erre pedig 2 héttel a 6 órás magyar csúcsot döntöttem meg, ami ugye 14 évig állt csúcsom, és ezt követően kimentem ugye Amerikába a Badwaterre, Kaliforniába, ahol 46 fokba kellett futni, sivatagba, tehát a világ egyik legmeghatározó versenye a Badwater. Ott sajnos egy sérülés miatt ugye bevérzett a torkom, nem tudtam nyelni se, és ezért teljesen eléheztem, az utolsó 10 pár kilométeren pedig sétálásra kényszerültem, így ugye harmadik lettem rajta. És így ebből jött a Spártatlon, tehát hogy ennek volt egy felvezetése, volt egy edzésmunkája, rengeteg frissítés, rengeteg stratégia, sokkal jobban megismertem a testemet, és ugye ezek az eredmények pedig nagyon motiválóak voltak. Tudtam, hogy a Spártatlonon hiába indulok el nagy tempóban, amire mindenki azt mondja, hogy el fogod futni. Én annyira biztos voltam benne, hogy én ezt bírni fogom, mert hát ez az év, ez ezt mutatja, hogy valami nagyon-nagyon jó állóképességben vagyok, és ez így ki is jött. Úgyhogy igen, ez egy állomás volt idén nekem ez a Spártatlon. Fura ezt így hallani, mert nagyon sok embernek meg ez az egy verseny az álma, hogy egyszer az életében majd elmenjen, de azért ebben van egy kőkemény 7 év munka, tehát nagyon nagy utazáson vagyok túl, hogy ez így össze tudott jönni.
4: Ha már említetted a nagyon is szélsőséges körülményeket és szélsőséges fizikai állapotokat, amik az ultrafutás során előjöhetnek, például maga a felkészülés az mennyire speciális emiatt egy hosszú távfutó, különösen egy ultrafutó esetében, mik akár a legfontosabb szempontok, amiket szem előtt tartasz az edzéseken?
5: Itt megemlíteném azt, hogy én ebben egy kicsit más vagyok, mint a többi sporttársam, teljesen máshogy készülök, teljesen más szemlélettel látom ezt az egészet, illetve a tanítványaimnak is teljesen mást mesélek, és máshogy próbálom őket felkészíteni.
4: Mert ugye 2020 óta, jól tudom, azóta téged edzőként is.
5: Így van, igen. Én azt mondom, hogy a testet ugye meg kell edzeni, és jó fizikum, jó állóképességet kell, egy futó testet kell létrehozni, és ez nem éppen az, hogy nagyon sok hosszú, meg 50, meg 40 kilométereket futok, hanem nálam inkább rövidebb edzések játszanak szerepet, illetve erre a Spártatlonra már én kifejezetten speciális, hogy elmegyek hegyet futni, vagy dombot futni, vagy bármilyen speciális plusz beletett munka nem volt, csak folytattam azokat az edzés módszereket, amit eddig is, meg ugye a Spártatlon előtt is, ami bizonyított a többin, mert hogy ha van egy erős test, amit én erős motornak hívok, mint egy autónál akár, hogy egy erős test tud gyorsan futni, tud távolra futni, illetve tud hegyen emelkedőket futni. És ez az első számú szempont, erre kell fókuszálni. Akár ezt egyébként évekig csak ezzel kell foglalkozni, miután mondjuk az ember specializálódik egy távra, vagy egy ultratávra, és ezt szerintem nagyon sokan nem fogadják el, és nem tudják türelemmel kivárni, hogy több év kéne ahhoz, hogy elsőnek ez a része meglegyen, és majd erre építkezni, hogy én speciálisan ilyen több száz kilométereket teljesítek, vagy futok.
4: Ami pedig bármilyen ultrasportban azt gondolom szintén egy izgalmas és lényeges terület, az a táplálkozás. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatokkal vérteszted fel magad az évek során?
5: Annó 19 után próbálkoztam vegán életmóddal, mert nagyon sokat hallottam nagyon sok sportoló olimpikontól, tehát hogy milyen jó teljesítmény, milyen jótékony hatásai vannak. Én is közel 2 évig csináltam ezt a táplálkozást. Nagyon nem tudtam kibontakozni vele, és nem is tudtam tesztelni, mert éppen akkor nőtt a lábomba egy ilyen jóindulatú daganat morton neuróm, ami 1 centiszer 1 centis volt már a 3-as, 4-es lábujjam között, és olyan szinten megkeserítette az életemet, hogy meg kellett állni, fel kellett adni egy versenyt, többek között az egy feladott spártatlanom is emiatt van, mert nem tudtam menni. Ami most táplálkozás van, arra ügyelek, hogy lehetőleg természetesen táplálkozzak. Tehát minél kevesebb legyen az olyan élelmiszer, amilyen ultrafeldolgozott, amit tényleg csak bedobunk a mikróba, kész van, vagy amilyen szép csomagolásban van, vagy amit túltartósított, amiben túl sok az adalékanyag, mert azt kell megérteni, hogy csak reggeli, csak ebéd, meg csak nasi, és minden nap olyan szintű ilyen nem odaillő valamit viszünk be a szervezetbe, és a szervezetnek ezzel meg kell birkózni, ezt le kell bontani, ezt a méreganyaggal valamit kezdenie kell, és nem fog tudni olyan szinten regenerálódni, nem tud olyan szinten fejlődni. Ugye a táplálkozásnak 3 nagy csoportja van. Az egyik az építő regeneráló tartalmú élelmiszerek, a másik a szabályzó, a harmadik az energiát szolgáltató élelmiszerek. Na most a szabályzás van középen. Az, hogy most én regenerálók építkezek, a szabályzás elengedhetetlen. Ha én most energiát szolgáltatok valamihez, fizikai munka, bármilyen igénybevétel, ahhoz szabályzás, energiát szolgáltatás. Tehát ez a 2 kéz a kézben jár. És akkor fog tudni jól működni a szervezet, minden téren fejlődni is, akár hogy erősebb legyen, jobb szervezet, jobb fizikumunk legyen. Ha minél kevesebb ez a fajta adalék, ez a hozzáadott, ugye, amit már nagyon nehéz kikerülni a mindennapi táplálkozásban, mert mindenhol jelen van, mindenben benne van. És lehet, hogy csak egy minimális van benne, de ha minden nap, minden étkezésnél ezeket beviszük a szervezetbe, és ez megállás nélkül soha nincsen tisztulási folyamat, soha nincs szünet, hanem mindig, akkor egyszerűen azt veszük észre, hogy elteltek az évek, elment idő fejünk fölött, és ugye lett valamilyen szervezetünk, testünk, és nem fejlődött ki, vagy nem azzal az állóképességgel, mert nem tudott olyan hatékonyan dolgozni a test, és ugye én pont ezt próbálom máshogy csinálni, hogyha lehet, és bemegyek egy üzletbe, próbálom kerülni. Persze vannak, hogy ez elkerülhetetlen, nem lehet elkerülni, tudom, de amennyire lehet, meg kell próbálni. Olyan élelmiszereket próbálok meg összeszedni a polcokról vagy piacokról, amik nem feldolgozottak, hanem kézzelfogható zöldség, gyümölcs, szemes ételek, vagy bármi, és egyébként nekem van egy szakácsmúltam is, tehát én tudok főzni, szeretek főzni, és ugye próbálom otthon elkészíteni. Szüleim egyébként ugyanígy kis konyhakertük van, ők mindig kimennek, most is egyébként visszajöttem Budapestre, hoztam édesanyám által főzött, készített élelmiszereket, és tök jó, hogy mindent otthonról szedett össze, vagy éppen a helyi piacról, és ugye nem tartalmaznak olyan mennyiségű adalékanyagot. Nem azt mondom, hogy teljesen nem lehet, tényleg, akkor az permetezve van, persze, tudom, de amennyire lehet, meg kell próbálni kerülni, mert egyszerűen lefékezzük a testnek az energiát adó képességét, a teljesítő adó képességét, illetve a regeneráló képességét, hogy egy-egy terhelés, egy-egy munka, egy-egy nap után ugye regenerálódjunk, vagy akár ha fejleszteni akarjuk a testünket, akkor nem fog fejlődni olyan mértékben, mert le van lassítva. Ezekre próbálok oda, nincs semmiféle ilyen speciális étrendem, megeszek mindent, de az, hogy milyen alapanyagokból, arra viszont nagyon odafigyelek, vagy hogy mit iszok. Tehát én gyakorlatilag nagyon ritkán iszok vízen kívül mást. Ezen nagyon el kell gondolkozni, úgyhogy ahhoz, hogy az ember a napi szinten jó, lendületes legyen, ahhoz regeneráció kell, hogy a test felépüljön minden egyes nap. Nem csak a sportban, tényleg a hétköznapi életben is.
4: Ha jól tudom, te már gyerekkorodban nagy érdeklődést mutattál a sport iránt, és aztán Szolnokon a Magyar Honvédségben eltöltött éveid során erősödött meg benned még inkább a futás iránti szenvedély. Mesélj egy kicsit arról az időszakról, hogy mi mindent adott hozzá alapvetően az életedhez és a pályafutásodhoz.
5: Gyakorlatilag én belőlem szakácsból lett katona. Nagyon érdekes párosítás, ez azért, mert mindig is szerettem mozogni, ugye a gyerekkoromban is azért már hiába voltam ilyen kis köpcös gyerek, de azért szerettem mozogni, futni, mindig kint fociztunk egész nap a focipályán, édesanyám adott este, amikor már sötétedett, menjünk haza. Tehát, hogy ez az életem része volt. És ugye valahogy szerettem, meg jó ez a konyha, meg főzni, meg minden, de valahogy én ezt a mozgalmas élet kerestem. Ugye elmentem Szolnok 25/88, Magyar Honvédség, ejtőernyős. Ott volt egy ejtőernyős alapkiképzés, ahol volt egy fizikai felmérő. Ugye ez ilyen fekvőtámasz, húzóckodás és futásból állt. Egy 3000 méteres futás volt, 400-as pályán kellett futni, ott pedig volt a rajt, és hát Bódis Tomi ott befutott elsőként elég jó idővel, és az akkori helyi laktanyának mondhatni a legjobb futóját, ugye ott hagytam, jobb voltam, ekkor ott figyeltek fel erre, hogy jó, futok, megkérdezte ugye a sportiszt, hogy nem-e szeretnék ilyen honvédségi versenyeken részt venni, elindulni, és én mondtam, persze, nagy örömmel elmegyek, és akkor voltak ilyen mezei futóbajnokságok, ezek általában katonai ruhába és bakancsba zajlottak. Itt tényleg nem is tudok olyat, hogy mondjuk ne győztem volna, vagy álltam volna a dobogón, tök jó ment így az egész futás. Aztán ugye a laktanyán belül voltak olyan sportársak is, akik nem csak a katonai versenyekre jártak, hanem ezen kívül ilyen civil futóversenyekre is. Ugye mai napig nem felejtem, hogy a Túri Kupa mezőtúron volt az első félmaraton, nem próbálnád ki, Tomi, magad, és akkor elmentem ott. Nem egy nagy idő mostani szemmel, 1:21-es félmaraton, de úgy a semmiből elsőre, hogy így annyira nem is edzettem hozzá, úgy aránylag olyan erős közepesnek számított. És gyakorlatilag itt kezdődött el az egész, ennél nem is nagyobb mentem így messzebb versenyekre. Volt egy katonatársam, Baranyai Krisztián, ő a BSM Balaton Supermaraton, amit mondtam, hogy idén az volt az első versenyem, sajnos egyébként már többet nem rendezik meg, ez volt az utolsó, pedig nagyon szerettem. Ő azon rendszeresen indult, én ott ismerkedtem meg az ultrafutással, részt vettem ezen a 4 napos versenyen, amit közel 20 óra alatt futottam le, most pedig 12 óra volt, tehát ott is egy brutál őrületes nagy fejlődésen keresztül mentem el, ha megnézem az elsőt, de hát akkor még gyerekcipőbe járt ez az egész. Úgyhogy hát így kezdődött nekem ez a futással való megismerkedés.
4: Igen, aztán, hogy 10 évvel ezelőtt költöztél Budapestre, igen, akkor így kvázi újra kezdtél futni, ha jól tudom, van, egy kisebb szünet után, és utána próbáltad ki egyre többször magadat az ultrafutás világában, amelyben tényleg elég gyorsan kimagasló eredményeket értél el nemzetközi szinten is.
5: Igen, igen. Hát ugye a katonaságtól elmentem kamionozni, mert a honvédségi fizetés nem volt a legjobb, ezért elmentem külföldre nemzetközi szinten kamionozni. Ott is egyébként nagyon sokat futottam parkolóba, fogadtak rám, elmentem Svájcba, kerítésmáztam, kóboroltam, nem találtam vissza, tehát azért rengeteg sztorit tudnék még mondani a hattyúvadászattól minden, tehát egy ilyen kis zsilipek voltak, hattyúk úsztak, megpróbáltam átugrani, és akkor megtámadott a hattyú, tehát minden aztán van ezek között, tehát hogy tényleg az egy napos sztori lenne, de ugye amikor hazatértem és elkezdtem személyszállítással foglalkozni, akkor azt mondtam, hogy jó, leteszem a voksom ez a futás mellett, de ezt olyan magaslatokba próbálom megűzni, ahogy csak lehet, és tényleg mindent, ahogy kell, nem fogok többet mást kipróbálni, csak ezzel akarok foglalkozni, és ugye 2017 októberébe kezdtem el úgy ezzel konkrétan számolni, és 2017 decemberébe a Margit szigeten a spártai 100-as, az volt a spártatlannak az első kvalifikációs verseny a 100 kilométeren, ott olyan időt tudtam futni másfél hónapos edzéssel, hogy tuti kijutó voltam a spártatlonra, tehát nem kellett ugye lottóznom, és az azt jelenti, hogy a következő szeptemberben már kint voltam, és negyedik lettem rajta. Az következő évben pedig az 2019-ben megnyertem.
4: És volt is esetleg olyan személy, aki kifejezetten inspirált téged arra, hogy erre az útra lépjél?
5: Így van, volt. Amikor én katona voltam, akkor én hallottam a spártatlanról, Szőnyi Feri biztos nagyon sokan ismerik, ugye most azt kell tudni, hogy ilyen több 10 000 kilométeres kerékpáros versenyeken indul, legutóbb is 12 000 kilométeret repülővel.
4: Egy kontinensen
5: átszeli, így van. És ugye ő annó futott, csak sajnos térde tönkre ment, nem éppen ettől, de hogy bűtött, abba hagyta most a futást, de hát ugye 60 év fölött van, tehát azért ezt tudni kell. És ő akkoriban, amikor katona voltam 22-23 környékén, ő volt az a személy, aki rendszeresen járt a spártatlanra, és teljesítette ezt. És én engem ő inspirált. Egyébként jó barátok vagyunk, és mindig gratulál, és bemutatóira mindig hív, tehát, hogy tényleg szoros a kapcsolat. Elmondtam már neki is, hogy én gyakorlatilag onnan jött ez az egész spártatlan.
4: tudtommal egy nagyon is fontos küldetésed az ultrafutás, és annak szeretetét, hogy azt minél több emberhez eljuttasd, népszerűsítsd eleve ezt a sportágat. Alapvetően miért ajánlanád nem feltétlenül csak a fiatalok számára? Tényleg egy olyan sportágat, ami nagyon is embert próbáló, és akár sokaknak monotonnak tűnhet így elsőre.
5: Én nem kifejezetten egyébként az ultrafutást szeretném népszerűsíteni, hanem inkább a futást, a hosszú távfutást, és akkor, ha valaki elér arra a szintre, akkor ultratávoknak a teljesítése. Egy az, hogy közösség, közösségépítő hatása van, olyan helyekre tud elutazni az ember, ahova lehet, hogy soha nem jutna el, olyan embereket ismer meg az ember, aki lehet, hogy soha nem ismerne meg. És nagyon sokat tud tanulni az ember önmagáról. A sport az összehozza az embereket, és utat tör. Tehát mostanában annyi meghívás, meg annyi szeretet van körülöttem, meg olyan barátságok alakulnak ki, hogy lehet, hogy öreg koromig ezek ki fognak tartani. És tök érdekes, hogy sokkal jobb barátságok kialakulnak, mint mondjuk, amit hoztam magammal annó gyerekkor, vagy a régi munkahelyek által. Tehát, hogy én is futok, te is futsz, és akkor valahogy úgy egy nyelvet beszélünk.
4: Pedig például a hosszú távfutás az elsőre talán elég magányos sportnak tűnhet, vagy sok embernek ez a kép él a fejében.
5: Igen, de az csak addig, míg futsz. De amikor edzel,

0: ezek az iramfutók. Hát pont nem hiába, hogy ott az iramfutó az eszmetlen nagy hatással van az élenfutóknak. Tehát nagyon sokat tud segíteni, hogy van körülötted ember.
1: A te elképesztő pályafutásod azt gondolom már most egy remek példa arra, hogy mi mindent lehet elérni a futás szeretetének is köszönhetően, akár így nagyjából 10 év leforgása alatt is. És hát a kérdés, hogy hova fejjem még? Tehát például most milyen fontos célkitűzéseid vannak, akár a közeli, akár a távolabbi jövőben, így a spártatlon történelmi verseny csúcsa után?
0: Ez a spártatlon, ezt a világ egyik nagy versenye, számomra még kettőt emelnék ki, ez a Badwater, amit ugye idén teljesítettem Kaliforniába, kell futni egy sivatagban 46 fokban, most lesz a 40 éves jubileum, tehát hogy nagyon régi verseny, irgalmatlan nagy nevek futottak rajta, teljesítették, illetve van még a Comrade, ahol tavaly futottam, csak sajnos ott volt egy vírusos megbetegedésem, és ugye 20. helyre tudtam csak beérni, ez meg az elit-elit, tehát ott körülbelül 50 ezer ember fut, és nagyon-nagyon sok maratonista, tehát ezen a másik két versenyen még van tenni valóm, úgy gondolom, hogy hagytam ott valamit, tehát az a másik kettőre biztos vissza fogok térni. Illetve a 100 km és 24 órás versenyekből Európa-bajnokságot és világbajnokságot is rendeznek, tehát azért ott még van keresni valóm, és szeretnék majd ezeken a versenyeken minél jobb eredményt elérni, akár ott is csúcsokat felállítani, vagy csúcsot felállítani, ezek, amik úgy még hajtanak.
1: Akkor ezekhez a szép kihívásokhoz kívánunk sok sikert, és persze fantasztikus élményeket, illetve remélem, hogy itt nálunk is jól érezted magad a műsorban. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy kis betekintést adtál az ultrafutás, hosszú távfutás szépségeibe.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Bódis Tamás hosszú távfutóval és edzővel beszélgettünk a legendás Spártatlon nevű versenyen elért történelmi versenycsúcsa kapcsán itt a Sportkulisszában. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Pixa Levente, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

0: Sportkulissza című műsorunkat hallották. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik a dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok. Mai római zeneinket talán a méltóság teljes emelkedettségi jelzőjével illethetném. 3 zeneművet hallunk majd, amelyek mindegyikét a Róma látványa és emlékei által ihletett gondolatok ébresztették. Elsőként a Rómától 32 kilométerre található Villa d'Este parkjaiból látogatunk méghozzá Liszt Ferenc kalauzolásával. Ezt a 16. században épült palotát Liszt gyakran látogatta hosszabb időre, és mind a ciprusok, mind pedig a szökőkutak megihlették őt. Ő maga tulajdonképpen gyászzenének tekintette az ősi ciprusok árnyai alatt megfogant zenét. Következik tehát a Zarándok évek 3. kötetéből a Villa d'Este ciprusai 2. mű, a zongoránál Stevie Hugh.

Ha pedig gyász és méltóság, akkor lapozzuk föl azt a tablósorozatot, amelyet Ottorino Respighi komponált méghozzá Róma fenyőiről. Most a második tétel következik, a fenyők egy katakomba mellett. A Philharmonia zenekar élén Herbert von Karajan, ami pedig a katakombákat illeti. A latin katakumba szóból származik ez a kifejezés, föld alatti temető, amely folyosókból és ezek oldalába vágy sírfülkékből áll. Először a Róma közelében a Via Appian álló San Sebastiano bazilika alatti temetőre használták ezt a kifejezést, amely időlegesen Szent Péter és Pál maradványainak adott nyughelyet a 3. század második felében. A római birodalom ókeresztény közösségeiben a katakombák más célt is szolgáltak, a családi boltozatos kamrákban tartották meg például a temetési torokat a temetés napján és az évfordulókon. Az ókeresztény egyházban a temetéseket kísérő áldozásra is ott került sor. A katakombák labirintusszerű felépítésük és titkos kijárataik miatt a rejtek helyként is szolgáltak az üldöztetések idején. Következik tehát Ottorino Respighi Róma fenyői ciklusának második tétele, fenyők egy katakomba mellett.

A Tivoliban található villadeszte nem csak ciprusairól, hanem káprázatos szőkőkutyairól is nevezetes. Liszt Ferencnél a szőkőkutak csobogása is hangokká változott, amivel tulajdonképpen megteremtette az impressionisták által annyira kedvelt érzékletes vízzene műfaját. Mai római kirándulásunk végén hallgassuk meg a villadeszte szőkőkutyainak csobogását. A zongoránál Steven Yu, Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Lezárult a Magyarország ellen indított uniós jogállamisági eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi támogatás válik ismét elérhetővé hazánk számára. Magyarország uniós állandó képviseletének keddi tájékoztatása szerint a tagállamok egyhangulag döntöttek az eljárás lezárásáról. A döntés nyomán valamennyi magyar egyetem újra részt vehet az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. Az Európai Bizottság szerint a magyar kormány korrupció ellenes és jogállamisági intézkedései tették lehetővé a források felszabadítását. Arra kéri a Mi Hazánk mozgalom az államfőt, hogy ne írja alá a kedden elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomagot. Dóró Dóra a párt alelnöke a parlamenti döntés után közölte, levélben fordulnak Baka Andráshoz. A politikus szerint a módosítás megnehezíti a szülők hozzáférését a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásához, és lehetővé teszi LMBTQ lobby szervezetek visszatérését az oktatásba. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Zselic kislaki, Zselic katolikus idősek otthona. A Kaposvári Egyházmegye tájékoztatása szerint az egyhetes programsorozatot pénteken püspöki szentmise zárta, amelyet Varga László megyés püspök mutatott be. Homíliájában hangsúlyozta, az intézmény célja, hogy ne csupán idős otthon, hanem valódi szeretet otthon legyen. Ma van az áttétes márrák elleni küzdelem világnapja, ebből az alkalomból a parlament keddi ülésén is felhívták a figyelmet a betegségre és a szűrővizsgálatok fontosságára. A képviselők közül többen rózsaszín kiegészítőt viseltek, ezzel fejezve ki együttérzésüket az érintettekkel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A korai felismerés jelentősen növeli a gyógyulás esélyét. 20 ember megsebesült, amikor orosz drón csapódott egy oktatási intézmény épületébe a nyugat-ukrajnai Rivnében kedreggel. Olekszandr Kovál megyei kormányzó tájékoztatása szerint az épület második emelete és homlokzata is megrongálódott, valamint tűzütött ki. Az ukrán hadsereg szóvivője arról is beszámolt, hogy Harkiv megyében orosz támadásért egy Kupjanszkból távozó, főként civilekből álló evakuációs konvojt. A sérültek számáról egyelőre nincs pontos információ. Két ember vesztette életét két különálló lövöldözésben Brüsszelben kedre virradóra. Az egyik halálos támadás az Európai Parlament közelében történt, míg a város másik részén egy rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt sérüléseibe. A belga RTL hírportál szerint a rendőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amikor a menekülők tüzet nyitottak rájuk. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A brüsszeli ügyészség közlése szerint a két lövöldözés között egyelőre nem találtak összefüggést. Közlekedési információk következnek. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a Nagy Dunahidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól még araszolgatásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze a 10-es főutat a Solymárral összekötő úton. A vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra, kisebb torlódásra készüljenek. Végül a várható időjárásról. Derült idő várható kevés gomoly felhővel. Csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. Az esti órákban fokozatosan hűl a levegő, késő estére 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. 17:05. Következik a kerengő.

0: A hőség. Emlékeznek rá? Amikor nem lehetett szabadulni. Becsukta az ember az ablakot, vagy kinyitotta? Lehúzta a redőnyt, vagy nem húzta le? Bármit csinált, bekúszott az ingünk alá, és ott maradt. És amikor éjszaka megpróbáltam kinyitni az ablakot, az sem hozott enyhülést. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. A hőségről, a klímaváltozásról, meg az építészetről lesz szó a következő közel fél órában, de aki régi gangos házban lakott, és lement oda az udvarra, az mindig érzett egy kis szellőt, és minthogyha hűsebb lett volna a levegő, mint máshol. De fönt, a magas tetőtér alatt, még ott is elviselhetőbb volt a hőség okozta helyzet, mint mondjuk egy modern, idézőjelben mondom, modern, lapos tetős házban. A régiek, mintha tudtak volna valamit, és ezt az idők során talán nem is elfelejtettük, csak nem volt rá szükség. Mert itt volt például a légkondicionáló, milyen remek dolog. Önök szeretik? Na, a következőkben vendégemet bemutatom. Vendégem Szalai Zsuzsa, a Budapesti Műegyetem építőanyagok és magasépítés tanszék. Néznem kell, mert pontosan kell mondanom. Köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Akkor én elmondom, hogy milyen házat építenék. Olyan házat építenék, aminek méteres falai lennének. Téglaház lenne, de méteres falakkal, természetesen magas tetős, tehát lenne padlás, és akkor a nyári meleget egészen augusztusig nem is érezném, mert a fal tartaná azt a hűvöst, ami egyébként télen megjött, vagy amit összegyűjtött, és valamikor augusztus végén kezdeném érezni, hogy hú, itt azért meleg nyár volt, de mire eljutok odáig, addigra megint jön az ősz. Ez így stimmel? Ez az ön háza is? Ön is ilyet építene?
1: Jó nyomon jár. Nem véletlen, hogy azt hiszem, itt a templomépítészet lehet, hogy közel áll a profilhoz, mert a templomok pontosan így viselkednek. De jó nem, vastag falak.
0: De nem építenék az olyan magas belmagasságot,
1: hát
0: nem?
1: Hát azt ne is, igen. De a viselkedése, hogy lejött, a pontosan ezt követi. Ez a nagy hőtároló tömeg nagyon lassan tud felmelegedni, viszont aztán sokkal lassabban is fog lehűlni.
0: Tehát amit mondtam, nem butaság?
1: Ez egy jó kiindulási helyzet. Persze egy méteres falat ma már nem építenék, azért feltétlenül én sem, hogyha nagyon sok pénzem lenne, akkor sem. De a nagy hőtároló tömeg alapvetően kedvező a nyári túlmelegedés szempontjából.
0: Csak mondta a templomot, és erről eszembe jutott, hogy azt hiszem Ferenc István épített egy, Ferenc Marcell édesapja vagy tervezett egy templomot, nem csak templomot, egy épület együttest Miskolcon, ahol viszont tényleg méteresek a falak. És valami olyasmit mondott egyszer, hogy az a mai világban már igazán luxus, hogy méteres téglafalat építsen az ember. De akkor, amit én mondtam az én kis házamról, az luxus?
1: Egyébként olyan szempontból érdekes a felvetés, ha már itt kezdjük a dolgokat, hogy például Ausztriában, Svájc-Ausztria határán építettek egy olyan épületet, ahol szokásos Magyarországon a 38 cm-es téglafal, és ők egymás mellé tették a két 38 cm-es blokkot, és ebből lett nekik egy 76 cm-es tégla, ami egyébként nagyon érdekes, hogy ezt egy építészíroda saját magának építette ezt a házat.
0: Tudtak valamit, na de én még odaraknék egy harmadikat.
1: Hát és azt akkor már lehet, hogy egy kicsit túlzás. A mai építészetben sajnos ilyen most már nem fordul elő, az biztos.
0: Ha a részletekbe belemegyünk, akkor ez a 76 cm-es téglafal, ez olyan tégla, ami olyan lukacsos, vagy esetleg tömör, mert a régi világban tömör volt. Melyik a jobb?
1: Így van, hát itt ugye sok szempontot kell mérlegelni, tél is van, meg nyár is van, nem véletlen, hogy a mai téglák lukacsosak, hiszen ma a hőszigetelés egy nagyon fontos követelmény, és alapvetően ennek próbálunk megfelelni, és a lyukacsos téglának ugye a hőszigetelő képessége sokkal jobb. Viszont valóban a másik oldalon a hőtároló tömeget sajnos ezzel kezdjük elveszíteni, és azt gondolná egy laikus, hogy milyen jó vastag téglafalaim vannak, akkor ezek biztos nagyon nehezek, de ha megnézzük, hogy valójában egy téglafalnak mekkora a testsűrűsége, akkor a mai téglákban sajnos már nagyon sok a lyuk, tehát ezt a tömeget, ezt sajnos kezdjük elveszteni a házainkból.
0: Azt mondja sajnos, de miért sajnos? Tehát mire kell figyelni ebben az összeállításban? Mert lehet szigetelni. Tehát,
1: ha én magamnak építenék házat,
0: na, ezt vártam, akkor, végre.
1: Igen, akkor persze többféle házat is el tudnék képzelni magamnak, de az egyik ház, hogyha maradunk a hagyományos anyagoknál, akkor egy nehezebb tégla, tehát egy kevés lyukú tégla, plusz hőszigetelés. Mert ez ugye egy olyan kombináció, ami hőtárolást is tud, és a hőszigetelő képessége is megvan.
0: Elmerülünk itt az építészet rejtelmeiben, kedves hallgatók, csak mondom, hogy a YouTube-on meg a Facebookon élőben is követhetnek minket, meg utólag is megnézhetik, és akkor a vizuális élmény is társul. Sajnos mutatni nem tudjuk ezeket a házakat, de akkor maradjunk a részleteknél. Téglafal, értem, hőszigetelés is, de akkor ne azt csináljuk, hogy két téglafal közé a hőszigetelést, az nem jó?
1: Hát ennek már kisebb a hatása. Tehát a két téglafal, mondom, ez nem egy szokványos dolog. Egy darab ilyen innovatív házat ismerek, ahol ezt megcsinálták, de alapvetően ma már nem alkalmazunk ekkora nagy tömegeket. Tehát az egy téglafal plusz hőszigetelés az a mai igényeket kielégíteni ki tudja.
0: Na most én itt a felvezetőben, ami nagyon izgalmas volt, mondtam, hogy a régiek tudtak valamit. Tehát mit tudtak a régiek? Milyenek ezek a régi házak? Mert akkor is volt az én meleg, félreértés ne essék, voltak aszályok, volt nagy hőség. Mit tudtak?
1: Na, itt különböző épülettípusokról lehet ugye beszélni, hogyha visszagondolunk.
0: Budapesti vagy magyarországi jellegzetes. Uh-huh, uh-huh.
1: Tehát, hogyha budapesti bérházakban belegondolunk, akkor egyrészt ezek nehéz szerkezetekkel készültek, tehát ez a bizonyos hőtároló tömeg, ez megvan ezekben az épületekben, ott vannak a vastag falak, itt tényleg vannak 60-70-80 cm vastagságú nehéz téglafalak, tehát ilyen szempontból ezek nagyon jók. Az árnyékolásról sem feledkeztek meg, tehát hogyha végigmegyünk Budapest belvárosában, akkor azért valaha ez egy természetes tartozéka volt az épületeknek, hogy a kapcsolt geréptokos ablakok mellett megjelentek ugye a redőnyök is. Sajnos ezek most már vagy leszakadtak, nem, vagy kicserélték őket, de általában azért a lakóépületeken használtak árnyékolókat. És hát a belső udvar, ezek a gangos elrendezések, ezek sok szempontból ma már kedvezőtlenek, ugye sok baj van velük.
0: Ablak, igen.
1: Igen, viszont abból a szempontból meg kedvezőbbek, hogy mondjuk, hogyha a hőségről beszélünk, azért ott a benapozottság egy belső udvarban nyáron nem annyira jó, tehát kevésbé jutnak be oda a napsugarak, viszont ez a hátránya télen, hogy sajnos télen meg nem tudjuk kielvezni a napsugárzást.
0: Viszont amit mondtam, hogy lent ott, tehát ez most a tapasztalat, hogy lent ott hűvös van, és mindig mozog a levegő, ez tényleg így van?
1: Igen, sőt, erre rá is lehet egyébként erősíteni, vannak ilyen innovatív kísérletek is, hogy az arab országok példájából eltanulva lehetne ilyen kísérleteket tenni, hogy a földszintet, pinceszintet átszellőztetjük, zöldítjük, vizet teszünk oda, kis csobogókat, mint az arab országokban, sokkal több növényt, és egy evaporatív hűtési folyamat be tudna indulni.
0: Azt nem tudom, mit jelent ezt elismétli még egyszer, meg megmondja, mit jelent, azt megköszönöm.
1: A párolgás, tehát nagyon egyszerűen a párolgás az hőelvonással jár, tehát hogyha mondjuk van egy zöld udvarunk, tele növényekkel, a növények okozta párolgás az hőt von el, tehát ez egy kedvező tulajdonság a nyári időszakban, és a szellőzés is, hogyha ott tudjuk átvinni a szellőzést, és alulról szívunk be levegőt, és mondjuk egy belső udvart így ki tudunk szellőztetni, akkor ezt a hideget, ezt fel tudjuk juttatni a felső szintekre is.
0: Na de ez a régi világ, a gangos házak egy mai háznál, ott hogyan lehet ezeket megoldani? Mert redőnyt, vagy zsalút, vagy nem tudom, azt lehet. Egyébként délszaki országokban azt hiszem mindenütt van valami fajta ilyen elsötétítő berendezés, az olyan sokat számít?
1: Ez nagyon sokat számít, tehát lakóépületben ma már egyébként kötelező is. Nem az van előírva, hogy kötelező redőnyt tenni, hanem a mostani épületenergetikai szabályozásokba bele van írva, hogy egy üvegezésnek milyen lehet a sugárzás átbocsátási képessége a nyári időszakban, és ezt csak úgy lehet kielégíteni, hogyha gondolkodunk azon, hogy hogyan árnyékoljunk. Lehet, hogy ez egy redőny lesz, lehet, hogy valami speciális fóliázott üveg, tehát sokféle megoldás van, de valamilyen árnyékolás most már már mindenképpen kötelező az épületekbe betervezni, főleg egy lakóépületben. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy lakóépületet árnyékoló nélkül tervezni az bűn igazából.
0: Na de hány fokkal enyhíti a belső hőmérsékletet? Mondjuk, ha nem húzom le a redőnyt, meg ha lehúzom a redőnyt. Nem tudom, hogy ilyen számításokat végeztek el.
1: Hát ezt így nehéz megmondani, hogy konkrétan hány fok, ki lehet ezt fejezni, persze van rá rengeteg szimuláció, számítás, de ez egy nagyon sok tényezős egyenlet, tehát nem csak az árnyékoló számít, de ha nincsen árnyékoló, akkor a napsugárzásnak a 70-80%-át egy az egyben beengedjük a belső térbe. Egy jó árnyékolóval viszont ennek a akár 80-90%-át mégis ki tudjuk rekeszteni.
0: Na most azt mondta nekem az egyik riportalanyom egyébként, hogy náluk mindent megtesznek, tehát hajnalban átszellőztetik a lakást, utána becsukják az ablakot, lehúzzák a redőnyt, vagy rólót, vagy én nem tudom micsodát, de mégis meleg van. Így is, úgy is meleg van. És akkor azt kérdezte tőlem lapos tetős ház, hogy ha mondjuk napelemeket tennének a háztetőre, az segítene? Kérdezte tőlem. Most én továbbítom a kérdést.
1: Az árnyékolásban abban sajnos nem, meg a melegben abban nem igazán segít a napelem.
0: Nem úgy van, hogy az energia egy részét azt felszívja, átalakítja árammá, és akkor nem meleg, vagy nem hő, hanem nem. Tehát ilyen szempontból ez így abszolút...
1: Hát ennek egy nagyon magára, a túlmelegedésre viszonylag kicsi hatása lenne. Némi árnyékoló képessége ugye van, hogyha oda feltesztünk napelemeket, de sajnos az a helyzet, hogy a lapos tető is felmelegszik, de emellett az üvegezésen bejut a nagyon sok energia, tehát a napelemnek egy kis árnyékoló hatása lenne, de igazából, ami a nagy előnye a napelemnek, hogyha van egy légkondicionálunk, akkor azt viszont a napelemmel tudnánk működtetni.
0: Szereti a légkondicionálást?
1: Én őszintén szóval nem. Ezért is foglalkozom ezzel a témával, mert nem szeretem a légkondicionálást.
0: Én tudtam, hogy nem szereti, azért kérdeztem. Jó, de a légkondicionálást hogyan lehet kiiktatni? Tehát milyen, mondjuk új ház, induljunk ki onnan, hogy új ház, és akkor most elhagytuk az egyméteres falakat, egy idézőjelben normális új ház. Hogyan tudom én ezt úgy megcsinálni, hogy nyáron kellemes legyen, és télen se legyen hideg? Mit kell tenni?
1: Hát erre egy-két évvel ezelőtt valószínűleg más választottam volna, mint ma, mert akkor még sokkal optimistább voltam azzal, hogy Magyarországon a klímaváltozás az még kezelhető, és néhány évvel ezelőtt a saját lakásomban is azért el tudtam azt érni nyaranta, hogy 26 fok fölé megfelelő viselkedéssel ne nagyon menjen a hőmérséklet. De a mostani nyár után sajnos azért ezt újra kell gondolnom, és ezt igazolják a számításaink is egyébként, hogy a klímaváltozással most már annyira növekszik a hőhullámos napoknak a száma, hogy van egy bizonyos időszak, amit már tényleg csak passzív eszközöknek az alkalmazásával egyszerűen nem tudunk kezelni. Tehát amikor már a második 10 napos hőhullámban ülünk, akkor a Budapest belvárosában, budapesti városi hősziget közepén, akkor sajnos már a passzív eszközeinkkel a határán vagyunk ennek a lehetőségeknek. Tehát akkor... csökkenteni le lehet, meg a komfortot meg lehet próbálni azért javítani, de sajnos az a helyzet, hogy valószínűleg előbb-utóbb valamilyen szintű légkondicionálás mégiscsak szükséges, de nagyon nem mindegy, hogy mennyit kell azt a légkondit mondjuk használni.
0: Na de és csak légkondicionálás van, más megoldás nincsen?
1: A légkondicionálás ugye azért kicsit kellemetlen tényleg, mert ugye
0: fújja a levegőt,
1: hideg van, egyébként meg zajos is, meg minden, szóval én se szeretem alapvetően. Vannak természetesen olyan épületgépészeti megoldások is, amik nem azt jelentik, hogy a hideget fújjuk az emberre, hanem a felületeket próbáljuk lehűteni, és hát ennek például az egyik megoldás, ez a mennyezet hűtés, ami azért kellemesebb sokkal, mert akkor egy hideg felület sugároz ránk, és nem a levegő az, amit közvetlenül érzékelünk.
0: És az tényleg jó?
1: Ez tényleg jó egyébként, csak hát ez nem egy olcsó mindennapi megoldás, de most már nagyon sok új lakóépület épül úgy, hogy hőszivattyúval, és a hőszivattyú működteti az alacsony hőmérsékletű padlófűtést, mennyezett hűtést a nyári időszakban.
0: És akkor a hőszivattyút meg egyébként a napelem táplálja.
1: Hát például, igen. És hát a hűtés és a napelem azok ráadásul szerencsére viszonylag jóban is vannak egymással, ellentétben a fűtéssel, tehát a napelem az pont akkor termel, amikor nagy hűtési energiaigényre van szükségünk.
0: Ilyen mennyezethűtést utólag beépíteni, azt már nem lehet.
1: Be lehet egyébként építeni utólag
0: be
1: is.
0: Lehet?
1: Igen, be lehet építeni. Elmennyezetbe is. Hát csak ez egy költséges megoldás, meg ugye azért ez egy hőszivattyú oldalról is, ez egy viszonylag nagy befektetést jelent.
0: A szomszédom az faházban lakik, nagyon jó minőségű, remek faház, remek szigeteléssel, de panaszkodott, hogy meleg van. Tehát arra akarok kitérni, hogy ha szigetelem a házat, vagy szigetelik a házat, az nem megoldás? Az kevés?
1: A hőszigetelés az egy érdekes kérdés, mert a hőszigetelés önmagában még nem oldja meg a nyári problémákat.
0: A télit igen?
1: A télit igen, tehát a télen valóban ugye a fűtési energiaigény az látványosan kevesebb lesz egy hőszigetelés után, de önmagában a hőszigeteléssel a hőhullámok ellen még nem tudunk védekezni. A hőszigetelés vagy segít, vagy ront, ez egy ilyen furcsa dolog,
0: ront.
1: És ezt mutatják a számításaink is, hogy attól függ, hogy az egyéb paraméterek hogy alakulnak, és a használó hogyan viselkedik. Tehát, hogyha lehőszigetelünk egy házat, és nincs árnyékoló, és nem szellőztetünk éjszaka úgy, ahogy kéne, akkor még akár emelkedhet is a hőmérséklet ahhoz képest, mint előtte volt.
0: De miért a hőszigetelő azok úgy viselkedik, mint egy akkumulátor, hogy visszasugározza a hőt?
1: Nem, ezt szerencsére nem, de sajnos két oldala van a dolognak, mert napközben ugye kint van magas hőmérséklet, és bent megpróbáljuk ugye alacsonyabban tartani a hőmérsékletet, viszont éjszaka, amikor jó esetben nem a városi hősziget közepén ülünk, akkor azért jó esetben lehűl a hőmérséklet, akkor viszont pont a falon keresztül egy hőátadás történne kifelé a külső irányban,
0: ja, de
1: és sajnos
0: le.
1: Ezt meggátolja. Igen. Ja, tehát
0: értem.
1: Az éjszakai hőleadást azt viszont csökkenti a hőszigetelés.
0: Na most két dolog még. Az egyik a panellakás. A panellakás ebből a szempontból a legjobb, a legrosszabb középút hol tart?
1: Hát azt mutatják a számításaink sajnos, és a szimulációk, és ezt mutatják a kérdőíves vizsgálatok eredményei is, hogy a panellakások azok bizony a hőség szempontjából rosszul vizsgáznak, mert sajnos a szerkezetük is, az ablakelosztás, az átszellőztethetőségnek a hiánya mind azt jelenti, hogy ezek a lakások sokkal könnyebben túlmelegszenek, mint az egyéb épületek.
0: Azért, mert vékony az a fal, az a betonfal, azt mondja, az átszellőztetés hiánya, az nagyon fontos, hogy lehessen húzatot. A régiek azt mondták, hogy húzatot kell csinálni, az kulcs.
1: Ez így van, igen.
0: De miért?
1: Tehát a kereszthúzat az egy lényeges momentum az egészben, mert azt a napsugárzást, ami napközben bejutott, eltárolódott, az az eszközünk van, hogy ezt éjszaka megpróbáljuk eltávolítani, és ezt a leghatékonyabban a szellőzéssel lehet. Tehát, hogyha minél nagyobb kereszthúzatot tudunk egy házban gerjeszteni, az annál kedvezőbb lesz.
0: Na de ez azt jelenti, hogy akkor a panellakások tulajdonosai mit tehetnek?
1: Ugye a panellakások tulajdonosai olyan szempontból nehéz helyzetben vannak, hogy nagyon sok olyan panellakás van, ami nem átszellőztethető, mert egy oldalon van az összes ablaka. Tehát ő hiába nyitja ki az ablakot, nem fog igazából megmozdulni a levegő.
0: Nem lesz húzat.
1: Igen, tehát ez egy nehéz ügy. Ventilátorral ugye valamennyit ezen rá lehet segíteni, de azért ez egy elég mérsékelt eszköz sajnos.
0: Régi amerikai filmeken lehet látni, a bírósági tárgyalás során ott pörög fönn a ventilátor, de az segít? Hát valamit
1: az
0: biztos.
1: Az a komfortban egy picit segít. Valójában nem hűti le a hőmérsékletet, nem lesz alacsonyabb a hőmérséklet, de hogyha kifejezetten az emberi testre irányítjuk rá a ventilátort, akkor a hőérzetünket egy kicsit azért javítani tudja.
0: Na, de akkor a panellakás tulajdonosa mit csinálhat? Vehet egy légkondicionálót? Ez az egyedüli?
1: Hát ez persze segít, de azt sem mondom, azért az sem mindegy, hogy mennyit használjuk azt a légkondicionálót. Tehát árnyékolást mindenképpen be kell építeni, és az sem mindegy, hogy az külső vagy belső az az árnyékoló, mert sajnos azért egy belső árnyékoló sokkal kevésbé hatásos. Tehát hiába van egy vastag függönyünk, vagy van egy rólónk, vagy reluxánk, azért az sokkal kevésbé lesz hatékony,
0: és
1: mint
0: akkor
1: egy külső.
0: Belép a város szépészet, hogy ott azon a panellakáson lehet-e külső árnyékolót rakni, és ez egy tényező?
1: Egyébként beléphetne. A panellakások ilyen szempontból talán kevésbé érzékenyek, ami nekem nagy fájdalmam az inkább Budapest belvárosa, hogy ott megjelennek ezek a műanyag redőnyök a szép külső tokokkal, tehát ott tényleg.
0: Meg a légkondicionálók doboza.
1: Így van, ráadásul össze-vissza, tehát soha nem egymás alatt, hanem különböző mintázatban.
0: Na de most, jó, akkor ez kitérő, és lehet, hogy nem az ön szakterülete, de mondjuk egy régi házban az egyik lakó föltesz egy légkondicionálót, a másik lakó is föltesz, és akkor a gangon itt-ott látni, hogy vannak lég, hogy lehet, nem lehet egy ilyen központi valamit, hogy központi légkondicionáló fönn van, ahol a tetőn, vagy ilyesmi?
1: Lehetne.
0: Sok pénzbe kerül.
1: Sok pénzbe kerülne, de ez lenne valóban a legjobb megoldás. Sőt, a legeslegjobb megoldás az a távhűtés lehetne. Budapest belvárosában ez egy nagyszerű lehetőség lenne, hogy ne csak távfűtést vezessünk be, hanem távhűtést is kialakítsunk, ami egyébként még nem túl sok városban működik, de vannak olyan déli országok, például van Barcelona, ahol működik ilyen távhűtőhálózat, és akkor nem kéne néznünk a split klímákat, hanem lenne egy egységes hálózatunk.

0: olyan házakat lehet vele kelni, ami a mai kortárs építészetben sokkal inkább kifejező. Hogyha viszont itt a hőséget nézzük, akkor igaza van, tehát az, hogy azért ott van egy magas tető, és van egy padlásunk, az némi puffert mégiscsak jelent. Tehát télen is és nyáron is a padlásnak van hőtechnikai szerepe is.
1: És télen lehet teregetni is a padláson, csak zárója.
0: Azt is lehet, így van. De télen is ugye azért ott nincs annyira hideg, mint a külső térben, egy kis puffert azért jelent, elhatárolva minket a külső tértől, és nyáron is, viszont az egy fontos kérdés, hogy ezt mennyire lehet a padlást átszellőztetni, mert hogyha nem szellőzik át egyáltalán a padlás, akkor nyáron a padlás maga is nagyon fel tud melegedni.
1: Hát akkor ott tartunk, hogy az elején mondtam, hogy az én házam az olyan lenne, hogy egy méteres téglafalak lenni, fenntartom továbbra is, egy méteres téglafalak, magas tető, de mondjuk beépítenék akkor mennyezethűtést. Ez így körülbelül stimmel. Akkor jól érezném magam?
0: Igen, sajnos még egy ilyen negatív gondolatom van az egyméteres falakkal kapcsolatban.
1: Jaj, ne!
0: Hogy a klímaváltozás sajnos azért itt van a nyakunkon, és hogyha megnézzük az előrejelzéseket, hogy a jövőben még több hőhullám várható, akkor ennek a bizonyos hőtároló tömegnek azért van egy határa. Tehát amikor elérjük azt a pontot, hogy éjszaka már nem hűl le a hőmérséklet mondjuk 26 fok alá a külső térben sem, akkor sajnos ez egy ilyen ördögi kör lesz, és ez a nagy hőtároló tömeg, ez felmelegszik, és egyre jobban melegszik.
1: Hát akkor 2 méteres falak kellene. Na nem, ezt nem komolyan mondtam. Hát meglátjuk, akkor azért készüljünk. Nagyjából így. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szalai Zsuzsa volt, a Budapesti Műegyetem építőanyagok és magasépítési tanszékének docense. Köszönöm, hogy itt volt. Technikus kollégáim Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. A YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást, meg a honlapon is persze, és majd az Apple Podcaston, meg a Spotify-on is megjelenik. Köszönöm szíves figyelmüket, a viszonthallást, a Sályi Andrást hallották.

0: Hoztam ide papírsepet.
1: Az adók és a gazdaság. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Az adókról és a gazdaságról, ezek összefüggéseiről lesz szó. Vagyonadó, ingatlanadó, személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, mit hagytam ki? Állítólag 54 adó nem van Magyarországon, de ez lehet, hogy nem egészen pontos, mert a mesterséges intelligencia számolta ki. Ön, kedves rádióhallgató, szeret adózni? Micsoda hülye kérdés, mondja biztos, nem mondja tovább, de ha vannak kiskapuk, akkor igyekszik ezeket kihasználni? És ha a kiskapuk nem egészen fehérek, hanem egy kicsit szürkék, akkor is? És mi a jó, ha az adó igazságos, vagy ha az adó eredményes, vagy hatásos, vagy hogyan is mondjam. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Csat Magdolna, közgazdász egyetemi tanárt, köszönöm, hogy itt van.
0: Köszönöm a megkívást, jó napot kívánok.
1: Én Sályi András vagyok, ha még nem mondtam volna, de ha igen, akkor másodszor. Mire szolgál az adó? Most egy kicsit fölemelkedve a napi politikán, mire jó az adó?
0: A költségvetés legfontosabb része az adó, mert az adóval jönnek a költségvetésbe a bevételek, tehát gyakorlatilag a költségvetés az az országnak a pénztárcája. Van bevétel, van kiadás, és hogyha nagyobb a kiadás, mint a bevétel, akkor hiány van, és a hiányt finanszírozni kell, akkor van adósság növekedés, adósságot meg vissza kell fizetni, arra meg kamatot is kell fizetni, és ez azt jelenti, hogy hosszú ideig, ha kamatot fizetjük, akkor nem jut ugyanannyi más területekre, mert a kamat elviszi a pénz egy részét. Na most nagyon érdekes az, hogy van-e olyan, hogy semleges költségvetés, tehát, hogy mindenhol egyfajta struktúra az jól működik minden országban, nincsen, azért, mert a költségvetés nem lehet cél. A költségvetésnek az a feladata, hogy gazdaságpolitikai, gazdasági és társadalmi célokat segítsen megvalósítani. Magyarul arra kölcsön, ami az éppen a konkrét ország szempontjából a legfontosabb. Ezért nem lehet egységes, hiszen minden országban más az aktuális cél, mással kell foglalkozni, mást kell fejleszteni. Tehát az adott ország adottságaihoz kell, hogy igazítsák a költségvetést, és még egy fontos dolog, mert adóval kezdte, hogy az adó tulajdonképpen arról szól, hogy az egyik zsebünkből áttesszük a pénzt a másikba.
1: Sajnos nem az én zsebemből kerül az egyikből a másikba, hanem valahol.
0: Nem mindegy, hogy kinek a zsebéből hova fog átkerülni, azt mire használja a kormány, és hogy milyen hatékonysággal csinálja ezt a műveletet.
1: Mi a fontosabb, az igazságosság vagy a hatékonyság?
0: Én azt gondolom, hogy attól függ ezen, mit értünk. Én azt gondolom, hogy van néhány jellemző, ami fontos az adórendszernél. Az egyik az, hogy legyen egyszerű. Könnyen lehessen adózni, legyen az cég, vagy legyen az magánember. Mindenképpen fontos, az adó fegyelmet is mindenképpen növeli. A másik, igen, legyen hatékony. Na most azt értjük a hatékonyon, hogy a célokat segít elérni. Most ilyen cél lehet például aktuális Magyarországon, hogy javítani kell mondjuk a termelékenységet, hogy növelni kell a versenyképességet. Akkor legyen olyan a költségvetés, meg az adópolitika, hogy ebbe az irányba viszi az országot, ráadásul takarékosan, nagyon fontos, mert lehet sok adót beszedni, de azt el is lehet pocsékolni, ha rosszul gazdálkodik a minden kori kormány. Tehát jól gazdálkodjon, ahogy a vállalatnak is jól kell, meg a családnak is jól kell gazdálkodnia, jól gazdálkodjon, jó célok érdekében, hatékonyan, okosan költse el a pénzt. De van még egy nagyon fontos dolog, talán azt hiszem, mi volt a szó, amit használt?
1: Igazságosság vagy
0: így
1: hatékonyság?
0: Van. Nagyon nagy, a hatékonyságot próbáltam magyarázni az előbb. A igazságosság azt jelenti, hogy legyen kiszámítható, és ne tegyen különbséget szereplők között. Erre mondok egy példát, hogyha egy magyar vállalkozás adózása az barátságtalanabb, mint mondjuk egy külföldi cégé, akkor nem igazságos az adórendszer.
1: Ez olyan, mint a történelmi példa, hogy Mátyás király idejében bezzeg. Mátyás az igazságos, és egyébként azt mondják a történészek, hogy iszonyatos adóteher volt akkor a jobbágyokon, az adózókon, de mégis úgy vonult be, mint az igazságos Mátyás király. Tehát, hogy mondjam, akkor az igazságosság mégiscsak egy inkább talán kiszámíthatóság?
0: Hát összefügghet a kiszámíthatósággal valóban, de azért én ragaszkodnék ahhoz, hogy a különböző szereplők, most a vállalatokra gondolok alapvetően is a vállalati adóra, tehát az adózó vállalkozásoknál nem lehet amiatt különbséget tenni eleve, hogy az illető hazai vagy külföldi, hiszen a versenyfeltételeket ezzel torzítom. Ha többet veszek el az egyik szereplőtől, akkor ő előnytelen piaci helyzetbe kerül. Persze, igen, tudom, van az ellenkező példa világban mindenhol, hogy próbálnak bizonyos üzleti köröknek kedvezni, de miért?
1: Becsalogatni.
0: Az az egyik, igen, ez az egyik. A másik, hogy a gazdaságpolitikai célhoz kötik hozzá, ilyen cél lehet például az, és ilyen volt annak idején a ipari forradalom idején, meg előtte is, például Angliában, hogy megteremteni például egy helyi ipart. Vagy a Kossuthnak a gondolatai, ugye, hogy az ipart, ő is ugye meg akarta a nemzeti ipart, vagy a Baross Gábor, ugye, említsük meg Baross Gábort, ugye,
1: aki a vasútminiszter,
0: nagy vasútminiszter,
1: ott van a szobra a keleténél.
0: Így van, ő mit csinált? Ő azt mondta, hogy a vasútfejlesztéshez kell a ipari háttér, legyenek cégek, ezeket segítsük, hogy erősödjenek meg. Tehát ez gazdaságpolitikai célhoz kötött. De hogy alapállásban csak azért, mert szebb a haja színe, azért ne adjunk neki kedvezményt. Tehát ha gazdasági célokhoz, társadalmi fejlődéshez kötjük, akkor az nagyon fontos, hogy egyenlően bánjunk a különböző szereplőkkel, és ez az, ami kiszámíthatóvá teszi a rendszer, de még egy dolog, és ez is egy fontos jellemző, hogy ne változzon állandó jelleggel, hogy ne véletlenszerűen nyúljanak be itt, ott, amott, mert maga az egész adórendszer egy rendszer. És hosszú távú hatásai is vannak, tehát nem mindegy, hogy nyúkálunk hozzá, manipulálgatjuk, vagy nem. Tehát az egészet együtt kell tekinteni a várható hatásaival is, a gazdaságra és a társadalomra is.
1: Na most akkor személyi jövedelemadó. Magyarországon az előző kormányzat alatt 15%-os személyi jövedelemadót vezettek be, egy kulcsos adó. Mi a jó, az egy kulcsos vagy a két kulcsos? Tudom, erre nincs válasz.
0: Mindegyiknek van előnye és hátránya, inkább úgy mondanám, hogy nem két kulcsos van, hanem van ez a bizonyos sávos vagy progresszív, ugye, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb a jövedelem, annál nagyobb lesz az adó, tehát egy magasabb adósávba lép át az illető, és most ugye átértünk a magánemberekre. Ennek a sávosnak az az előnye, hogy a alacsony szinten lévők, a keveset keresők, azok kevesebbet adóznak, a magasan szinten lévők többet adóznak. Ezt azzal szokták indokolni, hogy ez igazságos, mert újra osztja a jövedelmeket, és az adórendszernek van olyan feladata is, hogy ne tegye lehetővé, hogy szétessen, szétváljon a társadalom nagyon gazdagokra, nagyon szegényekre, tehát a felső szinten a sokat keresők legyenek kedvesek, járjanak jobban hozzá. A társadalmi javakhoz pillanat, az egy kulcsos, az meg az ellenkező logika, mert azt mondja, hogy a felső szinten, ha ugyanannyit adóznak, akkor arra ösztönzöm őket, hogy legyenek még innovatívabbak, új dolgokat csináljanak, mozgassák a gazdaságot, ez meg valóban az alsó szinten levőkkel egy kicsit igazságtalan, hiszen ugyanannyi százalékot fizetnek mondjuk a 200 000 forintra, mint a 2 millióra. Tehát nincs, az az igazság, nincs szerintem olyan, hogy a legjobb rendszer, azon múlik, hogy mi az értékrend az adott országban. Ez olyan egy értékrend kérdése.
1: Olyan ez, mint egy foci csapatban, az egyik csatár rúgja a gólokat, a másik nem, ugyanannyi pénzt kapnak, mert az az igazságos. De hát egyébként a szurkolók a gólokért jönnek ki, tehát a másiknak többet kell fizetni, ez így működik. Tehát ha valaki sikeres, ugye a protestáns logika, ha valaki igen, sikeres, akkor hagyni kell, hogy sikeres legyen, és nem letörni a szárnyait, hanem ösztönözni.
0: Ez igaz, tételezzük fel, hogy jól működnek a dolgok. Csak ilyenkor szokott az az érvelés jönni, hogy vajon azok, akik nagyon-nagyon meggazdagodtak, azok tényleg értelmes munkával, kreativitással, innovációval.
1: Ha nagyon végignézünk, tehát ha megnézzük Nagy-Britannia történetét, akkor
0: hát
1: ott végig lehet menni.
0: Hát meg az Egyesült Államokat is, hogy ott,
1: hát,
0: hogy igen.
1: Hát akkor végig lehet menni, hogy ott akkor az ők apuka, igen, az hogyan szeret. Hát,
0: jó, az az igazság, hogy azon lehet lemérni, hogy jó egy adórendszer, hogy működik-e a gazdaság, sikeres a gazdaság, és a gazdaság működésével együtt az emberek is előbbre jutnak-e. Ha sikerül egy ilyen rendszert összeállítani, megtervezni, akkor nagy valószínűséggel arra az országra az a fajta adórendszer az működőképes. Tehát nincsenek abszolút igazságok, hogy az egyik az mindenhol jó, másik, mert van az Európai Unióban olyan ország, ahol progresszív adó van, van, ahol ugyanúgy, mint nálunk volt, hogy úgynevezett egykulcsos adó. Igen. Egyébként hagyj meg egy nagyon érdekes dolgot, hogy ugye mondom a forrást is, van egy Adó Alapítvány nevű civil szervezet, ez már valamikor 1937 óta nagyon régen működik.
1: Azóta működik.
0: Az Egyesült Államokban,
1: ja,
0: igen.
1: Ott, igen.
0: Egyesült Államok, nem nálunk itt, igen, ez, ugye, ez jó, is egy igen, jó kérdés. És minden évben kiad egy úgynevezett nemzetközi adóversenyképességi indexet, hogy mit
1: hol
0: mér.
1: Állunk?
0: Mindjárt mondom, 38 országot vizsgál, meglepő módon Magyarország a 9. helyen van.
1: Ez milyen időszak?
0: Ez az adott évre vonatkozik, ez 24-es
1: de,
0: adat.
1: Tehát 24-es év, tehát igen, az előző kormányzati időszakára
0: van,
1: vonatkozik.
0: Igen, igen, igen. Na most mit mérnek? Mérik, vizsgálják a céges adózást, vizsgálják a családok adóit, vizsgálják a forgalmi, tehát az áfát, vizsgálják az ingatlan adót, ha ilyen van, és egyéb bármilyen adókat. Na most Magyarországot jól minősítették a személyi jövedelemadóra is, céges adóra is, ahol nagyon-nagyon rossz a pozíció, gyakorlatilag az utolsók vagyunk, az gondolom mindenki tudja, az áfa, mert ugye az általános forgalmi 27%, a világon a legnagyobb. De nem állunk rosszul ezen. Hozzáteszem, hogy az Amerikában készült, azért az ember nem látja teljesen a módszertan. Így van, de azért nem értékeltek annyira rosszra bennünket.
1: Na, egy megjegyzés, a 27%-os személyi jövedelem, vagy általános forgalmi adó, ha egy Ferrarit veszek, arra is fizetem, ha 20 deka vajat, arra is fizetem. Tehát ilyen
0: nem,
1: értelemben...
0: én azt mondom, a vajra talán nem, de most hagyd
1: most menni. Minden,
0: élelmiszernél
1: most
0: azt mondom, hogy kedvező, 18%. Hogy a vaj benne van, nem tudom,
1: jó,
0: a tej kenyér benne
1: mindegy,
0: van.
1: Mindegy, tehát most csak, ez csak azt akartam mondani, hogy veszek valami olcsó dolgot, arra is. Tehát a szegények meg a gazdagok a fogyasztásuk arányában fizetik azt a 21%-ot. Ha sokat fogyaszt, akkor sokat fizet. Ennyiben igazságos. Mondom
0: az a helyzet, hogy ez is filozófiai kérdés egyébként. Minden mögött gazdaságfilozófia, meg értékrend van, és ugye emögött az az értékrend van, hogy a termelést, az értékteremtést, azt kevéssé adóztassuk, mint a fogyasztást. Uh-huh. Tehát emögött az a filozófia van, és ezért van az, hogy a céges adó, ugye Magyarországon igencsak alacsony 9%, ez egyébként
1: szintén a... Hogy lesz az új költségvetésben.
0: Igen, igen, igen, tehát ez a még meglévő állapotra vonatkozik, és ha jól emlékszem, ezzel is az Európai Unióban az elsők vagyunk, tehát ennyire alacsony sehol nincs. Egyébként áfa is úgy néz ki, hogy Ausztriában, jól emlékszem, 20 vagy 21%-os az áfa, nem 27. Tehát minden ország egyrészt a maga helyzete és a maga filozófiája, értékrendje alapján állapítja meg, ami a lényeg, hogy konzisztens rendszernek kell lennie, tehát végig kell jól gondolni, nem szabad belecsípni itt-ott, amott változtatgatni a következményeknek az előzetes vizsgálata nélkül.
1: Olyan ez, mint egyszer mondta nekem egy dizájner, hogy az autóknál nem lehet egyik napról a másikra nagy változtatást végrehajtani, hanem finoman. De jöjjön a forró téma, nevezetesen a vagyonadó. Jó vagy nem jó? Mi az előnye, mi a hátránya? Vagyonadó. 1 milliárd forint felett, ez az elképzelés. Mindenki fizet vagyonadót, én nem tudom, 1%-ot, vagy én nem tudom most mennyit.
0: Na, nincsen még kialakult rendszer, én figyelem ezt a vitát, és nem akar minősíteni, hogy mi ennek az igazi háttérben lévő oka, de én azt gondolom, hogy nincs köze a gazdasághoz. Tehát itt inkább ilyen választási ígéretekkel kapcsolatos külső nyomás lehet a háttérben, hogy elvárások, de hogy ennek a hatékonyságát az méri, hogy több helyen már megpróbálták bevezetni, majdnem mindenhol kivezették, nagyon kevés ország, tehát ha jól emlékszem, 3 ország van, ahol még ilyen van. Mi a gond vele? Ugyanaz, mint ugye a személyjövedelemnél, amiről az előbb beszéltünk, hogy kérdés, hogy mit akarunk megadóztatni. Egy biztos, hogy azokat a vagyontárgyakat, amelyeket az értékteremtésre használ egy vállalat, legyen az üzem, legyen az gépsor, ami a cég tulajdona, tehát a vagyona.
1: Egy traktor.
0: Így van a mezőgazdaságban, vagy az állatoknak a karámja, vagy ahol tartják, vagy maga az állatállomány. Ez mind komoly érték. De ez egy olyan érték, amelyet arra használnak, hogy ezzel folyamatosan értéket teremtsenek. És a folyamatos értékteremtésnek ugye van egy eredménye, az a bevétel, meg annak az a része, ami a vállalkozói, mondjuk a profit. Tehát én azt gondolom, hogy ha a profitot megadóztatjuk, akkor nem lenne szabad arra gondolni, hogy még azt is megadóztassuk, amivel ő előállítja az értéket. És ez azért gond szerintem, mert tulajdonképpen a gondolkodás, a kreativitás, a cselekvésnek a visszafogója. Hogyan fog valaki mondjuk egy kisvállalkozó, mert egy kisvállalkozónál is amilyen van, az
1: hát
0: nagyon
1: simán
0: eléri az 1 milliárdot. Na most hogyan lehet, mert ugyanakkor a másik oldalról azt mondjuk, hogy mozgatni kéne a gazdaságot. Hogyan lehet arra ösztönözni, hogy ő még ruházzon be? Mert nagyon alacsony Magyarországon a beruházás. Uh-huh. Hát jó lenne, ha beruháznának. Hogyan lehet arra ösztönözni, hogy vegyél még egy gépparkot, mert akkor 2-szer annyit tudsz eladni a piacon. Hát nem, adókedvezmény is kivezetésre fog kerülni a legújabb nézetek szerint, minden adókedvezmény. Tehát ez az egyik. Vagy hogy lehet arra ösztönözni, hogy legyél már innovatívabb, találj ki valami olyan terméket, ami óriási hozamot hoz, amiből persze te leadózol. Ja, de hát lehet, hogy veszel belőle még akkor egy épület. Tehát bővítel tulajdonképpen a termelő vagyonodat. Nagyon szeretném hangsúlyozni a termelő vagyont bővíted. Ez ilyen módon a beruházásokat visszafoghatja, az innovációt visszafoghatja, pedig az innovációra is igen nagy szükségünk lenne. Tehát nagyon meggondolandó egy ilyen dolog, mert én azt hiszem, hogy ráadásul az a réteg, vagy azok az emberek, akik mondjuk nem munkával és értékteremtéssel, hanem bármi mással, korrupcióval, én nem tudom, mivel jutottak hozzá, szerintem azok nagyon gyorsan megtalálják annak a módját, hogy hogyan kerüljenek ki egy ilyen rendszert. Nem hiszem, hogy azt nem lehet ügyesen megcsinálni. Azokat fogja érinteni, akik helyben működnek, dolgoznak, termelnek, munkahelyeket létesítenek. Még egy dolog, érdemes megnézni, nagyon fontos, hogy hasonló dolgok előfordultak annak idején Görögországban, amikor volt a nagy görögországi válság, így van, hogy adó, mindenhol adóemelés, és az lett a következménye, hogy ilyen 25% körül csökkent a gazdaság teljesítménye, ilyen 25-26%-ra megugrott a munkanélküliség. És most pont ezért mondom, hogy ha nem fog bővíteni, ha vigyáznia kell, hogy mi van az adókkal, meg jövőre mi lesz az adó, ugye egyébként az értéket nem is olyan könnyű megbecsülni, hát a vállalati értéket nem könnyű megbecsülni, akkor ő fogja bővíteni növelni a munkavállalóinak a számát, nem fogja. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon nem szabad mellé nyúlni, és ilyen, bocsánat, hogy ilyet mondok, de ilyen barbár módon beavatkozni a gazdaságba, ez nem jó ötlet. Ez nagyon végig kell gondolni.
1: Na most a magánember szempontjából az egymilliárdos határ, az én elhiszem, hogy nem sok ember számára elérhető, de bármi adódhat. Van valakinek egy háza, egy balatoni nyaralója, örökölt festményeket a nem tudom kitől, és meghal a távoli rokon, és ráhagyja a házát, és a többi, és akkor lehet, hogy van 3 vagy 4 ingatlan, ami már túlhaladja az egymilliárdos határt. De ez azt jelenti, hogy mindenkinél, minden egyes adózónál meg fogják nézni, hogy milyen vagyona van, tehát az én vagyonomat meg fogják nézni, de milyen alapon, hogy van-e képem Leonardótól, vagy nincsen, vagy hány ingatlanom van, és milyen autóm van, és tehát hogy ez technikailag így néz ki? Tehát meg különben honnan tudnák, hogy kinek van 1 milliárd fölötti?
0: Most a legutóbbi verzió, amit én hallottam, az volt, hogy önbevallás. Na most, ha önbevallás van, akkor is hogy tudja az a magárember megítélni, hogy az a megörökölt festmény az ténylegesen mennyit ér? Kihív egy értékbecslőt? Fizet neki? Az is költség? És mi van, hogyha 2 év múlva annak az értéke megemelkedik, vagy lemegy? Ez az ingatlanra is igaz. Hát nézzük az ingatlan piac, milyen gyorsan változik. Abszolút. Hogy növekszik a lakások ára, vagy csökken a lakások ára?
1: És akkor lakott, tehát hogyan számolunk?
0: Hát itt ez a legnagyobb gond, hogy ez az egész akkora bürokráciát szabadít rá a társadalomra, hogyha végén megnézzük az egyenleget, hogy ami ebből befolyik, az megéri-e, akkor bátran kimondhatjuk, hogy nem, biztos, hogy nem éri meg, de óriási társadalmi keveredést okoz, tehát ilyen hatalmas bizonytalanságot az emberek elbizonytalanodnak abban, hogy érdemes-e egyáltalán alkotni. Tehát épp ezért gondolom azt, amivel kezdtem, csak nem akartam abban nagyon belemenni, hogy én nem is gondolom, hogy ezt komolyan meg lehet csinálni, és meg fogják csinálni. Szerintem ez inkább egy ilyen a választók bizonyos rétegeinek való megfelelési kényszerből adódik, de ha ezt végig gondolja valaki, és gondolom lesz olyan, aki végig gondolja, mert szakember, hogy mekkora kárt okoz a társadalomban, főleg a gazdaságban mekkora kárt okoz, és micsoda őrületes bürokráciát szabadít rá. Hát annyi dolga van így is a NAV-nak, ugye az adóhivatalnak, hogy mondjuk tegyük fel, hogy önbevallás. Tehát azt ellenőriznie kell valakinek, hogy jó volt.
1: Kijön
0: a NAV, megnézi, megkéri, hogy mutassa meg már Sályi úr, hogy hol vannak a festményei, van-e valami aranya?
1: Kis hát azt a filmekben úgy szól, hogy van engedély. Na jó, nem
0: jó,
1: nem,
0: szóval
1: nem
0: azért
1: viccelek.
0: Mondom, hogy de tényleg, szóval ez azt gondolom, hogy kicsit a meséknek, a rossz meséknek
1: tehát
0: a területe.
1: Mondja,
0: én nem tartom ezt jó ötletnek, maradjunk annyiban. Ebben, ahogy most forog a közbeszédben, hogy mindenki, minden vagyon, termelő vagyon is, én azt gondolom, hogy a személyi jövedelemadónak az esetleges emelése, a társasági adó emelése, ez meggondolható. Az áfát én biztos, hogy nem emelném, hogy ez is szóban van, hogy a...
1: 27-ről még följebb?
0: Nem. Arról van szó, hogy minden egyes olyan esetben, amikor kedvezmény van, hogy azt megszüntetni, de ez nem a kormány köreiből jött, ez egyelőre a valuta alapnak a tanulmányában szerepel, azzal a felütéssel, hogy a kedvezmény az a gazdagoknak jó. Na most én nem tudom, hogy tényleg a gazdagok több tejet isznak, több lisztet vesznek, szóval azért ez is egy ilyen fura érvelés, arról nem is beszélve, hogy Ausztriában is van ilyen kedvezmény, Csehországban, minden országban bizonyos termékekre, akár mekkora az áfa, akkor is van kedvezmény, tehát ez végképp egy ilyen agyamentőt lett szerintem, de van még több ilyen a valuta alapnak a tanulmányában.
1: A valuta alap, igen, a Kádár korszakban volt olyan emlékeim szerint, vagy valaki mondta, hogy nem lehetett több ingatlan. Tehát volt valami ilyesmi, hogy egy embernek hány ingatlanja lehetett, és akkor házaspárok elváltak.
0: Igen, na most ön azzal kezdte, hogy kedves nézőink, hallgatóink, önök szeretnek-e adózni. Most ilyen könyvben ez a dolog, hogy az embereket arra kényszerítik ilyenkor, hogy trükközzenek. Hát ennek aztán mi értelme van, mert szét lehet osztani egyébként a vagyont, unokatestvér, nagybácsi, akárki, tehát miért arra kell az embereket ösztönözni, hogy abban legyenek kreatívak, hogy hogyan kerülik el az adókat? Ahelyett, hogy abban kreatívak, hogy alkossanak, termeljenek, tegyenek olyan erőfeszítéseket, amelyekkel az ország ügyét előre viszik.
1: Akkor most én leszűrhetem azt, hogy az európai országok 90 nem tudom hány százalékához hasonlóan itt sem érdemes bevezetni a vagyonadót ön szerint?
0: Én azt gondolom, hogy ebben a formában biztos nem, ahogy ez most szóban van.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Csat Magdolna közgazdász egyetemi tanár volt, technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Elhangzott a kerengő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó estét kívánok! Gyermekvédelmi törvénycsomagot fogadott el kedden az országgyűlés, írja az MTI. A szabályozás erősíti a gyermekek védelmét a káros tartalmakkal szemben, és segíti a kórházban maradó, de ellátásra már nem szoruló gyermekek helyzetének rendezését. A képviselők részben módosították az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök szeptember 30-án küldött vissza megfontolásra. Elfogadták az idei költségvetés módosító javaslatát is, amelyről hétfőn lesz a végső szavazás. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói posztjára a Független Közmédia Testület. A szervezet keddi MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a jelentkezőktől felsőfokú végzettséget, valamint legalább 10 éves szakmai és vezetői tapasztalatot várnak el. A pályázatokat november 12-ig lehet benyújtani. Az országgyűlés június végén döntött a közmédia intézményrendszerének teljes átalakításáról, amelynek keretében létrejön az új társaság. A keresztény egység előmozdításáról tartottak konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. A Magyar Kurír beszámolója szerint a szeptember 29-i rendezvényen Martin Brombencés szerzetes 14. Leó pápa ökumenikus törekvéseit ismertette, Fischer Vilmos evangélikus lelkész pedig a megújított ökumenikus kartáról beszélt. A konferencián bejelentették a 2029-es ökumenikus imahét világszerte használt imafüzetét, a magyarországi egyházak állíthatják össze. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Zselic kislaki, Zselic katolikus idősek otthona. A Kaposvári Egyházmegye tájékoztatása szerint az egyhetes programsorozatot pénteken püspöki szentmise zárta, amelyet Varga László megyés püspök mutatott be. Homiliájában hangsúlyozta, az intézmény célja, hogy ne csupán idős otthon, hanem valódi szeretet otthon legyen. Két ember vesztette életét két különálló lövöldözésben Brüsszelben kedre virradóra. Az egyik halálos támadás az Európai Parlament közelében történt, míg a város másik részén egy rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt sérüléseibe. A belga RTL hírportál szerint a rendőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amikor a menekülők tüzet nyitottak rájuk. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A brüsszeli ügyészség közlése szerint a két lövöldözés között egyelőre nem találtak összefüggést. A hidegháború idején tapasztaltnál is több feladatot jelent a külföldi államok tevékenysége a brit elhárításnak, közölte az MI5 vezetője keddi londoni helyzetértékelésében. Ken McCallum azt mondta, az elmúlt 10 évben 4-szeresére nőtt az állami eredetű fenyegetésekkel kapcsolatos ügyek száma. A szolgálat ezért idén már több erőforrást fordít ezek elhárítására, mint a hidegháború idején. A mesterséges intelligencia tovább növeli a kiberbiztonsági kockázatokat. Végül a várható időjárásról. Derült idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél többfelé megélénkül. Az esti órákban fokozatosan hűl a levegő, késő estére 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 18 óra 30 perckor jelentkezünk a hírtükörben. 18 óra 4 perc. Következik a média világ erkölcséről. A szerkesztő Kövér Tamás.
3: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel az eltelt 2 hét kínálatából azzal kezdeném, hogy ezt a helyzet értékelést a MUOSZ a honlapján tette közzé, így ebből idézem. A Lakmusz nemrég részletes cikkben magyarázta el, hogyan születhet ma média birodalom, ha a tulajdonosok szeme előtt csak a profit lebeg, az újságírás etikai vetületével, illetve az emberi munkaerővel pedig egyáltalán nem számolnak. A lap a Brown Brothers Media nevű 2020 óta létező céget vette górcső alá, rámutatva, hogy a három testvér által alapított vállalkozás oldalaira eleinte olcsón felbérelhető dél-kelet-ázsiai szövegírók gyártották a tartalmakat. Brownék a ChatGPT megjelenése után azonban rájöttek, hogy ezt még olcsóbban, illetve egyszerűbben is meg lehet tenni. A szöveget ezután már a mesterséges intelligencia írta, a szövegírók pedig csak utólagosan szerkesztgették azokat, hogy a cikkek valóban ember által írtnak tűnjenek. A Brown Brothersnek egy ponton még jobb ötlete támadt, hiszen rájöttek, hogy a hosszú ideje létező, bár kisebb olvasottságú lapok felvásárlásával a tartalmaik még előkelőbb helyen lesznek a Google keresési találatai között, hiszen a kereső algoritmusát folyamatosan csiszoló eszközök már évek óta indexelik, és így jól ismerik ezeket az oldalakat, a gondolatot pedig tett követte. Az űrkutatással foglalkozó Space Daily, illetve a VegOut nevű vegán hír és recept portál olvasóinak hamar feltűnt a változás, amiről a cég egyáltalán nem kommunikált, sőt, úgy tettek, mintha továbbra is húsvér emberek dolgoznának a szerkesztőségben, írta mindenről a Futurism nyomán a Lakmusz, amely arról is beszámolt, hogy a szerzőknek saját adatlapot is készítettek, sőt, azokkal személyes hangvételű, de szintén gép által írt véleménycikkeket is közölnek, ráerősítve arra az érzésre, hogy az olvasó valóban egy élő ember szavain futtatja végig a szemét. Homok szemek persze nagy számmal vannak a gépezetben, ezek közül a legjelentősebb, hogy az állítólagos újságírók családi állapota, illetve kora is rendszeresen változik. A megállás nélkül folyó tartalomgyártásnak csak egyetlen célja van. Az, hogy a Google által bevonzott olvasók lássák a hirdetéseket. Így akaratlanul is minden kattintással néhány filléres bevételt generáljanak. Sok kicsi persze sokra megy, így a különböző lapok között folyamatosan újrahasznosított, korábbi helyükről törölt cikkek így csinos bevételt generálnak, az olvasó szám ugyanis eléri a Washington Postét, havi közel 65 millió látogatót vonzanak. A Futurism cikkében leírja, a botrány májusi kirobbanásakor 50 szerzőt töröltek a Brown Brothers lapokról, a mesterséges intelligencia azonban továbbra is a cégcsoport motorja. A név nélküli, illetve szerkesztőségi cikkek ugyanis szintén így készülnek. Az ügy felveti az aggályt, miszerint az elkövetkezendő hónapokban vagy években még jobban elöntenek minket az ilyen típusú írások, a Google pedig egészen mostanáig nem tett semmit sem azért, hogy a keresési találatok közül, valamint a Google hírekből ezek a valójában teljesen felesleges weboldalok örökre eltűnjenek, adta hírül a Magyar Újságíró Szövetség. Hölgyeim és uraim, folytassuk most azzal, mesterséges intelligenciával próbálja befolyásolni a nemzetközi médiát Irán, így jelezte a Portfólió. Iráni szereplők az OpenAI modelljeit használva hamis újságírói profilokat hoztak létre, és ezeken keresztül Amerika ellenes cikkeket jelentettek meg számos nyugati médiumban, ez derül ki a vállalatnak a múlt hét csütörtökön közzétett jelentéséből, így tudósított róla a CNN. Az OpenAI blogbejegyzése szerint világszerte, mint egy tucatnyi kiadványban jelent meg közel 100 cikk, 7 kitalált újságíró neve alatt. A vállalat letiltotta azokat a ChatGPT fiókokat, amelyeken keresztül perzsa nyelven kérték a rendszert cikkek átdolgozására, szerkesztőségi ajánlók készítésére és közösségi médiás hozzászólások generálására. A mesterséges intelligencia segítségével készült cikkek között olyan provokatív címűek is szerepeltek, mint, idézem, Amerika Irán barát politikáját privatizálják, a Jared Kushner kérdés, vagy az iráni háború és a nyugati erkölcsi hitelesség összeomlása. A publikációk között ugyan nem szerepel nagy, országos lefedettségű amerikai médium, némelyiknek azonban jelentős az online közönsége. A londoni székhelyű Middle East Monitor például közel 2 millió Facebook követővel rendelkezik. A cikkek megjelenése után a kampány felelősei a ChatGPT segítségével közösségi médiás kommenteket generáltak, amelyekben valódi olvasóknak álcázva magukat reagáltak a tartalmakra, írták meg mindenről. Hölgyeim és uraim, történelmi kalauzunk Márai Sándor meglátásaiból, ezúttal a Föld-Föld című könyvéből idézek egy olyan helyzet beszámolót, amire aktuálisan is szükségünk lenne, amikor a magatartások mögé szeretnénk látni. Azt írta Márai, emberek, akiket származásuk miatt üldöztek a közelmúltban, akik végig csinálták a náci és nyilas időkben az emberkínzás minden poklát, és valahogyan megmenekültek, akik a jobb és baloldali kontraszelekciók bárgyú undorító 2 évtizedes körforgásában a rövidebbet húzták, emberi módon viselkedtek, amikor most helyet kerestek a társadalomban. Azok, akik így viselkedtek, nem voltak mindig ezek. Az emberek különös szimattal és éles látással különböztettek. Sok emberrel beszéltem az első 2 esztendőben, a változás éveiben, 4 fal között bizalmasan. Meglepő volt, ahogyan a megkérdezettek legtöbbje, köztük olyan pályatársak, akik származásuk miatt embertelen üldözést szenvedtek, megjárták a náci kínzótelepeket és valahogyan megmenekültek, de legközelebbi családtagjaik elpusztultak a kegyetlen, minden elképzelést meghaladó tömeggyilkosságban. Pontosan tudták, hogy a valóság olyan is volt, ahogy ezek vádaskodtak, de ugyanakkor más is volt. A valóság borzalmas volt, és megbocsáthatatlan. De a borzalom és iszonyat mellett mindig volt más is. Emberiesség, szolidaritás. Azok, akik visszajöttek a pokolból, szerényebben viselkedtek, és igazságosabban ítéltek, mint ezek, akik legtöbbször csak szelét kapták a viharnak, és olcsóbban menekültek. Korki azt írta róluk, idézem, a mi intellektueljeink között sok van olyan, aki állandóan mutogatja sértődöttségét, mint egy üzleti cégért. Olyan arckifejezéssel sétálnak, mintha az emberiség 1 rubellel és 50 kopekkel tartozna nekik, és nem akarja megfizetni a tartozást. Ezt Sorrentóban írta, ahol 1921 és 1930 között élt, önkéntes emigrációban, mert felismerte a bolsevizmus emberellenes jellegét és tartalmát. Később visszament Oroszországba, mert orosz író volt, nem bírta idegenben az életet. 1936-ban a Szovjetunióban meghalt. A kortársak tudni vélték, hogy Sztálin tette el láb alól, mert kényelmetlen volt számára ez a zseniális szemtanú. Ha valaki figyelmesen elolvassa Gorki emigrációban írott elbeszéléseit, nem érzi lehetetlennek a feltevést. Gorkit a hivatalos szovjet ikonográfia vörös ticsvéggyel övezett szentjei között mutogatja, a szocialista realizmus nagymesterének nevezi. De ez a forradalom már elmenekült Sorrentóba a forradalom következményei elől. Gorki menekülése nem a sértődött és rémült intellektuell pánikja volt, aki eliszonyodik, mert a valóság más, mint amilyennek képzelte. Gorki csak ugyan realista volt, nem voltak illúziói a forradalom a szocializmus lényegét illetően, elébb sem, amikor segített megvalósítani, és később sem, amikor megvalósult. Ismerte tehetsége határait. Nem volt olyan fantáziája, mint Dosztojevszkijnek, nem volt olyan epikus ereje, mint Tolsztojnak, nem volt ironikus hallása, mint Csehovnak, de a valóságot hűségesen és öncsalás nélkül tudta leírni. Ismerte honfitársait, az oroszokat. Egyik elbeszélésében Turgenyevet idézi, aki azt mondotta, az oroszoknak mindig félrecsúszik az agyveleje. Úgy értette, félrecsúszik, mint a kapatos ember fején a kalap. Karamóra című elbeszélésében, ezt is Sorrentóban írta 1922 és 24 között, Gorki bemutat egy forradalmárt, aki felismeri az intellektuális forradalmi szekértoló romantikusok igazi arcát, és végül beáll kémnek a cári rendőrséghez. Nem bosszúból, nem is pénzért, nem is gyávaságból, egyszerűen, mert tudatosította, hogy, idézem, az ember lehet aljas is. Kitör a forradalom, az árulót egykori elvtársai börtönbe zárják, halálra ítélik, kivégzés előtt feljegyzi gondolatait. Például ezt írja. Sok szocialistát ismertem, akik számára a szocializmus igazában mindig idegen maradt. Ezek az emberek hasonlítanak a számológépekhez, amelyeknek mindegy, milyen számokkal kalkulálnak, a végeredmény mindig pontos. Amíg ez előnyös számomra, eltűröm ezt a közösséget. De ha egyszer már nem előnyös, önállósítom magam, és azt mondom, jó mulatást, elvtársak. Eddig az idézet. Egy másik elvtárs, akit Gorki egyik elbeszélésének hőse kényszerít, hogy akassza fel magát, mert a párt már nem bízik benne, a kényszerű öngyilkosság előtt ezt mondja a hóhérnak, ahol harc van, ott mindkét oldalon vannak hősök. Később még ezt írta Gorki Sorrentóban. Talán most következett el az idő, amikor mindenféle aljasságot, gonoszságot el lehet követni, hogy az emberek végre megundorodjanak, iszonyattal és utálattal forduljanak el a gonosztól, és aztán egyszerre vége lesz minden rossznak. Aki ezt írta, és aztán visszament Sztálin Oroszországába, tisztán látott. Tudta, mi várott reá, de vállalta ezt a sorsot, mint az elbeszélés hőse, a kényszerű öngyilkosságot, írta mindenről Márai Sándor a Föld helyzetképében. Ezt most elhagyjuk, Hölgyeim és uraim, mert napjainkba visszatérve említést kell tennünk arról, hogy új ügyrend alapján működik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa. A megújult összetételű testület első ülésén határozatokat fogadott el, és bírságokat is kiszabott, ezt közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága is az MTI-vel. A közlemény szerint az egyelőre az elnökből, aki Polyák Gábor, és három tagból, ezek Bencsik Márta, Bodrogi Bea és Nagy Krisztina, összeálló szeptember 23-ai hatállyal megválasztott média tanács múlt heti ülésén elfogadott új ügyrend az átlátható és pártatlan munkavégzést garantálja. Azt írták, a működés alapdokumentumában a korábbiaknál részletesebb szabályok biztosítják a testület döntéseinek jogszerűségét, átláthatóságát és pártatlanságát, valamint hogy rögzítik, hogy a tagok eltérő szakmai háttere voltak éppen a testület erőforrása. Hölgyeim és uraim, a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője azzal vádolta a kormányt, hogy az elfogadni tervezett a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztés, idézem, gender törvény, amely szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, a jogszabály visszatérése a 2010 előtti állapotokhoz, az uniós forrásokért cserébe a Tisza kormány végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben. Újra bemehetnek az iskolákba, és előadást tarthatnak a nemváltást, vagy az LMBT-t népszerűsítő szervezetek, és a szülők tudta nélkül tarthatnak ilyen órákat az iskolákban. Szabadon lehet népszerűsíteni a gendert a médiában, könyvekben, amihez a kiskorú gyerekek is hozzáférhetnek, mondta mindenről a KDNP frakció vezetője. Megszűnik az a kötelezettség, hogy az LMBT tartalmakat 18 év fölötti besorolásba rakják, így ezek után semmi nem állítja meg a Csipke Józsika könyveket az iskolákban, fogalmazott mindenről szólva Rétvári Bence. Azt mondta, a Tisza párt szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével, amelyen az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a genderből az iskolákban. A Tisza pártnak fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok vagy a magyar népszavazás egyértelmű eredménye, értékelt erről szóló beszámolójában a Hetek, és így közölte az MTI is. Végül arról, hogy a világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regényére, a 130 éve megjelent Quo Vadisra figyeltek fel, és hívták fel a figyelmet szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium óvoda és általános iskola könyvtárában. A 6 órás felolvasó maraton méltó tisztelgés volt a 180 éve 1846-ban született lengyel író fejedelem Henrik Sienkiewicz, valamint a szerző 130 esztendeje 1896-ban könyvformájában is megjelent a keresztény értékeket és az ókori Rómát megidéző remek műve előtt. A szervezők nem titkolt célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösségépítés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. Néró császár korát, Vicinius és Lígia szerelmét, Petronius eleganciáját és az első keresztények szilárd hitét az intézmény diákjai, öreg diákjai, pedagógusai és a szülők közössége mellett olvasásával megidézte az esztergomi lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselői csapata, a Szent Antal esztergomi Ferences gimnázium és kollégium igazgatója, Esztergom megyei jogú város alpolgármesterei, a város köztiszteletben álló színész rendezője, valamint számos irodalom kedvelő polgár is. Az estébe nyúló, emelkedett hangulatú felolvasás ismét bebizonyította, hogy a klasszikus irodalom és a közös értékek képesek megszólítani, egy közösségé kovácsolni a különböző generációkat. A rendezvény nem csak méltó emléket állított a Nobel-díjas lengyel szerzőnek, hanem maradandó élményt nyújtott minden résztvevőnek, tovább ápolva és erősítve a történelmi gyökerű lengyel-magyar barátságot, továbbá a katolikus intézmény és Esztergom városának kulturális összetartozását, így tette közzé a Magyar Kurír. Hölgyeim és uraim, két hét múlva újra jelentkezünk a médiavilág eseményeivel. Addig is a jó Isten óvja önöket. A szerkesztőt, Kövér Tamást hallották.
0: Elhangzott a médiavilág erkölcséről.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2026. október 13-a, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Kedden befeküdt a Gemelli Kórházba 14. Leó pápa. Lezárulta a Magyarország ellen indított uniós jogállamisági eljárás. A parlament elfogadta az új gyermekvédelmi törvényt. Kedden befeküdt a római Gemelli Kórházba 14. Leó pápa, akinek tüdejében egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható elváltozást fedeztek fel. A Vatikán News beszámolója szerint a szentatyát a római Gemelli Kórházban műtéti beavatkozásra készítették elő. A szentatyát több száz ember várta, tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig maradt kórházban. A pápa vasárnap az úrangyala imádság alkalmával személyesen tájékoztatta a híveket az állapotáról, és imáikat kérte. Felépülése várhatóan egy hetet vesz igénybe, ezért október 20-áig minden pápai audienciát lemondtak. Rómában és világszerte imádságokat szerveztek a szentatyáért. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós jogállamisági eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi támogatás válik ismét elérhetővé hazánk számára. Magyarország uniós állandó képviseletének keddi tájékoztatása szerint a tagállamok egyhangulag döntöttek az eljárás lezárásáról. A döntés nyomán valamennyi magyar egyetem újra részt vehet az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. Az Európai Bizottság szerint a magyar kormány korrupció ellenes és jogállamisági intézkedései tették lehetővé a források felszabadítását. Több fontos törvényről és személyi kérdésről is döntött kedden az országgyűlés. A parlamenti ülésnap legfontosabb eseményeit a szerkesztő foglalja össze.

0: része.
1: A mellrák elleni küzdelemről való megemlékezéssel kezdődött az országgyűlés keddi ülése. Frosthofer Ágnes házelnök felhívta a figyelmet a betegségre és a szűrővizsgálatok fontosságára. Több képviselő rózsaszín kiegészítőt viselt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A gyermekvédelmi törvénycsomag elfogadása váltotta ki a legnagyobb vitát. A jogszabály gyorsabb eljárást vezet be a kórházakban maradt, de már ellátásra nem szoruló gyermekek ügyében, módosítja a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásához való hozzáférés szabályait, valamint a gyermekekre káros tartalmak és a közterületi reklámok szabályozását is. A Tisza párt támogatta a javaslatot, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk azonban ellene szavazott. A Fidesz a kormány gendertörvényének nevezte a módosítást, míg a Mi Hazánk szerint az ismét lehetővé teszi az LMBTQ szervezetek megjelenését az iskolákban. Dúró Dóra bejelentette, levélben kérik az államfőt, hogy ne írja alá a törvényt. A képviselők az idei költségvetés módosításáról is tárgyaltak. A végső szavazás előtt a tervezetet még a költségvetési tanács véleményezi. Ismét elfogadták a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvényt is, amelyet korábban az államfő megfontolásra visszaküldött. A módosítás több időt biztosít az orvosoknak a kamarai tagság rendezésére, hogy adminisztratív okokból ne essenek ki az egészségügyi ellátásból. A személyi döntések között Radecki Andrást, a Magyar Katolikus Rádió volt vezérigazgató helyettesét, a média tanács tagjává választották. Megválasztották emellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét is. A parlament emellett 2 héttel elhalasztotta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát.
2: Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói posztjára a Független Közmédia Testület. A szervezet keddi MTI-hez eljutatott közleménye szerint a jelentkezőktől felsőfokú végzettséget, valamint legalább 10 éves szakmai és vezetői tapasztalatot várnak el. A pályázatokat november 12-éig lehet benyújtani. A jelöltek személyes meghallgatását élőben közvetítik. Az országgyűlés június végén döntött a közmédia intézményrendszerének teljes átalakításáról, amelynek keretében létrejön az új Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT. Nem hagyták az utolsó pillanatra az átállást a vállalkozások. Szeptember 1-től már papíron és számítógéppel kiállított nyugták adatait is kötelező beküldeni az adóhatóságnak. A NAV közlése szerint az első hónapban már több mint 12 millió nyugta adata érkezett be, 32 milliárd forintot meghaladó értékben. Egyre népszerűbb az ingyenes elektronikus pénztárgép alkalmazás is, amellyel közel 700 ezer nyugtát állítottak ki. A hivatal az év végéig tartó türelmi időszakban még nem bírságol. Elnézést kért Karácsony Gergely főpolgármester az érintett kerületek vezetőitől, amiért nem egyeztetett velük előzetesen a kormánnyal kötött parkolási megállapodásról. A Telexnek adott keddi interjújában elismerte, hogy későn tájékoztatta a polgármestereket, ugyanakkor túlzónak nevezte a reakcióikat. Közölte, egyeztetni fognak az ügyben. Bejelentette azt is, hogy 20-szorosára növelné a fővárosi szolidaritási alap forrásait, és szerinte a turizmus, valamint a forrás megosztás területén is rendezni kell a fennálló kérdéseket. A kárpátaljai magyar szervezetek üdvözlik az oktatási törvénymódosítást, Nyíri Kata jelenti.
3: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség üdvözli az ukrán parlament által október 12-én elfogadott a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvénymódosítást. A két szervezet közös közleménye szerint a jogszabály átfogóan rendezi a kisebbségek oktatási jogait és biztosítja az intézményhálózat fennmaradását, valamint az anyanyelv használatát az oktatásban. A megfogalmazott megoldások a kárpátaljai magyarság mellett Ukrajna valamennyi nemzeti kisebbségének és őshonos népének érdekeit szolgálják. A KMKS és az UMDS a törvény mielőbbi, hiánytalan bevezetését és gyakorlati alkalmazását sürgeti. Álláspontjuk szerint a módosítás hozzájárulhat a nemzetiségi jogok biztosításához, a magyar-ukrán jószomszédi kapcsolatok rendezéséhez és Ukrajna európai integrációjához. A szervezetek bíznak abban is, hogy a kisebbségeket érintő további kérdések hamarosan rendeződnek.
2: A keresztény egység előmozdításáról tartottak konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. A Magyar Kurír beszámolója szerint a szeptember 29-i rendezvényen Martin Braun Benci és szerzetes 14. Leó pápa ökumenikus törekvéseit ismertette. Fischl Vilmos evangélikus lelkész pedig a megújított ökumenikus kartáról beszélt. A konferencián bejelentették a 2029-es ökumenikus imahét, világszerte használt imafüzetét a magyarországi egyházak állíthatják össze. Brenner emlékévre készül a bói római katolikus plébánia. A Magyar Kurír beszámolója szerint a közösség szobrot állított Boldog Brenner János vértanúpap tiszteletére, akinek halála 70. évfordulójára jövőre emlékeznek. A bronzmell szobrot október 18-án vasárnap áldják meg a plébánia udvarán, majd ünnepi szentmisét tartanak. A megemlékezések részeként 2027-ben bemutatják a Jó Pásztor című zenés drámát is, amely Brenner János életét idézi fel. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Zselic kislaki Zselic katolikus idősek otthona. A Kaposvári Egyházmegye tájékoztatása szerint az egyhetes programsorozatot pénteken püspöki szentmise zárta, amelyet Varga László megyés püspök mutatott be. Homíliájában hangsúlyozta, az intézmény célja, hogy ne csupán idős otthon, hanem valódi szeretet otthon legyen. Az ünnepségen felidézték az elmúlt 10 év emlékeit, elismerték a munkatársak áldozatos szolgálatát, a jubileumot pedig emlékfa ültetésével zárták. Ra emlékező történelmi sétát tehettek kedden a 8. diákok Csíkszeredában, amelyet Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának munkatársai szerveztek. Gáspár Sándor tudósít.
0: A 70. évfordulóra készülődve a csíkszeredai főkonzulátus 5 helyszínt érintők víztúrát szervezett 8. diákok számára. Sós Zoltán konzul, az esemény egyik szervezője úgy látja, a séta kiváló lehetőség, hogy széleskörű tudásra tegyenek szert a diákok. 12 iskola 8. diákjait hívták meg. Csíkszeredában egyébként több emlékhely is őrzi az 1956-os magyar forradalom üzenetét. Csíksomjon, a Fodorházon az emléktábla a magyar történelem több kiemelkedő eseményére is utal, a Fodor család révén. Egyikük 48-as honvéd százados, unokája 1956-os elítélt volt. Átfogó elképzelést fogalmaztak meg az erdélyi kérdés rendezéséért, amit súlyos börtönévek követtek. A Fodorház előtt állították föl a Székely hadosztályt idéző szoborkompozíciót is. De Nagy Benedekre is emlékeznek 1956 alkalmából. Tavaly hunyt el, több éven át volt parlamenti képviselő a 89-es rendszerváltás után. 1956-ban egyetemista volt, amikor letartóztatták és 5 évre ítélték, mert szolidarizált a magyar forradalommal. Több tucat egyetemista társával együtt, akiket aztán több hullámban ítéltek el, 1956-ban, 1958-ban. A séta a Kalász negyedi temető 1956-ra emlékező kopjafájától indult, és a főkonzulátus melletti Gloria Victis emlékműnél fejeződött be, ahol Kányádi Szilárd színművész várta a diákokat. A különböző helyszíneken a forradalom 16 pontja, a lyukas zászló szimbolikája, a véres csütörtök tragédiája, Nagy Imre történelmi alakja, a forgószélhadművelet eseményei és a megtorlások időszaka szerepelt. A Tulipán áruház előtti téren kiállított platós teherautó, a forradalom civil ellenállásának a jelképe, erre felkapaszkodva csoportkép is készült az 1956-os kvíztúra résztvevőiről.
2: Két ember vesztette életét két különálló lövöldözésben Brüsszelben kedre virradóra. Az egyik halálos támadás az Európai Parlament közelében történt, míg a város másik részén egy rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt sérüléseibe. A belga RTL hírportál szerint a rendőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amikor a menekülők tüzet nyitottak rájuk. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A brüsszeli ügyészség közlése szerint a két lövöldözés között egyelőre nem találtak összefüggést. A hidegháború idején tapasztaltnál is több feladatot jelent a külföldi államok tevékenysége a brit elhárításnak, közölte az MI5 vezetője keddi londoni helyzetértékelésében. Ken McCallum elmondta, az elmúlt 10 évben 4-szeresére nőtt az állami eredetű fenyegetésekkel kapcsolatos ügyek száma. A szolgálat ezért idén már több erőforrást fordít ezek elhárítására, mint a hidegháború idején. A mesterséges intelligencia tovább növeli a kiberbiztonsági kockázatokat. Az ukrán parlament a fegyverexportból származó bevételeket a hadsereg támogatására fordítaná, Nyíri Kata jelenti.
3: Az ukrán parlament első olvasatban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely a fegyverexport engedélyezéséből származó bevételeket a hadsereg finanszírozására fordítaná. A jogszabálytervezetet október 12-én fogadták el alapelvi szinten. A javaslat szerint az export ellenőrzési dokumentumok kiállításáért fizetett díjak teljes összege az állami költségvetés külön alapjába kerülne. A pénzt a Védelmi Minisztérium kapná meg. A bevételek felét fegyverek és katonai felszerelések beszerzésére, korszerűsítésére és javítására fordítanák. A másik 50%-ból az ukrán fegyveres erők katonáinak illetményét finanszíroznák. A törvényjavaslat a költségvetési törvénykönyv módosítását célozza. Az előterjesztés a hazai hadipar fejlesztését és a hadsereg további finanszírozását egyaránt szolgálná. A Védelmi Minisztérium szerint az ukrán hadipar egyes területeken már a jelenlegi állami költségvetés lehetőségeit meghaladó termelési kapacitással rendelkezik. Ukrajna júliusban vezetett be ellenőrzött fegyverexport mechanizmust a partnerországok számára. Ennek értelmében az ukrán haderő ellátása elsőbbséget élvez, és csak a rendelkezésre álló többletkapacitás tehető elérhetővé exportra. A törvényjavaslatot a parlamentnek még a további jogalkotási szakaszokban is meg kell tárgyalnia.
2: Átvette kedden a franciaországos terrorellenes ügyészség a dél-franciaországi Aubagne egyik középiskolájában előző nap történt lövöldözés kivizsgálását, amelynek feltételezett elkövetőjét egy 14 éves fiút azzal gyanúsítanak, hogy csatlakozott a tömeggyilkosságokat dicsőítő True Crime Community elnevezésű mozgalomhoz. A gyanúsított a középiskola egyik 14 éves tanulója hétfőn délelőtt vadászpuskával nyitott tüzet az iskola területén, és megsebesítette az igazgatót és egy tanárnőt, mielőtt az iskola egyik alkalmazottja lefegyverezte. A sebesülteket kórházba szállították, nincsenek életveszélyben. A támadót a helyszínen letartóztatták.
4: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Hatalmas tűz ütött ki az Aknasz latinai piac területén egy kétszintes épületben, írja a Kárpáti Igazszó. A lángok mintegy 1500 négyzetméteren pusztítottak, megfékezésükön 28 tűzoltó dolgozott, személyi sérülés nem történt. A tüzet észlelő szemtanúk értesítették a katasztrófa védelmet, amely több tűzoltó egységet is a helyszínre vezényelt. A segítség megérkezéséig a helyi lakosok igyekeztek segíteni az épület tulajdonosának, hogy a nagyobb értékű tárgyakat biztonságba helyezhesse. A lángok a gyúlékony anyagok miatt gyorsan terjedtek, és rövid idő alatt az épület tető szerkezetét is elérték. A tűz mintegy 1500 négyzetméternyi területet érintett. Az oltási munkákban résztvevő tűzoltók mintegy 4 órás megfeszített munkával fékezték meg a lángokat. A tűz keletkezésének körülményeit és pontos okát szakértők vizsgálják, tájékoztatott az ukrán állami katasztrófa védelmi szolgálat. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
2: Az időjárásról. Északa, északnyugat felől felhők érkeznek, délkeleten azonban többnyire derült marad az ég, csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton csepereghet az eső, hajnalban helyenként köd képződhet, a szél gyenge marad, a hőmérséklet 0 és 6 fok közé csökken, néhol gyenge fagy is lehet. Szerdán a felhőzet délkelet felé vonul, mellette több órás, délkeleten sok napsütés várható. Északon és nyugaton helyenként gyenge eső, zápor előfordulhat. A nyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Kedden befeküdt a Gemelli kórházba 14. Leó pápa. Lezárult a Magyarország ellen indított uniós jogállamisági eljárás. A parlament elfogadta az új gyermekvédelmi törvényt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
7: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
8: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: Multidéző, Iványi Balást hallják.
9: 2026. október 13-a van kedd. Isten éltesse Kálmán és Ede nevű hallgatóinkat. A Kálmán egy török eredetű, a magyar név használatban meghonosodott név. Jelentését a maradék, életben maradt szóval hozták kapcsolatba. Az Ede egy német eredetű név, jelentése vagyonőrző, védelmező. Hitvalló Szent Edward Anglia királyának ünnepe van ma. Uralkodása alatt megkezdődött a Westminster apátság építése, amely később az angol király koronázások hagyományos helyszíne lett. Edwardot békés vallásos uralkodóként tisztelték, halála után avatták szenté. 1307. október 13-án 4. Fülöp francia király parancsára letartóztatták a templomos lovagrend franciaországi tagjait. A rend a keresztes hadjáratok idején jött létre, eredeti feladata a Szentföldre utazó keresztény zarándokok védelme volt. Idővel hatalmas birtokra és jelentős pénzügyi befolyásra tettek szert, ami a király érdekeivel is ütközött. A templomosokat ezért eretnekséggel és titkos vallás ellenes szertartásokkal vádolták, sokukat kínzással kényszerítették vallomásra. A rendvezetői közül pedig többen mágián végezték. 5. Klemens pápa végül 1312-ben feloszlatta a rendet. 1479. október 13-án a Kenyérmezei csatában Kinizsi Pál temesi István és Bátori István erdélyi vajda seregei győzelmet arattak az Erdélybe betörő oszmán hadak fölött. A Szászváros közelében vívott ütközetben a magyar csapatok kezdetben nehéz helyzetbe kerültek, Bátori meg is sebesült. Kinizsi erősítése azonban fordulatot hozott, és a támadók visszavonultak. A győzelem Mátyás király uralkodásának egyik nevezetes katonai sikere lett. 1792-ben ezen a napon tették le a későbbi Fehérház alapkövét Washingtonban. Az Egyesült Államok elnöki rezidenciájának terveit az ír származású építész James Hoban készítette. Az építkezés 8 évig tartott, és John Adams elnök 1800-ban költözhetett be először az épületbe. A Fehérház elnevezés csak később terjedt el, hivatalosan 1901-ben Theodore Roosevelt elnök vezette be. 1893. október 13-án kezdődött meg Budapesten a rendszeres áramszolgáltatás. A közmű kiépítése már az előző évben megkezdődött, a Magyar Villamossági Részvénytársaság pedig gőzgépekkel és generátorokkal felszerelt áramfejlesztő telepen indította el a szolgáltatást. Kezdetben a villamosvilágítás csak délutántól másnap reggelig működött, de a következő évben már közel 1700 fogyasztót láttak el árammal. 1960. október 13-án Nyikita Hruscsov szovjet pártfőtitkár cipőjével verte az asztalt az ENSZ közgyűlésén. A szovjet vezető a Fülöp-szigetek képviselőjének felszólalása közben veszítette el a türelmét. A korabeli beszámolók szerint levette a cipőjét és azzal csapkodta az előtte álló asztalt. A jelenet a hidegháború egyik legtöbbet emlegetett epizódjává vált, jól példázva, milyen feszült régkör uralkodott a nagyhatalmak között a világszervezetben. 1962. október 13-án avatták fel a Barátság kőolajvezeték magyar szakaszát. A közel 150 kilométer hosszú vezeték Szőny, Százhalombatta és Kápolnás nyéktérségét kapcsolta össze, és a Szovjetunióból, az akkori Csehszlovákián keresztül érkező olajat szállította Magyarországra. A beruházása a hazai ipar és energiaellátás szempontjából is jelentős előrelépés volt. 1972. október 13-án zuhant le az Andokban, azaz urugvái repülőgép, amely egy rögbi csapatot és hozzátartozóikat szállított a Chilébe. A hegyek között rekedt utasok közül többen túlélték a becsapódást, de a hideg, az élelmiszerhiány és az elszigeteltség miatt egyre kilátástalanabb helyzetbe kerültek. Túlélésük érdekében végül halott társaik húsát is elfogyasztották. A keresésüket december 22-én siker koronázta, a túlélőket több mint két hónappal a katasztrófa után találták meg. Történetüket az Életben maradtak című film is feldolgozta.
2: A mai múltidézőt Iványi Balázs készítette.

Mozart A-dur klarinét versenyének részletét André Rieu játszotta. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus,
1: mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Isten nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a Szűzanya szeplőtelen szent szíve szándékaira.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
1: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápa gyógyulásáért, akinek kedre tervezték a műtétjét a római Gemelli kórházban. A Vatikán News beszámolója szerint Baldassare Reina bíboros este 6 órára közös rózsafüzér imádságot hirdetett a kórház kápolnájába, amelyhez a római plébániákat és szerzetes közösségeket is csatlakozásra kérte. A Szentatyáért Peruban, a

0: Fülöp-szigeteken, Afrikában és szülővárosában, Chicagóban is szentmiséket és imádságokat ajánlanak fel. A gazdaság helyzetéről és az emlőrák elleni küzdelemről is vitáztak kedden az országgyűlésben. Az MTI beszámolója szerint a Fidesz képviselője a beruházások visszaesését és a munkanélküliséget kifogásolta. Magyar Péter miniszterelnök az előző kormány gazdaságpolitikáját bírálta. Az emlőrák elleni küzdelem kapcsán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, felülvizsgálják a szűrések rendszerét, és vizsgálják az esti, valamint hétvégi vizsgálatok lehetőségét. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói posztjára a Független Közmédia Testület. A szervezet keddi MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a jelentkezőktől felsőfokú végzettséget, valamint legalább 10 éves szakmai és vezetői tapasztalatot várnak el. A pályázatokat november 12-éig lehet benyújtani. Az országgyűlés június végén döntött a közmédia intézményrendszerének teljes átalakításáról, amelynek keretében létrejön az új társaság. A keresztény egység előmozdításáról tartottak konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. A Magyar Kurír beszámolója szerint a szeptember 29-i rendezvényen Martin Brunn bencés szerzetes 14. Leó pápa ökumenikus törekvéseit ismertette. Fischl Vilmos evangélikus lelkész pedig a megújított ökumenikus kartáról beszélt. A konferencián bejelentették: a 2029-es ökumenikus imahét világszerte használt imafüzetét a magyarországi egyházak állíthatják össze. Brenner emlékévre készül a bói római katolikus plébánia. A Magyar Kurír beszámolója szerint a közösség szobrot állított Boldog Brenner János vértanúpap tiszteletére, akinek halála 70. évfordulójára jövőre emlékeznek. A bronzmellszobrot október 18-án vasárnap áldják meg a plébánia udvarán, majd ünnepi szentmisét tartanak. A megemlékezések részeként 2027-ben bemutatják a Jó Pásztor című zenés drámát is, amely Brenner János életét idézi fel. A hidegháború idején tapasztaltnál is több feladatot jelent a külföldi államok tevékenysége a brit elhárításnak, közölte az MI5 vezetője keddi londoni helyzetértékelésében. Ken McCallum elmondta, az elmúlt 10 évben 4-szeresére nőtt az állami eredetű fenyegetésekkel kapcsolatos ügyek száma. A szolgálat ezért idén már több erőforrást fordít ezek elhárítására, mint a hidegháború idején. A mesterséges intelligencia tovább növeli a kiberbiztonsági kockázatokat. Végül a várható időjárásról. Északa, északnyugat felől felhők érkeznek, délkeleten azonban többnyire derült marad az ég. Csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton cseperekhet az eső. Hajnalban helyenként köd képződhet. A szél gyenge marad. A hőmérséklet 0 és 6 fok közé csökken, de néhol gyenge fagy is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
1: Tarbai Ede, Varjú Dombi mesék.

0: Egyik nagynéném, ha csak tehette, mindenféle füveket gyűjtött a kosarába. Köhögés, torokfájás, álmatlanság, hascsikarás, és még százféle nyavaja ellen. Olykor hajnalban kelt, máskor délután ment ki a mezőre, aszerint, hogy melyik fűnek mikor volt ideje. A falubeliek furcsa módon, ellentétben Sára néniről alkotott hitünkkel, őt tartották boszorkánynak. Mi tudtuk róla, ártalmatlan teremtés, mindenkinek a javát akarja. Oda-haza talán a rendet is azért követelte meg mindenkitől, hogy nagyanyámnak kevesebb legyen a dolga. Csak éppen önmagának nem tudott parancsolni. Ha a szekrényét kinyitotta, minden kiborult belőle, a cipőkefétől kezdve a szabóollón keresztül, egészen a kis piros tejes lábasig. Ezek után nem is csodálkoztam azon, hogy egyszer egy tavaszi délutánon rendrakás közben róla is mesét mondott keresztapám, azaz boszorkány hírében álló nagynéném édes testvéröccse.
1: Mese az öreg esernyős tündérről. Ha már a langyos szél dudál a kémények közt, kútnál, vájúnál, s a jégcsapok is régen elolvadtak, az országúton egyre jár, kell, baktat a jó öreg esernyős tündérnéne. A dolga, tudjuk, nem kevés, szép tarka pettyes ernyőt vesz kezébe, s hol ő jár, biztos nincsen jégverés, mindenfelé csak friss eső szemezget, mely búzát, árpát, rost növeszt meg. Mindenhová meghívják jó cipóra, kolbászra, borra, pástétomra, és elbeszélik, hogy mint telt a tél. Cserébe ő is mindent elmesél, hogyan foltozza ködbönkéjét fűvel, hogy mennyit szőtt és font karácsonyig, hogy januártól kezdve mit is művel, formázva mázas csuprok százait. Ha jól lakott, s a bort is elkortyolta, indul tovább, hisz sok, nehéz a dolga. Amerre jár, kezében ott az ernyő, juhászodik a jéggel terhes felhő, nehéz csapása friss esőre vált, növesztve búzát, gyönge almafát. Történt azonban egyszer márciusban, hogy jó öreg esernyős tündérnénénk kinyitva titkos, kacatos szekrényét, keresni kezdte szerszámát, hogy hol van. Mi minden volt a polcokon, dióhéj, tökmag, pergamen, kis tégelyekben balzsam, zsír, korom és maradékok, lemvászon, sejem, üveg, gyűszű, szakácskönyvek lapja, fülvédő, kesztyű, molyos hálósapka, s az alsó polcon mindezek megett, a bűvös ernyő lámcsak ott hevert. A jó öreg esernyős tündérnéne, amint az ernyőt kézbe vette, már látta, sejmét szörnyű nagyba érte. Az idő itt-ott jól kikezdte. A sok likat csak nézte nénénk, fejét csóválta hümm mögött. Az nem lehet, hogy így érhesse végét, majd szép és bűvös új sejmet szövök. Az emberek mind számítanak én rám, várják, mikor és hol kezdem a sétám, és tudják, amíg kezemben ott az ernyő, juhászodik a jéggel terhes felhő, nehéz csapása friss esőre vált, növesztve búzát, gyönge almafát. Ha nem segítek, hét nehéz lakat, pókháló zárja rám a házamat. Mind ebben volt egy bökkenő. Honnan keríthet most elő 77 féle szálat, hogy összeszőve meglegyen mi kell varázslat a jégesők vad nagy felhőivel. A jó öreg esernyős tündérnéne fölvette foltos nagy kabátját, nem ügyelt soha ruhára, kicsiségre, ha folytathatta hasznos tudományát. és végig talpalt 77 barátot, tündért, manót és más efféle népet, és köpenyükből egy-egy szálat vágott, mert erre volt a legnagyobb szükséglet. Míg gyűlt a szál a kosarába, olvadt a hó, a sárba beléragadt cipője, botja, az útját mégis rendületlen rótta. Az emberek hiába hívták, sehova nem tért be most, csak csoszogott tova, míg végre megtelt fonállal limlomos szekrénye. Akkor pihent ám jó nagyot, takarták csíkos paplanok, de másnap föl kell, fel bizony a nappal, és szövőszékhez ül, míg kannácskában szagos teát forral, ezt reggelizte mindig egyedül, zörgött a gép, és kattogott, és nőtt, csak nőtt a sok sejem, bámészkodók lepték el künn az ablakot, hogy lássák, lesz-e ernyő, és milyen. Amikor kész lett, elismerően néztek össze. Sohasem láttak eddig ilyen szépet. Némán maradtak ott, megilletődve, hol kék volt, zöld, hol piros, lila, sárga, ezüst, arany, ki tudná felsorolni. A sok kucsmás csak állt, a száját tátva. Hű, haj, varázsos ám, e holmi! A jó öreg esernyős tündér néne, akinek dolga nem kevés, új, tarka pettyesernyőt vett kezébe, hogy ne legyen már többé jégverés. A kémények közt, kútnál, vájúnál hallotta langyos széldudál. Ezért elindult, és amerre baktatott, a jégeső mind megjuhászodott.

Egyszer egy napon nagyon bánatos voltam. A rossz napok között mindig az a legrosszabb, amikor semmi sem sikerül. Nos, ez a nap pontosan olyanra sikeredett. Minden kiesett a kezemből, és rendszerint a törékeny dolgok. Az egyik pohár valósággal kiugrott a markomból. Mindenben megbotlottam, ha másban nem, a saját árnyékomban. Mit tehettem mást? Mindezt elpanaszoltam Varjú Dombi keresztapámnak. Az öreg, talán vigasztalásul, mondta el a következő történetet.

Mese a csőszélett sárkányról. Nem sokkal Péter Pál előtt a búza, a rozs még lábon állt, egy fáradt vándorsárkány járt mezőt, és hét szomorkás hangján így danált. Hely, jó a kedvem, jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán, szombaton, és minden más egyéb napon. Régen bizony, no, másként szólt a nóta, vidáman szállt, míg lépkedett. Azóta hét homlokán a gond redőt redőkre vont. Már évek óta baktatott, és sok gúnyát elkoptatott, míg egyszer Péter Pál előtt a búza rozs még lábon állt, két furcsa hátú domb között a fáradt vándorsárkányunk megállt. Megállt, ahol még nem régen kaszáltak, s a széna már kazlakba gyűlve száradt, s ő köpenykéjét maga alá gyűrve leült a fűbe. Na csak, hisz, kezdte rakta sorba, mindenkinek van itt munkája, dolga, egyik kaszál, a másik rendbe rakja, a harmadik forgatja, szárogatja, hogy jó legyen a szén a kis csikónak, mikor tejet már ő se szophat. Az életét ott számba vette lassan, mert bölcsebb lett, mióta vándorolt tapasztalatban. Hisz sok felé járt, és sok dolga volt. Elsőbben is egy suszter műhelyében segédkezett, hol csirízkent serényen, s oly vastagon az egyik csizmatalpra, hogy ráragadt a majsztrom ujja, Marka. A nagy bajúszú mester fél napig lótot futott, míg lelt egy valakit, aki a csizmát lefejtette róla. Így suszterunknál nem volt többé dolga. Majd elszegődött el egy vén szabóhoz. Gondolta, az csak régi holmit foltoz, itt nem tesz kárt soha. Kezében járt a tű, fütyült, mint más legény, és rettentően örült, mert készen lett a rábízott ruha. A baj csak ott volt, hogy a nadrág szárat szegény sárkányunk összevarta. Így nem bújhattak rajta át a lábak. Vitték is már a mesterhez, panaszra. Aztán egy kéményseprő vette pártfogásba. Velem jöhetsz a tetőre, padlásra, s mivel még oskolában nem tanítják, meglesheted a mesterségem titkát. Reménykedett, de már legelső útján bizony már itt is bajt csinált a sárkány. Mivel nagy teste súlyos volt, a ház gerince eltört, s nem volt maradás. Mert látta, rosszra fordul minden dolga, mezők és erdők útját egyre rótta, s a régi dalt dúdolta csak, amint a földeken haladt. Hely, jó a kedvem, jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán szombaton, és minden más egyéb napon. Így ballagott, míg meg nem állt, mivel egy fán egy hirdetést talált. Szemüvegét egyik orrára téve betűzte sorról, sorra átböngészte. Figyelem, csősz kerestetik, dolga hajnaltól estelig riasztani a verebeket és pockokat és egereket. Mindezért napi öt dukát dukál. Jelentkezés a falunál. Nocsak! Ez a munka nekem való. A csősznek sok nehéz a dolga, vigyáz, és jár kell, ami jó egész határa tisztje, gondja. A sárkány köpenyét vállra vetve elment a hirdetésben feltüntetett faluba helyre, skalapjait kezébe vette szép szerényen.
Az egyességet azon mód megkötötték. Hét homlokáról elszállt el a gond. Hiszlám csak, végre mások hasznát vették. Hét torka ettől vidáman dalolt. És aratáskor szállt, zengett az ének, a legény hangra cifráztak a vének. Hey, jó a kedvem, jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán, szombaton, és minden más egyéb napon.

0: Varjú Dombi mesék. Tarbai Ede meséjét Bánfi György mondta el. A második rész hangzott el. Közreműködött Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Taréva.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: A Gimes felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápa gyógyulásáért, akinek kedre tervezték a műtétjét a római Gemelli kórházban. A Vatikán News beszámolója szerint Baldassare Reina bíboros este 6 órára közös rózsafüzér imádságot hirdetett a kórház kápolnájába, amelyhez a római plébániákat és szerzetes közösségeket is csatlakozásra kérte. A Szentatyáért Peruban, a Fülöp-szigeteken, Afrikában és szülővárosában, Chicagóban is szentmiséket és imádságokat ajánlanak fel. A gazdaság helyzetéről és az emlőrák elleni küzdelemről is vitáztak kedden az országgyűlésben. Az MTI beszámolója szerint a Fidesz képviselője a beruházások visszaesését és a munkanélküliséget kifogásolta. Magyar Péter miniszterelnök az előző kormány gazdaságpolitikáját bírálta. Az emlőrák elleni küzdelem kapcsán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, felülvizsgálják a szűrések rendszerét, és vizsgálják az esti, valamint hétvégi vizsgálatok lehetőségét. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói posztjára a Független Közmédia Testület. A szervezet keddi MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a jelentkezőktől felsőfokú végzettséget, valamint legalább 10 éves szakmai és vezetői tapasztalatot várnak el. A pályázatokat november 12-éig lehet benyújtani. Az országgyűlés június végén döntött a közmédia intézményrendszerének teljes átalakításáról, amelynek keretében létrejön az új társaság. A keresztény egység előmozdításáról tartottak konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. A Magyar Kurír beszámolója szerint a szeptember 29-i rendezvényen Martin Brón bencés szerzetes 14. Leó pápa ökumenikus törekvéseit ismertette. Fischer Vilmos evangélikus lelkész pedig a megújított ökumenikus kartáról beszélt. A konferencián bejelentették: a 2029-es ökumenikus imahét világszerte használt imafüzetét a magyarországi egyházak állíthatják össze. Brenner emlékévre készül a bói római katolikus plébánia. A Magyar Kurír beszámolója szerint a közösség szobrot állított Boldog Brenner János vértanúpap tiszteletére, akinek halála 70. évfordulójára, jövőre emlékeznek. A bronzmellszobrot október 18-án vasárnap áldják meg a plébánia udvarán, majd ünnepi szentmisét tartanak. A megemlékezések részeként 2027-ben bemutatják a Jó Pásztor című zenés drámát is, amely Brenner János életét idézi fel. A hidegháború idején tapasztaltnál is több feladatot jelent a külföldi államok tevékenysége a brit elhárításnak, közölte az MI5 vezetője keddi londoni helyzetértékelésében. Ken McCallum elmondta, az elmúlt 10 évben 4-szeresére nőtt az állami eredetű fenyegetésekkel kapcsolatos ügyek száma. A szolgálat ezért idén már több erőforrást fordít ezek elhárítására, mint a hidegháború idején. A mesterséges intelligencia tovább növeli a kiberbiztonsági kockázatokat. Végül a várható időjárásról. Északa, északnyugat felől felhők érkeznek, délkeleten azonban többnyire derült marad az ég. Csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton cseperekhet az eső. Hajnalban helyenként köd képződhet. A szél gyenge marad. A hőmérséklet 0 és 6 fok közé csökken, de néhol gyenge fagy is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
3: Mind együtt ültek a bírák. Ott künn a köd neki nehezedett az idomtalan épületnek, s szinte összépszorítá annak falait, ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Minek is ide virágok? A teremben nehéz, folytott levegő volt, ködmön és pálinka szag, s a legfelső ablaktáblán csak lassan, lomhán forgott az ólomkarika. Íme a bevezetés, egy rövid, egyszerű mondatos kijelentés után a környezet, külső és belső tér leírása egy-egy többszörösen összetett mondatban. Az átvezetés egyikből a másikba egy rövid kérdés. Szeretettel köszöntöm Önöket. Egy tökéletes mixáti novella kezdést hallottunk. Bírák közé vezet az író. Nehéz, ködülte, ködnyomta, fagyos külső környezetből, nehéz, folytogató levegőjű belső térbe. Minden mozdulatlan és lassú most. Lassan, lomhán forog az idő, mint a terem legfelső ablaktábláján az ólomkarika. Folytogató a tér, folytogató a levegő. Ami egyetlen szépség lehetne, az a két tér közti átmenet, az ablakokat elhomályosító jégvirág. De minek a szépség oda, ahol, folytatom az olvasást, a bírák fáradtan dőltek hanyatt székeiken. Az egyik behunyta szemeit, s kezét bágyattan leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését. A másik ásítozva dobolt ironnyával a zöld asztalon, míg az elnök, letolva pápa szemét orrahegyére, izzadó homlokát törlékendőjével. Szürke, hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy személyzete, a beidézett tanúk és vádlottak. Fáradtság, bágyat, álmos lassúság jellemzi az eddig megismert szereplőket, a bírákat. Tökéletes összhangban vannak környezetükkel. Most azonban váltás következik. Belép a terembe valaki, egy leány, és vele jön a fény. És mindjárt minden megváltozik, értelmet és életet kap a jégvirágok léte is. Tündéri szép az elbeszélés, majd a leírás, az íróitól életre kell. Szinte látjuk, ahogy táncolni kezdett valaha a papíroson. Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. Üdelég áramlat csurrant be vele, mely szelíden meglegyintette az arcokat, s megcsiklandozza a szempillákat. A vastag ködön át is, mintha egy sugár lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok között, megsokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán. Takaros egy teremtés, délceg, arányos termet, melyre a kisvirágos ködmönke olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve. Fekete szemei szendén lesütve, magas, domború homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája zsúgásában varázs. Mi áradban vagy, gyermek? Kérdi az elnök közönyösen. Az ilyen merev, szigorú hivatalnokoknak nincs érzéke semmi iránt. A lány megigazítja fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli. Nagy az én bajom, nagyon nagy. A főszereplőknek ezután a néhány szavas első párbeszéde után ismét szíveket nyitogató és gyönyörködtető mondatok következnek. Ez az a báj, aminek irodalmunkban Mikszáth Kálmán a legnagyobb, halhatatlan mestere. Szerb Antal Mikszáth előadásának utánozhatatlan üdeségéről ír a magyar irodalom történetben. Hallgassuk tovább ezt az előadást. Hangja, tudnélik a lányé, lágy és szomorú, a szívekig hat. Mint a zene, mely mikor már elhal is, mintha még mindig zendülne a levegőben, elváltoztatva mindenkit és mindent. A bírák arca nem olyan mogorva többé. A király képe, meg az országbírójé is odább, nyájasan integet neki a néma falról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt. Ott az írás, elmondja az. Csak hogy azt még előbb meg kell keresni a keblében, ki kell gombolni a pruszlik felső kapcsát, s kezeivel belenyúlni érte. Ó, a csúf kapocs! Né, lepattant, leesett. Milyen elbűvölő látvány, amint lehajol érte szemérmesen, s az írás is kihull onnan. A kegyetlen szürke fej, az elnöki, elfordul, csak a nagy, kövér kéz van kinyújtva az írás felé. Egy végzés, dünnyögi, amint szúró szeme elszalad az iraton. Bede Anna felhívatik, hogy fél évi fokházbüntetését mai napon megkezdje. Itt mondatik ki, de immár konkrétságában a novella ködös címe. Bede Anna tartozása. A tartozás tehát nem más, mint fél évi fokházbüntetés. Ennyit rottak ki egy parasztlányra, ki tudja miért. De Mikszáth ezzel most még nem törődik, továbbra is a bírák előtt álló lányt csodálja, és csodáltatja velünk, olvasóival is. A lány szomorúan bólint a fejével, s amint azt mélyen lesüti, hátra csúszik rajta a gyászkendő, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldozva ömlik arcára. jobb is, ha eltakarja, mert ha fehér lilium volt előbb, olyan most a szégyentől, akár a bíbor. Ma egy hete kaptuk az írást, rebegi töredezve. Maga bíró uram hozta, meg is magyarázta az értelmét. Édesanyám pedig így szólt szegény. Eredj, lányom, a törvény törvény, nem lehet vele tréfálni. Hát én el is jöttem, hogy kiálljam a félesztendőt. Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét. Mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégák arcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskályhát, melynek likacsos ajtaján szikrázó tűzszemek nézik vissza mereven. És azt morogja önkéntelenül. A törvény törvény. Majd újra és újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringós szarkalábakat a fehér lapon. De bizony következetesen azt mondják, hogy Bede Anna orgazdaság vétsége miatt fél évi fogságra van ítélve. A bíró hiába kér tekintetével, szavak nélkül segítséget élőtől, élettelentől ebben a pathelyzetben. Ám az addig mozdulatlan, fáradt, folytogató környezet megmozdul, sőt kinyílik, valahova messzire, túlra. Ez most még értelmezhetetlen, de előrevetíti a mindjárt bekövetkező fordulatot. Hiszen, amint Cervantal írja, mixált paraszt novellái klasszikus, tökéletes mintája a novellának, melynek műfaj törvénye, hogy egy sorsfordulatot kell bemutatnia, és semmi mást. A bádok karika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan széltámot odakünn, amint hogy rázza is már az ablaktáblákat. S mintha valakinek a hazajáról lelke volna, hideg borzongatást keltve besűvít a nyílásokon. A törvény, törvény. A kegyetlen fejhelyeslést bólint a túlvilági hangnak, a nagy kövérkész pedig a csengettyűt rázza meg a törvény szolgának. Kísérje ön el Bede Annát a fokházi felügyelőhöz. A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici, piros ajka, mint görcsösen megmozdul, mintha szavakat keresne. Talán valami mondani valód van még? Semmi, semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok, Bede Erzsi, mert tetszik tudni a testvérnéném, azaz Anna. Ma egy hete temettük szegényt. Szó-szót követ. A leány könnyek között elmondja, hogy amikor megkapták a végzést, már halott volt a nővére. Kiterítve feküdt a virágos kamrában. Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketülve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóvá teszünk, amit a szeretője miatt elkövetett. Mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort, miatt a keveredett bűnbe. Azt gondoltuk hát, mit gyermekem? Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a halóporában. Nem mondhassa senki, hogy adósa maradt. Édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt a félesztendőt. A bírák egymásra néztek mosolyogva. Milyen naív, milyen együgyű lány. Az elnök arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg. Sárga kendőjével nem is annyira homlokát törli. Talán lejjebb valamit. És ekkor ez az elnök, ez a hideg, kemény ember, nagyszerű emberségről, éles helyzetfelismerő képességről tesz tanúbizonyságot. Jól ismeri annak a világnak a törvényeit, amelyből ez a késő őszi dermedtségbe tavaszi üdeséget hozó fiatal leány érkezett. Ugyan hiába mondaná neki, hogy a nővére helyett nem kell bűnhődnie. Hiszen akkor hogyan találná meg az nyugodalmát a más világon? Egy pillanatra azonban álljunk meg a beszélő névnél is, amit az imént hallottunk. Kártony Gábornak hívják a szeretőt, aki miatt bűnbe keveredett Bede Anna. Mindössze két hang kiegészítés, és kártékony lesz a Kártony vezeték névből. Beszédes, árulkodó, hangulatteremtő nevet talált itt Mixát. De térjünk vissza a történet folyásához. A bíró tehát más utat választ. Azt mondja, hogy hibás volt az írás, amit kiküldtek. Tévedés csúszott a dolgokba. Odafönn másképp tudódott ki az igazság, mondja. Eredj haza, lányom, tisztelem édesanyádat. Mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt. Gondoltuk mi azt, suttogá, s kis kezét szívéhez szorította. Így zárul ez a csodálatos történet, a Bede Anna tartozása című, honnan máshonnan, mint a csodálatos, a halhatatlan, a megunhatatlan novella ciklusból, a jó palócokból. Szerbantal gondolatával zárom ma esti irodalmi 10 percünket, és köszönöm meg megtisztelő figyelmüket. Mikszát felvidéki parasztjai azért jelentik a magyar irodalmi népiesség egyik tetőfokát, mert itt a nép csak annyiban nép, hogy tisztán emberi, mentes a magasabb kultúra álságaitól, maga az ember, maga a lélek. További szép estét kívánok Önöknek!
0: Borsodi Henit hallották.

0: Sibelius Lemminkäinen szvittjének első részét a Göteborgi Szimfonikus Zenekar játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. A Bohém Ragtime Band játszik a most következő hangolóban.

0: a Bohém Ragtime Band felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint kedden megműtötték 14. Leó pápát a római Gemelli kórházban. A beavatkozás célja a Szent Atya tüdejében talált elváltozás eltávolítása volt. A vizsgálatok azt is tisztázhatják, hogy az elváltozás rosszindulatú-e. A műtét idején a kórház kápolnájában rózsafüzérimádságot tartottak a pápáért, amelyhez a világ számos pontjáról csatlakoztak. A beavatkozás eredményéről és a Szent Atya állapotáról egyelőre nem áll rendelkezésre hivatalos vatikáni tájékoztatás. Lezárult a Magyarországgal szembeni uniós jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Unió tanácsának keddi döntése nyomán 4,2 milliárd eurónyi korábban befagyasztott támogatás válhat hozzáférhetővé. A döntés az egyetemeket is érinti, ismét megnyílhatnak előttük az európai hallgatói csereprogramok és kutatási támogatások. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a megállapodást. Elfogadta a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénymódosító csomagot az országgyűlés. A képviselők kedden 139 igen és 51 nem szavazattal támogatták a kormány előterjesztését. A parlament emellett módosította az egészségügyi és szakmai kamarai szabályokat is. A köztársasági elnök által korábban visszaküldött jogszabály alapján ismét kötelezővé válik a Magyar Orvosi Kamara tagsága. Megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét az országgyűlés. A keddi titkos szavazáson Ötvös Károly, Gellért Károly Árpád és Terhes Tibor Dávid kapott megbízatást. A parlament a média tanács összetételéről is döntött, a testület tagjává választotta Radecki Andrást, a Magyar Katolikus Rádió volt vezérigazgató helyettesét, akit a Mi Hazánk jelölt. A Fidesz és a KDNP jelöltjei nem kapták meg a szükséges támogatást. A keresztény egység előmozdításáról tartottak konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. A Magyar Kurír beszámolója szerint a konferencián bejelentették, a 2029-es ökumenikus imahét világszerte használt imafüzetét a magyarországi egyházak állíthatják össze. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói posztjára a Független Közmédia Testület. A szervezet közleménye szerint a jelentkezőktől felsőfokú végzettséget, valamint legalább 10 éves szakmai és vezetői tapasztalatot várnak el. A pályázatokat november 12-ig lehet benyújtani, a jelöltek személyes meghallgatását élőben közvetítik. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán kisebbségi oktatási törvény módosítását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, írja az MTI. A két szervezet úgy értékelte, hogy a hétfőn elfogadott jogszabály biztosítja az anyanyelvi oktatás és a magyar iskola hálózat megőrzését. Végül a várható időjárásról. Szerdán a felhőzet délkelet felé vonul, mellette több órás, délkeleten sok napsütés várható. Északon és nyugaton helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat. A nyugati szelet néhol élénklökések kísérik. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá. Ti farizeusok tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 37-től a 41. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápát kedden délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szentszék. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leó pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápáért.

0: 14. Leópápát kedd délután megműtik a római Gemelli kórházban, jelentette be a Szent Cég. 14. Leópápa október 13-án kedden 13 óra előtt megérkezett a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházba, ahol kedden délután műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta, a tüdejében felfedezett góc eltávolítása céljából, közölte a Szentszéki sajtóiroda. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leópápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. A Szentatyát a délutáni órákban operálta meg a mellkas sebészeti orvoscsoport, amelyet Stefano Margaritora professzor vezet. A pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával személyesen tájékoztatta a híveket arról, hogy az orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható gócot fedeztek fel a tüdejében. Az orvosok javaslatára beleegyezett annak műtéti eltávolításába, és a hívek imáit kérte. A Szentszéki sajtóiroda közleménye szerint a beavatkozásról és a Szentatya állapotáról kedd este adásunk után adnak további tájékoztatást. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leópápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcs találkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pál teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosságban elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az amorisztetícia találkozó módszertani felelőse, a színódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervbevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a kereti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a Szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist, és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kialgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kilagatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vett volna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál, Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyala imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá. De ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolt a Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett, évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy re bíborost már fiatal áldozópapként a szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította, és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat, és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagymértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. Püspöki szentelésekor az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzánóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafüzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az angyalok királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Vivaldi C-dur fuvola versenyének harmadik tételét Jean-Pierre Rampal és a velencei szólisták előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Ugi Szabina, a gránátalma íze. Hangjáték, a szerző azonos című regénye alapján. Második rész.
4: 38. Sétálj el Erichében a Vénusz kastélyig, és hagyd, hogy a folyton fújó szél összeborzolja a hajad. 39. Csodáld meg a Taorminai Görög Színház romjait a világegyetem legtökéletesebb fényében, alkonyat idején, mint Csontvári. Végre úgy érzem, jól haladok a könyvvel. Nagy sikere volt az utolsó 10 jegyzetemnek, bár természetesen a szerkesztőm szerint még mindig jókora késésben vagyok a többiekhez képest. Minden esetre úgy gondolom, megérdemlek végre egy kis aktív pihenést. Elvégre Szicíliában vagyok. Ma reggel a kedvenc kávézomban, ahol már a második alkalom után tudták, hogy cukor nélkül kis kakaóporral megszorva szeretem a kapucsinót, szólt a csapos, hogy nézzem meg a tandemestjüket. Azt mondta, minden kedves külföldi lánynak ingyenes lesz a belépés, sőt, még azt is hozzátette, hogy még az is lehet, hogy összefutok egy magyarral. Kötve hiszem, bár ki tudja. Kezdem azt érezni, hogy itt bármi megtörténhet. A tandem lényege, hogy különböző anyanyelvű emberek párt alkotnak, hogy nyelvórát tartsanak egymásnak. Amint belépek, rögtön világossá válik számomra, hogy mit jelent a tandem olasz módra. A hely dugig van helyiekkel, akiknek többsége természetesen csak csajozni jár ide. Az egyik asztal mellett hallom, ahogy egy amorózó mutogatva magyarázza egy megszeppent szőkelánynak a dolgok lényegét. Dugóhúzó, üveg, bor, ajak, nyelv, édes. A lány meg persze bólogat és röhögcsél, mintha életében először hallaná. Mintha a világon nem minden férfi így akarná borzasztó érzékien is elegánsan fitogtatni, hogy mekkora macsó. Pincér! Még egy martinit legyen szíves! Köszönöm, jöhet bele az olajbogyó is! Szuper! Mit is keresek én itt? Nem hiszem, hogy ma este bárkivel is magyarul csacsoghatnék.
5: Szia! Hogy vagy?
4: Hogy vagyok, te magyarul beszélő 2 méter magas, átható tekintetű isten, akinek a hangja olyan mély és erős, hogy a kiveszőben lévő fehér tigrisekről szóló természetfilmet kéne szinkronizálnia? Tulajdonképpen jól. Egyre jobban. Sőt, remekül.
5: A pincér jó barátom, és ő mondta, hogy jár ide egy magyar lány. Gondoltam, megnézem magamnak, hát, ha tudunk kicsit csacsogni magyarul. Brian.
4: Hello, Brian. Az én nevem Barbara. És? Mit csinálsz itt Szicíliában?
5: Keresem magamat.
4: Üdv a klubban! És hogy beszélsz magyarul?
5: Nagyapám magyar. 48-ban hagyta ott az országot. Apám már kint született, de anyám amerikai, ezért én már nem beszélek olyan jól magyarul.
4: Nem is igaz, tök ügyes vagy.
5: Az egyetem után rájöttem, hogy én nem akarok ügyvéd lenni. A sok gonoszság helyett látni akartam a világot, szép dolgokat, tudod?
4: Bár olaszul mindketten beszélünk, Brian kitartóan magyarul próbál beszélni hozzám. Én pedig cserébe angolul válaszolok neki. Ha valamelyikünk elakad, a másik a saját nyelvén siet a segítségére. A kedvességéért és az újabb martiniért cserébe a legszebb szavainkkal ajándékozom meg Brian-t. Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.
5: A sír

0: Azt is jelenti, hogy valaki könnyezik, ugye?
1: Igen.
0: Talán azért, mert a sír mellett szoktunk sírni a leginkább, nem?
1: Meg lehet. Na és ahhoz mit szólsz, Brian, hogy lemonaj?
0: Micsoda? Úgy hangzik, mintha egy hawaii káromkodás lenne. Nagyon vicces.
1: Hát pedig ez elvileg nagyon tetszik a külföldieknek. Bocs.
0: Jaj, ne!
1: Brian, minden oké?
0: Persze, csak lehet, hogy jobb lenne kicsit kimenni a levegőre.
1: Oké, de azért ne rohanj annyira. Nem vársz meg? Ez meg mi volt?
0: Megjelent a semmiből az ex-pasim.
1: A te pasid? Ó, ez az én formám.
0: Catania a melegek fővárosa Olaszországban, nem tudtad?
1: Nem. Ebből én eddig semmit sem vettem észre. Elvégre itt a férfiak is sokszor olyan nőiesek, az a rengeteg hajzselé, tudod, meg a járásuk.
0: Nem ezek a melegek ismertető jelei. Magunk közt ezt jóval finomabb jelekkel fejezzük ki. 8 hónapig voltunk együtt. Minden tökéletes volt, minden. De aztán felbukkant a srác egykori nője, aki persze meggyőzte, hogy nem élhet így élete végéig, amikor olyan gyönyörű gyerekeik lehetnének, és így tovább, és így tovább. A szokásos történet, azóta férj és feleség lettek.
1: Spondját rá, öregem!
0: Keep walking! Egyébként holnap reggelre szervezünk egy lakókocsis kirándulást a lakótársaimmal. Ha gondolod, tarts velünk! Van köztünk mindenféle. A sofőr az egyik legjobb cimborám. Jön még egy szicíliai tarantella együttes énekese az argentin feleségével. Majd meglátod, milyen jó fejek.
1: És hová mentek?
0: Azt hiszem, éjszakra valami kénes termálfürdőbe. De tulajdonképp nem tök mindegy. Reggel 10, Piazza Duomo. Ugye eljössz, Barbara?
1: Hát persze, hogy eljövök. Na de nem reggel 10-re, ahogy Brian mondta, hanem 11:30-re. De végre Szicíliában vagyunk.
0: Ott jön Luigi és Paola. Luigi nagyszerű népzenész, Paola pedig fotóművész, férj és feleség.
1: Hol? Nem látom.
2: Luigi?
0: Ott balra.
2: Gyere már!
0: Luiginál van egy gitár, tok nélkül. Egy színes madzagszerűséggel van felerősítve a hátára.
1: Aha, és mellette az arasztalány?
0: Ő, Paola. Luigi feleség.
2: Ne magyaráz. Láttam, hogy mennyire megbámultad.
3: De hát muszáj volt ránéznem, hogy elvehessem tőle a visszajárót.
2: Talán már volt is köztetek valami. Csak épp nem emlékszel rá.
3: Te nem vagy normális, komolyan mondom. Lassan már a szememet sem merem kinyitni, mert amire ránézek, te arra rögtön féltékeny leszel. A magyar lány. Ciao. Briantől már sok jót hallottunk róla. A nevem Luigi.
1: Barbara.
3: Ő pedig itt Paola, a feleségem.
4: Ciao, örvendek.
0: És merre jár vajon a sofőrünk, Otto?
3: Nem aludt otthon ma éjjel. Azt hiszem dolgozott. Vagy bulizott. De ne aggódj, az neki nem gond. Napokat képes végig bulizni alvás nélkül.
1: Brian, elmúlt már dél, nem kéne felhívni Ottót?
0: Azt mondta fra poco, azaz nem soká. Ez olasz időszámítás szerint jelenthet 5 percet, 45-öt, vagy akár fél napot is. Szóval egy sör biztosan belefér még a várakozásba.
5: Buongiorno, amici, buongiorno!
1: Te jó ég! Hogy néz ki ez a lakóautó? Brian, neked aztán nagyon vicces barátaid vannak.
0: Vagány, mi? Ez a sok szép virág és szivárvány színű elefánt.
1: Nem inkább gicseset akartál mondani?
0: Azt hiszem, ez mind Otto műve. Már alig várom, hogy bemutassam neked. Egy kicsit talán... De majd úgyis meglátod.
5: Ha-ho, testvéreim! De örülök nektek! Téged még nem ismerlek. Otto vagyok, vagyis ebben az életemben így hívnak.
1: Barbara, nagyon örülök, hogy végre...
5: Nézze rász egy kis jó csobbanásra a híres neves Szegyesztába?
1: Én már vagy 2 órája készen állok rá.
0: Ugyan, hagyd csak. Az elején még én is felhúztam magam azon, hogy soha, sehová, senki nem bírt időben megérkezni.
1: Áruld el a titkod. Hogy tetted túl magad rajta, mert egyelőre engem még eléggé felhúznak ezzel?
0: Az elején mindenki így van vele. Holott ezzel csak magukat védik.
1: Magukat védik? Mi van? Tőlem?
0: Dehogy tőled. Mindenkitől. Hogy ne nézz olyan naívan, szívem. A maffia hazájában sosem lehetsz elég óvatos. Önvédelemből nem mondják meg például azt, hogy pontosan hol és mikor találkoznak.
1: De miért is?
0: De tényleg ennyire naív vagy? Hát, mert egyszerűen sebezhetővé válnának. Bárki oda mehetne és sígy-súgy lepuffanthatná őket délután 3-kor a piaccán.
1: Nem hiszem el, hogy ennyire paranoiások.
0: Na jó, meg lehet, hogy egy picit lusták is.
5: Nos, indulhatunk, barátaim!
2: Szigorúan Brian mellé telepszem, és igyekszem úgy ülni, hogy még véletlenül se lásson rám a visszapillantó tükörből Luigi, aki az anyós ülésen foglalt helyet. Az igyekezetem azonban hiába való. Paola zsigerből utál. Hogy ne is lásson, Luigi nyakába fúrja a fejét, és szorosan magához ölelve a fiút, el is alszik. Pompásan haladunk. Bár az átlagos olasz sofőrök többségével ellentétben Otto nem használ GPS-t. A 6. érzékében bízik. Közben csöndben többször újra tervez. Közel 100 métert tolatunk vissza az autópályán. Egy isten hálta mögötti földúton belefutunk egy tehéncsordába. Szép lassan körbezárnak minket. A dudaszóra, spanyol, magyar, angol, olasz nógatásokra meg sem mozdulnak. Centinként tologatjuk őket. Így érünk vissza a főútvonalra.
1: Mi ez a zene, Otto?
5: Boa! Nagyon szeretem!

0: kis tündérekkel. Nagyon szeretem őket is. Teljesen újjászületek, ahányszor csak oda megyek.
1: Aha, kicsit lehalkítanád?
0: Jó.
1: Szóval tündérek?
0: Néha még látni is szoktam őket.
2: És te mivel foglalkozol? Barbara, ugye?
1: Igen. Úti könyveket írok Szicíliáról.
0: Ó, egy írónő! Hát akkor neked mindenképp el kell mesélnem azt, hogy Szicíliában, egészen pontosan az Etna kürtőjében, el lehet jutni a föld belsejébe, ahol egy teljesen más, nagyon fejlett civilizáció él.
1: Azt a mesélj még!
0: Na, szóval ősi, földön kívüli civilizáció
1: számára... És az elkövetkező pár órában teljesen felvilágosodom a szinkronicitásról, a permakultúráról, a marihuána gyógyító erejéről és legalizálása égető szükségességéről, a bukott angyalokról, az indigó gyerekekről, a goa tudattágító erejéről, a citrom rákgyógyító hatásáról, a vízben lévő fogamzásgátlószerekről, a húsban lévő hormonokról, a vegánság filozófiájáról, de legfőképp arról, hogy sok vizet kell inni, és mindig, de mindig pozitívan gondolkodni.
0: És őrzik a titkukat. Barbara, ugye írsz ezekről a dolgokról is a könyvedben. Nagyon fontos, hogy eljussanak ezek az információk az emberekhez.
1: Otto, én úti könyvet írok.
0: De hát az élet is egy utazás, kedves. Az élet a legnagyobb utazás.
1: Mi ez a szag?
0: Gyógyvíz, kedves! Megérkeztünk! A legkiválóbb gyógyvíz! Kövessetek, barátaim! Tudom az utat! Erre, csak erre! A büdös tojás szag irányába! Látjátok már a tavat? Ott, a sás mögött! Ott lesz mindjárt!
1: Psst, te, Brian! Azt jól látom, hogy ezek most itt levetkőznek!
3: Hát, ha gondod van a meztelenséggel, akkor ne nézz ide!
1: Menj csak előre, mindjárt én is csatlakozom hozzátok. Itt vagyok! De forró, te jó ég!
4: Akkor irány a hideg víz.
1: Mit mondtál, Luigi, hogy menjünk vissza a patakba, amin keresztül vágtunk?
4: Az bizony, Barbara kedves. Na, döglött teknős békák vagytok, vagy mi? Vamos!
0: És most megint vissza a meleg vízbe. Törölköző nincs, úgyhogy csak gyorsan, gyorsan!
4: Ugye
0: milyen fantasztikus?
4: Szerintetek szépen, hogy valaki belepisíl.
1: Luigi!
4: Gyertek már közelebb!
0: Na, mit mondtam?
5: Nagyon jó, tényleg!
3: Te, Otto! Én éhes vagyok.
1: Én is éhes vagyok.
0: Aggodalomra semmi okunk! Fenséges vacsorát rittyentünk nem sokára. Na, lássuk csak, mi mindent tartogat számunkra a lakóautó. Két zacskó spagettét, egy üveg pistáciapesztót, egy nagy üveg grappát, meg persze olívaolajat.
4: Csak hát valahogy meg kéne főzni a tésztát, Ottokám.
0: Mennyire igazad van, barátom. Gyerünk, menjünk el fát gyűjteni, mint az őseink. Na gyerünk, fiúk, gyerünk, indulás!
1: És honnan szerzünk vizet?
6: Hát a patak volt, te buta, amiben megfürödtünk. Itt ered fent a hegyekben. Olyan tiszta, hogy inni is lehet belőle.
1: Biztos?
6: Te mindig ennyit aggódsz. Vagy ez még anyai örökség?
1: Anyámat hagyjuk ki ebből, de ha jobban belegondolok, azt hiszem, az aggódás eléggé magyar szokás. Szeretünk biztosra menni. Milyen szép tetoválásod van, Paola?
6: Ő itt Luigi. Ez pedig én vagyok. Két különálló fa, de a gyökereink összefonódnak. Két éve házasodtunk össze. Akkor varrattam magamra.
1: Hogy ismerkedtetek meg?
6: Cambridge-ben tanultam képzőművészetet. Aztán európai körútra indultam. És amikor ideértem Szicíliába, az első buliban megismerkedtünk. Luigi egyik haverjánál laktam. Amikor másnap újra találkoztunk a közös haverunknál, Catániában, nem hittem a szememnek. Azt gondoltam, hogy ez is csak egy éjszakás kaland lesz.
1: A sors.
6: Az bizony. Hát tudod, elég intenzív időszak következett. Tudod, amikor nem bírtok tényleg egyetlen percet sem a másik nélkül tölteni, csak szerelmeskedtek, alszotok, esztek, és mindenféle hülye neveket találtok ki egymásnak, meg az anyajegyeiteknek. Csak az volt, hogy már majdnem lejárt a vízumom. Két választásunk volt. Vagy velem jön Luigi Argentínába, vagy összeházasodunk. És mivel kizárt volt, hogy Luigit elengedi az anyja ilyen hosszú útra, hát összeházasodtunk.
7: Hú, elég lazák vagytok, mit ne mondjak.
6: Óriási bulit csaptunk. Augusztus volt. 628 fok. Én bikiniben voltam, Luigi pedig rövid nadrágban. Az elején nem is akartak így minket beengedni a házasság kötőterembe, de aztán ott is ismert valakit Luigi. Így gyorsan lezavartuk a ceremóniát. Bár Luigi szülei nem jöttek el, mivel azt mondták, hogy ez egy erkölcstelen házasság. Csak polgári.
8: Fogd egy kicsit erősebben,
6: Úristen!
8: Kicsúszik a kezemben.
6: Nézd!
8: Oké, de akár meg is állhatunk.
7: Ezek meg mit hoznak?
6: Úgy láttam, hogy találtak egy korhat pálmafát.
0: Ahó, lányok! Ezt nézzétek! Micsoda ajándékot kaptunk földanyánktól! Egy csomó, csodás, száraz pálmaágat!
7: Ez volt életem legfinomabb vacsorája. Köszönjük, Otto!
3: Éjjel, Otto, a világ legjobb szakácsa!
7: Így van, éjjel, éjjel!
0: Ne nekem köszönjétek! Az univerzum ajándéka volt, nem az enyém.
6: Lassan indulni kéne, földapám. Hosszú még az út hazafelé.
9: Minkje, az Istenért, mit csináltál? Otto!
0: Miért? Te láttad?
9: Nem, de miért mentél gyorsan?
0: Nem lehetett volna megállni, csak ha 20-szal megyek. Olyan hirtelen ugrott ki a bokor mögül.
3: Mi az? Mi történt?
6: Elütöttük? Biztos? Fiúk, mondjatok már valamit!
9: Hát, átmentünk rajta. Éreztem a huppanást.
7: Mi? Elütöttünk valakit?
9: Otto, gyere, meg kéne nézni.
0: Én nem merem.
6: De lehet, hogy még él szegény.
7: Valaki elárulná végre, hogy mi történt, amíg én aludtam?
3: Elütöttünk egy kutyát.
0: Hú, mit tettem? Megöltem. Megöltem ezt a gyönyörű teremtést.
9: Ez csak egy kutya, Otto. Nyugodj már.
6: Luigi, hogy tudsz ilyet mondani, te széptelen?
0: Bocsáss meg, drága kiskutya. Következő életünkben te is elüthetsz engem. De hidd el, nem szándékosan tettem. Bocsáss meg.
3: Ezt nézzétek.
7: Kiskutyák. Ó, de édesek.
9: Új, menjetek onnan. Ne nyalogassátok a

0: Liszt Ferenc E-dur magyar rapszódiáját Arthur Rubinstein játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa műtéti beavatkozása, közölte október 13-án kedden este a Szentszéki sajtóiroda. A Szentatya tüdejéből egy jól körülhatárolható gócot távolítottak el, de egyelőre nem közöltek további részleteket az elváltozás természetéről. A Szentatyát a római Gemelli Kórház melkassebészeti orvoscsoportja operálta meg, Stefano Margaritora professzor vezetésével. A műtét a terveknek megfelelően zajlott, a pápa már visszatért kórházi szobájába, erősítette meg a Szentszéki sajtóiroda. Lezárult a Magyarországgal szembeni uniós jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Unió tanácsának keddi döntése nyomán 4,2 milliárd eurónyi, korábban befagyasztott támogatás válhat hozzáférhetővé. A döntés az egyetemeket is érinti, ismét megnyílhatnak előttük az európai hallgatói csereprogramok és kutatási támogatások. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a megállapodást. Elfogadta a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénymódosító csomagot az országgyűlés. A képviselők kedden 139 igen és 51 nem szavazattal támogatták a kormány előterjesztését. A parlament emellett módosította az egészségügyi és szakmai kamarai szabályokat is. A köztársasági elnök által korábban visszaküldött jogszabály alapján ismét kötelezővé válik a Magyar Orvosi Kamara tagsága. Megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét az ország.

tömeggyűlés. A keddi titkos szavazáson Eötvös Károly, Gellért Károly Árpád és Terhes Tibor Dávid kapott megbízatást. A parlament a média tanács összetételéről is döntött, a testület tagjává választotta Radecki Andrást, a Magyar Katolikus Rádió volt vezérigazgató helyettesét, akit a Mi Hazánk jelölt. A Fidesz és a KDNP jelöltjei nem kapták meg a szükséges támogatást. A keresztény egység előmozdításáról tartottak konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. A Magyar Kurír beszámolója szerint a konferencián bejelentették, a 2029-es ökumenikus imahét világszerte használt imafüzetét a magyarországi egyházak állíthatják össze. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói posztjára a Független Közmédia Testület. A szervezet közleménye szerint a jelentkezőktől felsőfokú végzettséget, valamint legalább 10 éves szakmai és vezetői tapasztalatot várnak el. A pályázatokat november 12-ig lehet benyújtani, a jelöltek személyes meghallgatását élőben közvetítik. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán kisebbségi oktatási törvény módosítását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, írja az MTI. A két szervezet úgy értékelte, hogy a hétfőn elfogadott jogszabály biztosítja az anyanyelvi oktatás és a magyar iskola hálózat megőrzését. Végül a várható időjárásról. Szerdán a felhőzet délkelet felé vonul, mellette több órás, délkeleten sok napsütés várható. Északon és nyugaton helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat. A nyugati szelet néhol élénklökések kísérik. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: A hőség. Emlékeznek rá? Amikor nem lehetett szabadulni. Becsukta az ember az ablakot, vagy kinyitotta? Lehúzta a redőnyt, vagy nem húzta le? Bármit csinált, bekúszott az ingünk alá, és ott maradt. És amikor éjszaka megpróbáltam kinyitni az ablakot, az sem hozott enyhülést. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. A hőségről, a klímaváltozásról, meg az építészetről lesz szó a következő közel fél órában, de aki régi gangos házban lakott, és lement oda az udvarra, az mindig érzett egy kis szellőt, és minthogyha hűsebb lett volna a levegő, mint máshol. De fönt, a magas tetőtér alatt, még ott is elviselhetőbb volt a hőség okozta helyzet, mint mondjuk egy modern, idézőjelben mondom, modern, lapos tetős házban. A régiek, mintha tudtak volna valamit, és ezt az idők során talán nem is elfelejtettük, csak nem volt rá szükség. Mert itt volt például a légkondicionáló, milyen remek dolog. Önök szeretik? Na, a következőkben vendégemet bemutatom. Vendégem Szalai Zsuzsa, a Budapesti Műegyetem építőanyagok és magasépítés tanszék. Néznem kell, mert pontosan kell mondanom. Köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Akkor én elmondom, hogy milyen házat építenék. Olyan házat építenék, aminek méteres falai lennének. Téglaház lenne, de méteres falakkal, természetesen magas tetős, tehát lenne padlás, és akkor a nyári meleget egészen augusztusig nem is érezném, mert a fal tartaná azt a hűvöst, ami egyébként télen megjött, vagy amit összegyűjtött, és valamikor augusztus végén kezdeném érezni, hogy hú, itt azért meleg nyár volt, de mire eljutok odáig, addigra megint jön az ősz. Ez így stimmel? Ez az ön háza is? Ön is ilyet építene?
1: Jó nyomon jár. Nem véletlen, hogy azt hiszem, itt a templomépítészet lehet, hogy közel áll a profilhoz, mert a templomok pontosan így viselkednek. De jó, nem, vastag falak.
0: De nem építenék az olyan magas belmagasságot,
1: hát
0: nem?
1: Hát azt ne is, igen. De a viselkedése, hogy lejött, a pontosan ezt követi. Ez a nagy hőtároló tömeg nagyon lassan tud felmelegedni, viszont aztán sokkal lassabban is fog lehűlni.
0: Tehát amit mondtam, nem butaság?
1: Ez egy jó kiindulási helyzet. Persze egy méteres falat ma már nem építenék, azért feltétlenül én sem, hogyha nagyon sok pénzem lenne, akkor sem. De a nagy hőtároló tömeg alapvetően kedvező a nyári túlmelegedés szempontjából.
0: Csak mondta a templomot, és erről eszembe jutott, hogy azt hiszem Ferenc István épített egy, Ferenc Marcell édesapja vagy tervezett egy templomot, nem csak templomot, egy épület együttest Miskolcon, ahol viszont tényleg méteresek a falak. És valami olyasmit mondott egyszer, hogy az a mai világban már igazán luxus, hogy méteres téglafalat építsen az ember. De akkor, amit én mondtam az én kis házamról, az luxus?
1: Egyébként olyan szempontból érdekes a felvetés, ha már itt kezdjük a dolgokat, hogy például Ausztriában, Svájc-Ausztria határán építettek egy olyan épületet, ahol szokásos Magyarországon a 38 cm-es téglafal, és ők egymás mellé tették
0: a
1: két 38 cm-es blokkot, és ebből lett nekik egy 76 cm-es tégla, ami egyébként nagyon érdekes, hogy ezt egy építészi oda saját magának építette ezt a házat.
0: Tudtok valamit, na de én még odaraknék egy harmadikat.
1: Hát és azt akkor már lehet, hogy egy kicsit túlzás. A mai építészetben sajnos ilyen most már nem fordul elő, az biztos.
0: Ha a részletekbe belemegyünk, akkor ez a 76 cm-es téglafal, ez olyan tégla, ami olyan lukacsos, vagy esetleg tömör, mert a régi világban tömör volt. Melyik a jobb?
1: Így van, hát itt ugye sok szempontot kell mérlegelni, tél is van, meg nyár is van, nem véletlen, hogy a mai téglák lukacsosak, hiszen ma a hőszigetelés egy nagyon fontos követelmény, és alapvetően ennek próbálunk megfelelni, és a lyukacsos téglának ugye a hőszigetelő képessége sokkal jobb. Viszont valóban a másik oldalon a hőtároló tömeget sajnos ezzel kezdjük elveszíteni, és azt gondolná egy laikus, hogy milyen jó vastag téglafalaim vannak, akkor ezek biztos nagyon nehezek, de ha megnézzük, hogy valójában egy téglafalnak mekkora a testsűrűsége, akkor a mai téglákban sajnos már nagyon sok a lyuk, tehát ezt a tömeget, ezt sajnos kezdjük elveszteni a házainkból.
0: Azt mondja sajnos, de miért sajnos? Tehát mire kell figyelni ebben az összeállításban? Mert lehet szigetelni. Tehát,
1: ha én magamnak építenék házat,
0: na, ezt vártam, akkor, végre.
1: Igen, akkor persze többféle házat is el tudnék képzelni magamnak, de az egyik ház, hogyha maradunk a hagyományos anyagoknál, akkor egy nehezebb tégla, tehát egy kevés lyukú tégla, plusz hőszigetelés. Mert ez ugye egy olyan kombináció, ami hőtárolást is tud, és a hőszigetelő képessége is megvan.
0: Elmerülünk itt az építészet rejtelmeiben, kedves hallgatók, csak mondom, hogy a YouTube-on meg a Facebookon élőben is követhetnek minket, meg utólag is megnézhetik, és akkor a vizuális élmény is társul. Sajnos mutatni nem tudjuk ezeket a házakat, de akkor maradjunk a részleteknél. Téglafal, értem, hőszigetelés is, de akkor ne azt csináljuk, hogy két téglafal közé a hőszigetelést, az nem jó?
1: Hát ennek már kisebb a hatása, tehát a két téglafal, mondom, ez nem egy szokványos dolog, egy darab ilyen innovatív házat ismerek, ahol ezt megcsinálták, de alapvetően ma már nem alkalmazunk ekkora nagy tömegeket, tehát az egy téglafal plusz hőszigetelés az a mai igényeket kielégíteni ki tudja.
0: Na most én itt a felvezetőben, ami nagyon izgalmas volt, mondtam, hogy a régiek tudtak valamit. Tehát mit tudtak a régiek? Milyenek ezek a régi házak? Mert akkor is volt az én meleg, félreértés ne essék, voltak aszályok, volt nagy hőség. Mit tudtak?
1: Na, itt különböző épülettípusokról lehet ugye beszélni, hogyha visszagondolunk.
0: Budapesti vagy magyarországi jellegzetes. Uh-huh, uh-huh.
1: Tehát, hogyha budapesti bérházakban belegondolunk, akkor egyrészt ezek nehéz szerkezetekkel készültek, tehát ez a bizonyos hőtároló tömeg, ez megvan ezekben az épületekben, ott vannak a vastag falak, itt tényleg vannak 60-70-80 cm vastagságú nehéz téglafalak, tehát ilyen szempontból ezek nagyon jók. Az árnyékolásról sem feledkeztek meg, tehát hogyha végigmegyünk Budapest belvárosában, akkor azért valaha ez egy természetes tartozéka volt az épületeknek, hogy a kapcsolt geréptokos ablakok mellett megjelentek ugye a redőnyök is. Sajnos ezek most már vagy leszakadtak, nem, vagy kicserélték őket, de általában azért a lakóépületeken használtak árnyékolókat. És hát a belső udvar, ezek a gangos elrendezések, ezek sok szempontból ma már kedvezőtlenek, ugye sok baj van velük.
0: Ablak, igen.
1: Igen, viszont abból a szempontból meg kedvezőbbek, hogy mondjuk, hogyha a hőségről beszélünk, azért ott a benapozottság egy belső udvarban nyáron nem annyira jó, tehát kevésbé jutnak be oda a napsugarak, viszont ez a hátránya télen, hogy sajnos télen meg nem tudjuk kielvezni a napsugárzást.
0: Viszont amit mondtam, hogy lent ott, tehát ez most a tapasztalat, hogy lent ott hűvös van, és mindig mozog a levegő, ez tényleg így van?
1: Igen, sőt, erre rá is lehet egyébként erősíteni, vannak ilyen innovatív kísérletek is, hogy az arab országok példájából eltanulva lehetne ilyen kísérleteket tenni, hogy a földszintet, pinceszintet átszellőztetjük, zöldítjük, vizet teszünk oda, kis csobogókat, mint az arab országokban, sokkal több növényt, és egy evaporatív hűtési folyamat be tudna indulni.
0: Azt nem tudom, mit jelent ezt elismétli még egyszer, meg megmondja, mit jelent, azt megköszönöm.
1: A párolgás, tehát nagyon egyszerűen a párolgás az hőelvonással jár, tehát hogyha mondjuk van egy zöld udvarunk, tele növényekkel, a növények okozta párolgás az hőt von el, tehát ez egy kedvező tulajdonság a nyári időszakban, és a szellőzés is, hogyha ott tudjuk átvinni a szellőzést, és alulról szívunk be levegőt, és mondjuk egy belső udvart így ki tudunk szellőztetni, akkor ezt a hideget, ezt föl tudjuk juttatni a felső szintekre is.
0: Na de ez a régi világ, a gangos házak, egy mai háznál, ott hogyan lehet ezeket megoldani? Mert redőnyt, vagy zsalút, vagy nem tudom, azt lehet. Egyébként délszaki országokban azt hiszem mindenütt van valami fajta ilyen elsötétítő berendezés, az olyan sokat számít?
1: Ez nagyon sokat számít, tehát lakóépületben ma már egyébként kötelező is. Nem az van előírva, hogy kötelező redőnyt tenni, hanem a mostani épületenergetikai szabályozásokba bele van írva, hogy egy üvegezésnek milyen lehet a sugárzását bocsájtási képessége a nyári időszakban, és ezt csak úgy lehet kielégíteni, hogyha gondolkodunk azon, hogy hogyan árnyékoljunk. Lehet, hogy ez egy redőny lesz, lehet, hogy valami speciális fóliázott üveg, tehát sokféle megoldás van, de valamilyen árnyékolás most már már mindenképpen kötelező az épületekbe betervezni, főleg egy lakóépületben. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy lakóépületet árnyékoló nélkül tervezni az bűn igazából.
0: Na de hány fokkal enyhíti a belső hőmérsékletet? Mondjuk, ha nem húzom le a redőnyt, meg ha lehúzom a redőnyt. Nem tudom, hogy ilyen számításokat végeztek-e.
1: Hát ezt így nehéz megmondani, hogy konkrétan hány fok, ki lehet ezt fejezni, persze van rá rengeteg szimuláció, számítás, de ez egy nagyon sok tényezős egyenlet, tehát nem csak az árnyékoló számít, de ha nincsen árnyékoló, akkor a napsugárzásnak a 70-80%-át egy az egyben beengedjük a belső térbe. Egy jó árnyékolóval viszont ennek akár 80-90%-át mégis ki tudjuk rekeszteni.
0: Na most azt mondta nekem az egyik riportalanyom egyébként, hogy náluk mindent megtesznek, tehát hajnalban átszellőztetik a lakást, utána becsukják az ablakot, lehúzzák a redőnyt, vagy rólót, vagy én nem tudom micsodát, de mégis meleg van. Így is, úgy is meleg van. És akkor azt kérdezte tőlem lapos tetős ház, hogy ha mondjuk napelemeket tennének a háztetőre, az segítene? Kérdezte tőlem. Most én továbbítom a kérdést.
1: Az árnyékolásban abban sajnos nem, meg a melegben abban nem igazán segít a napelem.
0: Nem úgy van, hogy az energia egy részét azt felszívja, átalakítja árammá, és akkor nem meleg, vagy nem hő, hanem nem. Tehát ilyen szempontból ez így abszolút...
1: Hát ennek egy nagyon magára, a túlmelegedésre viszonylag kicsi hatása lenne. Némi árnyékoló képessége ugye van, hogyha oda feltesztünk napelemeket, de sajnos az a helyzet, hogy a lapos tető is felmelegszik, de emellett az üvegezésen bejut a nagyon sok energia, tehát a napelemnek egy kis árnyékoló hatása lenne, de igazából, ami a nagy előnye a napelemnek, hogy ha van egy légkondicionálunk, akkor azt viszont a napelemmel tudnánk működtetni.
0: Szereti a légkondicionálást?
1: Én őszintén szóval nem. Ezért is foglalkozom ezzel a témával, mert nem szeretem a légkondicionálást.
0: Én tudtam, hogy nem szereti, azért kérdeztem. Jó, de a légkondicionálást hogyan lehet kiiktatni? Tehát milyen, mondjuk új ház, induljunk ki onnan, hogy új ház, és akkor most elhagytuk az egyméteres falakat, egy idézőjelben normális új ház. Hogyan tudom én ezt úgy megcsinálni, hogy nyáron kellemes legyen, és télen se legyen hideg? Mit kell tenni?
1: Hát erre egy-két évvel ezelőtt valószínűleg más választottam volna, mint ma, mert akkor még sokkal optimistább voltam azzal, hogy Magyarországon a klímaváltozás az még kezelhető, és néhány évvel ezelőtt a saját lakásomban is azért el tudtam azt érni nyaranta, hogy 26 fok fölé megfelelő viselkedéssel ne nagyon menjen a hőmérséklet. De a mostani nyár után sajnos azért ezt újra kell gondolnom, és ezt igazolják a számításaink is egyébként, hogy a klímaváltozással most már annyira növekszik a hőhullámos napoknak a száma, hogy van egy bizonyos időszak, amit már tényleg csak passzív eszközöknek az alkalmazásával egyszerűen nem tudunk kezelni. Tehát amikor már a második 10 napos hőhullámban ülünk, akkor a Budapest belvárosában, budapesti városi hősziget közepén, akkor sajnos már a passzív eszközeinkkel a határán vagyunk ennek a lehetőségeknek. Tehát akkor... csökkenteni le lehet, meg a komfortot meg lehet próbálni azért javítani, de sajnos az a helyzet, hogy valószínűleg előbb-utóbb valamilyen szintű légkondicionálás mégiscsak szükséges, de nagyon nem mindegy, hogy mennyit kell azt a légkondit mondjuk használni.
0: Na de és csak légkondicionálás van, más megoldás nincsen?
1: A légkondicionálás ugye azért kicsit kellemetlen tényleg, mert ugye
0: fújja
1: a levegőt, hideg van, egyébként meg zajos is, meg minden, szóval én se szerettem alapvetően. Vannak természetesen olyan épületgépészeti megoldások is, amik nem azt jelentik, hogy a hideget fújjuk az emberre, hanem a felületeket próbáljuk lehűteni, és hát ennek például az egyik megoldás, ez a mennyezet hűtés, ami azért kellemesebb sokkal, mert akkor egy hideg felület sugároz ránk, és nem a levegő az, amit közvetlenül érzékelünk.
0: És ez tényleg jó?
1: Ez tényleg jó egyébként, csak hát ez nem egy olcsó mindennapi megoldás, de most már nagyon sok új lakóépület épül úgy, hogy hőszivattyúval, és a hőszivattyú működteti az alacsony hőmérsékletű padlófűtést, mennyezett hűtést a nyári időszakban.
0: És akkor a hőszivattyút meg egyébként a napelem táplálja.
1: Hát például, igen. És hát a hűtés és a napelem azok ráadásul szerencsére viszonylag jóban is vannak egymással, ellentétben a fűtéssel, tehát a napelem az pont akkor termel, amikor nagy hűtési energiaigényre van szükségünk.
0: Ilyen mennyezethűtést utólag beépíteni, azt már nem lehet.
1: Be lehet egyébként építeni utólag
0: be
1: is.
0: Lehet?
1: Igen, be lehet építeni.
0: Csak horrorár.
1: Hát csak ez egy költséges megoldás, meg ugye azért ez egy hőszivattyú oldalról is, ez egy viszonylag nagy befektetést jelent.
0: A szomszédom az faházban lakik, uh-huh. Nagyon jó minőségű, remek faház, remek szigeteléssel, de panaszkodott, hogy meleg van. Tehát arra akarok kitérni, hogy ha szigetelem a házat, vagy szigetelik a házat, az nem megoldás? Az kevés?
1: A hőszigetelés az egy érdekes kérdés, mert a hőszigetelés önmagában még nem oldja meg a nyári problémákat.
0: A télit igen?
1: A télit igen, tehát a télen valóban ugye a fűtési energiagény az látványosan kevesebb lesz egy hőszigetelés után, de önmagában a hőszigeteléssel a hőhullámok ellen még nem tudunk védekezni. A hőszigetelés vagy segít, vagy ront, ez egy ilyen furcsa dolog,
0: ront.
1: És ezt mutatják a számításaink is, hogy attól függ, hogy az egyéb paraméterek hogy alakulnak, és a használó hogyan viselkedik. Tehát, hogyha lehőszigetelünk egy házat, és nincs árnyékoló, és nem szellőztetünk éjszaka úgy, ahogy kéne, akkor még akár emelkedhet is a hőmérséklet ahhoz képest, mint előtte volt.
0: De miért a hőszigetelő azok úgy viselkedik, mint egy akkumulátor, hogy visszasugározza a hőt?
1: Nem, ezt szerencsére nem, de sajnos két oldala van a dolognak, mert napközben ugye kint van magas hőmérséklet, és bent megpróbáljuk ugye alacsonyabban tartani a hőmérsékletet, viszont éjszaka, amikor jó esetben nem a városi hősziget közepén ülünk, akkor azért jó esetben lehűl a hőmérséklet, akkor viszont pont a falon keresztül egy hőátadás történne kifelé a külső irányban,
0: ja, de
1: és sajnos
0: le.
1: Ezt meg meggátolja. Igen.
0: Ja,
1: tehát
0: értem.
1: Az éjszakai hőleadást azt viszont csökkenti a hőszigetelés.
0: Na most két dolog még. Az egyik a panellakás. A panellakás ebből a szempontból a legjobb, a legrosszabb középút hol tart?
1: Hát azt mutatják a számításaink sajnos, és a szimulációk, és ezt mutatják a kérdőíves vizsgálatok eredményei is, hogy a panellakások azok bizony a hőség szempontjából rosszul vizsgáznak, mert sajnos a szerkezetük is, az ablakelosztás, az átszellőztethetőségnek a hiánya mind azt jelenti, hogy ezek a lakások sokkal könnyebben túlmelegszenek, mint az egyéb épületek.
0: Azért, mert vékony az a fal, az a betonfal, azt mondja, az átszellőztetés hiánya, az nagyon fontos, hogy lehessen húzatot. A régiek azt mondták, hogy húzatot kell csinálni, az kulcs.
1: Ez így van, igen.
0: De miért?
1: Tehát a kereszthúzat az egy lényeges momentum az egészben, mert azt a napsugárzást, ami napközben bejutott, eltárolódott, az az eszközünk van, hogy ezt éjszaka megpróbáljuk eltávolítani, és ezt a leghatékonyabban a szellőzéssel lehet. Tehát, hogyha minél nagyobb kereszthúzatot tudunk egy házban gerjeszteni, az annál kedvezőbb lesz.
0: Na de ez azt jelenti, hogy akkor a panellakások tulajdonosai mit tehetnek?
1: Ugye a panellakások tulajdonosai olyan szempontból nehéz helyzetben vannak, hogy nagyon sok olyan panellakás van, ami nem átszellőztethető, mert egy oldalon van az összes ablaka. Tehát ő hiába nyitja ki az ablakot, nem fog igazából megbozdulni a levegő.
0: Nem lesz húzat.
1: Igen, tehát ez egy nehéz ügy. Ventilátorral ugye valamennyit ezen rá lehet segíteni, de azért ez egy elég mérsékelt eszköz sajnos.
0: Régi amerikai filmeken lehet látni, a bírósági tárgyalás során ott pörög fönn a ventilátor, de az segít? Hát valamit
1: az
0: biztos.
1: Az a komfortban egy picit segít. Valójában nem hűti le a hőmérsékletet, nem lesz alacsonyabb a hőmérséklet, de hogyha kifejezetten az emberi testre irányítjuk rá a ventilátort, akkor a hőérzetünket egy kicsit azért javítani tudja.
0: Na, de akkor a panellakás tulajdonosa mit csinálhat? Vehet egy, azért vehet egy légkondicionálót? Ez az egyedüli?
1: Hát ez persze segít, de azt sem mondom, azért az sem mindegy, hogy mennyit használjuk azt a légkondicionálót, tehát árnyékolást mindenképpen be kell építeni, és az sem mindegy, hogy az külső vagy belső az az árnyékoló, mert sajnos azért egy belső árnyékoló sokkal kevésbé hatásos. Uh-huh. Tehát hiába van egy vastag függönyünk, vagy van egy rólónk, vagy reluxánk, azért az sokkal kevésbé lesz hatékony,
0: és
1: mint
0: akkor
1: egy külső.
0: Belép a város szépészet, hogy ott azon a panellakáson lehet-e külső árnyékolót rakni, és ez egy tényező?
1: Egyébként beléphetne. A panellakások ilyen szempontból talán kevésbé érzékenyek. Ami nekem nagy fájdalmam, az inkább Budapest belvárosa, hogy ott megjelennek ezek a műanyag redőnyök a szép külső tokokkal, tehát ott tényleg.
0: Meg a légkondicionálók doboza.
1: Így van, ráadásul össze-vissza, tehát soha nem egymás alatt, hanem különböző mintázatban.
0: Na de most, jó, akkor ez kitérő, és lehet, hogy nem az ön szakterülete, de mondjuk egy régi házban az egyik lakó föltesz egy légkondicionálót, a másik lakó is föltesz, és akkor a gangon itt-ott látni, hogy vannak hogy lehet, nem lehet egy ilyen központi valamit, hogy központi légkondicionáló fönn van, ahol a tetőn, vagy ilyesmi?
1: Lehetne.
0: Sok pénzbe kerül.
1: Sok pénzbe kerülne, de ez lenne valóban a legjobb megoldás. Sőt, a legeslegjobb megoldás az a távhűtés lehetne. Budapest belvárosában ez egy nagyszerű lehetőség lenne, hogy ne csak távfűtést vezessünk be, hanem távhűtést is kialakítsunk, ami egyébként még nem túl sok városban működik, de vannak olyan déli országok, például van Barcelona, ahol működik ilyen távhűtőhálózat, és akkor nem kéne néznünk a split klímákat, hanem lenne egy egységes hálózatunk.
0: Záró téma nevezetesen, hogy magas tető, lapos tető. Tehát én sokat járok egyébként ott a Pasaréti úton, ott a kis Bauhausos kísérleti lakótelep mellett, ott nagyon sok a lapos tetős ház. Miért jött be? Valamikor a 930-es, 40-es években bejött a lapos tető Magyarországra. Akkor még nem számoltak azzal, hogy nagyon meleg lesz.
1: Az építészek szeretik, tehát ez egy olyan...
0: A lapos tetőt.
1: Igen, ez egy olyan stíluseszköz, ami azóta is az építészeknek a kedvence. Egyébként valóban sok probléma van vele, épületszerkezettanilag is azért nehéz jól kialakítani.
0: Beázik, igen.
1: Igen, tehát azért egy magas tető az egy sokkal tartósabb eszköz, viszont építészetileg olyan házakat lehet vele kreálni, ami a mai kortárs építészetben sokkal inkább kifejező. Hogyha viszont itt a hőséget nézzük, akkor igaza van, tehát az, hogy azért ott van egy magas tető, és van egy padlásunk, az némi puffert mégiscsak jelent. Tehát télen is és nyáron is a padlásnak van hőtechnikai szerepe is.
0: És télen lehet teregetni is a padláson, csak zárója.
1: Azt is lehet, így van. De télen is ugye azért ott nincs annyira hideg, mint a külső térben, egy kis puffert azért jelent, elhatárol minket a külső tértől, és nyáron is, viszont az egy fontos kérdés, hogy ezt mennyire lehet a padlást átszellőztetni, mert hogyha nem szellőzik át egyáltalán a padlás, akkor nyáron a padlás maga is nagyon fel tud melegedni.
0: Hát akkor ott tartunk, hogy az elején mondtam, hogy az én házam az olyan lenne, hogy egy méteres téglafalak lenni, fenntartom továbbra is, egy méteres téglafalak, magas tető, de mondjuk beépítenék akkor mennyezethűtést. Ez így körülbelül stimmel, akkor jól érezném magam.
1: Igen, sajnos még egy ilyen negatív gondolatom van az egyméteres falakkal kapcsolatban.
0: Jaj, ne!
1: Hogy a klímaváltozás sajnos azért itt van a nyakunkon, és hogyha megnézzük az előrejelzéseket, hogy a jövőben még több hőhullám várható, akkor ennek a bizonyos hőtároló tömegnek azért van egy határa. Tehát amikor elérjük azt a pontot, hogy éjszaka már nem hűl le a hőmérséklet mondjuk 26 fok alá a külső térben sem, akkor sajnos ez egy ilyen ördögi kör lesz, és ez a nagy hőtároló tömeg, ez felmelegszik, és egyre jobban melegszik.
0: Hát akkor 2 méteres falak kellene. Na nem, ezt nem komolyan mondtam. Hát meglátjuk, akkor azért készüljünk. Nagyjából így. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szalai Zsuzsa volt, a Budapesti Műegyetem építőanyagok és magasépítési tanszékének docense. Köszönöm, hogy itt volt. Technikus kollégáim Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. A YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást, meg a honlapon is persze, és majd az Apple Podcaston, meg a Spotify-on is megjelenik. Köszönöm szíves figyelmüket, a viszonthallást, a Sályi Andrást hallották.

0: Az adók és a gazdaság. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Az adókról és a gazdaságról, ezek összefüggéseiről lesz szó. Vagyonadó, ingatlanadó, személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, mit hagytam ki? Állítólag 54 adó nem van Magyarországon, de ez lehet, hogy nem egészen pontos, mert a mesterséges intelligencia számolta ki. Ön, kedves rádióhallgató, szeret adózni? Micsoda hülye kérdés, mondja biztos, ne mondja tovább, de ha vannak kiskapuk, akkor igyekszik ezeket kihasználni? És ha a kiskapuk nem egészen fehérek, hanem egy kicsit szürkék, akkor is? És mi a jó, ha az adó igazságos, vagy ha az adó eredményes, vagy hatásos, vagy hogyan is mondjam. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Csat Magdolna, közgazdász egyetemi tanárt, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
0: Én Sályi András vagyok, ha még nem mondtam volna, de ha igen, akkor másodszor. Mire szolgál az adó? Most egy kicsit fölemelkedve a napi politikán, mire jó az adó?
1: A költségvetés legfontosabb része az adó, mert az adóval jönnek a költségvetésbe a bevételek, tehát gyakorlatilag a költségvetés az az országnak a pénztárcája. Van bevétel, van kiadás, és hogyha nagyobb a kiadás, mint a bevétel, akkor hiány van, és a hiányt finanszírozni kell, akkor van adósság növekedés, adósságot meg vissza kell fizetni, arra meg kamatot is kell fizetni, és ez azt jelenti, hogy hosszú ideig, ha kamatot fizetjük, akkor nem jut ugyanannyi más területekre, mert a kamat elviszi a pénz egy részét. Na most nagyon érdekes az, hogy van-e olyan, hogy semleges költségvetés, tehát, hogy mindenhol egyfajta struktúra az jól működik minden országban, nincsen, azért, mert a költségvetés nem lehet cél. A költségvetésnek az a feladata, hogy gazdaságpolitikai, gazdasági és társadalmi célokat segítsen megvalósítani. Magyarul arra kölcsön, ami az éppen a konkrét ország szempontjából a legfontosabb. Ezért nem lehet egységes, hiszen minden országban más az aktuális cél, mással kell foglalkozni, mást kell fejleszteni. Tehát az adott ország adottságaihoz kell, hogy igazítsák a költségvetést, és még egy fontos dolog, mert adóval kezdte, hogy az adó tulajdonképpen arról szól, hogy az egyik zsebünkből áttesszük a pénzt a másikba.
0: Sajnos nem az én zsebemből kerül az egyikből a másikba, hanem
1: csak
0: valahol.
1: Nem mindegy, hogy kinek a zsebéből hova fog átkerülni, azt mire használja a kormány, és hogy milyen hatékonysággal csinálja ezt a műveletet.
0: Mi a fontosabb, az igazságosság vagy a hatékonyság?
1: Én azt gondolom, hogy attól függ ezen, mit értünk. Én azt gondolom, hogy van néhány jellemző, ami fontos az adórendszernél. Az egyik az, hogy legyen egyszerű. Könnyen lehessen adózni, legyen az cég, vagy legyen az magánember. Mindenképpen fontos, az adófegyelmet is mindenképpen növeli. A másik, igen, legyen hatékony. Na most azt értjük a hatékonyon, hogy a célokat segít elérni. Most ilyen cél lehet például aktuális Magyarországon, hogy javítani kell mondjuk a termelékenységet, hogy növelni kell a versenyképességet. Akkor legyen olyan a költségvetés, meg az adópolitika, hogy ebbe az irányba viszi az országot, ráadásul takarékosan, nagyon fontos, mert lehet sok adót beszedni, de azt el is lehet pocsékolni, ha rosszul gazdálkodik a minden kori kormány, tehát jól gazdálkodjon, ahogy a vállalatnak is jól kell, meg a családnak is jól kell gazdálkodnia, jól gazdálkodjon, jó célok érdekében, hatékonyan, okosan költse el a pénzt. De van még egy nagyon fontos dolog, talán azt hiszem, mi volt a szó, amit használt?
0: Igazságosság vagy hatékonyság?
1: Nagyon nagy a hatékonyságot próbáltam magyarázni az előbb. A igazságosság azt jelenti, hogy legyen kiszámítható, és ne tegyen különbséget szereplők között. Erre mondok egy példát, hogyha egy magyar vállalkozás adózása az barátságtalanabb, mint mondjuk egy külföldi cégé, akkor nem igazságos az adórendszer.
0: Ez olyan, mint a történelmi példa, hogy Mátyás király idejében bezzeg. Mátyás az igazságos, és egyébként azt mondják a történészek, hogy iszonyatos adóteher volt akkor a jobbágyokon, az adózókon, de mégis úgy vonult be, mint az igazságos Mátyás király. Tehát, hogy mondjam, akkor az igazságosság mégiscsak egy inkább talán kiszámíthatóság?
1: Hát összefügghet a kiszámíthatósággal valóban, de azért én ragaszkodnék ahhoz, hogy a különböző szereplők, most a vállalatokra gondolok alapvetően is a vállalati adóra, tehát az adózó vállalkozásoknál nem lehet amiatt különbséget tenni eleve, hogy az illető hazai vagy külföldi, hiszen a versenyfeltételeket ezzel torzítom. Ha többet veszek el az egyik szereplőtől, akkor ő előnytelen piaci helyzetbe kerül. Persze, igen, tudom, van az ellenkező példa világban mindenhol, hogy próbálnak bizonyos üzleti köröknek kedvezni, de miért?
0: Becsalogatni.
1: Az az egyik, igen, ez az egyik. A másik, hogy a gazdaságpolitikai célhoz kötik hozzá, ilyen cél lehet például az, és ilyen volt annak idején a ipari forradalom idején, meg előtte is, például Angliában, hogy megteremteni például egy helyi ipart. Vagy a Kossuthnak a gondolatai, ugye, hogy az ipart ő is ugye meg akarta, a nemzeti ipart, vagy a Baross Gábor, ugye, említsük meg Baross Gábort,
0: aki a vasútminiszter,
1: a nagy vasútminiszter,
0: ott van a szobra a keleténél.
1: Így van, ő mit csinált? Ő azt mondta, hogy a vasútfejlesztéshez kell a ipari háttér, legyenek cégek, ezeket segítsük, hogy erősödjenek meg. Tehát ez gazdaságpolitikai célhoz kötött. De hogy alapállásban csak azért, mert szebb a haja színe, azért ne adjunk neki kedvezményt. Tehát ha gazdasági célokhoz, társadalmi fejlődéshez kötjük, akkor az nagyon fontos, hogy egyenlően bánjunk a különböző szereplőkkel, és ez az, ami kiszámíthatóvá teszi a rendszer, de még egy dolog, és ez is egy fontos jellemző, hogy ne változzon állandó jelleggel, hogy ne véletlenszerűen nyúljanak be itt, ott, amott, mert maga az egész adórendszer egy rendszer. És hosszú távú hatásai is vannak, tehát nem mindegy, hogy nyúkálunk hozzá, manipulálgatjuk, vagy nem. Tehát az egészet együtt kell tekinteni a várható hatásaival is, a gazdaságra és a társadalomra is.
0: Na most akkor személyi jövedelemadó. Magyarországon az előző kormányzat alatt 15%-os személyi jövedelemadót vezettek be, egy kulcsos adó. Mi a jó, az egy kulcsos vagy a két kulcsos? Tudom, erre nincs válasz.
1: Mindegyiknek van előnye és hátránya, inkább úgy mondanám, hogy nem két kulcsos van, hanem van ez a bizonyos sávos vagy progresszív, ugye, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb a jövedelem, annál nagyobb lesz az adó, tehát egy magasabb adósávba lép át az illető, és most ugye átértünk a magánemberekre. Ennek a sávosnak az az előnye, hogy a alacsony szinten lévők, a keveset keresők, azok kevesebbet adóznak, a magasan szinten lévők többet adóznak. Ezt azzal szokták indokolni, hogy ez igazságos, mert újra osztja a jövedelmeket, és az adórendszernek van olyan feladata is, hogy ne tegye lehetővé, hogy szétessen, szétváljon a társadalom nagyon gazdagokra, nagyon szegényekre, tehát a felső szinten a sokat keresők legyenek kedvesek, járjanak jobban hozzá a társadalmi javakhoz. Pillanat, az egy kulcsos, az meg az ellenkező logika, mert azt mondja, hogy a felső szinten, ha ugyanannyit adóznak, akkor arra ösztönzöm őket, hogy legyenek még innovatívabbak, új dolgokat csináljanak, mozgassák a gazdaságot. Ez meg valóban az alsó szinten levőkkel egy kicsit igazságtalan, hiszen ugyanannyi százalékot fizetnek mondjuk a 200 000 forintra, mint a 2 millióra. Tehát nincs, az az igazság, nincs szerintem olyan, hogy a legjobb rendszer, azon múlik, hogy mi az értékrend az adott országban. Ez olyan egy értékrend kérdése.
0: Olyan ez, mint egy foci csapatban, az egyik csatár rúgja a gólokat, a másik nem, ugyanannyi pénzt kapnak, mert az az igazságos. De hát egyébként a szurkolók a gólokért jönnek ki, tehát a másiknak többet kell fizetni, ez így működik. Tehát ha valaki sikeres, ugye a protestáns logika, ha valaki igen, sikeres, akkor hagyni kell, hogy sikeres legyen, és nem letörni a szárnyait, hanem ösztönözni.
1: Ez igaz, tételezzük fel, hogy jól működnek a dolgok. Csak ilyenkor szokott az az érvelés jönni, hogy vajon azok, akik nagyon-nagyon meggazdagodtak, azok tényleg értelmes munkával, kreativitással, hát, innovációval.
0: Ha nagyon végignézünk, tehát ha megnézzük Nagy-Britannia történetét, akkor
1: hát
0: ott végig lehet menni.
1: Hát meg az Egyesült Államokat is, hogy ott,
0: hát,
1: hogy igen.
0: Hát akkor végig lehet menni, hogy ott akkor az ők apuka, igen, az hogyan szeret. Hát,
1: jó, az az igazság, hogy azon lehet lemérni, hogy jó egy adórendszer, hogy működik-e a gazdaság, sikeres a gazdaság, és a gazdaság működésével együtt az emberek is előbbre jutnak-e. Ha sikerül egy ilyen rendszert összeállítani, megtervezni, akkor nagy valószínűséggel arra az országra az a fajta adórendszer az működőképes. Tehát nincsenek abszolút igazságok, hogy az egyik az mindenhol jó, másik, mert van az Európai Unióban olyan ország, ahol progresszív adó van, van, ahol ugyanúgy, mint nálunk volt, hogy úgynevezett egykulcsos adó. Igen. Egyébként hagyj meg egy nagyon érdekes dolgot, hogy ugye mondom a forrást is, van egy Adó Alapítvány nevű civil szervezet, ez már valamikor 1937 óta nagyon régen működik.
0: Azóta működik.
1: Az Egyesült Államokban,
0: ja,
1: igen.
0: Ott, igen.
1: Egyesült Államok, nem nálunk itt, igen, ez, ugye, ez jó, is egy igen, jó kérdés. És minden évben kiad egy úgynevezett nemzetközi adóversenyképességi indexet, hogy mit
0: hol
1: mér.
0: Állunk?
1: Mindjárt mondom, 38 országot vizsgál, meglepő módon Magyarország a 9. helyen van.
0: Ez milyen időszak?
1: Ez az adott évre vonatkozik, ez 24-es
0: de
1: adat.
0: Tehát 24-es év, tehát igen, az előző kormányzati időszakára
1: van,
0: vonatkozik.
1: Igen, igen, igen. Na most mit mérnek? Mérik, vizsgálják a céges adózást, vizsgálják a családok adóit, vizsgálják a forgalmi, tehát az áfát, vizsgálják az ingatlan adót, ha ilyen van, és egyéb bármilyen adókat. Na most Magyarországot jól minősítették a személyi jövedelem adóra is, céges adóra is, ahol nagyon-nagyon rossz a pozíciónk, gyakorlatilag az utolsók vagyunk, az gondolom mindenki tudja, az áfa, mert ugye az általános forgalmi 27%, a világon a legnagyobb. De nem állunk rosszul ezen. Hozzáteszem, hogy ez Amerikában készült, azért az ember nem látja teljesen a
0: módszertant.
1: Így van, de azért nem értékeltek annyira rosszra bennünket.
0: Na, egy megjegyzés, a 27%-os személyi jövedelem, vagy általános forgalmi igen, adó. Ha egy Ferrarit veszek, arra is fizetem, ha 20 deka vajat, arra is fizetem. Tehát ilyen
1: nem,
0: értelemben...
1: én azt mondom, a vajra talán nem, de most hagynám, élelmiszernél azt mondom, hogy kedvező, 18%, hogy a vaj benne van, nem tudom,
0: jó,
1: de a tej kenyér benne
0: mindegy,
1: van.
0: Mindegy, tehát most csak, ez csak azt akartam mondani, hogy veszek valami olcsó dolgot, arra is, tehát a szegények, meg a gazdagok a fogyasztásuk arányában fizetik azt a 21%-ot. Ha sokat fogyaszt, akkor sokat fizet. Ennyiben igazságos. Mondom
1: az a helyzet, hogy ez is filozófiai kérdés egyébként. Minden mögött gazdaságfilozófia, meg értékrend van, és ugye emögött az az értékrend van, hogy a termelést, az értékteremtést, azt kevéssé adóztassuk, mint a fogyasztást. Uh-huh. Tehát emögött az a filozófia van, és ezért van az, hogy a céges adó, ugye Magyarországon igencsak alacsony 9%, ez egyébként
0: szintén a... hogy lesz az új költségvetésben.
1: Igen, igen, igen, tehát ez a még meglévő állapotra vonatkozik, és ha jól emlékszem, ezzel is az Európai Unióban az elsők vagyunk, tehát ennyire alacsony sehol nincs. Egyébként áfa is úgy néz ki, hogy Ausztriában, jól emlékszem, 20 vagy 21%-os az áfa, nem 27. Tehát minden ország egyrészt a maga helyzete és a maga filozófiája, értékrendje alapján állapítja meg, ami a lényeg, hogy konzisztens rendszernek kell lennie, tehát végig kell jól gondolni, nem szabad belecsípni itt-ott, amott változtatgatni a következményeknek az előzetes vizsgálata nélkül.
0: Olyan ez, mint egyszer mondta nekem egy designer, hogy az autóknál nem lehet egyik napról a másikra nagy változtatást végrehajtani, hanem finoman. De jöjjön a forró téma, nevezetesen a vagyonadó. Jó vagy nem jó? Mi az előnye, mi a hátránya? Vagyonadó 1 milliárd forint felett, ez az elképzelés. Mindenki fizet vagyonadót, én nem tudom, 1%-ot, vagy én nem tudom most mennyit.
1: Na, nincsen még kialakult rendszer, én figyelem ezt a vitát, és nem akar minősíteni, hogy mi ennek az igazi háttérben lévő oka, de én azt gondolom, hogy nincs köze a gazdasághoz. Tehát itt inkább ilyen választási ígéretekkel kapcsolatos külső nyomás lehet a háttérben, hogy elvárások, de hogy ennek a hatékonyságát az méri, hogy több helyen már megpróbálták bevezetni, majdnem mindenhol kivezették, nagyon kevés ország, tehát ha jól emlékszem, 3 ország van, ahol még ilyen van. Mi a gond vele? Ugyanaz, mint ugye a személyjövedelemnél, amiről az előbb beszéltünk, hogy kérdés, hogy mit akarunk megadóztatni. Egy biztos, hogy azokat a vagyontárgyakat, amelyeket az értékteremtésre használ egy vállalat, legyen az üzem, legyen az gépsor, ami a cég tulajdona, tehát a vagyona.
0: Egy traktor.
1: Így van a mezőgazdaságban, vagy az állatoknak a karámja, vagy ahol tartják, vagy maga az állatállomány. Ez mind komoly érték. De ez egy olyan érték, amelyet arra használnak, hogy ezzel folyamatosan értéket teremtsenek. És a folyamatos értékteremtésnek ugye van egy eredménye, az a bevétel, meg annak az a része, ami a vállalkozói, mondjuk a profit. Tehát én azt gondolom, hogy ha a profitot megadóztatjuk, akkor nem lenne szabad arra gondolni, hogy még azt is megadóztassuk, amivel ő előállítja az értéket. És ez azért gond szerintem, mert tulajdonképpen a gondolkodás, a kreativitás, a cselekvésnek a visszafogója. Hogyan fog valaki mondjuk egy kisvállalkozó, mert egy kisvállalkozónál is amilyen van,
0: az hát nagyon simán
1: eléri az 1 milliárdot. Na most hogyan lehet, mert ugyanakkor a másik oldalról azt mondjuk, hogy mozgatni kéne a gazdaságot. Hogyan lehet arra ösztönözni, hogy ő még ruházzon be? Mert nagyon alacsony Magyarországon a beruházás. Uh-huh. Hát jó lenne, ha beruháznának. Hogyan lehet arra ösztönözni, hogy vegyél még egy gépparkot, mert akkor kétszer annyit tudsz eladni a piacon. Hát nem, adókedvezmény is kivezetésre fog kerülni a legújabb nézetek szerint, minden adókedvezmény. Tehát ez az egyik. Vagy hogy lehet arra ösztönözni, hogy legyél már innovatívabb, találj ki valami olyan terméket, ami óriási hozamot hoz, amiből persze te leadózol. Ja, de hát lehet, hogy veszel belőle még akkor egy épület. Tehát bővítel tulajdonképpen a termelő vagyonodat. Nagyon szeretném hangsúlyozni a termelő vagyon bővített. Ez ilyen módon a beruházásokat visszafoghatja, az innovációt visszafoghatja, pedig az innovációra is igen nagy szükségünk lenne. Tehát nagyon meggondolandó egy ilyen dolog, mert én azt hiszem, hogy ráadásul az a réteg, vagy azok az emberek, akik mondjuk nem munkával és értékteremtéssel, hanem bármi mással, korrupcióval, én nem tudom, mivel jutottak hozzá, szerintem azok nagyon gyorsan megtalálják annak a módját, hogy hogyan kerüljenek ki egy ilyen rendszert. Nem hiszem, hogy azt nem lehet ügyesen megcsinálni. Azokat fogja érinteni, akik helyben működnek, dolgoznak, termelnek, munkahelyeket létesítenek. Még egy dolog, érdemes megnézni, nagyon fontos, hogy hasonló dolgok előfordultak annak idején Görögországban, amikor volt a nagy görögországi válság, így van, hogy adó, mindenhol adóemelés, és az a következmény, hogy ilyen 25% körül csökkent a gazdaság teljesítménye, ilyen 25-26%-ra megugrott a munkanélküliség. És most pont ezért mondom, hogy ha nem fog bővíteni, ha vigyáznia kell, hogy mi van az adókkal, meg jövőre mi lesz az adó, ugye egyébként az értéket nem is olyan könnyű megbecsülni, hát a vállalati értéket nem könnyű megbecsülni, akkor ő fogja bővíteni a munkavállalóinak a számát, nem fogja. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon nem szabad mellé nyúlni, és ilyen, bocsánat, hogy ilyet mondok, de ilyen barbár módon beavatkozni a gazdaságba, ez nem jó ötlet. Ez nagyon végig kell gondolni.
0: Na most a magánember szempontjából az egymilliárdos határ, az én elhiszem, hogy nem sok ember számára elérhető, de bármi adódhat. Van valakinek egy háza, egy balatoni nyaralója, örökölt festményeket a nem tudom kitől, és meghal a távoli rokon, és ráhagyja a házát, és a többi, és akkor lehet, hogy van 3 vagy 4 ingatlan, ami már túlhaladja az egymilliárdos határt. De ez azt jelenti, hogy mindenkinél, minden egyes adózónál meg fogják nézni, hogy milyen vagyona van, tehát az én vagyonomat meg fogják nézni, de milyen alapon, hogy van-e képem Leonardótól, vagy nincsen, vagy hány ingatlanom van, és milyen autóm van, és tehát hogy ez technikailag így néz ki? Tehát meg különben honnan tudnák, hogy kinek van 1 milliárd fölötti?
1: Most a legutóbbi verzió, amit én hallottam, az volt, hogy önbevallás. Na most, ha önbevallás van, akkor is hogy tudja az a magárember megítélni, hogy az a megörökölt festmény az ténylegesen mennyit ér? Kihív egy értékbecslőt? Fizet neki? Az is költség. És mi van, hogyha 2 év múlva annak az értéke megemelkedik, vagy lemegy? Ez az ingatlanra is igaz. Hát nézzük az ingatlan piac, milyen gyorsan változik. Abszolút. Hogy növekszik a lakások ára, vagy csökken a lakások ára?
0: És akkor lakott, tehát hogyan számolunk?
1: Hát itt ez a legnagyobb gond, hogy ez az egész akkora bürokráciát szabadít rá a társadalomra, hogy ha végén megnézzük az egyenleget, hogy ami ebből befolyik, az megéri-e, akkor bátran kimondhatjuk, hogy nem, biztos, hogy nem éri meg, de óriási társadalmi keveredést okoz, tehát ilyen hatalmas bizonytalanságot az emberek elbizonytalanodnak abban, hogy érdemes-e egyáltalán alkotni. Tehát én azt gondolom, azt, amivel kezdtem, csak nem akartam abban nagyon belemenni, hogy én nem is gondolom, hogy ezt komolyan meg lehet csinálni, és meg fogják csinálni. Szerintem ez inkább egy ilyen a választók bizonyos rétegeinek való megfelelési kényszerből adódik, de ha ezt végig gondolja valaki, és gondolom lesz olyan, aki végig gondolja, mert szakember, hogy mekkora kárt okoz a társadalomban, főleg a gazdaságban mekkora kárt okoz, és micsoda őrületes bürokráciát szabadít rá. Hát annyi dolga van így is a NAV-nak, ugye az adóhivatalnak, hogy mondjuk tegyük fel, hogy önbevallás. Tehát azt ellenőriznie kell valakinek, hogy jó volt.
0: Jó volt, kijön
1: a NAV, megnézi, megkéri, hogy mutassa meg már Sályi úr, hogy hol vannak a festményei, van-e valami
0: kis
1: aranya?
0: Kis ennyit, hát a filmekben úgy szól, hogy van engedély. Na jó, nem
1: jó,
0: nem,
1: szóval
0: nem
1: azért
0: viccelek.
1: Mondom, hogy de tényleg, szóval ez azt gondolom, hogy kicsit a meséknek, a rossz meséknek
0: tehát
1: a területe.
0: Mondja,
1: én nem tartom ezt jó ötletnek, maradjunk annyiban. Ebben, ahogy most forog a közbeszédben, hogy mindenki, minden vagyon, termelő vagyon is, én azt gondolom, hogy a személyi jövedelemadónak az esetleges emelése, a társasági adó emelése, ez meggondolható. Az áfát én biztos, hogy nem emelném, hogy ez is szóban van, hogy a...
0: 27-ről még följebb?
1: Nem. Arról van szó, hogy minden egyes olyan esetben, amikor kedvezmény van, hogy azt megszüntetni, de ez nem a kormány köreiből jött, ez egyelőre a valuta alapnak a tanulmányában szerepel, azzal a felütéssel, hogy a kedvezmény az a gazdagoknak jó. Na most én nem tudom, hogy tényleg a gazdagok több tejet isznak, több több lisztet vesznek, szóval azért ez is egy ilyen fura érvelés, arról nem is beszél, hogy Ausztriában is van ilyen kedvezmény, Csehországban, minden országban bizonyos termékekre, akár mekkora az áfa, akkor is van kedvezmény, tehát ez végképp egy ilyen agyamentőt lett szerintem, de van még több ilyen a valuta alapnak a tanulmányában.
0: A valuta alap, igen, a Kádár korszakban volt olyan emlékeim szerint, vagy valaki mondta, hogy nem lehetett több ingatlan, tehát volt valami ilyesmi, hogy egy embernek hány ingatlanja lehetett, és akkor házaspárok elváltak.
1: Igen, na most ön azzal kezdte, hogy kedves nézőink, hallgatóink, önök szeretnek-e adózni. Most ilyenkor jön ez a dolog, hogy az embereket arra kényszerítik ilyenkor, hogy trükközzenek. Hát ennek aztán mi értelme van, mert szét lehet osztani egyébként a vagyont, unokatestvér, nagybácsi, akárki, tehát miért arra kell az embereket ösztönözni, hogy abban legyenek kreatívak, hogy hogyan kerülik el az adókat? Ahelyett, hogy abban kreatívak, hogy alkossanak, termeljenek, tegyenek olyan erőfeszítéseket, amelyekkel az ország ügyét előre viszik.
0: Akkor most én leszűrhetem azt, hogy az európai országok 90 nem tudom hány százalékához hasonlóan itt sem érdemes bevezetni a vagyonadót ön szerint?
1: Én azt gondolom, hogy ebben a formában biztos nem, ahogy ez most szóban van.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Csat Magdolna, közgazdász egyetemi tanár volt, technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Következik a média világ erkölcséről. A szerkesztő Kövér Tamás.
3: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel az eltelt 2 hét kínálatából azzal kezdeném, hogy ezt a helyzet értékelést a MUOSZ a honlapján tette közzé, így ebből idézem. A Lakmusz nemrég részletes cikkben magyarázta el, hogyan születhet ma média birodalom, ha a tulajdonosok szeme előtt csak a profit lebeg, az újságírás etikai vetületével, illetve az emberi munkaerővel pedig egyáltalán nem számolnak. A lap a Brown Brothers Media nevű 2020 óta létező céget vette górcső alá, rámutatva, hogy a 3 testvér által alapított vállalkozás oldalaira eleinte olcsón felbérelhető dél-kelet-ázsiai szövegírók gyártották a tartalmakat. Brownék a ChatGPT megjelenése után azonban rájöttek, hogy ezt még olcsóbban, illetve egyszerűbben is meg lehet tenni. A szöveget ezután már a mesterséges intelligencia írta, a szövegírók pedig csak utólagosan szerkesztgették azokat, hogy a cikkek valóban ember által írtnak tűnjenek. A Brown Brothersnek egy ponton még jobb ötlete támadt, hiszen rájöttek, hogy a hosszú ideje létező, bár kisebb olvasottságú lapok felvásárlásával a tartalmaik még előkelőbb helyen lesznek a Google keresési találatai között, hiszen a kereső algoritmusát folyamatosan csiszoló eszközök már évek óta indexelik, és így jól ismerik ezeket az oldalakat, a gondolatot pedig tett követte. Az űrkutatással foglalkozó Space Daily, illetve a VegOut nevű vegán hír és recept portál olvasóinak hamar feltűnt a változás, amiről a cég egyáltalán nem kommunikált, sőt, úgy tettek, mintha továbbra is húsvér emberek dolgoznának a szerkesztőségben, írta mindenről a Futurism nyomán a Lakmusz, amely arról is beszámolt, hogy a szerzőknek saját adatlapot is készítettek, sőt, azokkal személyes hangvételű, de szintén gép által írt véleménycikkeket is közölnek, ráerősítve arra az érzést,

0: észre, hogy az olvasó valóban egy élő ember szavain futtatja végig a szemét. Homok szemek persze nagy számmal vannak a gépezetben, ezek közül a legjelentősebb, hogy az állítólagos újságírók családi állapota, illetve kora is rendszeresen változik. A megállás nélkül folyó tartalomgyártásnak csak egyetlen célja van. Az, hogy a Google által bevonzott olvasók lássák a hirdetéseket. Így akaratlanul is minden kattintással néhány filléres bevételt generáljanak. Sok kicsi persze sokra megy, így a különböző lapok között folyamatosan újrahasznosított, korábbi helyükről törölt cikkek így csinos bevételt generálnak, az olvasó szám ugyanis eléri a Washington Postét, havi közel 65 millió látogatót vonzanak. A Futurism cikkében leírja, a botrány májusi kirobbanásakor 50 szerzőt töröltek a Brown Brothers lapokról, a mesterséges intelligencia azonban továbbra is a cégcsoport motorja. A név nélküli, illetve szerkesztőségi cikkek ugyanis szintén így készülnek. Az ügy felveti az aggályt, miszerint az elkövetkezendő hónapokban vagy években még jobban elöntenek minket az ilyen típusú írások, a Google pedig egészen mostanáig nem tett semmit sem azért, hogy a keresési találatok közül, valamint a Google hírekből ezek a valójában teljesen felesleges weboldalak örökre eltűnjenek, adta hírül a Magyar Újságíró Szövetség. Hölgyeim és uraim, folytassuk most azzal, mesterséges intelligenciával próbálja befolyásolni a nemzetközi médiát Irán. Így jelezte a Portfólió. Iráni szereplők az OpenAI modelljeit használva hamis újságírói profilokat hoztak létre, és ezeken keresztül Amerika ellenes cikkeket jelentettek meg számos nyugati médiumban, ez derül ki a vállalatnak a múlt hét csütörtökön közzétett jelentéséből, így tudósított róla a CNN. Az OpenAI blogbejegyzése szerint világszerte, mintegy tucatnyi kiadványban jelent meg közel 100 cikk, 7 kitalált újságíró neve alatt. A vállalat letiltotta azokat a ChatGPT fiókokat, amelyeken keresztül perzsa nyelven kérték a rendszert cikkek átdolgozására, szerkesztőségi ajánlók készítésére és közösségi médiás hozzászólások generálására. A mesterséges intelligencia segítségével készült cikkek között olyan provokatív címűek is szerepeltek, mint, idézem, Amerika Irán barát politikáját privatizálják, a Jared Kushner kérdés, vagy az iráni háború és a nyugati erkölcsi hitelesség összeomlása. A publikációk között ugyan nem szerepel nagy országos lefedettségű amerikai médium, némelyiknek azonban jelentős az online közönsége. A londoni székhelyű Middle East Monitor például közel 2 millió Facebook követővel rendelkezik. A cikkek megjelenése után a kampány felelősei a ChatGPT segítségével közösségi médiás kommenteket generáltak, amelyekben valódi olvasóknak álcázva magukat reagáltak a tartalmakra, írták meg mindenről. Hölgyeim és uraim, történelmi kalauzunk Márai Sándor meglátásaiból, ezúttal a Föld-Föld című könyvéből idézek egy olyan helyzet beszámolót, amire aktuálisan is szükségünk lenne, amikor a magatartások mögé szeretnénk látni. Azt írta Márai, emberek, akiket származásuk miatt üldöztek a közelmúltban, akik végig csinálták a náci és nyilas időkben az emberkínzás minden poklát, és valahogyan megmenekültek, akik a jobb és baloldali kontraszelekciók bárgyú, undorító két évtizedes körforgásában a rövidebbet húzták, emberi módon viselkedtek, amikor most helyet kerestek a társadalomban. Azok, akik így viselkedtek, nem voltak mindig ezek. Az emberek különös szimattal és éles látással különböztettek. Sok emberrel beszéltem az első két esztendőben, a változás éveiben, négy fal között bizalmasan. Meglepő volt, ahogyan a megkérdezettek legtöbbje, köztük olyan pályatársak, akik származásuk miatt embertelen üldözést szenvedtek, megjárták a náci kínzó telepeket és valahogyan megmenekültek, de legközelebbi családtagjaik elpusztultak a kegyetlen, minden elképzelést meghaladó tömeggyilkosságban. Pontosan tudták, hogy a valóság olyan is volt, ahogy ezek vádaskodtak. De ugyanakkor más is volt. A valóság borzalmas volt, és megbocsáthatatlan. De a borzalom és iszonyat mellett mindig volt más is. Emberiesség, szolidaritás. Azok, akik visszajöttek a pokolból, szerényebben viselkedtek és igazságosabban ítéltek, mint ezek, akik legtöbbször csak szelét kapták a viharnak és olcsóbban menekültek. Korki azt írta róluk, idézem, a mi intellektueljeink között sok van olyan, aki állandóan mutogatja sértődöttségét, mint egy üzleti cégért. Olyan arckifejezéssel sétálnak, mintha az emberiség egy rubellel és 50 kopekkel tartozna nekik, és nem akarja megfizetni a tartozást. Ezt Sorrentóban írta, ahol 1921 és 1930 között élt, önkéntes emigrációban, mert felismerte a bolsevizmus emberellenes jellegét és tartalmát. Később visszament Oroszországba, mert orosz író volt, nem bírta idegenben az életet. 1936-ban a Szovjetunióban meghalt. A kortársak tudni vélték, hogy Sztálin tette el láb alól, mert kényelmetlen volt számára ez a zseniális szemtanú. Ha valaki figyelmesen elolvassa Korki emigrációban írott elbeszéléseit, nem érzi lehetetlennek a feltevést. Gorkit, a hivatalos szovjet ikonográfia, vörös ticsvéggyel övezett szentjei között mutogatja, a szocialista realizmus nagymesterének nevezi. De ez a forradalom már elmenekült Sorrentóba a forradalom következményei elől. Gorki menekülése nem a sértődött és rémült intellektuell pánikja volt, aki eliszonyodik, mert a valóság más, mint amilyennek képzelte. Gorki csak ugyan realista volt, nem voltak illúziói a forradalom a szocializmus lényegét illetően, elébb sem, amikor segített megvalósítani, és később sem, amikor megvalósult. Ismerte tehetsége határait. Nem volt olyan fantáziája, mint Dosztojevszkijnek, nem volt olyan epikus ereje, mint Tolsztojnak, nem volt ironikus hallása, mint Csehovnak, de a valóságot hűségesen és öncsalás nélkül tudta leírni. Ismerte honfitársait, az oroszokat. Egyik elbeszélésében Turgenyevet idézi, aki azt mondotta, az oroszoknak mindig félrecsúszik az agyveleje. Úgy értette, félrecsúszik, mint a kapatos ember fején a kalap. Karamóra című elbeszélésében, ezt is Sorrentóban írta 1922 és 24 között, Gorki bemutat egy forradalmárt, aki felismeri az intellektuális forradalmi szekértoló romantikusok igazi arcát, és végül beáll Kémnek a cári rendőrséghez. Nem bosszúból, nem is pénzért, nem is gyávaságból, egyszerűen, mert tudatosította, hogy idézem, az ember lehet aljas is. Kitör a forradalom, az árulót egykori elvtársai börtönbe zárják, halálra ítélik, kivégzés előtt feljegyzi gondolatait. Például ezt írja. Sok szocialistát ismertem, akik számára a szocializmus igazában mindig idegen maradt. Ezek az emberek hasonlítanak a számológépekhez, amelyeknek mindegy, milyen számokkal kalkulálnak, a végeredmény mindig pontos. Amíg ez előnyös számomra, eltűröm ezt a közösséget. De ha egyszer már nem előnyös, önállósítom magam, és azt mondom, jó mulatást, elvtársak. Eddig az idézet. Egy másik elvtárs, akit Gorki egyik elbeszélésének hőse kényszerít, hogy akassza fel magát, mert a párt már nem bízik benne, a kényszerű öngyilkosság előtt ezt mondja a hóhérnak, ahol harc van, ott mindkét oldalon vannak hősök. Később még ezt írta Gorki Sorrentóban. Talán most következett el az idő, amikor mindenféle aljasságot, gonoszságot el lehet követni, hogy az emberek végre megundorodjanak, iszonyattal és utálattal forduljanak el a gonosztól, és aztán egyszerre vége lesz minden rossznak. Aki ezt írta, és aztán visszament Sztálin Oroszországába, tisztán látott. Tudta, mi várott reá, de vállalta ezt a sorsot, mint az elbeszélés hőse a kényszerű öngyilkosságot, írta mindenről Márai Sándor a Föld-Föld helyzetképében. Ezt most elhagyjuk, hölgyeim és uraim, mert napjainkba visszatérve említést kell tennünk arról, hogy új ügyrend alapján működik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa. A megújult összetételű testület első ülésén határozatokat fogadott el, és bírságokat is kiszabott, ezt közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága is az MTI-vel. A közlemény szerint az egyelőre az elnökből, aki Polyák Gábor, és három tagból, ezek Bencsik Márta, Bodrogi Bea és Nagy Krisztina, összeálló szeptember 23-ai hatállyal megválasztott média tanács múlt heti ülésén elfogadott új ügyrend az átlátható és pártatlan munkavégzést garantálja. Azt írták, a működés alapdokumentumában a korábbiaknál részletesebb szabályok biztosítják a testület döntéseinek jogszerűségét, átláthatóságát és pártatlanságát, valamint, hogy rögzítik, hogy a tagok eltérő szakmai háttere voltaképpen a testület erőforrása. Hölgyeim és uraim, a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője azzal vádolta a kormányt, hogy az elfogadni tervezett a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztés, idézem, gender törvény, amely szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, a jogszabály visszatérése a 2010 előtti állapotokhoz, az uniós forrásokért cserébe a Tisza kormány végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben. Újra bemehetnek az iskolákba, és előadást tarthatnak a nemváltást, vagy az LMBT-t népszerűsítő szervezetek, és a szülők tudta nélkül tarthatnak ilyen órákat az iskolákban. Szabadon lehet népszerűsíteni a gendert a médiában, könyvekben, amihez a kiskorú gyerekek is hozzáférhetnek, mondta mindenről a KDNP frakció vezetője. Megszűnik az a kötelezettség, hogy az LMBT tartalmakat 18 év fölötti besorolásba rakják, így ezek után semmi nem állítja meg a Csipke Józsika könyveket az iskolákban, fogalmazott mindenről szólva Rétvári Bence. Azt mondta, a Tisza párt szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével, amelyen az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a genderből az iskolákban. A Tisza pártnak fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok vagy a magyar népszavazás egyértelmű eredménye, értékelt erről szóló beszámolójában a Hetek, és így közölte az MTI is. Végül arról, hogy a világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regényére, a 130 éve megjelent Quo Vadisra figyeltek fel, és hívták fel a figyelmet szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium óvoda és általános iskola könyvtárában. A 6 órás felolvasó maraton méltó tisztelgés volt a 180 éve 1846-ban született lengyel író fejedelem Henrik Sienkiewicz, valamint a szerző 130 esztendeje 1896-ban könyv formájában is megjelent a keresztény értékeket és az ókori Rómát megidéző remek műve előtt. A szervezők nem titkolt célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösségépítés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. Néró császár korát, Vicinius és Lígia szerelmét, Petronius eleganciáját és az első keresztények szilárd hitét az intézmény diákjai, öreg diákjai, pedagógusai és a szülők közössége mellett olvasásával megidézte az esztergomi lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselői csapata, a Szent Antal esztergomi Ferences gimnázium és kollégium igazgatója, Esztergom megyei jogú város alpolgármesterei, a város köztiszteletben álló színész rendezője, valamint számos irodalom kedvelő polgár is. Az estébe nyúló, emelkedett hangulatú felolvasás ismét bebizonyította, hogy a klasszikus irodalom és a közös értékek képesek megszólítani, egy közösségé kovácsolni a különböző generációkat. A rendezvény nem csak méltó emléket állított a Nobel-díjas lengyel szerzőnek, hanem maradandó élményt nyújtott minden résztvevőnek, tovább ápolva és erősítve a történelmi gyökerű lengyel-magyar barátságot, továbbá a katolikus intézmény és Esztergom városának kulturális összetartozását, így tette közzé a Magyar Kurír. Hölgyeim és uraim, 2 hét múlva újra jelentkezünk a médiavilág eseményeivel, addig is a jó Isten óvja önöket. A szerkesztőt, Kövér Tamást hallották.
1: Elhangzott a médiavilág erkölcséről.

0: Anton Diabelli A-dur gitárszonátájának negyedik tételét Claudio Giuliani játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Schubert 845-ös jegyzékszámú A-moll szonátájának első, második és negyedik tételét hallják a most következő hangulunkban. Zongorán előadja Schiff András.

Schubert 845-ös jegyzékszámú ámol szonátájának első, második és negyedik tételét hallották Schiff András előadásában.

Kedves hallgatóink, mai adásunk véget ért. Köszöni figyelmüket Fülöp Csaba és Biksa Levente technikai munkatárs, Varga Ramona zenei szerkesztő, valamint Tóth Zsófia és Ungvári Judit bemondó. A pihenni térőknek jó éjszakát, a velünk maradóknak jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Jézus komolysága nem akadályozta abban, hogy határtalanul nyájas legyen. Erkölcsi arculatának ez az új vonása tisztán kibontakozik előttünk, ha összehasonlítjuk őt előhírnökével. Keresztelő Szent János igazi hős, hérosz. Bámulatos bátorsága, nyíltsága, pártatlansága és alázatossága. Milyen zord egész külsejében. Még ifjú korában elhagyja az atyai házat, hogy egy lakatlan helyre vonuljon, ahol csak sakálok és ragadozók élnek. Júdea pusztaságában ma is mutogatnak egy barlangot, amely lakáshoz szolgált neki, és egy kőpadot, amely fekhelyéül szolgált. Eledele pedig sáska és erdei méz volt. Egész öltözete egy teveszőrből készült köpeny, derekán bőrövvel átkötve. Sem hajzatát, sem szakállát olló soha nem érintette. Így egész megjelenése szokatlan volt, és elgondolhatjuk, milyen hatást keltett a tömegre, mikor elhagyta magányát, hogy a Jordán folyó mentén a bűnbánatot hirdesse. Szava kemény, lélekbevágó, szinte inkerült volt. Viperák fajzata, mondta a farizeusoknak, akik hallgatták. Tartsatok bűnbánatot, mert a fejsze már a fák gyökerére tétetett, és minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és a tűzbe vettetik. Jézus jellemében több szeretetre méltó tulajdonságot figyelhetünk meg. Ha szabad úgy mondanunk, az Isten fia emberségesebb, mint Zakariás fia. Jézus nem remete, mint Szent János. A pusztában való tartózkodása nem remetéskedés, hanem csupán visszavonultság, hogy felkészüljön nyilvános működésére. Ő valóban az Emmanuel, az Isten velünk. Az emberek közt lakozik és szokásaikhoz alkalmazkodik. Úgy öltözködik és táplálkozik, mint a többiek. Meghívásokat fogad el menyegzőkre és ünnepségekre, kétségtelenül nem azért, hogy személyes elégedettséget keressen, távol legyen tőlünk ez a gondolat, hanem azért, mert amikor sokan összejönnek, alkalmat lát arra, hogy tanítson. Nyájas a szó igazi értelmében, akivel lehet beszélni, és könnyen megközelíthető. Még ma is az egyenlőség korában, ha előkelő személyiséggel akarunk beszélni, előbb kihallgatást kell kérni, és néha még akkor is kénytelenek vagyunk az előszobában várakozni, ha a kitűzött időben jelenünk meg. A világ üdvözítőit könnyebb volt megközelíteni, mint a mi minisztereinket vagy egy híres ügyvédet. Minden szertartásosság nélkül meg lehetett jelenni előtte, és ő mindenkit szívélyes egyszerűséggel fogadott. Tanítványait, ezt mondani sem kell, a betegeket, a gyermekeket, a kíváncsiskodókat, akik tolongtak körülötte és megrohanták. Az evangéliumból kitűnik, hogy milyen jó indulattal beszél a gyakran alkalmatlankodó tömeghez. Egy Kafarnaumban töltött nap után elvonul a pusztába, hogy imádkozzék. A kisváros lakosait nagyon elszomorította eltűnése, így keresésére indultak, és amikor megtalálták, kérve kérték, térjen vissza hozzájuk. Jézus azonban így szólt. Más városoknak is kell hirdetnem az Isten országát, mert azért küldettem. Milyen szilárdság van ebben a válaszban, és mi nyájasság. Jézust semmi sem térítheti el kötelességétől, de nem tudja megállni, hogy ki nem utassa ennek a jó népnek, mennyire meghatott a keresésük. Azt szokták mondani, hogy a nagyság elszigetel. Szépirodalmunk egyik legszebb eposzában Viny megénekli az előregedett Mózes panaszait. A próféta kiszabadította a népét a fogságból, bölcs törvényeket adott, elvezette az ígéret földjének határáig. Elismerik szolgálatait, tisztelik, rettegnek tőle, de nagyon nagy ahhoz, hogy szeressék. A legnagyobb rangú embernek nincs egyenrangú társa, ezért nincsenek barátai. És Mózes nem bírta elviselni ezt az egyedül létet, ezért a halál után vágyódik. Uram, mondja, nagyjá tettél, és árván öregedtem magamra. Ó, hadd szunnyasszon el már a föld szelíd nyugalma. Ha igazat mond a költő, ha nincs kivétel a törvény alól, melyet kimond, akkor milyen lehetett az Istenember elszigeteltsége, aki tudása, életszentsége, istensége teljes magasából uralkodott környezetén? Ki volt nagyobb Jézusnál?
Ki volt mégis szeretetre méltóbb, leereszkedőbb, közvetlenebb? Nincs benne semmi lekicsinnés. A gőg legkisebb nyomát sem látjuk nála. Vannak olyanok, akik, mikor alacsonyabb sorsú szeméről van szó, ezt mondják, nem tartozik az én társadalmi köreimbe. És még milyen hangsúllyal? Mikor ilyen emberrel tárgyalnak, olyan hideg udvariassággal teszik, amely távol tartja a másikat. Jézus nem volt a mi köreinkből való, az atyától született, az égből, az örökké valóságból jött. Mindemellett nem lebeg felsőbb körökben, megközelíthetetlen fényességben. Az emberfia leszállt közénk, és mindenben hasonló akart lenni testvéreihez.

0: Francesco Geminiani émol szonátájának harmadik tételét az Il Giardino Armonico játszotta. 0:15, miért szeretem, vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről, a mikrofonnál Borsodi Heni.
1: Mind együtt ültek a bírák. Ott künn a köd neki nehezedett az idomtalan épületnek, s szinte összépszorítá annak falait, ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Minek is ide virágok? A teremben nehéz, folytott levegő volt, ködmön és pálinka szag, s a legfelső ablaktáblán csak lassan, lomhán forgott az ólomkarika. Íme a bevezetés, egy rövid, egyszerű mondatos kijelentés után a környezet, külső és belső tér leírása egy-egy többszörösen összetett mondatban. Az átvezetés egyikből a másikba egy rövid kérdés. Szeretettel köszöntöm Önöket. Egy tökéletes Mikszáti novella kezdést hallottunk. Bírák közé vezet az író. Nehéz, ködülte, ködnyomta, fagyos külső környezetből, nehéz, folytogató levegőjű belső térbe. Minden mozdulatlan és lassú most. Lassan, lomhán forog az idő, mint a terem legfelső ablaktábláján az ólomkarika. Folytogató a tér, folytogató a levegő. Ami egyetlen szépség lehetne, az a két tér közti átmenet, az ablakokat elhomályosító jégvirág. De minek a szépség oda, ahol, folytatom az olvasást? A bírák fáradtan dőltek hanyatt székeiken. Az egyik behunyta szemeit, s kezét bágyattan leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését. A másik ásítozva dobolt ironnyával a zöld asztalon, míg az elnök, letolva pápa szemét orrahegyére, izzadó homlokát törlékendőjével. Szürke, hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy személyzete, a beidézett tanúk és vádlottak. Fáradtság, bágyat, álmos lassúság jellemzi az eddig megismert szereplőket, a bírákat. Tökéletes összhangban vannak környezetükkel. Most azonban váltás következik. Belép a terembe valaki, egy leány, és vele jön a fény. És mindjárt minden megváltozik, értelmet és életet kap a jégvirágok léte is. Tündéri szép az elbeszélés, majd a leírás, az íróitól életre kell. Szinte látjuk, ahogy táncolni kezdett valaha a papíroson. Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. Üde légáramlat csurrant be vele, mely szelíden meglegyintette az arcokat, s megcsiklandozza a szempillákat, a vastag ködön át is, mintha egy sugár lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok között, megsokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán. Takaros egy teremtés, délceg, arányos termet, melyre a kis virágos ködmönke olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve. Fekete szemei szendén lesütve, magas, domború homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs. Mi áradban vagy, gyermek? Kérdi az elnök közönyösen. Az ilyen merev, szigorú hivatalnokoknak nincs érzéke semmi iránt. A lány megigazítja fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli. Nagy az én bajom, nagyon nagy. A főszereplőknek ezután a néhány szavas első párbeszéde után ismét szíveket nyitogató és gyönyörködtető mondatok következnek. Ez az a báj, aminek irodalmunkban Mikszáth Kálmán a legnagyobb, halhatatlan mestere. Szerbantal Mikszáth előadásának utánozhatatlan üdeségéről ír a magyar irodalom történetben. Hallgassuk tovább ezt az előadást. Hangja, tudnélik a lányé, lágy és szomorú, a szívekig hat. Mint a zene, mely mikor már elhal is, mintha még mindig zendülne a levegőben, elváltoztatva mindenkit és mindent. A bírák arca nem olyan mogorva többé. A király képe, meg az országbírójé is odább, nyájasan integet neki a néma falról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt. Ott az írás, elmondja az. Csak hogy azt még előbb meg kell keresni a keblében, ki kell gombolni a pruszlik felső kapcsát, s kezeivel belenyúlni érte. Ó, a csúf kapocs! Né, lepattant, leesett. Milyen elbűvölő látvány, amint lehajol érte szemérmesen, s az írás is kihull onnan. A kegyetlen szürke fej, az elnöki, elfordul, csak a nagy, kövér kéz van kinyújtva az írás felé. Egy végzés, dünnyögi, amint szúró szeme elszalad az iraton. Bede Anna felhívatik, hogy félévi fokházbüntetését mai napon megkezdje. Itt mondatik ki, de immár konkrétságában a novella ködös címe. Bede Anna tartozása. A tartozás tehát nem más, mint félévi fogházbüntetés. Ennyit rottak ki egy parasztlányra, ki tudja miért. De Mikszát ezzel most még nem törődik. Továbbra is a bírák előtt álló lányt csodálja. És csodáltatja velünk, olvasóival is. A lány szomorúan bólint a fejével, s amint azt mélyen lesüti, hátra csúszik rajta a gyászkendő, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldozva ömlik arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert ha fehér lilión volt előbb, olyan most a szégyentől, akár a bíbor. Ma egy hete kaptuk az írást, rebegi töredezve. Maga bíró uram hozta, meg is magyarázta az értelmét. Édesanyám pedig így szólt szegény. Eredj, lányom, a törvény törvény, nem lehet vele tréfálni. Hát én el is jöttem, hogy kiálljam a félesztendőt. Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét, mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégák arcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskályhát, melynek likacsos ajtaján szikrázó tűzszemek nézik vissza mereven. És azt morogja önkéntelenül. A törvény törvény. Majd újra és újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringós szarkalábakat a fehér lapon. De bizony következetesen azt mondják, hogy Bede Anna orgazdaság vétsége miatt félévi fogságra van ítélve. A bíró hiába kér tekintetével, szavak nélkül segítséget élőtől, élettelentől ebben a padhelyzetben. Ám az addig mozdulatlan, fáradt, folytogató környezet megmozdul, sőt kinyílik, valahova messzire, túlra. Ez most még értelmezhetetlen, de előrevetíti a mindjárt bekövetkező fordulatot. Hiszen, amint Cervantal írja, Mikszáth parasztnovellái klasszikus, tökéletes mintája a novellának, melynek műfaj törvénye, hogy egy sorsfordulatot kell bemutatnia, és semmi mást. A bádok karika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan széltámot odakünn, amint hogy rázza is már az ablaktáblákat. S mintha valakinek a hazajáró lelke volna, hideg borzongatást keltve besűvít a nyílásokon. A törvény, törvény. A kegyetlen fejhelyeslést bólint a túlvilági hangnak, a nagy kövér kéz pedig a csengettyűt rázza meg a törvény szolgának. Kísérje ön el Bede Annát a fogházi felügyelőhöz. A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici, piros ajka, mint görcsösen megmozdul, mintha szavakat keresne. Talán valami mondani valód van még? Semmi, semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok, Bede Erzsi, mert tetszik tudni a testvérnéném, azaz Anna. Ma egy hete temettük szegényt. Szó-szót követ, a leány könnyek között elmondja, hogy amikor megkapták a végzést, már halott volt a nővére. Kiterítve feküdt a virágos kamrában. Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketülve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóvá teszünk, amit a szeretője miatt elkövetett. Mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort, miatt a keveredett bűnbe. Azt gondoltuk hát, mit gyermekem? Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a halóporában. Nem mondhassa senki, hogy adósa maradt. Édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt a félesztendőt. A bírák egymásra néztek mosolyogva. Milyen naív, milyen együgyű lány. Az elnök arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg. Sárga kendőjével nem is annyira homlokát törli. Talán lejjebb valamit. És ekkor ez az elnök, ez a hideg, kemény ember, nagyszerű emberségről, éles helyzetfelismerő képességről tesz tanúbizonyságot. Jól ismeri annak a világnak a törvényeit, amelyből ez a késő őszi dermedtségbe tavaszi üdeséget hozó fiatal leány érkezett. Ugyan hiába mondaná neki, hogy a nővére helyett nem kell bűnhődnie, hiszen akkor hogyan találná meg az nyugodalmát a más világon? Egy pillanatra azonban álljunk meg a beszélő névnél is, amit az imént hallottunk. Kártony Gábornak hívják a szeretőt, aki miatt bűnbe keveredett Bede Anna. Mindössze két hang kiegészítés, és kártékony lesz a Kártony vezeték névből. Beszédes, árulkodó, hangulatteremtő nevet talált itt Mikszáth. De térjünk vissza a történet folyásához. A bíró tehát más utat választ. Azt mondja, hogy hibás volt az írás, amit kiküldtek. Tévedés csúszott a dolgokba. Odafönn másképp tudódott ki az igazság, mondja. Eredj haza, lányom, tisztelem édesanyádat. Mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt. Gondoltuk mi azt, suttogá, s kis kezét szívéhez szorította. Így zárul ez a csodálatos történet, a Bedalna tartozása című, honnan máshonnan, mint a csodálatos, a halhatatlan, a megunhatatlan novella ciklusból, a jó palócokból. Szerb Antal gondolatával zárom ma esti irodalmi 10 percünket, és köszönöm meg megtisztelő figyelmüket. Mikszát felvidéki parasztjai azért jelentik a magyar irodalmi népiesség egyik tetőfokát, mert itt a nép csak annyiban nép, hogy tisztán emberi, mentes a magasabb kultúra álságaitól, maga az ember, maga a lélek. További szép estét kívánok Önöknek!
0: Borsodi Henit hallották.

0: Liszt Ferenc művét Arthur Rubinstein zongorázta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és régi kedves barátunkat, Bese László Zsozét, aki hát több fronton tevékenykedik évtizedek óta a hazai zenei szcénában, hogy így mondjam, hiszen nem csak a tiltott, tűrt, támogatott TTT Rock Archivum kurátora, a magyar Pink Floyd klub elnöke, ami ma nagyon fontos pozícióként kerül latba, hiszen magyar Pink Floydról és a Pink Floyd klubról fogunk zenélni és mesélni, de hát ezer és más tevékenységet és ezer és más fronton tevékenykedik, hiszen beszélgettünk az elmúlt műsorokban a 20 éve indult Leukémia Fesztiválról, az Országos Jótékonysági Fesztivál sorozatról, a leukémiás betegekért és a hozzá kapcsolódó emberekért jótékonysági válogatás albumsorozatról, amely mind a nemes célt szolgálja, de most arról fogunk beszélgetni és zenélgetni, hiszen ahogy hallhattuk a Funky Dö című számot, Richard Wright szerzeményét, itt a Magyar Pink Floyd Klub, amely ugye idén 20 éve, hogy elindultak a zenehallgatós klub délutánok. És hogy hogy indultak el, és a Magyar Pink Floyd klubnak hogy lett elnöke barátunk Zsozé, az természetesen elmeséli mindjárt, hiszen aztán még majd jön három remek, izgalmas felvétel a végére is, de közben egy kicsit akkor Pink Floyd klubozzunk Bese László Zsozéval. Isten hozott, mesélj, szia!
1: Szervusz, köszönöm a meghívást! A Pink Floyd klubnak három különböző előzménye van, ez három baráti társaság, akik összejártak zenét hallgatni, lemezeket cserégetni, filmet nézni, és amikor a szélessávú internet által már nem csak az elit juthatott a nethez, hanem kvázi bárki, akkor kiderült ilyen beszélgető zenefórumos beszélgetéseknél, hogy hát több ilyen társaság él, asztaltársaság, vagy ilyen gyűjtői társaság él az országban, és ebből három elkezdett rendszeresen összejárni, több is volt, tehát ezt nem akarom kisajátítani, ők nem jöttek. Elkezdtünk összejárni, tartottunk nagyon vidám napokat, ez leginkább úgy ment, hogy kibéreltünk mondjuk egy kávézót, de onnan kiírtottuk a rossz zenéket, és akkor mondtuk, hogy akkor most itt most ma egész nap Pink Floyd szól, és ha valaki bejön és akar kávézni, vagy hallgatni, teheti, de ha neki előbörögni, akkor zárt körül, tehát
0: világos.
1: És akkor ezért vállaltunk egy elég húzós fogyasztást. Az ugye a magam részéről az elején kávé volt, de aztán annyi kávét nem lehetett kibírni, úgyhogy átálltam forró csokizásra. Azért meg az orvos szólt.
0: Becsületből.
1: Nem mindegy, szóval ez így ment. És akkor, amikor az egyik ilyen társaságnak a vezetője, a Száz Dávid, a testvérével kiment Angliába dolgozni, részben a megélhetés miatt, részben meg úgy tudom, hogy kin is akartak zenélni, meg hát nyilván megnézni ezeket a Pink Floyd, úgymond most idézőjelben ne értse senki félre ilyen kegyhelyeket, akkor végül is ők megkértek, hogy legyek ennek az egésznek az elnöke, amúgy nem szeretem ezt a kifejezést, aminek az közvetlen előzménye meg az volt, hogy addig is én szerveztem ezeket az összejöveteleket, zenecserélgetést, filmnézést. És körülbelül egy éve voltam, most megint idézőjelbe teszem elnök, amikor rájöttem, rengeteg fiatal jött nálunk, fiatalabb, hogy fölnőtt egy nemzedék, aki még soha nem hallott jó minőségbe zenét. Soha. Tehát letöltöttek MP3-ban ilyen borzalmakat, meg ilyen rossz műanyag kis dobozkákat kötöttek a számítógéphez, meg akkor még inkább ilyen diszkmenen ment, de abban is nem az, hogy meghallgattak volna egy jó lemezt fülhallgatón, hanem telirakták MP3-mal, amit tudom, egy lemezre, vagy egy CD-re 5 albumot, vagy 20-at, és na mindegy, is rájöttem, hogy amúgy azért is nem értékelik különösen a kolai korszak lemezeit a Pink Floydból, meg egy-két talán nehezebben értető szólólemezt, mert hogy hát nem hallják. És akkor arra gondoltam, hogy hát meg kéne osztani az emberekkel ezt az élményt, és akkor először magánházakban kezdtünk el. Méghozzá legelőször, ha jól emlékszem, a Faragó Zoltánnál, aki a Pink Floyd klub alelnöke lett a felkérésemre. Neki az Otthonic utcán egy polgári lakásban laktak. Nagy belmagasság, ugye az is kell a hanghoz, komoly hifi cucc. És akkor oda elfértünk 10-12-en értelmesen, úgyhogy még hallgatni is lehessen, tehát nagyjából akkor a nagy szobájuk volt, mint ez a stúdió, mondjuk ez nem sokat segít a hallgatókon, hanem egy nagyobb teret képzeljenek el.
0: 30 vagy 40 négyzetméter.
1: Igen, tehát mondjuk ahol le lehet már ülni a hívjelet, és nem száll el a hang, meg nincs teli zsúfolva, már a másik szobába is fér cucc, tehát elmenni egy polgári lakásba, egy rendes hifi cucc. Ez ment egy darabig, és úgy nézett, hogy ennek van hatása, mert azok az emberek, akik mindig csak a Dark Side of the Moon, Visionary Fall, vagy mit tudom én, a Gilmour mániások ilyen Divisionből, meg ilyeneket hallgattak, hát egyrészt kaptak egy kis előadást, mit tudom én, 5-10 perces bevezetőt, hogy ez az album mikor készült, miről szól, mire érdemes figyelni, és akkor rendes hangcucc előtt normálisan meghallgattuk, néha volt ilyen kvázi szeretett vendégség, hogy mit valaki hozott szendvicset, vagy sütit, vagy kólát, vagy mit tudom én, vagy teát főzött. És akkor ez így ment, és akkor úgy nézett ki, hogy ennek van hatása és létjogosultsága, mert hogy ilyen futótűzszerűen ment a híre, és egyre többen jöttek, és egyrészt ki is nőttük a szobát, másrészt meg egy idő után untuk, hogy mindig ugyanazt kell hallgatni, mert hát ugye jöttek az újabbak, és hát csecsemőnek minden vicc új.
0: Igen.
1: Volt olyan lemez, amit már főleg ilyen, mit tudom én, Dark Side, Quadrophon kiadás, meg stb., amit 11-re már magam is untam. És akkor elkezdtünk keresni helyeket, és akkor ami végül is elindult 2006. augusztusában, nagyjából 20 éve, hogy onnantól fogva én bementem audiofil szalomba, hifi szalomba, nevesítettem is, például az audiocentrumban volt egy high-end bemutatóterem, és ott hát ilyen kölcsönös reklám jegyében ott volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, havonta egy alkalmunk, vagy két hetente, és az úgy nézett ki, hogy két kis előadás, az első részben bemutatta a helynek az egyik szakember, hogy éppen most milyen cuccot fogunk tesztelni, tehát ők is bemutatták, hogy mik vannak, utána én megint elmondtam a kis mondókámat, hogy most milyen lemezt hoztam, milyen kiadásban, mire figyeljenek, meg hogy hát aki mit óckodik egy Nick Mason szóló lemeztől, vagy egy második, harmadik Pink Floydtól, az miért tegyen vele egy próbát, vagy hogy egyáltalán miről szól, hogy mit fejez ki ez a zene, mondjuk egy filmzenénél. És akkor ez nagyon szépen ment, aztán ugye voltunk az audiofil szalomban, meg több helyeken, idén az audiofórumban van egy ilyen, hát még csak ismerkedés, tehát mi ezt mindig be kell vezetni, ez a társaság és az a nemzedék azért nehezen mozog, és még nehezebben fogad el valamit vagy szokát másik helyre, de hát rugalmasnak kell lennünk, ahol erre van nyitottság, vagy ahol van alkalmas lejátszó eszköz, mert ugye nem csak nagy lemezeket szoktam bemutatni, hanem Super Audio CD-t, DVD Audio-t, Blu-ray Audio-t, volt már szalagos kiadás, lézerdiszket mutattunk be, eredeti lézerdiszket, képpel a korabeli japán cuccon, ugye ehhez is kellett egy vintage felszerelés, hogy ez olyan legyen, amilyen. És hát nagyjából ennyit tudok róla elmondani. Azt gondolom, hogy ez is egy misszió, mert azóta már még egy nemzedék fölnőtt, akinek fogalma sincs a minőségi zenéről. Most az, hogy a telefonon hallgat a digitális mocsárból valamit, az biztosan nem fogja közelhozni mondjuk a Morfilm zenéhez. Tehát...
0: Ez nagyon nagy kincs és felelősség, hogy a szép és jó dolgokat megismertetni. Ugyanis mindig elmondom én is, hogy az emberek nem buták, nem igénytelenek, nem sötétek, csak egyszerűen az a bűn, amikor az említett pont-pont-pontokkal bombázzák őket, és úgy élnek, hogy azt hiszik, hogy zenét hallgatnak, és már ha nincs egy ilyen ember, mint te, aki küldetésként ilyen tevékenységet folytat, nincs egy olyan szülői, családi háttér, ahol már az apuka és a nagypapa is a Pink Floydot vette le a polcról,
1: hát
0: vagy a Sirius-t, vagy a mindegy, mondhatom, Minit, vagy Bartókot, uram bocsá, vagy Muzsikást, vagy nincs olyan baráti kör, ahol idősebb haveroktól, hogy mi magunk is, ugye, King Crimson, Frank Zappa, vagy éppen Vivaldi négy évszak, mert az is elkezdődött valamikor, emlékszem, tinédzserként, a sok jó Deep Purple mellett sírtam a tél tételen, és mosolyogtam a tavaszon, és onnantól klasszikus zenét is gyűjtöttem. És hát a pedagógusok, a zenetanárok, tehát ez mind-mind egy csodálatos küldetés, hogy boldogok legyenek a gyerekek, és tudják, hogy miről van szó, amikor azt mondjuk, hogy muzsika, zene, nyilván a sok szép hazait, és ez esetben a Pink Floyd Club esetében pedig ezt a világbajnok Floydot. Úgyhogy nagyon köszönjük a tevékenységedet, gyorsan el is hallgattam, hogy zenével búcsúzhassunk, Dese László, Zsozé, visszavárunk szeretettel, köszi.
1: Én is köszönöm.

0: a Rolling Stones felvételét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.

0: Köszöntöm Önöket és mai ifjú vendégünket, a világjáró leányzót, Gárdai Hédit. Amikor meghallottam a hírt, hogy Gárdai Hédi egyik barátjával együtt megmászta a Kilimandzsárót, a neve után már nem is csodálkoztam olyan nagyon ezen. Biztos voltam ugyanis benne, hogy az édesapád csak az én volt kollégám Gárdai László lehet, akivel évtizedeket nyomtunk le a ma már elpusztított Királyi Rádióban. Ő ugyanis emlékeim szerint elképesztő ötleteiről, vidám történeteiről volt híres, rádiós ifjúsági stúdiós korunktól fogva. Emlékszem a vizsgaműsorainkra, ahol mindenki rendkívül okosnak, műveltnek, kívánatosnak igyekezett mutatkozni, őt kivéve. Ő ugyanis a Vidám Parkban készítette élete első fontos, tanulságos vizsgaműsorát a dolgos szoknya felfújó mutatványossal. No, de visszatérek hát hozzád, Hédi, innen a te vagányságod. Mondhatnám, na azért te csak vigyázz magadra, de nem mondom, mert rád, rátok, az angyalok vigyáznak. Kérlek akkor, Hédi, hogy most mutatkozz be röviden, mondjuk sorolj fel nekünk néhány dolgot, ami a legfontosabb számodra az életedben.
1: Számomra a legfontosabb az, hogy ne a hosszú távú célokban, hanem a mindennapi apróságokban, meg mindennapi percekben találjam meg a boldogságot. Nyilván emellé nekem is vannak céljaim, az utazás az egyik hobbim, ezáltal tudom a látókörömet szélesíteni, új embereket megismerni, új típusú embereket megismerni, olyan élethelyzeteket látni, amik eltérnek az enyémtől.
0: Eszembe jutott erről, hogy édesapád, akit a rádiósok jól ismernek, és a hallgatóknak se kell bemutatni, hiszen a Krónikának, a Ráadásnak volt sokáig műsorvezetője, és volt két fantasztikus külön műsora, amit maga talált ki magának, a Magyarország apróban és a Pótkerék. És most erre hajaz, amit te mondtál, hogy az ötletek, az, tehát bátor volt ezekben. Bátor volt, és vállalta mindig azt, ami éppen eszébe jutott, akkor is, hogyha valaki nézett, hogy mi lesz ebből. Ezt az utat követed valamennyire te is?
1: Lehetséges, hogy észre lehet benne venni hasonlóságokat, viszont nekem nem szándékom senki útját sem követni, kitalálom, hogy mi az, ami nekem tetszik, kipróbálok új dolgokat. Ha ez az út tetszik, akkor folytatom, ha esetleg még mindig tetszik, de megunom, akkor változtatok, ha hiányzik, visszatérek. Nekem nincsen célomban senkinek az útját sem követni. A mindennapi boldogságnak a keresése, megtalálása a célom, és igazából annak örülök, hogyha sikerül azoknak az embereknek ezt az életszemléletet átadni, akik körülöttem vannak. Mert lehetséges egy éven keresztül várni valamit, ami boldoggá tesz, de annak

0: egy várakozós évnek is boldognak kell lennie.
1: Ez szépen hangzott. Én azért csaptam le rád, mert hallottam azt a megrendítő hírt, hogy te elindultál a Kilimandzsáróra. Hány éves vagy most?
0: 26 éves vagyok.
1: 16-nak is kinézel körülbelül.
0: Hát 15 és 35 között szerintem az emberek manapság már ugyanúgy néznek ki.
1: Hogy határoztad el ezt a fantasztikus dolgot?
0: Igazából még 2019-20-21 környékén az egyik barátnőm küldött egy TikTok videót, amiben egy lány arról mesélt, hogy ő egy nap alatt kitalálta, hogy ő elmegy a Kilimandzsáróra, és ez lehetséges egyébként tapasztalat nélkül is megtenni, és akkor ez számomra nagyon, nagyon izgalmas volt, és az egyetem befejezése után szerettem volna egy nagyobb utazást, valamit, amit én találok ki, mert igazából én nagyon szeretek utazni, és igazából mindegy, hogy bárhova, csak általában barátokkal megyek, és mindig az történik valahogy, hogy én mondok valamit, és valahogyan soha nem az lesz belőle, amit nyilván nem bánok, mert csodálatos helyekre jutottam el, viszont szerettem volna, hogy most ezt én válasszam ki, és lehetséges, hogy volt benne valami olyan, hogy ez egy ilyen sikerélményt adható dolog. Igazából azért ezt választottam, mert a különlegessége miatt, mert hogy ehhez hasonló utazásban még nem volt részem. Egyébként az Everest Base Campen is gondolkoztunk, az is körülbelül 5800 méter magas, és ott viszont az a különbség, hogy ugye nem mész fel a tetejére, és akkor úgy voltam, hogy hát akkor valaminek inkább a tetejére, ha már.
1: Mert a Kilimandzsáró az 5900, ugye? 5900?
0: 5895 méter magas.
1: És ott föl lehet menni a tetejére, az mitől függ?
0: Hát az, hogy fel lehet menni, így hegymászói tapasztalat nélkül, az attól függ, hogy van egy olyan rész, ahol ilyen turista útvonal, vagy ilyen túraútvonal jellegűen fel lehet sétálni, és nincs szükség csákányra, beülőre, ilyenekre. Az Everest tetejére én úgy tudom, hogy a csákányra már nincs szükség, mert ebben lehet, hogy tévedek, viszont beülőre igen, illetve ott azért az aklimatizáció az azért teljesen, teljesen más, főleg, hogy 8000 méter fölött van egy olyan, hogy halálzóna, ahol oxigén palack nélkül csak egy bizonyos ideig tartózkodhat az ember, és akkor azért ahhoz kell egy olyan, hogy mondjuk bizonyos időn belül feljutni.
1: Szegény édesanyád, édesapád, hiszen egyetlen gyerek vagy. Hogy bírják ők ezt idegileg, amit te művelsz?
0: Hát jó kérdés. Valószínűleg aggódnak értem, viszont ez egy ilyen családi vonás szerintem ez az utazás, inkább mondjuk anyukám részéről, bár apukám is járt pár helyen. Amikor gyerek voltam, anyukámmal mindig azt játszottuk, hogy az asztal alá beültem egy lavorban, fejemre tett egy csákót, és a Gibraltári szoroson keresztül utaztunk a Jóreménység fokára, és akkor ott mutogatta a térképet, meg hogy milyen állatok merre vannak. Egyébként elvileg az északi, meg a déli sarkra is mentünk valamikor, mármint így a játékon belül. Viszont én valamiért Afrikára emlékszem, hogy mindig a Gibraltári szoroson keresztül a Jóreménység fokára mentünk.
1: Na most megnyugodtam mindenről, édesanyád, tehet eztől kezdve. Na, a nagy kaland, volt neked egyáltalán tapasztalatod, bármi ilyen hegy, János hegyen kívüli tapasztalatod?
0: Magas hegy, nem igazán. A legmagasabb hely, ahol voltam, az 3500 méter magasan volt a Pireneusokban. Viszont az egy ilyen egynapos túra volt. Ott egyébként ki is jött a magas hegyi betegség.
1: Már 3000 fölött ki is tud jönni.
0: Ez inkább attól függ, hogy mennyi időt ad az ember aklimatizációra, mert a Kilimandzsárón nekem 4000 méter körül kezdődtek ezek a tünetek, viszont így nagyon hamar elmúltak.
1: Milyen tünetek kezdődtek?
0: A Pireneusokban akkor ott csak szédültem. A Kilimandzsáró közepén ott is inkább szédültem, és nem tudtam, hogy most micsoda, honnan jön, mert utána elkezdtem valami miatt aggódni, aztán annak is van valami tünete, egy kis hányinger is volt, annak is van némi tünete, viszont ez egyébként hamar elmúltak.
1: Azon gondolkodtam, hogy kezdődik az ilyesmi az emberben. Jó, most tudjuk a gyerekkort. Egyetemre mentél, és egészen más irányba. Mit tanultál?
0: Szabadbölcsészet szakon végeztem, filozófia specializációval és portugál minorral.
1: Miért pont ezt választottad?
0: Az jó kérdés. Nem tudom, úgy kiválasztottam valamit. A portugált azt egyébként azért választottam, mert feltétlenül nyelvi minort szerettem volna, és úgy gondoltam, hogy megkönnyítem a dolgomat, mert hogy spanyolul már tudok, és a portugál nyelvnek körülbelül 80%-ban megegyezik a szókincse, és nekem általában a nyelveknél a szókincsel van a legnagyobb problémám.
1: Elvégezted az egyetemet, a szülők megnyugodhattak, és most már szabad vagy, nem?
0: Pontosan így érzem.

0: Most visszatérünk Gárdai Hédivel a Kilimandzsáróra. Hogy kezdtél készülni erre a kalandra?
1: Ugye ehhez kellenek, azért kell valami felszerelés, a meleg ruhákra gondolok, mert azért fönt elég hideg az idő, meg hideg a szél. Erősen fúj a szél, és kell megfelelő cipő, meg ilyenek. Ezen kívül edzőterembe jártam, illetve próbáltam havonta minimum egyszer elmenni, kirándulni. Nyilván az 1000 méter magas Magyarországunkon ez annyira nem kivitelezhető, de amennyit tudtunk, kirándultunk.
0: Nem egyedül indultál neki hazúrról, hanem egy barátoddal, Volner Mátyással. Ő is ilyen gyerekkori indítatású?
1: Azt nem tudom, mert gyerekkorban őt még nem ismertem, és mi inkább a közös utazásokat tervezzük együtt, mint sem a gyerekkorunkról beszélgetünk, és megfejtjük, hogy mit miért szeretnénk, csak kiválasztunk egy országot, hogy ide szeretnénk menni, és megtervezzük.
0: Tehát volt először a ruhák beszerzése, ugye a felszerelés, ezekhez tanulmányokat is kellett, gondolom, végezni. Akkor magadtól honnan tudtad, hogy mi kell hozzá?
1: Igazából az internet sokat segített benne, de legjobban egy ismerősöm segített, vendégségben voltam, és ott volt egy srác, aki nagy kiránduló, és ő segített, hogy ilyen kabát, ilyen aláöltözet, ennyi réteg, kesztyű, két réteg kesztyű.
0: Azt is tudom rólad, hogy térkép, a világ térképe nagyjából a fejedben van, tehát ha bárki megkérdezi, hogy minek, melyik országnak mi a fővárosa, te azt úgy kívülről tudod.
1: Ez nem teljesen igaz. Európát tudom, Ázsiát is tudom, körülbelül. Azt hiszem, vannak valami szigetek, aminek sose tudom a fővárosát. A visszafele úton a repülőn megtanultam Afrikát, de ott is van egy-kettő, amit keverek. Óceánia meg Észak-Amerika az még hátra van. Észak-Amerikával nem tudom, hogy fogok megbirkózni, mert körülbelül, amikor ránéztem, akkor az egyiknek az a főváros, hogy Georgetown egybe, a másiknak az, hogy Georgetown, a harmadiknak az, hogy Georgetown külön, és aztán ugyanezt eljátszották James-szel.
0: Most már csak azt mondd meg, hogy miért nem térképész, miért nem földrajztudós lettél?
1: Azért, mert hogy mind szép és csodálatos, hogy tudom ezeket a fővárosokat, de hogy én a térképen meg nem találnám. Jó, lehet, hogy igen, de például egy folyót nem ismernék fel. A folyókról az utolsó tudásom, hogy a Tigris és az Eufrateszt úgy tudom megkülönböztetni, hogy melyik, hogy az Eufratesz a hosszabb szó, és az Eufratesz a hosszabb folyó. És akkor itt be is fejeződött a tudásom.
0: Na, tehát a ruházatod megvolt. Utána mi következett?
1: Repülőjegyvásárlás, elindulás. Nyilván vízum is kellett, biztosítás. Én egy kicsit elfoglalt voltam, szóval ezeket az kedves utitársam intézte főképp.
0: Mert hiszen dolgozol, pénzt keresel, szabadidőd egy részében.
1: Igen, igen, de nyilván az utitársam is dolgozik.
0: Fölkészültetek az útra, és a veszélyekre milyen módon, hogy néztetek utána, hogy mi történhet veletek?
1: Én nem számítottam veszélyekre, mivel egyébként egy ilyen szervezett úttal mentünk, vagy ilyen szervezett csoporttal, ami, szóval nem az egész utazás volt szervezett, csak ott kint, és úgy voltam vele, hogy ezek a guide-ok majd segítenek, és mindenről tájékoztatnak. Meg egyébként előre aggódni annyira nem, hát nem az, hogy nem érdemes, mert ebben a helyzetben pont igen, mert itt az ember élete is múlhat rajta, de mivel túraútvonal, ezért a lezuhanás annyira nem fenyegeti az embert, a magas hegyi betegség az pedig nyilván arra van egy gyógyszer is, csak ha a vezető, a csoportvezetőd úgy érzi, hogy neked nem biztonságos tovább menni, akkor gondolom szól.
0: Hova jelentkezik az ember?
1: Ként nagyon sokan indítanak ilyet. Mi egy Unstoppable Kilimanjaro nevezetűvel mentünk, aminek egy tanzániai nő a tulajdonosa. Ez egy kisebb cég, annyira sok túrát nem szerveztek, és akkor mi őket választottuk így a leírás alapján, a honlap alapján, meg az ár alapján is.
0: Megérkeztetek, vártak ők ott titeket a repülőtéren?
1: Igen, egyébként ez egy nagyon komplett szolgáltatás volt. A reptéren vártak, elvittek minket a kis panziónban. Szintén ez a utazási iroda vagy cég foglalt le nekünk. Onnan eljöttek értünk kocsival, és felvittek minket a kiinduló ponthoz, a Macsame kapuig, és akkor onnan a hordárokkal meg a guide-okkal mentünk felfele, És akkor a visszaút is körülbelül így volt szervezve, hogy teljesen minden megvolt.
0: Hány napig mentetek felfele?
1: Nem, felfele, hát 5,5 napig, 6 napig, csak a hatodik nap éjfélkor indultunk, hogy napfelkeltére felérjünk.
0: Ez volt a csúcstámadás?
1: Igen, igen, ez volt a csúcstámadás.
0: És addig, míg odáig eljutottatok, addig semmi probléma nem volt?
1: Hát ezt azért nem mondanám. A kedves utitársamnak már nagyon hamar elkezdődtek a magashegyi betegség tünetei. Neki is volt szédülés, hányinger is, ő nem tudott aludni éjszaka, viszont azért tudott valamennyire akklimatizálódni, mert amikor felértünk az alaptáborba 4600 méterre, akkor már teljesen jól volt a csúcstámadás előtt.
0: Mit eszik ilyenkor az ember? Mit iszik út közben? Nektek kell vinni, vagy hozza valaki?
1: Teljes all-inclusive ellátást kaptunk. Jött velünk egy séf is a hegyre. Nem is értettük, hogy a hegyen egy gázrezsóval hogy tud ilyen csodálatos ételeket főzni.
0: Nem mondod, ott volt a gázrezsó már korábban is, vagy csak ő hozta?
1: Ők hozták, mindent ők hoztak, és első este egyébként a túravezetőink azt mondták, hogy ó, nagyon bőséges lesz a vacsora, nagyon-nagyon bőséges, itt mindenki azt hiszi, hogy fogyni fog, mert egész nap sétál, nem, valószínűleg 3 kilót fel fogtok szedni, és akkor megjelenik, mert amúgy pincérünk is volt, a sátorban volt egy kis asztal, és akkor volt egy pincér, és akkor ő hozott mindent, meg vitt el mindent, és akkor kaptunk egy tál popcornt. Úgy vagyunk vele, hogy hát ez érdekes.
0: Moziban izgalmas. Egy kevés jó belőle, de...
1: Izgalmas, ez lenne a bőség, és mondom, nem panaszkodok, legalább adtak valamit. Meg kim voltak ilyen kencék, vaj, nutella, lekvár, méz az asztalon, és akkor a popcornos tálat elvitték, és hoztak kenyeret. Mondom, akkor ez a vacsora. És akkor jól bezabáltunk, megvacsoráztunk, teljesen jól laktunk. Igen, ezután tudtuk meg, hogy ez nem a vacsora volt, ez a vacsora előtti nasi volt, és utána kaptunk egy 3 fogásos vacsorát.
0: Szta mindenit!

0: Folytatjuk a beszélgetést Gárdai Hédivel, a csúcshódítóval. Milyen veszélytelen ételeket, tehát hogy átgondolt dolog volt ez, hogy mit adnak, vagy bármi, amit meg szokott az ember.
1: Minden nap kaptunk levest, szerintem ez a vízpótlásra volt, mert azért a minél magasabb van az ember, annál könnyebben kiszárad. Olyanokat kaptunk, hogy uborkaleves, szerintem ez névről borzalmasan hangzik, de zseniális volt. A séf, én nem tudom, hogy mi ez a Michelin csillagos úriember, de hogy mindig nagyon jókat főzött. Egyébként úgy éreztem, hogy inkább olyanokat kaptunk, amit így könnyű felhozni, de gyümölcsöt is mindig kaptunk, zöldség is volt.
0: Édesség?
1: Hát azok az ilyen kencék, az ilyen nutella, méz, lekvár, reggelihez kaptunk palacsintát.
0: Társaság milyen volt? Kikből állt? Milyen nemzetiségűek voltak?
1: A mi csoportunk, egyébként ez egy nyilvános csoport, szóval bárki jelentkezhetett volna, viszont mi csak ketten jelentkeztünk, szóval kirándulókból mi voltunk ketten. A többiek, a hordárokkal annyit nem tudtunk beszélgetni, mert ők mindig előre rohannak, felállítják a tábort, és akkor utána meg inkább pihennek, szóval velük kevesebbet tudtunk beszélgetni. A túravezetőink tanzániaiak, de ránézésre a többiekre is ezt mondanám, mert meg egymással szuahélire hasonló nyelven beszélgettek, szóval gondolom ők is tanzániaiak.
0: És ti ketten voltatok a csoport? Tehát nem voltak mások, akik nem szolgálatotokra álltak, hanem csak ugyanígy kirándultak volna, úgymond.
1: Mi ketten voltunk a csoport, de azért, mert ketten jelentkeztünk erre az időpontra, viszont több csoport is indul, több cég, szóval a táborokban azért elég sokan voltunk, elég sok sátor, elég sok különböző csoport. Annyira a barátkozásra, ismerkedésre nem azt mondom, hogy nem volt lehetőség, inkább a pihenést választottuk, hogy azért mégis sikeres legyen ez a túra.
0: Tényleg orvosi vizsgálatra mentél előtte, hogy nem lehet ez veszélyes számodra, vagy nem?
1: Ben, a kedves utitársam, ő elment a Nemzetközi Oltóközpontba tanácsért. Ott írtak neki vízhajtót a magashegyi betegségre, illetve malária gyógyszert is, mert a földön, mármint hogy a tengerszinthez közelebbi égövben azért vannak malária szúnyogok. Azt végül nem szedtük be, mert hogy a malária gyógyszer mellékhatása az nagyon hasonló a magashegyi betegség tüneteihez. Szóval inkább úgy voltunk, hogy akkor fújjuk magunkat sprével, és nem kockáztatunk. Én a házi orvosomhoz mentem el vízhajtót iratni, illetve minden nap kétszer mérték a véroxigén szintünket és a pulzusunkat. Az oximéterrel a pulzust meg a véroxigén szintet.
0: Tehát egy orvos is megy ilyenkor a csoporttal?
1: Nem, ezeket a túravezetőink mérték.
0: Hány szakaszból állt az út?
1: 5 napig mentünk felfelé az alaptáborig, és akkor a hatodik nap volt a csúcstámadás, és akkor a 6. nap délutánján kellett volna lefele elindulni, és az lett volna akkor a 7. szakasz, meg utána a következő nap lett volna egy 8. szakasz, ameddig visszaérünk egy kiinduló pontra.
0: És miért volna?
1: Történt egy kis incidens. Az alaptáborból úgy gondoltuk, hogy lehetséges, hogy talán bölcsebb döntés, ha mentőhelikoptert hívunk, ugyanis egyikünk se érezte magát csodásan, viszont amikor a kedves utitársam sóhajtott egyet, hallottam, hogy bugyborékol a tüdeje, szóval kicsit aggodalommal töltött el, illetve én sem voltam a legfényesebb állapotban. A csúcstámadás estén felfele menet is 4-szer hánytam.
0: De azért a csúcsra följutottatok. De hogyan, hogyha ilyen állapotban voltatok?
1: A túravezetőink mondták, hogy menjünk, hogy sikerülni fog, hogy higgyünk magunkban. Meg nekem az első hányásnál azt mondta Kenny, az egyik túravezető, hogy na, ez teljesen jó, hogy hánytál, most kell menni a következő hányásig, mert addig nem fogsz émelyegni.
0: Tehát nem próbáltak visszatartani, amikor láttátok, hogy rosszul vannak. Nyilván tudták, hogy ez valószínűleg nem lesz olyan súlyos, és ezen át kell gyalogolni.
1: Igazából a súlyosabb következményeknek, a magashegyi betegség súlyosabb következményeinek hasonló a tünete, mint a magashegyi betegség erősebb fokozatának. Szóval én úgy gondolom, hogy a túravezetőink úgy gondolták, hogy mi oda felmegyünk, eltöltünk ott 10 percet, lejövünk, és akkor minden rendben lesz. Szóval szerintem ők így mérlegelték a helyzetet, és úgy gondolták, hogy érdemes még feljebb menni.
0: tulajdonképpen a csúcs támadásnál kezdődtek igazán a rosszabb perce?
1: Nekem igen, egyértelműen. A kedves utitársamnak már korábban kezdődtek, és inkább itt csak felerősödtek, de ő sem volt teljesen a helyzet magaslatán.
0: Tehát akkor ilyen állapotban azért mentetek és hittetek abban, hogy lesz csúcsra érkezés, és lett is.
1: Én úgy voltam vele, hogy én azt hittem, hogy vissza fogok fordulni, mert igazából nekem az élmény számít, nekem annyira nem fontos, hogy mondjuk el tudjam magamról mondani, hogy felértem a csúcsra. Nekem az is jó, hogy ezt megéltem, és valamikor, amikor úgy gondoltam, hogy na innen már tovább nem megyek, akkor visszafordulok. Viszont úgy éreztem, hogy a kedves utitársamnak viszont fontos lenne felérni, és attól tartottam, hogyha én visszafordulok, akkor az arra inspirálná, hogy ő is velem tartson, és úgy voltam vele, hogy őt fel kell juttatni, mert neki ez sokkal fontosabb, mint nekem.
0: Beszéltetek is erről, vagy csak végig gondoltad?
1: Előtte nem beszéltünk róla, utána igen, és ő azt mondta, hogy egyébként tovább ment volna, és ő is gondolkozott egyébként a visszaforduláson, de azt mondta, hogy tovább ment volna. Viszont ezt soha nem tudhatjuk meg.
0: Fölértetek a csúcsra. Akkor már milyen állapotban voltatok?
1: Mentálisan zavarodott állapotban. Úgy éreztem, sosem keltettek még műtéti altatásból, sosem volt még műtétem, de szerintem így érzi magát az ember, amikor rögtön felébresztik. Kicsit mentálisan zavarodottak voltunk, minden ködös volt, mintha valami rengeteg gyógyszer hatása alatt lettünk volna. Érzelmileg is teljesen túl voltunk telítődve.
0: Pozitív irányban?
1: Hát az jó kérdés. Nem feltétlenül emlékszünk, mert azért eléggé ködösek az emlékeink az estével kapcsolatban.
0: Este értetek föl?
1: Napfelkelte után jóval, de az esti része volt a legnehezebb. Akkoran ugye a leghidegebb, fúj a szél, fejlámpával mész, nem látod, hogy hova lépsz.
0: Mennyi ideig voltatok fönn a csúcson?
1: Én olyan 10 percnek éreztem. Gondolom körülbelül annyi is lehetett.
0: És akkor éreztetek feszültséget mondjuk a rátok vigyázók részéről, hogy féltettek titeket, vagy normálisnak találták ezt az állapotot?
1: Nekem nem igazán volt erőm erre figyelni, igazából körülbelül arra se volt erőm, hogy körbenézek, hogy mit látok, csak úgy voltam, hogy jó, oké, felértünk, fotózzuk le magunkat ezzel a táblával, csodálatos, menjünk vissza 5000 méter alá.
0: És akkor rögtön el is indultatok egy ilyen 10-15 perc múlva lefele?
1: Rögtön el is indultunk, igen.
0: Ez a lefele menettel, ez nem nehezebb ilyenkor, mint a feljutás, mert hiszen akkor már megviselt állapotban van az ember.
1: Hát lefele az egyébként szerintem mindig könnyebb, viszont talán lassabb, de nem vagyok benne biztos. Én viszont segítséggel tudtam lejutni, mert az egyensúlyom nem volt teljesen a helyén. Elesni nem estem, meg semmi ilyesmi, csak mindig úgy éreztem, hogy úristen, ha elemelem a lábam és leteszem, akkor el fogok dőlni, és aztán elemeltem a lábam, letettem, és nem dőltem el. Ezért a másik túravezetőnk, az Abdulli segített le.
0: És valami bot vagy támaszték volt nálatok?
1: Egész végig túrabottal mentünk. Amikor a túravezetőm lesegített, akkor a bal kezemet fogta, az jobb kezemben volt az egyik túrabot, a bal kezében meg a másik túrabot, és tulajdonképpen végig sieltem ezen a törmelékes földön.
0: Miért nem hívtatok oda a csúcsra helikoptert, ha már ennyire nem voltatok jól?
1: Mert a legmagasabban lévő helikopter leszállópálya az lejjebb van.
0: Mennyivel lejjebb?
1: A mi alaptáborunk az 4600 körülbelül 4600 méteren volt, és akkor ott volt az a legközelebbi helikopter leszállópálya, amit mi igénybe tudtunk venni.
0: Tehát 5000 körülére már nem megy fel a helikopter?
1: Van még a mi táborunk felett, a Barafu Camp fölött egy másik tábor, a Koszovó Camp, ez viszont fizetős, szóval oda feljebb megy, ez egy, hát talán 5000-4800, ezt most csak tipre mondom, méter magasan van, és oda megy, viszont mi oda nem hívhattunk, mert az egy fizetős tábor.
0: Mennyit mentetek lefele ilyen állapotban?
1: Ez egy 5 kilométeres út, így a vezető segítségével szerintem egy 3 óra alatt leértem.
0: És az hány méter? Márhogy, tehát 5 kilométeres út, csak szintben ez mit jelent, hogy hányal lejjebb?
1: Ez egy ilyen 1300 méteres szintkülönbség.
0: És ott mi történt? Rögtön jött a helikopter, vagy várni kellett, enni adtak-e, vagy mi volt?
1: Ott még tanakodtunk, hogy igen, egy ebédet kaptunk egyébként, amikor visszatértünk, és még tanakodtunk, hogy hívjuk-e a helikoptert, vagy ne, vagy most mi legyen, mert hogy annyira nem vagyunk rosszul, meg nem tudom micsoda. Nekem az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na, én nem biztos, hogy helikopterrel megyünk le, amikor meghallottam a kedves utitársam bugyborékoló tüdejét, és igazából a biztosítóval kellett egyeztetni, hogy kifizeti-e, mert a társaság csak akkor küld helikoptert, hogyha a biztosító rából intott, hogy igen, benne van a szolgáltatásaiban a mentőhelikopter, 5000 méter fölött is biztosít, és ki fogja fizetni, és akkor el is küldték. Egyébként ez egy ilyen 15 perces procedúra volt.
0: És ott akkor még ettetek, ittatok, vagy már nem volt semmihez se erőtök, kedvetek?
1: Enni még ettünk valamennyit, nem annyira sokat. Összepakoltunk a sátorban, amennyire, hát igazából teljesen, csak eléggé lassú volt, mert ennyire egyikünk se volt hozzá ereje.

0: és visszatérünk Gárdai Hédivel, akivel az utak gyönyörűségeiről beszélgetünk.
1: Elköszöntünk a segítőinktől, a hordároktól, a séftől, a túravezetőinktől, és odaadtuk neki a borravalókat.
0: Megszerettétek őket?
1: Én igen. Nekem az egyik kedvenc karakterem a pincér volt, akinek az angol tudása egy kicsit hiányos volt. Nem zavaróan hiányos, de egy kicsit hiányos, és mindig mosolygott, és nagyon kedves volt. Nekem ő volt az egyik kedvenc karakterem.
0: Kérnek utána valamiféle véleményt a társaság, amelyikkel utaztatok? Tehát írtok vissza ilyenkor, hogy mi tetszett, mi nem, mi volt hiány?
1: Szerintem maga a társaság nem kérte, hogy írjunk véleményt, viszont mi írtunk, mert szokásunk. Ráadásul úgy, hogy ez egy kisebb cég, ami még új, és jót tesz neki bármiféle hozzászólás.
0: Mit tudtok arról, hogy magyarok mennyire szoktak ilyenre vállalkozni?
1: Hát én arra gondolok, arra tudok tippelni, hogy a költség miatt nem annyira. Azért ez inkább észak-európai pénztárcára van számolva.
0: Megmered mondani, hogy mibe került?
1: Mi egy olcsóbbat választottunk egyébként, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor legyen a borravaló a magasabb, mert az biztos, hogy a hordároknak megy. Maga csak ez a befizetett túraján 800 ezer forint körüli volt, és akkor ehhez még fejenként 800 ezer az fejenként mondom, és akkor ehhez még ilyen 250 ezer forint körüli borravalót adtunk fejenként.
0: És plusz a felszerelés, gondolom, a ruházat, minden, amit hát ki kellett gazdálkodni. Én úgy érzem rajtad, hogy te azért keresel pénzt, hogy újabb kalandokra gyűjtsél.
1: Hát én azért keresek pénzt, mert az a szabadságomhoz a kulcs. Ez az, amikor döntéseket tudok hozni a saját életemről. Ez az, amikor az embernek minél több pénze van, nyilván ez is egy határig, annál több döntése van, annál több lehetősége van, és imádok utazni, tényleg. De ha mondjuk holnap valami másra akarnám költeni a pénzem, akkor meg ez a más dolog lenne az, ami inspirálna, mert igazából a szabadságomat vásárolom meg azzal, hogy van pénzem.
0: Nem kellene neked egy saját kis utazási irodám, mert azt tudom, hogy zseniálisan szervezed az utakat, tehát mindenre gondolsz, és nagyszerű szervező vagy.
1: Ebben nem gondolkozom, mert...
0: Én igen.
1: Nekem a saját vállalkozás az egy olyan dolog, ami ijesztő. Nekem a munka az egy olyan dolog, ahova bemegyek, jól érzem magam, mondanám, hogy amennyire tudom, de legtöbbször tudom, és nem is kicsit. Emiatt elég szerencsésnek mondhatom magam. Viszont amikor az embernek saját vállalkozása van, akkor a szabad idejében is azon aggódik, hogy van elég bevétel, kiadás, mit rontottam el, elfelejtettem adózni. Nekem lehetséges, hogy majd, de jelenleg nekem semmi szükségem ilyen feszültségre. Lehetséges, hogy több pénzem lehetne, lehetséges, hogy több szabadidőm is lehetne. De nekem az a szabadidő annyira sokat nem ér, amikor a fejem hátuljában ott motoszkál, hogy úristen, ezzel is foglalkoznom kéne, azzal is most nem foglalkozom.
0: Neked a szabadság nagyon fontos. A saját döntési lehetőség és a teljes szabadság. Át tudod ezt nyomni a családon?
1: Hát most már azt mondom, hogy igen, mert rájöttem arra, hogy nekem nem az az életcélom, hogy a kedves szüleimnek megfeleljek, és van saját pénzem, vannak saját döntéseim, velük élek egyébként, és nagyon sok mindenben segítenek, és ha valami döntésemmel nem értenek egyet, akkor én megmondom, hogy ezen a döntésen nem tudtok változtatni, igen, a ti házatokban élek, ha azt szeretnétek, hogy ezt a döntést ne hozzam meg, Akkor dobjatok ki, albérletet kell keresnem, és nem lesz pénzem arra a döntésre, amit ti nem támogattok. Viszont ezt nem teszik meg.
0: Nagyon szeretnek, ez itt a probléma.
1: Mi szafarizni is voltunk, megnéztük Tanzániát.
0: Előtte még?
1: Előtte ezt a Mosi nevezetű kisvárost megnéztük, utána az Arusha nevezetű nagyobb várost megnéztük, és szafarizni is voltunk.
0: Volt egy pillanat, amikor hazatelefonáltál, és eléggé kétségbe esetten a végén.
1: Igen, igen. Ennek az volt a legfőbb oka, hogy rosszul használtam az internetet, mert hogy voltak olyan tüneteim, amik így agyödíma gyanúsak voltak, mert hogy alapvetően lejöttünk a hegyről, nekem a tüneteim teljesen elmúltak, viszont amikor Mosiból átmentünk Arusába, ami körülbelül 500 méterrel magasabban van, akkor visszajöttek. Én meg azt próbáltam az internet segítsége által kideríteni, hogy ha agyödémám volt, akkor az így vissza tud-e húzódni, el tud-e tűnni, tünetmentesen lehetséges, hogy van, viszont a hegyi agyiödéma az teljesen más, illetve a kedves utitársamnak sajnos tüdőödémája lett, szóval miatta is aggódtam, és mivel nem arra kerestem rá egyik esetben sem, hogy hegyi, ezért a sima szervi problémákból kialakuló ödémákra kerestem rá, és arra adták a választ, hogy ne szállj fel repülőre, meghalhatsz, ilyeneket. Problémák lesznek, azonnal menj orvoshoz.
0: És akkor külön elhatározás volt, hogy eldöntötted, hogy mégis elindulsz haza, és fölszállsz.
1: Ezt a szüleim mondták, hogy figyelj, nem tudsz mit tenni, indulj.
0: Újra mennél?
1: Így, hogy már voltam, így nem mennék még egyszer, de hogyha ezek az információk, meg ez a megélés bennem lenne, de még nem lettem volna ott, akkor mennék.
0: Következő terv van?
1: Következő terv. Hát tervek mindig vannak. Most egy ilyen kisebb utazás lesz, egy barátnőmmel megyek Hamburgba, aki Németországban él, és akkor ott találkozunk. Egyébként terv az sok van, így, hogy dolgozom, így amúgy izgalmasabb is, hogy úristen, egész évre megtervezni a szabadságokat, meg szólni előre. Mik is vannak tervben? Fuerteventura egy másik barátnőmmel, a Kilimandzsárós utitársammal tervezünk menni Szaúd-Arábiába, Vidámparkba, a Six Flagsbe ezt az új hullámvasutat kipróbálni, ami a leggyorsabb, legmagasabb és leghosszabb, ha jól tudom. Ez is tervben van. Tervben van Kína szeptember-október körülre, ahol az Avatar-hegyeket szeretnénk megnézni. De ameddig nincsen a repülőjegy megvásárolva, addig én semmilyen tervet nem tekintek fixnek.
0: Neked csak megszületni volt nehéz, ugye? Az összes többi az most már könnyen megy.
1: Megszületni sem volt nehéz, császármetszéssel születtem, semmi dolgom nem volt.
0: Akkor innen van ez a sok erő, energia benned. Van-e végcél ezen az úton, vagy az út a cél maga?
1: Az út a cél maga.
0: Hát én nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk, és kívánom neked, hogy további kalandokhoz legyen ereje, kedve a szüleidnek.
1: Köszönöm szépen.
0: És most elköszönünk mára, várom önöket szeretettel jövő csütörtökön is. A szerkesztőt, Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra.

0: John Barry felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Délutáni műsorunk ismétlését hallják.

Az akvarell következik. Köszönti Önöket a műsorvezető Ungvári Judit. Kulturális magazinunkban elsőként az adás szerkesztőjének Csút Juditnak az összeállítása következik, amelyben egy dokumentumfilm kapcsán hallhatnak beszélgetést Izlandról, majd pedig a Klébelsberg kastély szalon aktuális programjairól esik szó. Végül kultúrmorzsák rovatunk következik. Maradjanak velünk!

0: Észak 64. fok, 8. perc, 51. másodperc, ez a koordináta annak a szélességi körnek a leírása, amely Reykjavikon is keresztül halad, és hát ez a címe annak a filmnek is, mely Sárközi Ildikó és Valuska Gábor közös dokumentumfilmje, amelyet Reykjavikban forgattak. Ennek kapcsán vendégünk Sárközi Ildikó, a film szerkesztője és riportere, természetesen Izlandról fogunk beszélgetni, méghozzá tegeződve, hiszen nem ez az első alkalom, hogy találkozunk, ugyanis 2011-ben megjelent a Bálna pörkölt című köteted, írásod is, ami szintén Izlanddal foglalkozik. Ez a film most tulajdonképpen egy újabb építőköve annak a kapcsolatnak, ami téged Izlandhoz fűz, ami éppen 20 évvel ezelőtt, 2006-ban kezdődött. Izlandról talán többet beszélünk az utóbbi időben. Köszönhető ez talán azoknak az íróknak is, hogy más nem mondjak, Jón Kálmán Stefánssonnak, akinek könyveit egyre gyakrabban kézbe vehetjük, és úgy ír erről a világról, hogy mindenképpen felkelti az érdeklődést. Hogyan tapasztalod ezt most így 20 év után, és hát ugye nem titok, hogy így 20 évvel később azért is tértél vissza Izlandra, hogy megmutasd a lányaidnak ezt a helyet, ahova te akkor kiköltöztél egy időre, és ekkor készült ez a film is.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. 2006-ban mentem ki először Izlandra. Valójában azért, mert hogy én nagyon-nagyon nem tudtam a helyemet, nem tudtam az öndefinícióval élni, míg akkor elvégeztem egy főiskolát, a tanítóképző főiskolát, tanítónéni lettem, úgy, hogy közben orvos szerettem volna lenni, úgyhogy itt egy erős zavar volt még az én lelkemben, és tulajdonképpen én egy lehetőséget kaptam annó, akkor 20 évvel ezelőtt, hogy kimenjek Izlandra, mégpedig önkéntesként, és egy óvodában dolgoztam. Egy évvel később hazaérkeztem, de nagyon-nagyon erős volt ez a hatás, ami engem ott ért, de szerintem azért, mert hogy egyáltalán nem voltam felkészülve arra, hogy hova megyek, hogy egyáltalán ez az Izland, ez hol van, merre van, és úgy, ahogy mondtad, akkor 20 évvel ezelőtt Magyarországon még nagyon-nagyon kevesen hallottak róla. 2011-ben még annyira hatása alatt voltam, hogy annak ellenére, hogy 2006-ban, illetve 2007-ben voltam ott, ki kellett magamból írni, úgyhogy Bálna pörkölt címmel írtam egy útikönyvet erről az egy évről. Kapok azóta is visszajelzést a könyvvel kapcsolatban, hogy sok embernek segít, de hát azóta nagyon sokat változott a világ. Az interneten már nagyon sok információ felelhető a szigetről, illetve hát nagyon sok magyar lett ott kint. Akkora hatással van a sziget,